0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Lehet így is, és úgy is tenni jót.

0: szeretem.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2.
2: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban. Mind.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéért leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Nights.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne most nem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
0: Trend Night.
1: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

élt egy lány. Nem volt szépnek mondható, árva volt és magányos, de szíve tiszta, mint a hó.

0: eltemetve örökre.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Mária,
1: Juhász Attila.
2: Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsillakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Szeptember 10-én újra egy színpadon zenél a Bohemian Betyárs és a Parnograszt a Budapest Parkban. A két zenekar külön-külön is garantálja a pörgést, együtt viszont egészen más szintre kapcsol a buli. A két formáció zenéjében közösen népzenei alapokra épülő, energikus és felszabadult előadásmód, de mindketten saját karakterrel teszik hozzá a magukét. A koncerten természetesen nem csak a színpadról érkezik majd az energia, a közönség is aktív rész vevője lesz az estének pogóval, közös énekléssel és tánccal. A szeptemberi koncert így igazi örömzenei találkozásnak ígérkezik, ahol a balkáni, cigány és magyar népzenei hatások találkoznak a pánkos, világzenei lendülettel. Ha valaki tehát úgy érzi, hogy az ősz elején még túl korai lenne letenni a fesztivál szezon életérzést, ez a koncert jó ürügy lehet a folytatásra.
0: Film.
1: Három új szekcióval bővül idén a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A fantazma, a sci-fi és a horror kedvelőit célozza, a Hidden Gems elfeledett kultfilmeket fedez fel újra, a Cine Kids pedig a gyerekeknek kínál különleges filmélményt. A fantazma versenyprogramban olyan filmeket láthatunk többek közt, amelyek misztikus, sci-fi vagy horror elemekkel mozdítják ki a nézőt a megszokott komfortzónából. Ott lesz például a neves japán rendező Korida Hirokazu új filmje, a Bárány, akit akarsz, amelyben egy házas pár egy humanoid robotot saját fiúkként kezd nevelni. A horror rajongók pedig az Éjszaka szülötte című filmet is megnézhetik. A Hidden Gems olyan kevés pénzből készült, mégis hatásos filmeket és elfeledett kultikus alkotásokat mutat be, amelyek valamilyen módon a jelen nagy kérdéseire reflektálnak. Idén 380-as évekbeli sci-fi került a válogatásba, köztük a kultikus robotzsaru, a Gyilkos Robotok című film, valamint a Daryl a múlt nélküli fiú. Érdekes módon ezek a több évtizedes filmek olyan témákat feszegetnek, amelyek a mesterséges intelligencia és a robotika miatt talán aktuálisabbak, mint valaha. A legkisebbeknek szóló Cine Kids programban pedig klasszikus és új animációk találkoznak. Ingyenesen láthatjuk Dargai Attila Vukját, amellyel az idén elhunyt Henrik Irénre emlékeznek. Világpremiérként érkezik a legújabb Sauna Bárány mozifilm is. A 22. Cinefestet szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg Miskolcon.
0: Színház.
1: Szeptember 18-án mutatja be a Centrál Színház Neil Simon klasszikus vígjátékát, a Furcsa párt, Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész már a bemutató előtt 8 teltházas előadáson tesztelhette, mennyire működik közöttük a kémia. A történet két jó barátról, Oszkárról és Félixről szól, akik aligha lehetnének különbözőbbek. Oszkár számára a rend és a pontosság szinte életforma, Félix viszont egészen másképp áll a szabályokhoz és a mindennapokhoz. Amikor összeköltöznek, a különbségeikből természetesen sorra születnek a komikus helyzetek. Neil Simon 1965-ben írt darabja egyszerre szól barátságról, együttélésről, és arról, hogy néha mennyire nehéz elviselni azt, aki hozzánk a legközelebb áll. A Centrál előadása Puskás Samu és Puskás Dávid új fordításában, Puskás Tamás rendezésében kerül színpadra. Alföldi és Tóth mellett Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Marianne is szerepel az előadásban. Aki szereti a karakteres színészi párosokat, a gyors helyzetkomikumot és azt, amikor két teljesen eltérő személyiség összezárva próbálja túlélni a hétköznapokat, annak érdemes lesz figyelnie a Centrál szeptemberi újdonságára.
0: Tánc.
1: Kulka János is színpadra lép a jubileumi Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozón. Szeptember 10-e és 14-e között 20. alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót, amely idén is a hazai táncművészet különböző irányzataiból válogat. A jubileumi fesztivál különlegessége, hogy minden este két különböző előadást láthatunk egyetlen jeggyel. A nyitónapon a Bozsik Ivett Társulat, a Belső Gyermek, valamint a Feledi Projekt Cseresznyéskert című produkciója szerepel. Utóbbiban ráadásul különleges vendégként Kulka János is színpadra áll, aki hosszú idő után tér vissza a Pécsi Nemzeti Színház színpadára. A következő napokban többek között a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Magyar Állami Népi Együttes és a Transdance produkcióit láthatjuk. A programban a klasszikus balettől a kortárs táncon át a néptáncig és a kísérletezőbb formákig sokféle művészi világ megjelenik. A szeptember 14-i zárónapon az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat, a PB2 Company, valamint Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc Manga Ballet Play című előadása is várja a közönséget. A színház téren pedig idén is megrendezik a tánc színtér programjait, így a tánc nem csak a színpadokon, hanem a város szívében is megjelenik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. Suhanás az erdő felett, Canopy Fun Extreme kötélpálya, Visegrád. Céges csapatépítő programnak, de akár családi, baráti szórakozásnak is kiváló, ha benevezünk egy száguldásra a visegrádi Nagy Villám csárda mellől induló drótkötélpályán. Legalább 10 éves, 40 kilós és legalább 110 cm magas gyerekekkel érdemes ideérkezni, és nem árt az sem, ha a társaság tagjai közül senki nem küzd tériszonnyal. A vállalkozó kedvűeket cserébe fantasztikus suhanás várja a lombkoronák fölött. A pálya egy szakaszáról egészen egyedülálló a panoráma. A visegrádi fellegvár, a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis hegyei tárulnak a szemünk elé. A Canopy bejáratától néhány lépése pedig vár a kalandpark, ahol két szinten 40 játékelemmel fejleszthetjük a mozgáskoordinációnkat, és tehetjük próbára az erőnlétünket és a bátorságunkat. A család minden tagja élvezheti Match Extreme Park, Pécs. A szemegyönyörködtető mecseki környezetben található Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb erdei kalandparkja, a Match Extreme Park, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak izgalmas szórakozást. Erdei bob, alpesi kötélpálya, mászófal, íjászat, lőszimulátor, gokartpálya várja a bátor látogatókat, de nyáron akár az emberi mosógépet, a spinfist is kipróbálhatod, ha egészen különleges, más kalandparkokban nem található élményre vágysz. A 25 kocsiból álló erdei bobpálya is párját ritkítja Európában. A 8 méter magas és 6 különböző nehézségű útvonallal felszerelt mászófal a kezdő és a haladó falmászók számára is kiváló. A kicsiket pedig 100 négyzetméteres játszóházban és 40 méter hosszúságú játszóvárral szórakoztatják. A park jelentős része akadálymentes, így a játékok egy részét a mozgáskorlátozottsággal élők is élvezhetik. Aki pedig az adrenalin löket után nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, az a 4,5 kilométer hosszú mókustanösvényen ismerheti meg a helyi élővilágot és az erdészek munkáját.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztó

0: Orosz vagyon felhasználását, Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére, egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendégem Somogyi János, az Alphabet ZRT PET üzletágának területi vezetője. Szervusz!
2: Szia, üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is.
1: És egyébként mondhattam volna, hogy kutyatenyésztő, vagy profi kutyatenyésztő, vagy most már talán egykori kutyatenyésztő, majd erről is fogunk beszélni, ez érdekes lehet, de most kezdjük talán azzal a munkáddal, a hivatásoddal, amivel most foglalkozol, hogy a PET üzletág. Ez mit jelent? Kis állatokkal, kedvenc állatokkal kereskedtek is, vagy csak tápokkal, vitaminokkal, illetve egyéb eszközökkel, a póráztól a nyakörvig, mindenfélével foglalkoztok?
2: Így van, tulajdonképpen megválaszoltad a kérdésedet. Hogyha nagyon le akarnám fordítani ezt a PET-et, akkor gyakorlatilag a kedvtelésből tartott állatokkal foglalkozunk, legalábbis a PET üzletág része ugye a vállalatnak, és gyakorlatilag mindennel, ami az állattal kapcsolatos. Élelmezés, táplálékkiegészítő, jutalomfalatok, felszerelések, fekhelyek, és gyakorlatilag minden, ami ehhez szükséges.
1: Akkor ti tulajdonképpen a forgalmon érzitek azt, hogy mennyire növekszik az állattartók tömege, illetve azon állatok mennyisége, akiket kesztelésből tartanak, mert ugye ez nem csupán kutya, hanem macska, és még a macskán is túl van mindenféle, a mókustól, nem tudom miig, a sünig, sok mindenféle. Anyu, most úgy hallottam, hogy feljött a harmadik helyre a kedvenc állatok között, de hát még hüllők is szóba jöhetnek, mindenféle rákcsálók és a többi.
2: Így van, gyakorlatilag minden, ami kedvelésből tartott állat, mindennel foglalkozunk. Felszerelés, eledel, minden gyakorlatilag, tehát ez minden magába ölel.
1: Itt is vannak trendek, gondolom, mert mindig vannak trendek. Egy időben a konzerv volt a csúcs, tehát mindenki azt gondolta, hogy azzal el lesz az ő kutyája, macskája, és akkor most maradjunk itt tényleg a kutya-macska vonalon. Aztán jött ez a szárasztápőrület, és ugye abból is többféle van, majd erről is beszélünk. Viszont én most azt látom, hogy ez a főzött kutya eledel, meg jön ez a másik vonal, ez a nyers etetés, komoly trendeknek tűnnek. Ezt is érzitek az üzletmenetem?
2: Igen, abszolút érezzük ezt a dolgot. Nagyon jól mondtad, mindig vannak egyébként fölkapott termékek, vagy fölkapott éppen márkák, amik felfutóban vannak. Nagyon sokan próbálják úgy etetni az állatot, ugye minden szeretettel együtt, hogy gyakorlatilag követik ezt a naturista, vagy azt a vonalat, hogy minél egészségesebb legyen, és minél több mindent megadjon ugye az állatnak. Ez abszolút érezhető a piacon, meg ezek a változások. Személy szerint én jobban híve vagyok ugye nyilván a száraz etetésnek, ennek megvan a maga miértje és múltja, de mint mondottad, hogy beszélünk róla, de abszolút jó dolog az, hogy vannak ilyen piaci változások. Ezeket követni néha nagyon nehéz. Nem olyan rég voltunk kint Nürnbergben az Interzone, ami az egyik ilyen legnagyobb kiállítása gyakorlatilag ennek az élelmezésnek, és számomra is meglepő és furcsa dolgokkal találkoztam kint.
1: Na, például?
2: Hát olyan termékekkel, amik nem biztos, hogy Magyarországon piacképesek, viszont külföldön abszolút van piaca ezeknek a termékeknek. Például volt egy olyan jutalomfalat gyártó, aki egyébként nem is fő profilból, hanem halászattal foglalkozott a család. Kitalálták, hogy tök jó, ha már van ennyi hal, akkor miért ne csináljunk belőle kutya jutalomfalatot. Egyébként nagyon igényes volt maga a termék, a csomagolás és minden. És a termék hátulján volt egy QR kód, és ha a QR kódot leolvasta az ember, akkor gyakorlatilag végig lehetett követni annak a terméknek az útját, hogy került a kifogástól bele a zacskóba. Azért mi még ettől egy picit messzebb vagyunk.
1: Na de, hogy ez mitől nagy truváj? Halas kutyakaja van, a legalacsonyabb árfekvésű tömegterméktől a full prémiumig, és akkor majd, hát tudom, ez az a téma, amiről nem veled fogok beszélgetni, mert azért a kereskedő az óvatosan fogalmaz ezekkel kapcsolatban, hiszen ebből él, de ebben mi volt a nagy truva? Ez egy szárított kutyatáp, vagy mi ebben az érdekes?
2: Ez nem kutyatáp volt, ez jutalomfalat volt, és ez egy szín húshal volt gyakorlatilag, és csak halas jutalomfalatok voltak, amik halból készültek, különböző halaknak a részéből, és ez volt benne egyébként az érdekes. van ilyen termék a piacon, de hogy ilyen csomagolásban és ilyen marketinggel adjanak el terméket, na ez nem jellemző nálunk.
1: Értem, tehát azért tulajdonképpen a kutya eredelben is, meg hát a macska eredelben is, meg a kedvencek táplálásában is azért a marketingnek van a legnagyobb szerepe, és nem is annyira a közvetlen a fogyasztót kell megtámadni, hanem annak a társát tulajdonképpen az embert.
2: Így van pontosan, hát ugye gyakorlatilag a kisállat nem tudja, hogy mit fog majd fogyasztani, ez ugye mindig a gazdán múlik, hogy éppen mit választ, és itt egy ilyen nagyon nagy marketing harc szokott lenni, tehát mikor egy terméket választ egy ember, bemegy valahova, és akkor lát nagyon sok színes zsákot, akkor valahogy hatnia kell rá, hogy most éppen miért azt fogja megvenni, és itt nagy szerepe van annak, hogy különböző gyártók milyen csomagolásba tudják eladni a terméket. Igen, hát ahogy szokták mondani, ugye szemmel vásárolunk mi először, aztán majd utána eldönti az állat, hogy jó-e vagy nem jó-e neki a termék.
1: Hát igen, ez egyébként egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon zárójelbe teszem hozzá, hogy én a macskatápokat nagyon nehezen, mert macskám is van, hogy a macskatáp vásárlás az nem olyan egyszerű, mert hát hasmenést okoz a legtöbb. Tehát hogy annyit kell vacakolni, hogy mire megtaláltuk azt, amivel lehet táplálni, mert problémás. Miközben a csomagoláson én nem láttam a probléma eredetét. Ezt egyébként honnan tudom én azt pontosan, hogy mi lesz a tuti? Vagy csak ez a megoldás, hogy amitől nem lesz hasmenéses a macska mondjuk, az a jó, aztán kész, de akkor ez egy hosszú kísérletezés.
2: Így van, egyébként nincs olyan, hogy tuti, tehát hogyha lenne olyan, hogy tuti termék, akkor nem lenne ilyen sok gyártó a piacon, tehát annyi termék van már lassan, már én se tudom követni. Igazából ez egy kísérletezés, hogy kinek éppen mi válik be, vagy melyik az, ami működik. Ezt ugye székleten lehet észrevenni, szőrzeten lehet észrevenni, tehát ezért hamar észre lehet venni az állaton, hogy működik-e effektíve a termék, vagy nem, kísérletezni kell.
1: Ez nagyon kemény, mert egyébként, ha beszélünk a prémium tápokról, amelyeket már direkt árfekvésével is üzenik, hogy ez egy prémium termék. De aztán, amikor az állatorvos kijön, és meglátja a kutyát, akkor azt mondja, hogy te úristen, ezt mivel eteted? Na jó, az csak jutalomfalatnak, és nagyon ritkán, mert ez a kutya nem fog 6 évnél tovább élni. Na most ez hogy van?
2: Nehezet kérdezel. Az, hogy tulajdonképpen mi van, vagy milyen köntösbe csomagolják a terméket, ennek megvannak a jogi szabályai, fogalmazunk így. Vannak olyan termékek, amire igen, rá lehet írni, hogy prémium, el lehet adni egy prémium köntösbe, és nem feltétlen biztos, hogy egyébként az a termék.
1: Hát meg, hogy mitől függ, hogy prémium, mert ugye ez az érdekes, hogy azt mondják, hogy magas fehérje tartalmú. És az állatorvosnak pont az volt a problémája, hogy ez túl sok, ettől a kutya ki fog készülni, ez nem lesz neki jó. És tényleg úgy nézett ki, mint egy bodybuilder a kutyám akkoriban.
2: Igen, hogyha ezeket számokba kéne mondani, akkor gyakorlatilag az én tapasztalatom szerint, hogyha egy fehérjét nézünk, akkor mondjuk egy átlagos nagytestű kutyának a fehérje zsír százaléka szerintem, ami optimális, az ilyen 26-16-26-18, tehát ez egy ilyen változó, ez egyedenként eltérő. Szerintem az az optimális, van ettől egyébként magasabb is, tehát mondjuk egy energy táp, tehát ami aktív kutyáknak van, vagy olyanoknak, akikkel dolgoznak, ott azért ez 30-20, esetleg még több is szokott lenni. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki ez a történet, mint humánban, tehát minél több fehérjét visz be az állat, annál több mozgás igényt kell neki biztosítani arra, hogy ezt feldolgozza, mert önmagában a fehérje ugye nem fog eltűnni a szervezetbe, tehát azért, mert magas fehérje tartalmú terméket fogyasztott. De az optimális, mondom, szerintem ez a 26-16 környéke az az ideális. Van ettől alacsonyabb is, például ilyen nagy melegben, mint ami most van, nem feltétlen szükséges. Ha valaki kettedésből tart egy állatot, akkor lehet ez a szám egyébként alacsonyabb is.
1: Na most a táp. Miért mondtad azt, hogy szerinted az a jó megoldás a száraz etetés, mikor, hát most egy többedik állatorvossal beszélek, aki azt mondja, hogy ne, főzzek neki. És lehetőleg ez legyen benne, most nem fogok itt receptúrát adni, és így etessem, ez hosszú távon jó, és én most már évek óta így etettem az összes kutyámat, van egy jó pár. Öregek is vannak köztük, nagyon öregek, és feltűnően jó állapotban vannak. Lehet, hogy ez neked most nem annyira kedvező, de nekem úgy tűnik, hogy ettől a kutyáim sokkal vitálisabbak, sokkal jobban vannak, tehát néha az az érzésem, hogy ez ilyen gyors kaja a száraz etetés.
2: Nem, ma már azért ez egy komoly tudomány, tehát ma már nem úgy készülnek azért ezek a száraz termékek, mint annó, mikor bejöttek a kutyatápok Magyarországra még a 90-es évek elején. Azért itt komoly stáb szokott egy nagy márka mögött állni, tehát állatorvosoktól kezdve mindenki. Nekem volt szerencsém kint lenni ilyen gyárba, tehát ott olyan patika volt, hogy a humán élelmezés az nem annyira szigorú, mint amennyi, ami most az állatoknál van. Én azért esküszöm inkább a tápra, gyakorlatilag azért találták ki annó a kutyatápot, mert a tenyésztőknek egyszerűbb volt az élelmeztetés megcsinálni ugye az állatok fele. Hogyha jól van összerakva egy termék, és abban megfelelő vitaminok, nyersanyag, minden benne van, akkor gyakorlatilag nem szükséges mellé, meglátásom szerint egyébként más, vagy akár plusz kiegészítő sem feltétlenül. Ezt egyedül válogatja, tehát ez fajtán, típuson, kutyán, tehát ezen múlik. Általában úgy szokott ez kinézni, hogy van ugye egy etetési útmutató minden terméknek a hátulján, hogy hány grammot kell adni ugye a kutyának éppen aznap a súlyához képest, viszont ez nem szentírás, tehát ez egy körülbelüli érték, amit átlagból számoltak ki, ettől azért lehet eltérni.
1: Jó, ne is menjünk ennyire bele, de mondjuk a trendekről, ha beszélünk, és szerintem oda érdemes visszatérni, hogy mi látszik a piacon. Most kis állatban is vannak trendek? Tehát valamikor éppen mondjuk hörcsögös időszak van, valamikor aztán megfordul ez az egész, és inkább madarakat tartanak az emberek, aztán fordul ez egyet, és akkor úgy tűnik, hogy egyre több hüllő van, és hirtelen a hüllőhöz keresnek mindenfélét az emberek. Szóval ebben is vannak trendek, vagy azért ez így beállt rendesen, hogy a, hát ez a kutyamacska, meg a melegvérűek azok viszik a prímet.
2: Ha az élelmeztetést nézzük, akkor gyakorlatilag ugye azt tudni kell, hogy kétféle olyan termékcsoport van, ami az elmúlt időszakban rohamosan megnőtt rá mondjuk a kereslet, vagy nagy lett a forgalma. Az egyik ugye a kutyáknál a jutalomfalat, rengeteg jutalomfalat van a piacon, és rengeteg gyártó van a piacon. A másik pedig a macska alultasakos termékek, ezekből is, tehát ezeknek iszonyatosan megugrott a száma.
1: Annak mi lehet az oka?
2: Gyakorlatilag én úgy látom, hogy a COVID utáni időszakra vezethető ez vissza. Ugye a COVID alatt be voltak zárva az emberek, akkor nagyon sokan fogadtak örökbe kutyákat, aztán rájöttek, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Tehát ha valaki felelősen tart egy állatot, akkor az egyrészt nagyon nagy anyagi vonzata van, a másik meg, hogy ezzel foglalkozni kell, tehát ez nem úgy van, hogy nő a mint a gomba otthon. És egy kicsit felcserélődtek a szerepek, és gyakorlatilag úgy szoktuk mi ezt így magunk közt mondani vállalaton belül, hogy az tapasztalható, hogy aki kutyát tartott, az most macskát tart, aki macskát tartott, az nyulat, és így szépen lassan történt egy ilyen fordulás lefele, mert hogy jóval kevesebb ugye ezeknek az állatoknak a költsége. Ugye nyulat sokkal egyszerűbb tartani, bár egyébként az se olcsó, bármilyen meglepő, és például én meglepődve tapasztalom, hogy egy nyúlnak sem mindegy, hogy milyen szénát eszik, tehát a vevők komoly harcokat vívnak, hogy neki csak az zöld kell, mert csak azt teszi meg a nyúl, és nem minden, nem baj, nem jó, hogyha kicsit
1: van sárga. Van ízlésük egyébként az állatoknak.
2: Igen. Úgyhogy hát talán ebbe történt változás, hogy azért ma már egy nagy testű kutyát azért az egy komoly anyagi költséggel jár tartani, ha valaki normálisan tartja.
1: És akkor tulajdonképpen a jutalomfalat sikere az azt jelzi, hogy egyre többen oktatják a kutyájukat, tehát mert ugye elméletileg a jutalomfalatnak az a funkciója, hogy ott van nálam, és akkor azzal szinte bármire rá lehet venni a kutyát, a megfelelő jutalomfalattal szinte bármire rá lehet venni.
2: Így van, tehát hogy ugye nagyon sokan kezdtek ugye kutyaiskolába járni, nagyon sok, beszéltük az elején, nagyon sok a tudatos gazdi, megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy az adott állatnak jó élete legyen mellette, és ezért nem restek költeni. Azért azt tudni kell, hogy ez egy nagy üzlet egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világon.
1: Mekkora üzlet ez?
2: Hát most ilyen körülbelül számokat tudok mondani, olyan 220 és olyan 250 milliárd. Forint Magyarországon.
1: Ja, csak Magyarországon.
2: Csak Magyarországon.
1: Csak Magyarországon 250 milliárd forintot költünk, kifejezetten kutya jutalomfalatra.
2: Kutya, vagy macska, kisállat, ebben minden benne van, és ebben a felszerelés, és gyakorlatilag ebben minden benne van, tehát ami a kisállattal kapcsolatos. Az emberek, akit szeretnek, arra költenek. Ugye erre rájöttek nagy cégek is, olyan cégek, akik abszolút nem is az állateledelből élnek, vagy nem ez a fő profiljuk. Nem akarok nyilván most neveket mondani, de hogyha bemegyünk egy olyan helyre, aki egyébként kozmetikumokra van specializálódva, még ott is lehet jutalomfeladatot venni, és gyakorlatilag mindent meg lehet venni az állatnak.
1: Hát a kedvencem az a hajnyíró, az ugyanúgy néz ki, csak van rajta egy kutya, és azt a kutyáknak árulják.
2: Igen, azért történt egy nagy változás, tehát Magyarországon azért egy pár évvel ezelőtt még más volt a helyzet, és sokkal inkább nyitottak voltak az emberek az új dolgokra, meg az elérhetetlen dolgokra. Tehát egy pár évvel ezelőtt történt, akkor még nem volt divat, ugye ez a kutyamedence Magyarországon, és megkeresett az egyik partnerem, hogy ő akar egy ilyet venni. Megnéztem neki, hogy mibe kerül egy ilyen termék, hát mondom, figyelj, 40 ezer forint, hát mondom, miért akarsz ilyet venni? Hát mondom, elmegyünk, veszünk egy ilyen kis homokozót, amit mindenhol árulnak, ezt a kéket, mondom, ugyanúgy tudja a dolgát. De hogy jönnek hozzá barátok, és ő látta valahol, és neki mindenféleképpen ilyen kell, és azóta is egyébként nagyon szépen működnek Magyarországon ezek a kutyamedencék.
1: De hát akkor ez azt jelenti, hogy szinte hetente jönnek az újabb termékek, pont ebből kifolyólag, és akkor gondolom az évszaktól is függ, hogy mire van nagyobb igény. A kutyamedence azt gondolom egy ilyen melegebb hétvége előtt sokkal kelendőbb, mint úgy egyébként.
2: Így igaz, vannak ilyen szezonális termékek, hogy mikor éppen melyik. Van egy olyan érdekes megfigyelésünk, hogy gyakorlatilag ilyenkor jóval kevesebb eledelt vesznek egyébként a tulajdonosok,
1: Ilyenkor nem esznek az állatok?
2: Ugyanezen szoktam én is mindig gondolkodni, hogy ugyanúgy kell enni az állatnak, most vagy ennyien utaznak el, és viszik el a kis kedvencet, és máshol szerzik be, esetleg ez lehet az oka, de hogy azért az érezhető a fizikai üzletekben is, meg minden, hogy jóval kevesebb ilyenkor a vásárló, és tulajdonképpen mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy oké, de hát ilyenkor mit esznek az állatok, vagy mi történik?
1: Lehet, hogy tartalékolnak, tehát mondjuk tavasszal, akkor ezek szerint jobban megy a kutyatáp?
2: Hát, hogyha nagyon kéne néznem a számokat, akkor igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát, hogy abszolút most vagyunk pont abban az időszakban, amikor van egy ilyen kis stagnálás, meg egy kis visszaesés, és érezhető, hogy jóval kevesebbet vásárolnak.
1: Ha már itt szóba hoztam a nyulakat, meg az egyéb rágcsálókat, ez a piac a másik, tehát a macska, a kutya üzlethez képest jelentősen kisebb, és csak azért, mert kevesebben tartják, vagy tulajdonképpen bár mindent megveszünk a kedvencünknek, de hát szóval mondjuk egy egérre mondjuk nem költünk annyit.
2: Így van, hát arra nem költünk ennyit, egyébként pusztán ennyi az oka, de például a nyúltartás az rohamosan nőtt az elmúlt időszakban, tehát nagyon sokan tartanak nyulat.
1: Kifejezetten társállatnak, mert ugye azért ezt különböztessük meg, hogy valakinek van otthon 150 ketrece, és...
2: Nem társállatnak természetesen. Találkoztam pont egy olyan partnerrel, aki úgy keresett meg engem, egy szem nyula volt, nem akartam én se elhinni, hogy komolyan gondolja, amit akar. Az egyik márkába úgymondottan nyulaknak forgalmazunk egy nyúlházat, ami egyébként külföldön beszerezhető, nem is tartjuk, mert hát nem volt idáig rá igény. Ez elég komoly összegbe került, tehát ilyen 100 000 forint fölött van egy ilyen terméknek az ára, és azt mondta, hogy nem érdekli neki, kell egy ilyen, és mindenféleképpen az ödönkének abba kell rohangálni, mert ő ezt akarja nézni.
1: Akkor itt tulajdonképpen nem is az állatnak az igényeiről van szó, hanem
2: így van, gazdi igényről.
1: A szemfüle gyártók pedig ezt figyelik ezek szerint.
2: Igen, gyakorlatilag a gyártók folyamatosan figyelik a piacot, és mindig nézik, mik az igény. Ugye manapság Magyarországon talán szitok szó a kutyások között az a szó, hogy csirke, amit én nagyon nehezen tudok megérteni, mert hogy a csirke, mint fehérjeforrás, ugye még a mai napig azért az egyik legjobb fehérjeforrás, de sajnos ez csak Magyarországon jellemző, ez sehol máshol nincsen, külföldön én nem tapasztaltam sehol, de írtóznak ugye a csirke szó hallatán már rosszul vannak a kutyások.
1: Miért is?
2: Mert hogy elmondásuk szerint ugye mindenki a csirkére allergiás. Na most az a baj, hogy itt az allergiával sincsenek feltétlenül tisztában, hogy hogy történik egy allergiás reakció, vagy mi váltja ki, és általában a vakarózást ma már társítják avval, hogy akkor csirke allergiás a kutya, emiatt egyébként megváltozott a piaci trend is. Ha üzletileg nézem, persze tök jó, mert ha bárányos kell, akkor mi csinálunk bárányos, csak a bárányos fehérjének ugye jóval magasabb ugye az alapanyagára, tehát annyival drágább lesz a termék is.
1: Ráadásul az ember elolvas az összetevőket is tele van csirkével, mert a legtöbb termék egyébként nem kifejezetten azt, nem is írja rá azt, hogy ez bárány húsból van, hanem azt írja, hogy bárány ízesítésű kutyatáp, és ha megfordítja az ember, akkor ott van rajta, hogy összetevők 48% baromfi fehérje. Na de akkor honnan jön ez, hogy csirkeallergia, ennyi csirkeallergiás van? Valahol ezt megmérték? Egyáltalán ez hogy néz ki a világban?
2: Hát igazából ezért nagyon furcsa, mondok egy példát neked rá. Amerikában túlnyomó többségben ugye marhát fogyasztanak, és nagyon sok kutyatáp marhából készül, marhahúsból. Ott például bármilyen furcsa, de csirkehúsos táppal váltják ki az allergiás kutyákat, tehát ott pont fordítva van. Hogy honnan jön ez egy összetett dolog, az biztos, hogy nagyon sokan nem tájékozódnak, és nagyon sokan hisznek el dolgokat, amit éppen olvastak valahol, és talán egy egyszerű módja annak, hogy akkor megóvják az állatot attól, hogy bármi probléma legyen, hogy akkor másféle terméket vásárolnak neki.
1: De ez egyébként sokszor működik is, csak egyszerűen azért, mert változatosabbá válik a táplálás.
2: Igen, van, akinél ez működik, van, akinél egyébként nem feltétlenül.
1: De a tápgyártók azok nem végeznek kutatásokat, hiszen azzal jól meg tudják támasztani, vagy alá tudják támasztani a saját termékfejlesztésüket is.
2: Én úgy tudom, hogy volt ilyen kutatás, ami azt mutatta ki, hogy a kutyák összdarab számának a világon a 0,01%-a az, aki ténylegesen allergiás a csirke fehérjére.
1: Te akkor ez alapján mered azt mondani, hogy valószínűleg nem annyi csirke allergiás.
2: Én szerintem nincs annyi allergiás kutya csirke fehérjére, mint amennyi valójában van Magyarországon, vagy ezt mondták rá. Fogalmazzunk így, vagy aha, a tulajdonos így titulálta.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Somogyi Jánossal, az Alphavet ZRT petüzleták területi vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Somogyi Jánossal, az Alphavet ZRT petüzleták területi vezetőjével, és az első részben beszélgettünk leginkább a kutyák táplálásáról, illetve azokról a trendekről, amelyek a házi kedvencekkel kapcsolatosak, hiszen különböző időszakokban más-más etetési metodika divatos, mondhatni, aztán vannak itt különböző elképzelések, sőt, Somogyi János is mondta, hogy ő például milyen típusú táplálásba hisz, ez már egy hitkérdés is ilyen szempontból, és hát egyébként, amit talán én összetudnék foglalni ebből, hogy az a lényeg, hogy mi olvassuk el a különböző termékeken a leírást, konzultáljunk az állatorvosunkkal, és úgy alakítsuk ki a megfelelő tápolást, és én nem is akarok sokáig itt a tápokon leragadni, és megragadnám az alkalmat, ha már itt egy kutyatenyésztővel, bár csak egy egykori vagy ex-kutyatenyésztővel ülök egy stúdióban, hogy erről is beszéljünk pár szót, mert érdemes egy kicsit megismerni azt az oldalt is. Ugye mostanában ez egy komoly probléma, valószínű azért, mert egy kis kutya egy valóban pedigrés, jó tenyésztőtől származó, egészséges kiskutya, és ezeket egy külön-külön a szavakat azért ízlelgessük. Ezek így, ha egy kimondom, ezek mind több százezer forintot érnek, több százezer forintba kerülnek tenyésztői oldalról, hogy ezt garantálni tudják. Sőt, talán milliós tételek is vannak, hogy ezek a kiskutyák nem betegek, nincsenek mindenféle genetikai problémáik, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És hát az, hogy szeretettel nevelik őket, mert ugye ez pszichésen a kisállatoknak nagyon fontos, hogy honnan jönnek. Ugye, hogy a ember gyerekének is fontos. De hogy azért hallok ám nagyon komoly árakat, amikor egy-egy kiskutyáról van szó, amit mondjuk valóban megfelelő, gondos, felelős tenyésztőtől vásárolnak. Mi az oka annak, hogy ennyire sokba kerül egy kiskutya?
2: Egy tenyészet kialakítása is már nagyon sok pénzbe kerül, onnantól kezdve, hogy megvettük az első kutyát.
1: És az még ugye nem egy nagy tenyészet.
2: És az még nem egy nagy tenyészet, akkor még nem történt semmi, csak van egy kutyánk. Ennek a felnevelése is költséges, ennek a kutyának az esetleges befutatása is költséges, tehát ez mind költséggel jár. Gyakorlatilag, ha azt nézem, hogy mondjuk megszületik ennek a kutyának az első alma, mondjuk 2 évesen, és mondjuk születik 6 kölyök, akkor mennyire adjam, hogy egyáltalán nullás legyen? Nyilván nem tudom annyiért adni, és nem is adhatom annyiért, hiszen én még ott tartok, mint tenyésztő, hogy született egy almom, tehát még nem történt semmi. Mikor régebben megkérdezték, hogy mennyibe kerül egy kutya, még a 90-es években, ugye 90-es évek elején azért még volt vonalas telefon, és csörgött a telefon ugye a hirdetésekre, és kérdezték, hogy mennyibe kerül a kutya. Akkor általában mindig visszakérdeztünk, hogy jó, de melyik? Hát, amit hirdetnek kiskutya. Hát, ahhoz talán először el kéne jönni és megnézni, hogy miről beszélgetünk, mert ugye látottalanban beszélgetünk arról, hogy mennyibe kerül a kutya, melyik kutya mennyibe kerül. Mikor kérdezték, hogy jó, de mennyit ér egy ilyen kutya? Hát mennyit ér egy kutya? A kutyának az ára az pontosan nullától a végtelenig tart, mert ha én most azt mondom neked, hogy én megveszem a te kutyádat, add-e nekem. Jó, de mennyiért? De te nem adod el a te kutyád, akkor nincs ára. Tehát innentől kezdve
1: nincs
2: ára.
1: Tehát ez alapvetően érzelmi kérdés is, vagy itt is az működik, mint van egy ilyen anekdóta Picasso-ról, hogy amikor már nagyon ment neki, akkor oda ment hozzá egy milliárdos, hogy csak neki fessen, neki dedikáltam, festem valamit, és akkor így húzott 3 vonalat, és szignálta, hogy Picasso-tól van, és akkor mondta, hogy ez most 300 ezer dollár lesz. És ott ez a 3 vonalért? Nem, azért a 30 évért, mondta a Picasso, az adoma szerint. Akkor itt is az az igazság, hogy igazából egy rendes, felelős tenyésztőtől származó, híres tenyészetből származó kis kutya árában már benne van a kennel alapítástól az addig elért összes eredmény.
2: Hát attól függ, hány évet számolunk, mert ha most számolunk 20 évet, nyilván nincs benne abba az árba, de gyakorlatilag igen, tehát azért ezt valakinek meg kell fizetni, tehát hogyha ezt a befektetett munkát, ezt másfél tenyésztő nem tudja valamilyen szinten redukálni, visszahozni sose fogja tudni, tehát ez egy drága hobbi a kutyatenyésztés, de valamilyen szinten azért ezt meg kell fizetni a gazdának, hogy azért ő beletette ezt a munkát, ha valaki tényleg beletette is, lelkesen megcsinálta azokat a dolgokat,
1: honnan
2: amiket kell.
1: Honnan tudom én, amikor kutyát választok, és megmondom, erre azért vagyok kíváncsi, mert valóban én azt látom, hogy a Magyarországon azért dívik a szaporítás, mert hát szép kis kutyákat akár lopnak is egyébként, lehet erről is hallani, és akkor szegényeket addig kínozzák, amíg ki lehet belőlük facsarni még egy kölyköt, és aztán eldobják őket, láttuk a kutyamenhelyeken, hogy milyen állatokat tartanak, és valahogy az emberek tömegében nem érdeklődnek azután, hogy van az, hogy 30 ezer forint egy kiskutya. Amikor állítólag fajta tiszta, állítólag tenyészetből van, és akkor összehasonlítom az ugyanilyen kis kutyák árával, és a 10-es szorzó az még nem is túlzás.
2: Igen, hát gyakorlatilag, amikor mondjuk megkérdezik tőlem, vagy segítséget kérnek, hogy segítsek esetlegesen kiskutyát választani, akkor én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy több helyre el kell menni, több helyen kell tájékozódni, több tenyésztővel kell beszélgetni. Utána kell menni, hogy egyébként az adott fajtában kik a vezető tenyésztők, ezt azért gyorsan ki lehet deríteni. Ha esetlegesen onnan nem kap kölyköt, onnan kaphat tanácsot, ott azért az fölvilágosítják az embert, és segítenek neki abba, hogy ne hozzon rossz döntést. De tény, ami tény, hogy tájékozódni kell, tehát csak azért, mert mondjuk olcsó, nem feltétlenül lesz jó, csak azért, mert valami drága, nem feltétlen lesz jó. Nyitott szemmel kell járni, és ezt mindig úgy kell gondolni egy ilyen kiskutya vásárlásra, hogy azért azt szeretnénk, hogy legalább 10 évig azért mellettem legyen, és a társam legyen. Úgyhogy ez csak máshogy nem lehet ezt megcsinálni, tehát csak úgy, hogyha több helyre elmegy az ember, és több helyen tájékozódik.
1: Nekem mániám az, hogy kutyát, ha veszünk pénzért, akkor az csak tenyésztőtől, egyébként meg örökbe fogadunk, de hogyan tájékozódhat az, aki mondjuk megteheti, aki tudja, hogy a kutya ára az tulajdonképpen a legkisebb költség egy kutya tartásban, de biztosra akar menni, és ő mondjuk nem akar örökbe fogadni. Bár egyébként nagyon hálás dolog.
2: Gyakorlatilag az internet világában azért gyorsan meg lehet találni a vezető tenyésztőket adott fajtába. Érdemes egyébként többet is fölkeresni, és nem feltétlen beleszeretni az elsőbe, akit meglátogattunk. Többféle információt kaphat több helyről. Talán ez a legegyszerűbb módja, de mindenféleképpen én azt javaslom, hogy személyesen menjenek el ezekre a helyekre. Azért a tartásból, a környezetből, az állapotokból azért nagyon sok minden kiderül, mert előfordult már azért olyan a történelemben, hogy valahol drágán hirdettek valamit, és kiderült, hogy sajnos nem megfelelő körülmények között tartották az állatokat, tehát ezt mindenféleképpen érdemes egy személyes látogatást kérni, hogy mégis megismerjék a tenyésztőt egyáltalán, meg magát az állatokat, lássák, hogy milyen körülmények között vannak.
1: Ugye azt mondtad, hogy a kutyatenyésztés az nem egy üzlet, hanem az inkább egy nagyon költséges hobbi. De hát azért azt nagyon nehéz elhinni, hogyha valakinek van mondjuk 5-6 kutyája, a szukák, kanok vegyesen, megfelelő fajtából, hogy ez csak szerelemből csinálja valaki, mert ez már így első szorzásra nagyon durva költséget jelent, és ezzel irgalmatlan munka van. Tehát ha valakinek egy nagyon értékes tenyészkutyája van, azzal is rengeteg utazás van csak, ha csak ez egyik problémát nézzük.
2: Márpedig furcsa ez, amit mondok, ez így van. Tehát általában az adott fajtáknak a tenyésztői, akik tényleg szívvel élekkel csinálják, mi úgy szoktuk mondani, hogy bolondok, mi magunk is azok voltunk, tehát talán nem sértek meg ebben senkit, hogy bolondok, de tényleg tudják annyira szeretni az adott fajtát, és abszolút minden áldozatot meghoznak azért, hogy maga a fajta szebb és jobb legyen, és haladjanak előre azon az úton, amit ők kijelöltek maguknak.
1: És amikor abba hagytad ezt a tevékenységet, akkor annak mi volt az oka? Elfogyott a pénzed, vagy azt mondtad, hogy most már szeretnél félretenni, vagy nem tudom, tehát hogy most már mással is akarsz foglalkozni, vagy mi az alapvető oka, mert hogyha ez szerelem, akkor azt nagyon nehéz abba hagyni.
2: Igen, mivel édesapám kezdte el, és azért neki volt benne leginkább a 30 éve, annak ellenére, hogy ugye mi a családként ugyanúgy mögötte voltunk, és ugyanúgy segítettük ebbe a történetbe, neki volt a legnehezebb egyébként ezt elfogadni, hogy vége van. Több dolog miatt lett vége. Mondhatom azt is, hogy elfáradtunk azért ebbe a dologba, ugye ők már azért nem gyerekek, és be kellett látni, hogy nem fogjuk tudni olyan szinten csinálni ezt a kutyatenyésztést, mint amilyen szinten mi csináltuk, és ezt be kellett látni, tehát ezt el kellett ismerni.
1: Tehát nem hozza vissza az árát, amiről beszéltünk itt, hogy egyre költségesebb, és az emberek meg egyre költségérzékenyebbek? Vagy
2: igen, ez is benne van a pakliba, nem ez vezetett oda egyébként, hogy abba hagytuk, de ez is nyilván valamennyire érinti ezt a történetet. De egyszerűen be kellett látni azt, hogy nem tudjuk azt a szintet hozni semmilyen formában, amit előtte mi fölépítettünk, és hogy innentől kezdve valószínűleg ez lejtmenetben lenne, és a lejtmenetet még nem akartuk egy sikeres tenyészetet úgy befejezni. Úgy akartuk befejezni, mint amikor ugye megnyertük az 5. olimpiai aranyérmet, és akkor oké, megvan, nem lesz már 6.
1: Tehát ez na jó, de tudnám. Hogy lehet egy kutya tenyészetet felszámolni, hiszen ott élő lények vannak, gyönyörű kutyák vannak, ezeket tovább lehet értékesíteni, vagy ezek megmaradnak hobbi állatnak?
2: Ezek megmaradtak hobbi állatnak, és megvártuk, mi mindenki leélte az életét, tehát nálunk ilyen nem volt soha, hogyha egy állat kiöregedett esetleg a tenyészetből, vagy mondjuk, hogy számunkra már nem volt hasznos, de attól még a mi kutyánk volt, tehát ugyanúgy ott maradt velünk. Ebből következik, hogy azért túlzásba is estünk mi az évek alatt, azért volt, mikor 22 tenyészkutya volt otthon. És ugye az ember nem válik meg a kedvencétől, tehát ez az én kutyám, a másik a testvérem kutyája, a harmadik apám, a anyukája, tehát ugye itt le volt osztva mindenkinek, hogy kinek mi a kutyája, ezeket az ember azért nem dobja ki az utcára.
1: Világos, ez egyértelmű. Viszont akkor most visszakanyarodnék oda, most ebben az üzletágban dolgozol, és főleg ebben a B2B üzletágban, tehát akár neked az ügyfeleid nagy része, az volt tenyésztő kollega, nem?
2: Előfordult, ilyen is egyébként nem jelező, abból a szempontból nyilván ez nekem hasznomra válik, hogy hiteles tudok lenni a partnereimnél, hiszen van egy olyan múltam, amivel elhiszik azt, hogyha én egy adott termékről vagy bármiről beszélek, akkor tudják, hogy nem feltétlen egyébként azért mondom, mert csak el akarom adni a terméket.
1: És egyébként az ügyfél összetételben kifejezetten a tenyésztők hány százalékot tesznek ki?
2: Változó, ugye a tenyésztőktől azért azt tudni kell, vagy a kutyatartókról, hogy nagyon árérzékenyek, főleg Magyarországon, és azért hajlamosak vándorolni márkáról márkáról, vagy ahol éppen jobb ajánlatot kapnak. Ugye az internet se segítette gyakorlatilag ennek a biznisznek az előrehaladását, legalábbis Magyarországon, hogy nem feltétlenül segítette. De igazából mondjuk egy olyan negyede, tehát hogyha az én partnerállományomat nézném, akkor körülbelül a negyede, vagy a negyedét teszik ki jelen pillanatban tenyésztők.
1: Nagyon fogy az időnk, és rengeteg dologról akartam még beszélni, de talán belekapaszkodnék itt, mondtad, hogy a legnagyobb probléma az internet. Hogyan?
2: Hát az üzleti részét nézem, akkor gyakorlatilag rengeteg olyan külföldi webáruház nyitotta meg a kapuit Magyarországon, vagy rúgta be az ajtót, talán így még jobban tudnám megfogalmazni, mert hogy rendkívül alacsony árakkal dolgoznak, és ugye korábban beszéltük, hogy árérzékeny a piac, tehát érthető, hogy az emberek ugye ott vásárolnak, ahol olcsóbban jutnak az adott termékhez. Ennek ugye megvan a maga oka, egyszer más országokban ugye más az áfa kulcs, ezáltal nyilván olcsóbban tudják ezeket a termékeket forgalmazni.
1: És ez a minőségi termékekre is igaz, vagy ott különösen igaz?
2: A minőségi termékeknek különösen igaz. Így van, én szoktam mondani általában a partnereimnek, hogy akik a nagyok játszóterére bekerülnek termékek, azok előbb-utóbb sajnos el fognak vérezni, mert nem lehet felvenni velük a harcot ugye árba, és onnantól kezdve kell alternatív megoldásokat találni. Többek közt mi ezért fejlesztjük folyamatosan a saját márkáinkat, pont azért, mert egyszerűen nem látunk más lehetőséget arra, hogy felvegyük a versenyt a piacon, egyszerűen olyan termékeket kell biztosítani a partnereinknek, ami máshol nem elérhető.
1: És egyébként arra van igény?
2: Nyilván ez egy komoly munka, tehát ez nekünk kell kialakítani azt, hogy erre legyen igény. Ezek a termékek is csúcsminőségű termékek, tehát abszolút felveszik a versenyt, sokszor jobbak összetételben, mint a piacon található népszerű termékek. Az egy másik kérdés, hogy milyen formában tudjuk megismertetni az emberekkel, tehát ez egy komoly munka, hogy ezeket a termékeket az emberek megismerjék.
1: És egyébként ezen az árérzékeny piacon is inkább a felső kategóriában a legjobb minőséggel érdemes versenyezni?
2: Én azt gondolom, hogy igen, több dolog miatt is merem ezt állítani. Egyrészt, hogyha a felső kategóriába versenyeznek a különböző tápgyártók, akkor hogyha a tudatos gazdik ezeket vásárolják, akkor már ők tettek egy lépést afelé, hogy nem tesznek rosszat ugye a saját állataiknak. Azért ez egy fontos dolog. Ha az alsó kategóriába történik ez, akkor ugye ez nem igaz ez a történet, úgyhogy mindenféleképpen inkább a prémiumtól fölfele. Üzletileg nem könnyű a prémium kategóriába versenyezni, mert nagyon sokan vannak ugye a piacon, nagyon sok gyártó van, nagyon sok külföldi gyártó van, úgyhogy nem egyszerű ez a történet. Mindenkinek meg kell találni azt, hogy mitől tud jobb lenni, mint a többi, mitől tud akár összetételben, akár árban, akár csomagolásban, akár bármiben többet nyújtani a többi márkához képest. Mi igyekszünk árban is versenyképesek lenni, megfelelő csomagolást biztosítani a termékeknek, és versenyképesek lenni jelen pillanatban a magyar piacon, ha éppen arról van szó, akkor akár ismert nagy márkákkal szemben is.
1: És akkor így a vége felé, ha össze akarom foglalni, tulajdonképpen az egy jó hír, hogy a piac úgy, ahogy van, igényes, ha árérzékeny is.
2: Így van, hát mi igyekszünk ezeket az igényeket kielégíteni, többek közt ezért szoktunk minden információt begyűjteni a partnereinktől, tenyésztőktől, akár hobbikutyásoktól is, bárkitől egyébként szívesen meghallgatunk mindenféle ötletet, és nyitottak vagyunk rá. Egy komoly csapat dolgozik azon, hogy gyakorlatilag mindenkinek az igényét ki tudjuk elégíteni.
1: És hát gondolom, hogy a vevők ezt majd meghálálják a megfelelő megrendelésekkel. Az időnk az elfogyott, úgyhogy én nagyon köszönöm Somogyi Jánosnak, az Alfavet PET üzletág területi vezetőjének, hogy vendégünk volt, és válaszolt mindenféle kérdésekre, még a kutyatenyésztéssel kapcsolatban is. Köszönöm, hogy itt voltál, Ted, máskor is.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető. Lakatos László.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsifürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi Fürdő és Wellness Ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen

0: pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota.
1: Időjárás jelentés.
0: Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, ez pedig a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz az egészségkód legutóbbi műsorából válogatva, de felidézzük az elmúlt hét hírműsorainak legérdekesebb beszélgetéseit is.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Egy 5. éve tartó háború közepette ünnepelte Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóját az ország. A megemlékezésen kívül augusztus 24-én az Ukrajnát támogató országok kijevi csúcs találkozóján több olyan kétoldalú megállapodás is született, amely jelentősen javítja az ország védelmi képességét. Ilyen a brit titkosított katonai technológia átadása. A francia-ukrán megállapodás pedig a precíziós rakéták ukrán gyártására ad lehetőséget. Szilágyi Mátyással, a Külügyi Intézet vezető kutatójával Ukrajna elmúlt 35 évének fontosabb csomópontjairól beszélgettem.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: 1991. augusztus 24-én a kijevi parlament a moszkvai puccskísérlet után kiáltotta ki a függetlenségét. Egyébként decemberben 92%-os össznemzeti népszavazás támogatása mellett. Ugye ez a kiinduló pontja Ukrajna függetlenségének 35 éves évfordulójának, de van még egy dátum, amit szerintem érdemes megemlíteni, ami aztán ennek az egésznek a kiinduló pontja lehetett. A Gorbacsov elleni híres puccs, amely 91. augusztus 19 és 21-e között zajlott. Végül is ez vezetett oda, hogy még abban az évben karácsonykor a Szovjetunió hivatalosan is felbomlik. Hát ennek a két dátumnak aztán igencsak szoros összefüggése van. És Ukrajna 35 éves története, nem mondhatnám, hogy nem volt izgalmas. Lesz-e következő 35 év, mármint a függetlenség szempontjából?
2: Ez egy nagyon érdekes történelmi helyzet, történelmi fejlődés. Hát egyfajta kelet-európai viszonylatban lehet azt mondani, hogy késleltetett nemzettévállás folyamata zajlott egy nagy birodalom részeként, az orosz birodalom részeként létezett évszázadokon keresztül. Ukrajna különböző történelmi fordulópontok vezettek oda, hogy sikerült ennek a politikai közösségnek önállóan, függetlenként meghatároznia önmagát, először az első világháború végén egy rövid időre, utána elég gyorsan ismét a nagybirodalom Szovjet-Oroszország, illetve a Szovjetunió keretébe került, visszaintegrálódott. Később csak hát a rendszerváltás, illetve a Szovjetunió szétesésekor vált lehetővé az, hogy önálló, nemzetközi, jogilag önálló politikai egységként, önálló független országként fogalmazza meg önmagát, és az utóbbi 35 évben ugye ennek a helyzetnek a folyamatos változását, dinamikus változásait látjuk, ahogy egyre inkább előtérbe került az önálló ukrán állami identitás, előtérbe került az ukrán kulturális nemzeti és nyelvi identitás Ukrajnában, miközben az országnak egy nagyon jelentős része az orosz nyelvi beágyazottságú vagy orosz nemzetiségű, illetve más komolyabb létszámú nemzeti kisebbségek is történelmileg megtalálhatóak, élnek Ukrajnában. Hát egy nagyon komplex nemzetiségi helyzet is jellemzi a modern Ukrajnát. Hát az utóbbi időszakban, 2000-es évektől, 2000-es évek közepétől kezdve hangsúlyossá váltak, akcentuálódtak a minél inkább nemzeti identitású, ukrán nemzeti identitású Ukrajna megteremtésére irányuló törekvések, illetve hát az Oroszországgal meglévő sok évszázados történelmi integráció, alárendeltség, együttélésnek a eltávolítására felszámolásáról, a csökkentésére irányuló törekvések.
1: Ha megnézzük, akkor ennek a 35 évnek politikai szempontból a csomópontjai mindig a körül, vagy a csúcspontjai, vagy forrópontjai mindig a körül kezdtek el kialakulni, hogy éppen oroszbarát kormány volt hatalmon, vagy éppen nyugatbarát, vagy legalább nyugat felé közelítő kormány volt hatalmon. Tehát valahol mindig ez az inga politika jellemző volt, és amikor ez az inga nagyon kilengett, akkor egyszerűen mindig történt valamilyen nagyobb puccs, vagy népi felkelés, vagy valamilyen megmozdulás.
2: Így van, mindez az alakulás, ez az evolúció nem egy geopolitikai légüres térben zajlott, hanem különböző nagyhatalmak nemzetközi befolyási övezetek közötti harcként is felírható és tételezhető. Itt mindig is egy ütköző zóna húzódott, egy ütköző övezet a Szovjetunió szétesése után, egy igen fontos ütköző zóna a kelet és a nyugat között, illetve Oroszország és nyugat, az Egyesült Nyugat, Nyugat-Európa, Európai Unió és természetesen az Egyesült Államok között, tehát egy geopolitikai mérkőzés is zajlott párhuzamosan, amely erősítette a tendenciákat, amelyek hát az Oroszországtól való eltávolodásra mutattak, és ezt ösztönözték ukrán részről. Ez mindenképpen egy másik nagyon fontos összetevője a folyamatnak. Komoly befolyása volt természetesen a külső erőknek.
1: Ha már ezt szóba hozta, akkor van egy nagyon fontos dátum, 1994 budapesti memorandum. Ukrajna akkor a világ harmadik legnagyobb atomfegyver arzenáljával rendelkezett. És ez a memorandum arról szólt, hogy lemond erről az arzenálról, cserébe viszont az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország garantálja a határait és a sérthetetlenségét. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, ebből semmi nem lett néhány évtizeddel később.
2: Hát ez az atomarzenál, ez természetesen egy hipercentralizált totalitárius birodalomnak a atomarzenálja volt. Ez egy maximálisan központból irányított Moszkva központú orosz hadseregnek a felügyele alatt álló arzenál volt, amely a történelem ilyen típusú szeszélye következtében került, úgymond Oroszországhoz képest külföldre. Ez egy elég érdekes kérdés, hogy ezzel mit tudtak volna kezdeni ukrán oldalon. Hát mindenképpen biztosítani kellett, hogy ezek az eszközök, ezek valamilyen intézményes és ellenőrzött felügyelet alá kerüljenek. Megkockáztatom azt a értékelést, hogy 94-ben még a nyugat szempontjából nem tűnt kifejezetten biztonságosnak az a helyzet, hogy egy volt ugye szovjet atomeszköz, az egyszerre csak hát valamilyen más ország, egy újonnan függetlenné váló országnak a felügyelete alá kerül. Hát ezt mindenképpen rendezni akarták amerikai, nyugati, brit egyéb szempontból ezt a helyzetet. Különösebb kétségek nem voltak afelől, hogy ennek az egész eszköz állománynak a valószínű legjobb helye az mégiscsak az, hogyha Oroszországnak a felügyelet alá kerül.
1: Amivel nincs is semmi baj, de az, hogy közben a nagyhatalmak egy része garantálja az ország szuverenitását és a határainak a sérthetetlenségét, ez az, ami aztán később eléggé gyönge lábakon állt. Szinte egyáltalán nem állt semmilyen lábakon, ugye a Krím-félsziget annektálása után különösen.
2: Igen, 94-ben viszont még nem tűnt olyan fenyegetőnek, sőt egyáltalán nem volt ilyen megítélés alatt Oroszország, hiszen egy meggyengült korábbi szuperhatalomról vagy nagyhatalomról volt szó, ugye, amely tulajdonképpen a saját működésének a stabilizálását, gazdasági rendbetételét is hát igen nagy problémák árán tudta csak biztosítani, tehát gyakorlatilag Oroszországot egyáltalán nem tartották ebben az időben egy komolyan vehető problémának vagy fenyegetésnek nyugati részről. Ilyen kérdések, ahogy mondani szokás, még a Holdban vagy ott sem voltak, hogy most majd Oroszország a következő években offenzívát indít.
1: Más volt a vezetés.
2: Szovjet területek megszerzésére, vagy visszaszerzésére. Tehát legyengített állapotban lévő padlóra fektetett volt szuperhatalom volt, nem tartották különösebb geopolitikai fenyegetésnek. Ami persze 30 év múlva megváltozott. És hát egy egész más helyzet alakult ki.
1: Ugorjunk egyet, nézzük a mostani ünnepségeket. Augusztus 24-én jó néhány, főleg a Baltikumból származó jelentős politikus és kormányfő ott volt, ünnepelt, sokan persze hiányoztak. Mennyire lehet stabilnak tekinteni most jelenleg Ukrajna függetlenségi harcát, ugye harcok továbbra is zajlanak, immáron 5. éve az Európai Uniótól valamivel több mint 6 milliárd eurós további segélyt igényelt Ukrajna. Az Egyesült Államok nem képviseltette magát az ünnepségen, sőt úgy tűnik, hogy Zelenszky kérése sem talált nyitott fülekre, amely a műholdas hírszerzési hálózatok kibővítését jelentette volna Ukrajna számára. Hogy látja a mostani helyzetet?
2: Általában pesszimisztikusak a megfigyelők azt illetően, hogy itt egy hosszan elnyúló konfliktusról van szó sajnos, tehát még mindig nem látszik a vége. Illetve a különböző béketapogatózások, próbálkozások úgy tűnik, hogy visszaszorultak, tehát jelenleg egy mindkét fél részéről egyre elmélyülő, egyre súlyosabb eszkalációval járó háború zajlik, amely jelen pillanatban elsősorban a hátországokat célozza, illetve a fronton továbbra is zajlik egy részben álló háború, részben egy nagyon lassú orosz előrenyomulás, amely nem eredményez jelen pillanatban látványos sikereket. Viszont én a potenciális lehetőségek szempontjából azért Ukrajnát semmiképpen nem írnám le, sőt, az utóbbi fél évben mindenképpen történt egy nagyon jelentős ukrán előremozdulás, ez a drón hadviselés és a részben a rakéta hadviselés területén. Hát Ukrajna kifejlesztett nyugat, Amerika Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Unió legerősebb államai kathatós támogatásával egy nagyon komoly dróngyártó potenciált, illetve egy közös dróngyártást is lényegében a nyugati államokkal, melynek az egyik állomása is volt most az említett találkozó, hiszen a brit miniszterelnökkel, aki a miniszterelnöksége első külföldi, első tengeren túli utazását Ukrajnába intézte, Burnham miniszterelnökkel tartott tájékoztatón aláírtak Zelenszky elnökkel két nagyon fontos megállapodást is a drónok fejlesztésével kapcsolatban, ami tulajdonképpen angliai fegyvereknek, illetve rakétáknak az alapelveinek az átadását jelenti ukrajnai gyártás szempontjából. Ez a SCAP nevű rakéta, amely francia, illetve francia brit gyártású, ehhez adja át az angol fél a különböző tudományos technikai termelési know-how-okat, hogy lehessen Ukrajnában is közvetlenül gyártani. Ezeknek a rakétáknak a célja ilyen 250-300 kilométeres mélységbe stratégiai csapások mérése, tehát az orosz mélységben, és pontosan azokat a balisztikus rakéta indítóállásokat, parancsnoki pontokat, bunkerek és egyéb infrastruktúrális pontok kiiktatását célozza, amelyek segítségével jelen pillanatban Ukrajna az interkontinentális, orosz interkontinentális rakéták csapásait kénytelen elszenvedni. Tehát gyakorlatilag nem egy elhárító rakétarendszer, ami az amerikai Patriot lenne, amiből jelen pillanatban hiány van, és úgy tűnik, hogy csak nagy késéssel tudják Ukrajnának leszállítani, hanem már eleve az orosz balisztikus rakéta kilövő kapacitást célozza fenyegetni. Hát ez egy nagyon komoly megállapodás megítélésem szerint, illetve az AI, a mesterséges intelligencia vezérelte különböző katonai rendszerek csípjeinek a gyártásában is született egy komoly megállapodás brit-ukrán vonatkozásban, illetve a brit fél megkapja ezen túl az ukrán Avenger rendszernek a mesterséges intelligencia által generált adatbázisát, ami tulajdonképpen a különböző ukrajnai fegyverek, fegyverrendszerek oroszországi bevetésének az eredményességi adatait összesíti. Tehát egy hatalmas informatikai adatbázist, ami segít a brit, illetve áttételesen az egész nyugati fegyvergyártásnak a technológiai felpörgetésében. Tehát itt nagyon komoly megállapodások történtek. Ezek tükrében én egyáltalán nem tartom esélytelennek az ukrán fegyveres erőt, akár a további hónapokban még nagyobb előnyök elérésében Oroszországgal szemben. Tehát itt egy nagyon komoly ukrán potenciál van, ami egy nagyon lényeges, tulajdonképpen a világon egyedülálló nyugati tudományos, technológiai és üzleti erővel megtámogatva, hát egy nagyon jelentős súlyt képezhet Oroszországgal szemben. Ez ugye vonatkozik mind a brit, illetve az európai gyártók egyesített haditechnológiai és gazdasági erejére, mint pedig az Egyesült Államok gyártóinak az erőire. Tudjuk azt, hogy egy hónappal ezelőtt amerikai ukrán viszonylatban is született olyan kormányközi megállapodás, ami tulajdonképpen közös Amerikában diszlokált, de ukrán közreműködésre való dróngyártást irányoz elő. Hát itt nagyon komoly haditechnikai együttműködések bontakoznak ki Ukrajna javára, és ez egy olyan egyesült nyugati erőpotenciál, amely hát nagyon komoly elgondolkozásra késztetheti Oroszországot, illetve kiszámíthatatlan a következménye a továbbiakban, olyan szempontból is, hogy Oroszország milyen módon fog ezekre reagálni. Egy kockázati tényező is.
1: Szilágyi Mátyással, a Külügyi Intézet vezetőkutatójával beszélgettem az elmúlt percekben a Független Ukrajna 35 évéről. Ez itt a Trend FM ismétlő műsora, a hétvégi menetrend. A zene után heti hírműsorainkból válogatunk. Maradjanak velünk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az AI nem a jövő, már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak. Folytatjuk a Hétvégi menetrend című műsorunkat, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Továbbra sem lehet tudni, hogy mi okozta a Bánát szerbiai részén lévő Deliblati homokpusztán tomboló tűzvészt. Mintegy 4000 hektárnyi területen pusztult el a védett erdő és az egyedi növényzet. Hatalmas károk érték az akácosokhoz telepített méhészeteket is, valamint a méhkasokat. A friss hírek szerint a helyzetet mára már stabilizálták. Fellángoltak ugyanakkor a belpolitikai viták arról, hogy a szerb kormány miért késlekedett a nemzetközi segítség kérésével, valamint az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválásával. Az ellenzék azt gyanítja, hogy a területet azért hagyták pusztulni, mert beruházóknak szánják. Tomó Margarétával, a vajdasági Szabad Magyar Szó újságírójával először a tűz megfékezéséről beszélgettem, majd Róza Robert, a temesvári idegenforgalmi szakember számolt be arról, hogy a levegőbe került füst elárasztotta a Bánát romániai területeit is.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: 3500-4000 hektárnyi erdő és egyedülálló növényzet, fenyves pusztult el a tüzek során. Meg tudod erősíteni azt, hogy már nincsenek lángok, és valamennyire úrrá lettek ezen a katasztrófán a nemzetközi erők, mert hogy ugye több országból is küldtek tűzoltókat?
2: Igen, hát a friss hírek erről szólnak, hogy valamennyivel nyugodtabb, illetve stabilabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély megszűnt, tekintettel arra ugye, hogy csapadék továbbra sem esik, továbbra is nagyon száraz, meleg a levegő, és hát ahol a Deliblati homokpuszta található Bánátban, ott folyamatosan nagyon erős szél fúj. Tehát, hogy igazából ez a nyugalom, amit ma tapasztalunk, természetesen abba bízunk, hogy ez hosszú távú, és egy nap majd arra ébredünk, hogy azt mondják, hogy a tüzet teljesen sikerült eloltani, de az az igazság, július vége óta ezt tapasztaljuk, hogy egyik pillanatban eloltják, a következő pillanatban valahol újra lángol a tűz, úgyhogy én óvatos lennék ezekkel a becslésekkel. A tény az, hogy amióta a nemzetközi erők megérkeztek, itt van az orosz gép, illetve az Európai Unió több országából érkeztek légi, illetve földi tűzoltók is, azóta úgy tűnik, hogy sikerül legalább ellenőrzés alá vonni a tüzet, mert hát az elmúlt egy hétben sajnos arról beszéltünk már, hogy elérte a házakat, és tulajdonképpen az emberek nem nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel.
1: Van ott a környéken olyan település, amely komoly veszélybe került?
2: Vannak ott igen kisebb települések, Kevevára községhez tartozik. A legnagyobb település, ami a legközelebb van a tűzhöz, Fehér templom. Ez egyébként egészen keleten van a szerb-román határ közelében, és hát a hozzá tartozó egészen pici falvak, tanyavilágok voltak, ahol bizony evakuálni kellett az embereket, illetve próbálták az embereket megkérni, hogy távozzanak a házaikból. Sokan ezt nem tették meg egyébként, hanem maradtak és segítettek a tűzoltásban, illetve segítettek a tűzoltóknak. Nagyon sok ott élő család befogadta a tűzoltókat a saját házukba, ott tudtak megpihenni, enni, inni adtak nekik, hiszen teljesen ki vannak már merülve. Tehát az a 300-400 tűzoltó, aki folyamatosan a terepen van hetek óta, természetesen érkezik hozzájuk váltás, de nagyon sokan ott maradtak végig és küzdöttek a lángokkal. Úgyhogy igen, voltak települések, amelyeket veszélyeztetett, de szerencsére a helyi lakosságnak köszönhetően, illetve a tűzoltóknak köszönhetően nagyon sok önkéntes tűzoltó egyesület vonult oda ki innen Szabadkáról is, illetve a környékbeli településekről, hogy segítsen a tűzoltásában.
1: Azt lehet tudni, hogy mi okozta a tüzet?
2: Nem lehet tudni egyelőre. Nem feltételezzük természetesen, hogy ez akár szándékos gyújtogatás lehetett volna, mint például akár Horvátországban bebizonyosodott, hogy volt erre például. Nyilvánvalóan ez csak azt követően derül ki, hogy a tüzet teljes egészében eloltják. Most egyelőre tulajdonképpen meg sem közelíthetőek ezek a területek. Azért tudni kell, hogy a Deliblati homokpuszta nem véletlenül homokpuszta. Azért van most ott annyi erdő, mert telepítéssel próbálták megakadályozni, hogy a homokot vigye a szél, de ez egy nagyon-nagyon megközelíthetetlen, homokos terület, nagyon nehezen megközelíthető terület, hogyha például valahol az erdő közepében van a tűz, tehát ezek a hatalmas nagy tűzoltó autók nem tudnak bemenni erről a területre, mert nagyon nehezek, elakadnak a homokban, és ez az, ami elsősorban nehezíti az oltást, illetve ez az állandó változó irányú szél.
1: Hát azt már meg se kérdezem, hogy ott volt-e bármiféle vízlelőhely, mert valószínűleg nem.
2: Nem, igen.
1: Úgyhogy ezek a területek, ha egyszer lángra kapnak, akkor szinte menthetetlenek.
2: Hát nagyon úgy tűnik, hogy igen. Na most azért persze az ellenzéki politikusok, az ő szakbizottságaikét igencsak nagy kritikával illették. A kormányt, illetve azt, hogy nem reagáltak megfelelően. Azt tudni kell ugye, hogy a dellibáti homokpusztán már az előző években is volt hasonló méretű tűz, óriási pusztítást végzett, és ezt követően kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és vették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobbant tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet. Illetve nagyon sokáig ugye azt mondták, ugye is, most is azt mondták, hogy 3,5-4000 hektárt érint a tűz. Ez jóval nagyobb terület egyébként, mint a 2000-es években, ami volt tragédia, viszont itt műfordult felvételek alapján is jóval nagyobb területekről van szó. Óriási akácosokról, ami nyilván érinti a méhészeket, sok kaptár is odaveszhetett, kritika érte a Szerbiát az Európai Unió részéről is, tekintettel arra, ugye, hogy először Oroszországtól kért segítséget a kormány. Szerbia csak augusztus 21-én és 4 nappal ezelőtt aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. Ezt a lépést sokak szerint sokkal előbb meg kellett volna tenni, tekintettel arra, hogy az aktiválás után azonnal megérkezett a segítség, és hát látjuk az eredményét, 3 nap után már sokkal nyugodtabb a helyzet. Természetesen most felmerül a kérdés, miért nem aktiválta a kormány ezt a mechanizmust korábban, akkor is érkezett volna a segítség, arról nem beszélve, hogy július végén a spanyolországi tüzek oltására segítségként Szerbia is küldött 40 tűzoltóegységet, azt is kritizálják, miért nem maradtak ők itthon, azzal vádolják az államfőt Alexander Vučićot, hogy a saját politikai propagandájára használta fel az EU területén történt tűzoltást, itt pedig hagyja a deliblati homokpusztát leégni.
1: Na most ezek vádak, vagy legalábbis kritikai hangok, de jött erre bármiféle válasz?
2: Igazából nem érkezett rá érdemi válasz. Arról nem beszélve, hogy tulajdonképpen az államfő államfői minőségében már a szerb haladó pártnak kampányol, tehát hogy arra sem vette a fáradtságot, hogy személyesen elmenjen ezekre a helyekre, és tudni kell azért, hogy nem csak a deliblati homokpuszta ég, hanem az úgynevezett Stolovi hegység is, ahol még nagyobb a probléma, hatalmas erdőterület éget le, illetve ég folyamatosan, mert ott egyszerűen nem tudják megfékezni a lángokat, mert ugye nagyon sziklás a terület, és csak a légioltás az, amiben válik. Most a legfrissebb információ sajnos az, hogy augusztus elején ütött ki a tűz, ugye. Tegnap az erős szél ismét fellobbantott a tüzet, és igazából új tűzfészek keletkezett, több mint 1000 hektárnyi erdő égett itt is le. Szerbia a tegnapi adatok szerint több mint 40 helyen küzd a lángokkal, itt természetesen vannak kisebb tüzek, és van ez a két nagyobb, a deliblati homokpuszta, illetve a Stolovi hegység. Tulajdonképpen az államfő erre egyáltalán nem reagál, a kormányfő sem. Egyedül a belügyminiszter az, aki volt egyszer-kétszer a terepen, de a vádakra nem reagáltak, ahogy arra se, hogy miért nem aktiválták ezt a mechanizmust előtt, miért nem látta be az állam, hogy egyedül nem tud megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Nagyon sokan az ellenzéki politikusok közül ugye azzal is vádolják egyébként az államot, hogy szándékosan hagyja leégni ezt a területet, mert tervei vannak vele, mert miután ugye elpusztul a terület, könnyen építési területté nyilvánított, holott ugye ez egy rezervátum, a tűz érintett vadászterületeket is, kerítéseket kellett lebontani, hogy az állatok menekülni tudjanak, tehát rengeteg szarvas és egyéb vadállat élőhelye pusztult el. Óriási kérdés igazából, hogy milyen stratégiával és hogyan tudja majd revitalizálni ezt a területet az ország, és hogy ezek az állatok, amiknek az élőhelye volt ez a terület. Közülük mennyi pusztult el, mennyi veszett oda, és ők hol tudnak új élőhelyet találni maguknak.
1: A vonal túlsó végén most Róza Robertával beszélgetek, ő bánsági idegenvezető, méghozzá romániai területen, tehát Aradon és Temesváron. Éppen az imént készítettem egy interjút egy szerb-magyar újságíró kolléganővel, aki elmesélte, hogy a bánáti területen zajló tűz pusztítása milyen volt, és hogy sikerült nagyjából lokalizálni ezt a területet. Na most, ha már a Bánátról beszélünk, akkor a Bánát másik fele Romániában az éppen Temesvár és környéke. Lehetett arról híreket hallani, hogy ez a hatalmas tűz és annak a füstje szinte megfojtott Temesvár városát. Mi történt, mit érzékeltetek ti ott?
3: Azt vettük észre, hogy furcsán ködös, ilyen nagyon smogos lett a levegő. Kánikula volt, ez nem segített egyáltalán, mert nem mozgott a levegő, ezért a fű sem távozott. Egy kicsit bepánikoltak az emberek, féltek, nem értették, hogy mi történik. Néha kifejezetten egész ilyen égett szagot is lehetett érezni, de nem mindig, nem mindenhol.
1: Ez a pánik, ez mit jelent? Erősítsd meg, hogy hogyan történt ez az egész, hogy először arra gyalakodtak, hogy esetleg ott helyben a környéken van valamilyen tűz.
3: Igen, elég sokan azt hitték, hogy Temesváron vagy valahol a város környékén valami ég, ezért nagyon sokan felhívták a 112-est, és csak akkor értesültek róla, hogy pontosabban ez nem is Románia területén történik, hanem szerbiai tüzek vannak, és átért Temesvárra.
1: Milyen vessze van egyébként a Bánátnak az a fele?
3: Hát egy olyan 60-70 kilométerről beszélünk, nem egy óriási nagy táv.
1: Tehát ezt simán
3: meg tudja. És nem csak Temesvár, persze, ugyebár a környező falvakról is beszélünk, de Temesváron van a legtöbb nép.
1: Milyen most a helyzet ott?
3: Most már letisztult az egész, nem lehet már érezni, viszont Románia nagyon sok tűzoltót küldött, meg helikoptereket küldött Szerbiába. Ez az érdekes, hogy úgy érezzük, hogy a határ távol van, hogy ez nem számít nekünk, mert a határon túl van, ez az ő problémájuk, viszont valójában földrajzilag nagyon is közel vagyunk egymáshoz. A füst nem áll meg a határon, hanem eljutott egészen hozzánk, úgyhogy ez egy közös probléma lett.
1: Tudsz arról esetleg, hogy valakinek volt ebből adódóan valamiféle egészségügyi problémája?
3: Nem hallottam erről, viszont nagyon sok mindenkinek javasolták akár a maszkviseletet is az utcán, időseknek, gyermekeknek, babákat inkább bent tartottak. Ezeket javasolták, hogyha valakinek például asztmás problémája van, akkor csukja be az ablakot és maradjon bent.
1: Te hol tartózkodtál, mert ha jól tudom, nem Temesváron laksz?
3: Nem, én Aradon voltam, kollégáim voltak az utcán és tapasztalták első kézből. Aradra nem jutott el a füst, az még egy 50 kilométer távolság, viszont a falvakig igen, ami a két város közt van.
1: Ha már a tűzről és a tűzesetekről beszélünk, Romániában vannak-e most spontán földgyulladó tüzek? Kell-e ezzel küzdeni valahol?
3: Igen, Krasó-Szőrény megyében is voltak ilyen spontán tüzek, meg Arad megyében is volt egy pár. Nyáron szokás, vagyis néha megtörténik, viszont úgy tudom, hogy most már minden rendben van, és mindent leállítottak. De persze nem egy ekkora méretű tűz.
1: Volt szabad kapacitása a román tűzoltóságnak, hogy átküldjen?
3: Igen, és nem, nemzetileg próbáltak minél jobban segíteni. Másik kollégám pedig a Dunakanyarban volt, a román oldalon, és nézték a magyarországi csoporttal, hogy repülnek a helikopterek, és váltják egymást, mennek is valamilyen port szórtak Szerbiában, szóval gyakorlatilag látszott az egész.
1: Tomó Margarétával, a Vajdasági Szabad Magyar Szó újságírójával és Róza Robert, a temesvári idegenforgalmi szakemberrel beszélgettem a szerbiai tűzesetek kapcsán.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Idén körülbelül 80 ezer középiskolás készül az érettségire. A szakértők szerint legalább egy negyedük még mindig nem döntötte el, hogy merre visz majd az útja. Pedig ilyenkor már kevés az idő a sikeres felvételikre való felkészüléshez. Az érettségi vizsgák és a pontvadászat kettős nyomás alá helyezi a diákokat, akik a digitális túlterheltség okozta fókuszvesztés miatt egyébként is nehezebben koncentrálnak éles helyzetben. Veres Pál volt iskolaigazgatóval, matematika, fizika, kémia szakos tanárral beszélgettem mindenről.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Itt van előttem egy kimutatás, e szerint ma Magyarországon körülbelül fél, valamivel több mint fél millió középiskolás kezd majd tanulni ősszel, de közülük körülbelül 75 000-80 000 nappali tagozatos diák lesz az, aki aztán érettségi vizsgára készül, egy részük meg persze megy majd felvételizni is. Ez az idei év nekik nagyon fontos lesz. Szinte kettős nyomás alatt vannak, hiszen egyszerre kell érettségizni, és egyszerre indul meg egy pontvadászat a felvételire, tehát nem csak jól kell teljesíteniük az érettségin, hanem lényegében azt is ki kell találniuk, hogy az az intézmény, egyetem, ahova majd menni szeretnének, milyen pluszpontokat vár el tőlük. Hogyan látja, milyen nehézségekkel kell nekik szembenézniük?
4: Igen, valóban egy nehéz időszak következik most, hiszen az érettségi, illetve a középiskolai tanulmányok is azt a pontszám alapot jelentik, amelyek alapján bekerülhetnek az hőnállított egyetemükre. Nem elég csak az érettségre készülni, hanem ugye legalább olyan 11. elején illik eldönteni, hogy legalább milyen főtárgyak irányában szeretnének majd pontszámukat beszámítani. Tehát már maga a nyomás, ez igazság szerint már 11-be, uram, bocsánat, még előbb, mert lehet olyan tárgy, aminek már 10-be vége van a tanulásának, például kémia vagy földrajz. Ezekből a tantárgyakból meg kell szerezni azokat a pontszámokat, amelyek az úgynevezett osztályzatok alapján számított pontszámot jelentik. Ezek után természetesen ezeket a tantárgyakat érdemes komolyabban tanulni, akár fakultációs jelleggel, tehát emelt óra számban, ami azt jelenti, hogy felkészüljenek akár az emelt szintű érettségvizsgára is, hiszen van jó néhány egyetem, aki még mindig kéri az emelt szintű érettségit, főre kurensebb egyetemek, legalább egy tárgyból. De ugye többletpontot is jelent az, hogyha valaki emelt szinten érettségizik. Az igazság az, hogy olyan vizsga, amely a fiatalok számára igazi téttel bír, ez talán a középiskolai felvételi volt, amit 4., 6. vagy 8. tettek, illetve a következő tulajdonképpen az érettségi. Tehát egy nagy dolgozat, akár egy kompetenciamérés, akár egy órai felelés sem jelenti azt a kockázatot és azt a súlyt, amit egy érettségi vizsga letétele jelent. Tehát ez egy olyan plusz lelki terhet is ró rájuk, hogy itt ez, hát ugye a sorsukat döntheti el, akár rövid, uram bocsán, hosszú távra is. Tehát ez a nyomás valóban létezik. Nyilván ez enyhíthető, illetve hogyha valaki tudatosan készül már évek során arra, hogy egy bizonyos egyetemre bejusson, akkor ez természetesen nagyon jól tervezhető, de hát az érettség az mégiscsak egy pillanatfelvétel.
1: Lehetséges az, hogy nagyon sokan most, majd szeptemberben kezdenek el izgulni, meg rájönni arra, hogy igen, eddig ugye el voltam, de most aztán tényleg van tétje.
4: Igen, hajlamosak vagyunk arra, hogy az utolsó pillanatig húzzuk azt, amit el kell végezni, előfordulhat. Most az az érdekes azért a magyar köznevelésben, közoktatásban, hogy még az érettségi rendszerben, hogyha valaki egy kicsit ügyesen gondolkodik, akkor ezt a stresszt, amit a rendes vizsgaidőszak jelent, csökkentheti is azáltal, hogy mondjuk az őszi vizsgaidőszakban, amire most néhány napon belül kell még, vagy lehet még jelentkezni, mondjuk egy előrehozott érettségi vizsgát tesz olyan tárgyból, aminek a tantárgyi követelményeit már tudta teljesíteni, anélkül, hogy még befejezte volna a középiskolai tanulmányait. Ez zömében ugye olyan tárgyakból szokták, amik mondom befejeződött esetleg 10., mondjuk kémia, vagy földrajz, vagy idegen nyelv, ahol osztályozó vizsgát tett már, vagy nyelvvizsgát szerzett, és akkor osztályozó vizsgát tud letenni, és akkor egy előrehozott érettségi vizsgán megtapasztalja magának a vizsgának a körülményeit, illetve ugye ez a vizsga, ez még akár javítható, vagy akár szintet lehet belőle emelni, és akkor a rendes vizsgaidőszakban már másodszor lehet nekifutni. Tehát aki egy kicsit tudatosabban gondolkozik, és érez magában elég tudást és erőt, ezzel is megpróbálkozhat. Nyilvánvaló, hogy azok, akik most 12. elején kezdenek el azon gondolkozni, és hova szeretnének menni, hát egy picit elkéstek, hiszen azért egy komolyabb emelt szintű érettségi felkészítés az minimum 2 év, nem véletlen, hogy az a bizonyos úgynevezett fakultációs sáv létezik. Tehát ott akár még többlet energiát is be kell fektetniük abba, még a tanórán kívül is, hogy elérjék azt a szintet, ha ők most 12. elején kapnak észbe, hogy milyen szakra szeretnének menni. Különösen igaz az, hogyha mondjuk nagyon kurens, mondjuk pszichológus, vagy nemzetközi gazdálkodás, vagy akár még mondhatom azt, hogy orvos egyetemre szeretnének bejutni.
1: Sokan vannak olyanok, akik most kezdik el eldönteni egyáltalán, hogy mit akarnak magukkal
4: vannak,
1: kezdeni?
4: Nem tudom, erre nem tudok számarányt mondani. Aha. Volt az én praxisomban is olyan, hogy mondjuk valaki eredetileg mondjuk közgazdásznak készült, és aztán rájött, hogy ő inkább mondjuk programozó szeretne lenni 12-ben, és még van lehetőség mondjuk akár emelt szintű érettségi felkészítésben váltani, de azért nem könnyű. Tehát én nem tudom ezt százalékosan megmondani. Vannak, én azt gondolom, hogy azért ezt így nagyságrendileg a harmad-negyedére gondolom a diákoknak.
1: Azért az nem kevés.
4: Na nem, most persze.
1: Van itt egy mentális probléma, amit ön biztosan jól lát. Méghozzá az, hogy a digitális túlterheltség és a fókuszvesztés, tehát a közösségi média használat, az online térrel való állandó kapcsolat, ez mennyire akadályozza mondjuk őket abban, hogy egy-egy ilyen több órán keresztül tartó vizsgát végig tudjanak koncentrálni, vagy egyáltalán tanulás?
4: Sajnos ez valós probléma, hiszen teljesen más szóhasználatot, teljesen más koncentrációs időtartamot igényel az, amit a közösségi médiában, vagy akár még egy mesterséges intelligencia segítségével létrehozott dolgozat esetén is kell mutatniuk. Nem véletlen az, hogy északi országokban, sőt, még azt tudom, hogy talán még a tengeren túl is most visszahozták azt, hogy például kézírás és a kézírással készült dolgozatokat is visszahozták, megtiltva mondjuk a számítógép használatát az órai munkában. Tehát mindenképpen teljesen más agyrészt mozgat meg a kézírás, a hosszabb gondolkodás, a nagyobb hosszúságú, nem tőmondatokban, hanem mondjuk esetleg bővített vagy körmondatokban történő fogalmazás. Nyilván ez az iskola felelőssége is. Nem véletlen az, hogy az eszéírása nem csak magyarból vagy történelemből, hanem akár más tárgyakból is eszé jellegű munkák készítése. Ez egyre inkább hangsúlyos egy modernen gondolkozó pedagógus számára. Tehát erre fel kell készülni, tehát megint azt mondom, és teljesen igaza van, hogyha valaki most kezd ezen gondolkozni, hogy meg kellene tanulnom mondjuk leírni 5 oldalt egyben kézírással és nem tőmondatokkal, az azért elég munkás lesz.
1: Hogyan tudnak ezeknek a tanulóknak segíteni otthon szülők, rokonok, barátok, ismerősök, vagy éppen a tanárok? Hogyan lehet ezt a stresszt egy kicsit csökkenteni?
4: Mikor tőlem kérdezik azt, hogy például egy középiskolai felvételre hogyan lehet felkészülni, hiszen ott is vannak már ilyen elvárások, akkor én azt mondom, hogy igen, lehet például úgy, hogy beszélgetni a gyerekekkel, a fiatalokkal egy könyvről, egy képről, egy filmről, egy témáról, és hát ott a szülői felelősség is ott van benne, hogyha aki odafigyel egy kicsit rá, akkor próbálja erőltetni, hogy a mindennapokban is legyen lehetőség arra, hogy esetleg hosszabb ideig szóban tudjanak megnyilvánulni. Ugyanis, hogyha a gondolkodási készségük, a fogalmazási készségük, akár szóbeli is erősödik, akkor nyilván ezt már viszonylag könnyebb átültetni írásba. A másik az, hogy kollégák a tanári oldalról, ahogy mondtam is, nagyon odafigyelnek arra, hogy elég hangsúly kerüljön az írásbeliségre, elég hangsúly kerüljön az esetleg hosszabb véleményt kívánó, vagy véleménykifejtést kívánó dolgozatokra, eszékre, akár beadandó munkákra is, bár ott van a veszély, hogy ott a mesterséges intelligencia sokat segíthet a gyerekeknek, tudjuk, hogy ők ügyesen használják már ezt. Nem véletlen az egyébként, hogy akár a felsőoktatásban, akár a közoktatásban is egyre többször a jelenlét ilyen dolgozat jellegű, eszéíró jellegű számonkérés van. Tehát én azt gondolom, a szülő abban tud segíteni, ha beszél a gyerekkel, beszélgetnek témákról, hosszabban, kifejtve véleményt, vitatkozza velük, hiszen akkor a gondolkodásmódjuk rendkívül sokat tud fejlődni, és nem iskolai keretek között, nem kötelezően, hanem a mindennapokban.
1: Most hírek következnek, majd folytatódik a hétvégi menetrend műsora itt a Trend FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezésben nyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Ezen túl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, közölte a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz viszonyítva, de a közlemény szerint ez a júniusi 1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakásárindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult és a grémium teszi majd meg személyi javaslatát. Csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak folyók alacsony vízszintje miatt. Január 1-től augusztus 24-ig több mint 242.000 robbanótestet semmisítettek meg tűzszerészek 327 robbantással. A műszeresen átvizsgált terület több mint 325.000 négyzetméter, ami viszonyításként Vatikánváros körülbelül csaknem háromnegyede. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz káros útjainak megsegítésére. A szervezet honlapján bankkártyával vagy átutalással lehet pénzt küldeni nekik. Szerda reggel Nepál és Kína határvidékén rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig, sokan meghaltak.

0: maradtak vagy eltűntek.
1: Időjárás jelentés.
0: Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, szép hétvégét a Trend FM hallgatóinak, ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Egy életünk van, és nem mindegy, hogyan töltjük azt el. Ez a mottója Babik Edit műsorának, az Egy életemnek, melynek legutolsó műsorát hallgathatják meg most rövidesen. Egy jó kávéval kezdeni a vasárnap reggelt, kényelmesen élvezni a kávé zamatát, mondjuk a teraszon ülve, kiváló program a hétvégére. Ehhez most Babik Edit ad egy kis kávé tudományt is. A cserjetermesztésről, a fajtákról, a trendekről, a kávézás kultúrájáról, Szúna Noémivel, a szakértővel, a legjelentősebb kávés rendezvények kulcsemberével beszélget.
2: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok. Mai vendégem Szúna Noémi kávés szakértő, aki számos könyv szerzője és társszerzője, többek között írt könyvet a teáról és a kávéról, és emellett a legnagyobb hazai kávés rendezvények szervezője, akit ma a kávéról, a kávézási szokásainkról és a trendekről, a kávé kultúráról kérdezek. Szervusz Noémi, köszöntelek, szeretettel örülök, hogy itt vagy.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: Kezdhetjük avval, hogy hány kávén vagy ma túl, Noémi?
3: Ma még csak 2 kávét ittam, és ennél többet szoktam így délig, de most nagyon ébren vagyok anélkül is.
2: Ó, ez jó hír, akkor élvezettel tudunk beszélgetni a kávéról, és majd azt is ecsetelni fogjuk, hogy egyébként milyen élettani hatása van a kávénak, de kezdjük azzal, hogy azért nem volt a kávé mindig könnyen elérhető az emberek számára. Hova nyúlik vissza a története?
3: Hát ugye a története több ezer évre nyúlik vissza, de inkább azt mondanám, azt az időszakot, amikor a kávézás megjelent Európában, ugye az egy mérföldkőnek számít, tehát azt szerintem talán sokan tudják, hallották már, hogy ugye Észak-Afrika, illetve a Közel-Kelet számít a kávézás bölcsőjének, és gyakorlatilag Európában az 1500-as, 1600-as években került a kávé, ugye Konstantinápolyban, majd az akkori Olaszországba, és ugye Velence, Triest voltak, tehát a jellemzően a nagy kikötővárosok azok, ahova ugye beérkezett a kávé, és ott indultak az első kávéházak, de hát akkor még messze nem beszélhetünk arról, hogy nagyon elérhető lett volna a hétköznapokban, vagy bárki számára a kávé, tehát természetesen ezek a kávézók, ezek igazából egy társasági helyszínek voltak, ahol ugye jellemzően a férfiak találkoztak, vitattak meg különböző ügyeket, és ide került be a kávé, mint egy ilyen nagyon érdekes új dolog, ami egyébként élénkítő hatással is bírt. És hát innen indult igazából a történeten nagyon-nagyon izgalmas eseményekkel egyébként.
2: Amikor megjelent a bab kávé, mondjuk a trieszti kikötőkben, és megszülettek az első főzött kávék, főzték akkoriban a kávét?
3: Ugye akkoriban mondhatjuk azt, hogy főzték a kávét egyébként, tehát teljesen más eszközökkel készült akkor a kávé, és ugye akkor még a közelében sem voltunk a mai eszpresszógépek elődjeinek sem, hanem akkor jellemzően ugye a kávét durvára őrölték, tehát ugye a megpörkölt kávét durvára őrölték, és különböző ilyen filtereken, amit annó ilyen textileknek kell elképzelni, azon keresztül leszűrték a kávét, tehát ez volt a filterkávé elődje, és így itták, ez volt az egyik módszer, a másik módszer pedig az volt, ami a török kávé kultúrából jön, hogy ugye összeforralták vízzel a kávét, aminek a tetején ott volt az acc, azt le kellett merni, és akkor ugye ez volt az ilyen törökös kávé.
2: Na, akkor visszakanyarodok az előző kérdésem első részéhez, szóval amikor megjelent az olasz kikötőkben a kávé, ugye egy fekete, sűrű, vagy kevésbé sűrű ital, milyen érzéseket, milyen érzelmeket, milyen rendeleteket váltott ki, hiszen azért ez egy idegen kultúrából érkezett, idegen szokások bevezetésére késztette az embereket.
3: Hát ugye minden kapcsolatban, ami új, azzal ugye a társadalom egy részének, sőt a hatalom egy részének mindig van kifogása, fenntartása, félelme, és ez valójában a kávéval kapcsolatban is így volt. Mi volt a probléma szegény kávéval? Egyrészt az, hogy volt egy olyan következménye a kávézásnak, hogy emberek összegyűltek. Tehát, hogy ez egy ilyen ceremoniális történet volt, okot adott arra, hogy gyülekező pontok legyenek, úgymond, ami ugye nem minden esetben nyeri el mondjuk a hatalomnak a támogatását, vagy hogy mondjam, a rokon szemvét.
2: Lehetőséged ad konspirációra.
3: Így van, tehát, hogy ugye ne felejtsük el, hogy az 1500-as, 600-as évekről beszélünk, amúgy is nagyon bonyolult politikai rendszerek voltak Európában. Tehát, hogy egyrészt ugye volt egy ilyen típusú félelem. Illetve hát ugye a kávénak volt ez a bizonyos élénkítő hatása, amit már akkor is megfigyeltek, és ugye jellemző ez is, hogyha valami bármilyen módon ilyen értelemben befolyásolja az ember szervezetét, azt nagyon könnyen kikiáltották akkoriban is, vagy hát akkoriban még inkább, ugye ördögtől valónak. Tehát, hogy itt konkrétan a pápának kellett állást foglalnia, mert hogy meg akarták átkozni a kávét, és bűnös italnak nyilvánítani, és hát ugye a legenda szerint a pápa megkóstolta a kávét, ám de nagyon ízlett neki, és inkább úgy döntött, hogy megkereszteli, és ezáltal ugye legitimitást ad neki. Most nyilván tudni kell, hogy ugye akkoriban már volt egy nagyon élénk kereskedelmi forgalom, tehát hogyha akarták volna, sem tudták volna egyrészt azt nagyon ellenőrizni, befolyásolni, hogy bejön ez az áru, mi történik, és hát ami meg még fontosabb, hogy nyilván voltak olyan józan, jó üzleti érzékkel rendelkező személyek, akik rájöttek arra, hogy ebbe sokkal több van, tehát ez egy nagy biznisz, amire lehet építeni, és hát milyen igazuk lett.
2: Említetted, hogy eleinte férfiak itták. Mikor vált női szokássá is? Ugye azt én értem, hogy a férfiak járhattak össze, és akkor ez volt a kultúrának a része, vagy így működött a társadalom. Mikor kezdtek szépen a nők is beszivárogni?
3: Egyébként nagyon későn, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha végtekintünk így a kávéházi kultúrtörténeten, akkor azt lehet mondani, hogy igazából csak az 1800-as évek vége felé jelent meg az, sőt már utána ugye a századfordulón az 1900-es évek elejére, amikor nők kísérő, férfi kísérő nélkül, akár társasággal, de hogy elkezdtek kávézóba járni, tehát ehhez kellett ugye a teljes polgárosodás folyamata, nagyon sok szempont, hogy egyáltalán elterjedjen, nem az, hogy kávézni járunk, hanem hogy elterjedjen az, hogy vannak nyilvános helyek, amik vendéglátóhelyek, hát természetesen ugye mondjuk az 1800-as években is megjelentek hölgyek az ilyen intézményekben, de hát ugye az ő megítélésük az korán sem arról szól. Így van, igen. Szóval, hogy valójában nagyon érdekesen fejlődött az is, hogy ugye mikor jelent meg a háztartásokban a kávé, mint ital, és mikor lett ennek tömeges a fogyasztása, mert ez abszolút a 20. századra tehető történet.
2: És ugye technológiai fejlődés kellett, ipari fejlődés,
3: hát mindenképpen kellett ugye egyrészt a technológiai fejlődés, ugye ez megint csak nagyon sokat köszönhet Európának, tehát ugye Olaszországban kezdték el azokat az eszközöket fejleszteni, gyártani, amelyek a mai espresso gépeknek az elődjei, és utána jött az, hogy ezekből az eszközökből elkészültek ugye az otthoni verziók, de ez valójában, és a kávénak, mint tömegcikknek a megjelenése, az a második világháború utára tehető, és itt ugye nem csak a technológiai fejlődés volt érdekes gép, tehát eszköz oldalról, hanem a kávénak, mint alapanyagnak a feldolgozása. Tehát, hogy igazából azt, hogy lettek otthoni kiszerelésű kávék, ugye az volt az első lépés, nyilván még arra egyébként mindenki emlékezhet, aki egy picit idősebb, hogy még annó, mit tudom én, a 70-es, 80-as években ugye elmentek az emberek a közértbe, és ott voltak a nagy darálók,
2: a nagyszülők,
3: ugye? Mert nem otthonra vett vettél darálót, de azért voltak ezek a kézi darálók, de hát ugye, ami pedig az USA-ból jött, és egy teljesen más irány, ugye azok az ilyen úgynevezett Nescafék, tehát ugye az instant kávéknak a megjelenése, és ugye az adott egy teljesen más irányt a kávézásnak. Ezek szépen így egymás mellett fejlődtek, hogy ki akarta instant inni, ki akart otthon készíteni úgymond kávét, és hát ugye berobbant a kávézás, tehát az már akkor nem a kávéházaknak volt csak a privilégiuma, hanem mindenhova tudott kerülni kávégép gyakorlatilag.
2: Igen, a kávéházi kávézás az egy hozzáadott érték, egy élmény. Az otthoni kávézás, az meg az otthoni szertartásnak a része, vagy éppen az, hogy picit pörgetni szeretném Igen. magam, vagy hatást szeretnék gyorsan elérni.
3: Igen, de hogyha most csak a magyar történelemből indulunk ki, és mondjuk az 1800-as évek második felétől. Ugye nem kell azt gondolni, hogy akkoriban már mindenki, aki kávézóba járt, kávét akart inni. Tehát szó sincs róla. Ugye miért jártak az emberek kávéházakba? Azért, mert szűkös, kényelmetlen otthonokban élt a társadalom nagyobb része, ahol nem volt olyan jó lenni, mint egy tágas, kényelmes kávézóban, ami azért volt demokratikus idézőjelben, mert hogy viszonylag olcsón ott így el tudtad tölteni a napot. Tehát fogyasztottál valamit, és ugye a kávé
2: társasági élet volt, szép környezet.
3: Így van, ugye nyilván sok irodalmi kávézónk volt, tehát ment a híre ugye ennek, hogy jó kávézóba járni, de hát azért nagyon-nagyon sok hely volt, ahova messze nem az irodalmárok jártak, de volt kávé kimérés, ugye ez egy élénkítő dolog volt, de hogy gyakorlatilag az, hogy amiről ma így nosztalgiával beszélünk, hogy hát az irodalmi kávézók kora, stb., azért ez is inkább már a 20. század első egy-két évtizedére tehető, amikor ugye a nyugatosok megteremtették ennek az egésznek így az imidzsét, mitoszát.
2: Egyébként, hogyha a 20. századi kávézásra gondolok, és mondjuk eszembe jutnak a bécsi kávéházak, amihez talán a magyar kávéházak is jobban hasonlítanak, vagy mondjuk Olaszországra vagy Franciaországra gondolok, ahol oda könyökölnek gyorsan a pult mellé, megisszák a presszót és szaladnak tovább, szóval picit más is országonként is ez a kávézási fogyasztás.
3: Abszolút, teljesen más, tehát hogyha most visszatérünk Olaszországra, ugye ott az espresszó kultúra, tehát egyáltalán honnan jött? Onnan jött, hogy ahogy a szó is jelenti, hogy ugye egy nagyobb nyomással kellett készíteni a kávét, és gyorsabban, hogy tényleg ez a reggeli, kiszolgáljuk az embereket egy ilyen élénkítő kis feketével, ez tudjon működni, mert addig sokkal hosszabb ideig és macerásabb volt ugye a kávézókban is elkészíteni a kávét, és ugye olaszul al banco, úgy mondjuk, amikor a pultnál megállsz, és így fölhajtod azt a kis csészefeketét, ez mind a mai napig így van, olyannyira, hogy olcsóbb, tehát hogyha te al banco fogyasztasz, az mindig egy olcsóbb ár, mint hogyha ki kell hozni a felszolgálónak az asztalhoz, és akkor ott jellemzően nem is eszpresszót fogsz inni, mert az eszpresszónak ugye az a lényege, hogy elkészül, és az tényleg gyorsan azonnal meg kell inni, melegen, mert akkor jók az ízek. Ugye hát a tejalapú, a cappuccino az olaszoknál, ugye a mi osztrák-magyar monarchia beli, és ugye hát ez terjedt el utána később Magyarországon, ugye kapucinár, tehát a teljes alapú tejszínhabos kávékat azért lehetett hosszabb ideig kevergetni, kortyolgatni az asztaloknál. Pontosan, tehát az hozta azt a varázsát, hogy ez egy társasági program tud lenni. De ugye Olaszországban is, hogyha megnézzük mind a mai napig reggel, bárki, ha bemegy az irodista, a munkások, bárki bemegy, megiszta a kávét, és megy a dolgára, ő nem üldögél ott. Aki üldögél, az ez egy más kategória.
2: Az a turista.
3: Leginkább egyébként, igen.
2: Hogyha már Olaszországot szóba hoztad, és ennyit beszélünk az olaszokról, ugye én nem tudom most mennyi egy eszpresszó Olaszországban, de ezt tudom, hogy hosszú ideig forradalom volt, hogyha bizonyos egy euró Igen. fölé ment az ára.
3: Én sokat járok Olaszországba, és azért nyilván vannak különbségek ott is, régióként, kávézónként, de most már azért egy euró fölött van. Hát ilyen 1,20 euró körül van most az eszpresszó nagyságrendileg 1,50 €. Igen, tehát már ott sem feltétlenül tudsz 1 euróért inni eszpresszót, vagy a nagyon déli részeken esetleg.
2: Magyarországon mi a helyzet a kávéfogyasztással? Mennyit fogyasztunk mi magyarok? Te említetted, hogy eddig 2-n vagy túl, ugye azért most már kora délután van. Én is eddig 2-t ittam. Nem tudom, hogy mi az átlagba számítunk-e.
3: Hát igazából Magyarország, hogyha most itt az európai átlagfogyasztást nézem, mi abszolút nem vagyunk az élmezőnyben kávéfogyasztásban, sőt erősen a közép, vagy még alatta vagyunk. De szerinted egy főre így Európában hol isszák a legtöbb kávét?
2: Mintha azt hallottam volna, hogy a skandinávok.
3: Igen, teljesen akkor meglepő igaz. Módon igen, tehát a Finnország, Svédország, és ők ugye nem eszpresszót isznak, teljesen más ugye náluk ez a hosszú kávé, a filter kávé, a kávé, de abban nagyon sokat megisznak. És valójában Olaszország és ez a déli típusú kávékultúra is mind-mind utánunk jön, és hát utána jövünk mi itt, ugye ez a közép-kelet-európai régió, de hát ugye ez nagyon változatos, hogy napi hány kávé számít átlagosnak, és hogy az milyen kávé, de hogyha ilyen statisztikákat szeretnénk nézni, azt mondhatom, hogy a magyarok többsége azért alapvetően eszpresszó, vagy ez a kis fekete kávé típusú kávéfogyasztó, ami nem csak eszpresszó lehet, hanem kotyogós, ugye, tehát ha az otthoni fogyasztást nézzük, ez mind a mai napig hihetetlenül népszerű, és ugye kávézókban pedig a cappuccino még a másik főital, amit mindenki nagyon szívesen iszik.
2: Hogyha már itt a trendeknél tartunk, vagy az európai trendekről beszélünk, akkor egyre több macsak kávézó nyílt mostanában, nem csak Budapesten, Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt Amerikában. Egyébként kávézónak mondják, de ugye a macsa az tea, és igen, mintha nagyobb divatja kezdene lenni. Azt nem mondom, hogy nagyobb, mint a kávénak, de a fiatalok körében nagyon népszerű.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, pont erről tartottam nemrég egy ilyen panelbeszélgetést, hogy elképesztő macsamánia van a világban, és ugye ez természetesen megjelent Magyarországon is. Itt egy picit meg kell említenem a specialty kávé kultúrát, mert valójában érdekes módon ezt hozta el magával a macsát is, ami most már ugye nem csak feltétlenül egy kiegészítő terméke az úgynevezett specialty kávézóknak, vagy új hullámos kávézóknak, hanem olyan méreteket ölt a fogyás, ahol már a kávénak a kontójára mehet, és hogy ténylegesen meddig lehet hívni egy kávészót kávézónak, amikor már valójában nem a kávé a fő terméket, hanem a matcha, vagy a különböző alternatív egészségfókuszú italok. És itt az egészségen van a hangsúly, mert hogy ugye az elmúlt években akkora trendje lett mindennek, ami arról szól, hogy egészségesebb, mint más, de közben meg azért mégiscsak megvan egy élénkítő hatása, számos egyéb jótékony hatása mellett, ez a matcha, ugye, ami a japán zöld teának a porított verziója, és hát egy ilyen szuperfoodként, szuperélelmiszerként van ugye a matcha elkönyvelve, és amíg ugye teázóba vagy teaházakba ezt egy ilyen kis macsa szertartás keretében készítik el, ugye egy kávézóba, ha bemész, akkor jellemzően macsa lattékat tudsz inni, és hát egy sokkal egyszerűbb verzió, tehát nagyon gyorsan el lehet készíteni egy macsa lattét, és hát az az igazság, hogy óriás nagy trend lett különböző ízesítésekben is, és igen, most itt tartunk, hogy egyrészt komoly kihívója van a kávénak a kávészókban, tehát ez nem az otthoni fogyasztás, hanem a kávészókban, és mondom jellemzően az új hullámos kávészókban, de egyébként nem csak a matcha, most már a hojicsa, ami ugye a füstölt, porított verziója a japán teának, illetve hát a kombucha, nagyon sok olyan szuperfood van, ami bejön a képbe, amihez van, ahol egyébként kávét is adnak, tehát beletöltenek egy kis kávét is, van, ahol nem, és hát nem látjuk, hogy hol lesz ezeknek a trendeknek a vége.
4: Igen, és ez legalább ennyire igaz a kozmetikai szerekre is, ahol Ázsiában nyúlnak vissza a hölgyek, vagy ott keresik a szépségnek a titkát. Noémi, elérkeztünk a fél időhöz, most egy pici szünetet kell tartanunk, de folytatjuk a beszélgetést Szuna Noémivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a kávézás kultúrájáról. A szünet után várunk benneteket vissza.
1: Szuna Noémi kávészakértővel beszélgetett Babik Edit a kávéfogyasztás kultúrájáról, trendekről és új ízfajtákról. Most zene következik, és a beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, szép hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba. Több ezer éves története van a kávézásnak, de Európában csak a 16. század óta fogyasztják. Először persze csak az előkelő udvarokban, aztán a nagy kikötővárosokban is megjelentek a kávézók, méghozzá Velencében és Triestben. Valószínűleg ez is megalapozta a híres olasz kávékultúrát. Folytatjuk Babik Edit beszélgetését Szuna Noémi kávészakértővel.
2: Folytatjuk az Egy életem műsorát. A mai vendégem Szuna Noémi, akivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a jó minőségű kávékról beszélünk, és bár az első részt a macsateával fejeztük be, én most azt javaslom, hogy folytassuk azzal tényleg, hogy mitől jó minőségű egy kávé, egyáltalán beszéljünk a kávéfajtákról.
3: Igen, tehát, hogy mitől jó minőségű, az egy nagyon összetett folyamat, ami nem csak a kávétól függ. Tehát a kávé ital, ugye, amit elfogyasztunk, annak több összetevője van a minőség szempontjából. Az első és legfontosabb nyilván maga a kávé, mint alapanyag. Ugye, azt szerintem sokan tudják, hogy a kávénak alapvetően két típusa van, ugye az arabika és a robusta. Az arabika az, ami az ízekért felel jobban, tehát hogy ugye ez a érzékenyebb, nehezebben termeszthető, de igazából a zamatos ízgazdag kávé fajta, és ugye a termelésnek a döntő többségét az, ugye az arabika adja. A klasszikus olasz blendekben ugye megtaláljuk a robusztát, ami egy sokkal ellenállóbb, ugye a koffeinér, illetve a kremáér, az espresszón ugye a robusta felel, és hát ugye mivel egyre nagyobb a világigénye arra, hogy kávét fogyasztunk, hiszen most már az ázsiai országok is beléptek a kávéfogyasztók piacára, akik eddig tradicionálisan teáfogyasztók voltak.
2: Akik a macsát ugye ide küldték hozzánk.
3: Így van, igen, miközben ott a fiatalok elkezdtek kávézni, igen. Szóval, hogy ez ugye azt mondta maga után, hogy elkezdte kísérletezni a robusztával is, hogy hogyan lehet a robusztának a minőségén, az ízén fejleszteni, tehát már ugye vannak az úgynevezett fine robusta kategóriák, amik önmagukban is nagyon jó kávék, nem egy ilyen kiegészítője egyébként az arabikának. És akkor itt ugye meg kell azt említeni, hogyha blendekről beszélünk, hogy ez a klasszikus olasz kávé kultúra, ami úgy néz ki, hogy benne van egy nagyobb arányú arabika kávé, robusta kávé, és akkor ez ad egy ilyen testességet, ad egy kremát, és nem forszírozzuk azt, hogy mi a származási területe, mert itt 7-8 ültetvényről is felvásárolhatják a kávékat, és akkor ilyen nagyon precíz pörkölési profillal beállítják, hogy ennek hogy lesz egy kiegyensúlyozott íze.
2: Nagyon fontos szó volt ez a blend, hogy itt nem arról van szó, hogy egy cserjéről isszuk a kávét a csészénkben, hanem itt több termőterületről, akár különböző országokból is érkezhet.
3: Így van, pontosan.
2: Az a keverék, ami aztán végül a csészénkbe kerül.
3: Így van, ez abszolút így van, és ehhez képest van az úgynevezett single origin, vagy ültetvény kávé, ez így egy érthetőbb kifejezés, aminek az a lényege, hogy azt viszont teljesen transzparensen tudjuk, egy meghatározott területről, ültetvényből, régióból, ismerjük a származási helyet, a cserje típusát, mert ugye az arabika az egy gyűjtőnév valójában, tehát annak millióféle verziója van, és akkor ugye ott tudjuk, hogy ezt a bizonyos nyers kávét hogyan pörkölték meg, milyen intenzitással, ugye jellemzően ezeket világosabb, közepes pörköléssel szokták elkészíteni, mert ez adja ki jobban az ízjegyeket, és tudjuk, hogy hány méterről származik, tehát ha valaki vesz egy ilyen kávét, akkor általában magán a csomagoláson is már egy csomó információ fel van tüntetve. Ugye többek között ezek a bizonyos ízjegyek, amik a kávénak a természetes ízeit jelölik, tehát amikor olyanokat olvasunk, hogy virágos, karamellás, csokoládés ízjegyek, még véletlenül se keverjük azzal a fogalommal, ami maga az ízesített kávé, szintén nagyon népszerű kategória, amit pörköléskor különböző ízesítő anyagokkal ízesítenek, és ugye ebben utólag, igen. És akkor ebben ugye nagyon kreatív kávékat lehet kihozni, de az egy más kategória.
2: Igen. Beszéljünk akkor egy picit a termőterületekről, mert ugye ezek nagyban meghatározzák az ízjegyeket, és körülbelül hány országban termesztenek kávécserjét?
3: Hát jelenleg több mint 70 országban zajlik a világon kávétermesztés, de ezeket úgy kell elkezdeni, hogy jellemzően azért itt az egyenlítő vidékén helyezkednek el, tehát ha most így megpörgetnénk egy földgömböt, akkor látnánk, hogy Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában nagyjából így egy sávban vannak azok az országok, amelyek igazából alkalmasak arra, hogy kávét termesztenek. És ugye sokszor szoktuk hasonlítani a kávét a borral, mert nagyon hasonló fogalmakat használunk, ugye a terroir, hogy milyen a termőföld, az mennyire ásványos, vagy vulkanikus, ugye
2: ettől
3: mennyi,
2: függ az íz nagy
3: így van,
2: majd,
3: a napsütéses
2: ugye?
3: Órák száma, a tengerszint feletti magasság, stb. De ami még nagyon fontos, és kiemelném egyébként szintén analógia a borra, az az úgynevezett kézi szüretelés. Tehát, hogy az ilyen magas minőségű kávéknál ugye nem gépi szüret zajlik, hanem oda kell menni, és le kell szedni egyenként a cserjékről a kávébabot, vagy hát magát ugye ez még a kávégyümölcs, tehát amikor látunk ilyen fotókat, hogy ilyen szép piros meg zöld, ugye akkor maga a kávébab körbe van ülelve ezzel a gyümölcshússal, mint egy cseresznye. És úgy néz ki a feldolgozás, hogy ezt a kávécseresznyét lehantolják a kávébabról, a kávébabot kiszárítják, és ez maga a nyers kávé, amit utána megpörkölnek a pörkölőben.
2: A pörkölő, ami már adott esetben éppen nem ebben a sávban van, hogy ugye az egyenlítő környékén, hanem ahova így szállítják, igen, akár ide, igen. Európába, Amerikába, bárhova is a világon. Mondd csak, mikor van kávészüret? Mikor érik a kávé?
3: Vannak olyan országok, ahol többször is lehet szüretelni a kávét, tehát évente kétszer is, de jellemzően ugye ez a január-februári időszak az, ami a szüreti időszak.
2: Hogy állnak a kávészedőkkel? Ugye említetted, hogy kézi munkával kell szedni. Én ha arra gondolok, hogy itt Magyarországon is a bor analógia, hogy sokszor a gazdák milyen bajban vannak azzal, hogy honnan szereznek idény munkásokat szüretelni, vajon ezeken a vidékeken is probléma lehet?
3: Hát ugye ez nagyban függ az adott országtól, de amit el tudok mondani konkrét példát, az Costa Rica. Ugye van egy nagyon ismert hazai farm, az egyetlen egy magyar farm, akinek Costa Ricában, a Bányai farm, Costa Ricában van ugye saját farmjuk, és egyébként hát ugye Magyarországon van a pörkölő kávézó minden, és hát ugye járnak ki folyamatosan szüretre. Na most ők mesélték, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy Costa Ricában a kosztarikaiak akarnak kávét szüretelni.
2: Csak nem.
3: Nem akarnak, tehát ott már a környező szegényebb országokból érkeznek idénymunkások, akik elvégzik ezeket a munkákat, és ugyanolyan problémával néznek ott is szembe, hogy mondjuk a fiatal generáció már nem feltétlenül szeretné ugyanazt csinálni, mint a szüleik, nem akarnak ott dolgozni a farmon, elmennek a városba tanulni, stb. Ugyanez mondjuk, ha Afrikába megyünk, Kenyába, Etiópiába, ahol szintén családi gazdaságok vannak, és kis termőterületeken szüretelik a kávét nagyon sok esetben, ott még kevésbé okoz problémát, nyilván azért, mert ott igenis szükség van az embereknek erre a munkára, tehát hogy nem lehet általánosítani, de már megjelent az a jelenség, ami én azt mondanám, hogy azért ez még a legtöbb esetben azért nem a fejlett világ a kávétermelő régiók, de Costa Rica mégis abba a körbe tartozik, ahol már olyan problémák vannak, munkaerő problémák adott esetben, mint a fejlett világ bármelyik országában.
2: Beszéljünk egy picit a kávénak az élettani hatásáról. Én azt olvastam valahol, talán épp a Harvardi Egyetem kutatása volt, hogy a depressziót is csökkenti. Milyen élettani hatása van még azon kívül, hogy élénkít?
3: Igen, ez mindig olyan érdekes, hogy folyamatosan jönnek tanulmányok arról, hogy a kávé is ez egy csodaszer tulajdonképpen. Igen, hogy hát akár a depressziót is lehet vele úgymond kezelni, vagy hát ugye itt mindig a mérték az kérdés, hogy mértékletes módon fogyasztunk kávét, de hogy sok olyan tanulmány megjelent, ami pont arról szól, hogy akár a szív- és érrendszeri megbetegedéseken, sok olyan betegség ellen tud védeni a kávé, ami egyébként népbetegségnek számít, de mondom még egyszer, szóval a mértéke nagyon fontos, és ugye az is, hogy aki attól tart, hogy ez a vérnyomását kedvezőtlenül befolyásolja, ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy hát valójában ez a napi 1-2-3 kávé, ez egyáltalán nem nyomja fel a vérnyomást, ettől nem kell aggódni, de ennek is vannak cáfolatai, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját maga szervezete, igen, az, amilyen szempontból megmutatja, hogy mennyi elég a kávéból, de alapvetően az is számít, hogy jó minőségű kávét ígyunk, ne egy agyon égetett, agyon pörkölt kávét, tehát hogy azért sok minden számít, és akkor ugye majd rátérhetünk arra is, hogy a jó kávé, mert hogy az elkészítés egy hány helyen lehet hibázni, hogy elrontod a kávédat.
2: Mit szólnál, hogyha ezt egy barisztán keresztül néznénk meg, jó? Ugye beszéltünk már a termővidékről, még esetleg a pörkölést ide behúzhatjuk a bariszták elé, hiszen hozzájuk már gyakran úgy kerül, mert hogy nagyon jók vagyunk a barista szakmában, nem csak belföldön, hanem nemzetközi sikereink is vannak. Van. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hol lehet még elrontani ezt a kávét, illetve előbb kezdjük a pörköléssel.
3: Igen,
2: akkor.
3: Tehát hogy ugye arról beszéltünk, hogy beérkezik a kávé a kávétermelő országokból, ugye jellemzően ide hajóztatják az európai kikötőkbe, a Hollandiába, Olaszországba, Belgium, tehát megvannak azok az országok, ugye ahonnan aztán ugye bekerülnek a raktárakba, és eljutnak a célországokig, a pörkölőkig, és ugye a pörkölő eldönti, hogy ő milyen formában szeretné feldolgozni a kávét. Ez alatt értem azt, hogy a különböző kávéknak ugye kitalálják a különböző ízprofilját. De hát ugye én most a specialty kávékról beszélek, a nagy kereskedelmi kávék, adott esetben ugye ismert olasz márkáknak hatalmas pörklői vannak, például Triestben, ugye, ami egy klasszik kávé főváros, feldolgozzák a kávét szemes kávéként, vagy őrölt kávéként, lecsomagolják, és ugye megy az áruházak polcaira, vagy ugye hát a nagy kereskedőkhöz, ahonnan a kávézók vásárolnak. És akkor ugye induljunk ki abból, hogy alapvetően jó minőségű maga a kávé, mint alapanyag, ami bekerül a kávézóba, és hogy tehát hol ronthatja el a barista, hogyha nem elég képzett, vagy nem figyel oda. Kezdjük azzal, hogy ugye van a kávégép, amin be kell állítani egy csomó mindent, illetve van az őrlőnk, egy külön eszköz, ahol be kell állítani a szemes kávé esetében, hogy ugye milyen legyen, hogy azt ugye az ízprofil határozza meg, hogy erősebb, durvább legyen az őrlemény, mi áll jól annak a kávénak. Ugye, és akkor hát az egyik legfontosabb, hogy ezért a kávéitalunk 98% az víz, értelemszerűen. Na most ugye a kávézókban nem a csapot nyitják ki, és öntik bele a kávégépbe a vizet, hanem vannak ilyen úgynevezett víztisztító, vízlágyító berendezések, és egyébként én nagyon javaslom, hogy otthon, ha más nem, egy vízszűrő kancsót vegyünk, és lágyítsuk, tisztítsuk mi magunk egy kicsit a vizet, mert nagyon is számít, bárhogy készítjük el a kávét, otthon számít az ízhatásban. És hát ugye alapvetően az, hogy elkészül egy jó eszpresszó, ugye a víz, az őrlésbeállítás, hogy helyesen használd a gépeket, akkor szerencsés esetben ugye elkészül a kávé, de figyeljünk oda, hogy ne legyen hideg a csésze sem, tehát hogy annyira sok kis szempont van, és akkor, hogyha tej alapú kávéitalt iszunk, akkor ne égessük túl, ne habosítsuk túl, tehát ne égjen meg a tejünk, ugye legyen szép az a tejhab, figyeljünk oda az eszközök takarítására, vízkötlenítésére, és számos ilyen szempont van, ugye, ami mint vendég ízélményét befolyásolja.
2: Sokan vallásháborút hirdettek a cukor vagy cukor nélküli kávéhívás területén.
3: Érdekes volt, hogy nálunk ilyen 2005 magasságától mondhatjuk azt a kávézásban, hogy megtörtént egy ilyen paradigmaváltás olyan értelemben, hogy addig ugye a 90-es évektől jöttek be az olasz kávégépek, olasz kávék, és ugye ez határozta meg a rendszerváltás utáni kávékultúrát a 2000-es évek elején még, és utána, ahogy a maga a bariszta szakma is elkezdett fejlődni, illetve hát elindultak bariszta bajnokságok, megjelent ugye az a kategória, amit specialty kávékultúrának hívunk, és ugye akkoriban ez egy nagyon erős üzenet volt, hogy az ilyen világos pörkölésű kávékat, ahol az ízjegyeket ki kell tudnod érezni, abban ne rakjál cukrot, mert akkor megölöd. Dominál. Igen, tehát akkor minek? Meg hát ugye a cukrot azt az erősen pörkölt olasz kávékba szokás tenni, hogy a kesernyést is kiírtsuk belőle, stb. És pont szintén egy nemrég beszélgetés témája volt, hogy az elmúlt 20 év megmutatta, hogy azért ebben sem kell ennyire szemellenzősnek lennünk, és nem hogy itthon, hanem világszerte. Enyhültek ezek a dolgok, és ezek a dogmák elkezdtek így valahogy így elcsendesedni, és most azt látom, hogy most mindent lehet. Tehát, hogy most már nem ciki az, hogyha te ízesíteni akarod a kávéitalodat, és kreatív kávéitalok születnek ezáltal. Nem probléma az, hogyha te cukrot akarsz rakni, mert te neked az úgy jó. Szóval most egymás mellett kezdenek el élni a különböző irányzatok, és az a cél, hogy a fogyasztó megtalálja ebből azt, amit ő a magáénak érez.
2: Tulajdonképpen ezek a speciality kávék, ugye van egy 100 pontos skála, amin a minőséget valamilyen igen módon jellemzik, és ennek a legfelső fokán vannak az első ötödében?
3: Igen, tehát, hogy itt alapvetően 84-85 ponttól fölfelé nevezzük, ugye specialitynek ebben a bizonyos minősítési rendszerben, ami ugye egy nagyon bonyolult, egy nagyon összetett dolog, és itt alapvetően a minősítés az a nyers kávéról szól természetesen, uh-huh, még a zöld törkölés kávéról, előtt. Így igen van, uh-huh, igen. És ugye hát ezeket ugye ilyen különböző minták alapján persze megpörkölnek, és ugye megszületik a minősítése a kávénak, de hogy amikor egy kereskedő vásárol zöld kávét, akkor ő tudja, hogy ez mondjuk egy 86 pontos kávé, de hiába van neki egy magas pontszámú kávé, attól még azt bőven el lehet rontani egy nem jó pörköléssel, és sőt, akkor lesz belőle.
2: Tovább, amiket előbb említettél,
3: így van,
2: hiba
3: tehát,
2: lehetőségeken.
3: Már pörkölést is el lehet rontani, meg a tökéletesen megpörkölt kávét is el lehet rontani egy rossz kávézói vagy otthoni felhasználással.
2: Sőt, tovább nem menjek egy rossz kommunikációval, ahogy átadja esetleg a barista, de azért erre igen ritkán van igen példa. Eltelt az időnk, Noémi, és két dolog nagyon érdekel. Az egyik az, hogy a te szerelmed hogyan, mikor kezdődött magával a kávézással, és van-e valami olyan különleges kávé ötletet, amit átadhatunk most ajándékba a hallgatóknak, amit otthon elkészíthetnek?
3: Hát az igazság, hogy én már középiskolás koromban is előszeretettel látogattam a budapesti kávézókkal, de igazából pont ezelőtt 20 évvel kezdődött, amikor én belecsöppentem a gasztronómia világába, mint újságíró, és akkor jött ez a bizonyos kávéforradalom, lehet ilyen divatosztóval mondani, és én akkor kezdtem el így ebbe úgy beletanulni, és a kávé felé fordulni szakmai szempontból is. És igen, van kedvencem, olyan, ami egy picit eltér attól, hogy most ajánljak egy jó termőterületet, vagy uh-huh egy bizonyos típusú kávét. Ugye említettem még itt korábban, hogy a kávé az úgy néz ki, hogy van a mag, tehát a kávébab, amit körbeülel a kávécseresznye. Ezt úgy hívjuk, hogy kaszkara, és ugye ezt a kávécseresznyét szokás kiszárítani, és elfogyasztani, majdnem hogy úgy, mint hogyha egy teát készítenénk. Így van. Én nagyon-nagyon szeretem a kaszkarát, mert egy sokkal lágyabb, koffeinben gazdag, de egy sokkal lágyabb textúra, amit akár tényleg lehet hidegen, jégre töltve egy kis citrommal is ízesíteni, de önmagában is nagyon finom. És ugye ez még nem az a termék kategória, amit bemész bármelyik üzletbe és leveszel a polcról, viszont kávé szaküzletekben vagy kávé márkák, kávé pörkölőknél azért be lehet szerezni kaszkarát. Úgyhogy én azt ajánlom, hogyha valaki nyitott arra, hogy megkóstolja a kávénak ezt a részét, akkor kóstolja meg a kaszkarát.
2: Tehát kedves hallgatók, irány a kávé pörkölők, jó kapcsolatot alakítsatok ki az ottani dolgozókkal, és akkor hát, ha hozzájuttok a kaszkarához.
1: Az elmúlt percekben Babik Edit Szuna Noémi kávészakértővel beszélgetett. Most következzenek a hírek, majd a Digiturizmo adását hallhatják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában, tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
0: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Szép hétvégét és kellemes vasárnapot kívánok hallgatóinknak. Péli Nagy Kata vagyok, ez a hétvégi menetrend. Van még egy kis szabadságunk, vagy egy hosszú hétvége közeledik, de még el se gondolkodtunk azon, hogy hova mennénk. Már is szembe jönnek a diszkont légitársaságok ajánlatai. És persze, ez se véletlen, jól megtervezett marketing stratégia áll mögötte. És a szintén jól átgondolt online szolgáltatáson keresztül csak néhány kattintás, és már megvan az úti cél, a foglalás és a fizetés is. Na de hogyan működik ez az egész? Marsall Szilvia és Mihalovics András a Digiturizmo adásában Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs igazgatójával beszélgetett erről.
2: Maga a fapados modell az egyenlő az online értékesítéssel? Vagy előbb volt fapados, és utána a hatékonyság növelési kényszer miatt lett ez az online értékesítés?
3: Fapados sose volt diszkont légitársaságban.
2: Bocsánat, de ugye a köznyelv...
3: Tegyük így helyre gyorsan. Részben a kettő valószínűleg együtt alakult, kicsit ez olyan, mint a tojás meg a tyúk, mert valóban csak online értékesít a Wizzair is, illetve hát a diszkont légitársaságok nagy része. Lehet jegyeket kapni utazási irodákban is, de ezekkel az utazási irodákkal mi nem állunk szerződéses kapcsolatban, illetve nem fizetünk nekik jutalékot, úgyhogy ők van egy accountjuk a mi felületünkön.
2: Ugyanúgy, mint bármelyik
3: személy. Más, ez egy intéz vagy egy céges account, tehát egy picit más, de alapvetően ők ugyanúgy nálunk veszik meg a jegyeket, és aztán bármilyen szolgáltatást mellé raknak, felárazzák, ahogy szeretnék.
4: Én rögtön hadd kérdezzem meg, hogy a diszkont fogalom pontosan mit akar. Nyilván nagyjából tudom, de hogy mi a szabályszerű, vagy mitől diszkont egy légitársaság?
3: Attól diszkont és ultra diszkont, tehát a Wizzair az ULCC, tehát ultra low cost carrier, és ennek az a jelentése, hogy az üzemeltetési költsége a légitársaságnak alacsony. Tehát itt a költség az nem a jegyárra vonatkozik, hanem az üzemeltetési költségre. Tehát, hogyha egy megfelelően üzemeltetjük a légitársaságot, akkor alacsonyan tudjuk tartani a működési költségeinket, és ezáltal tudunk alacsony jegyárakat biztosítani aztán. Nincs most annyi időnk, hogy belemenjek nagyon a részletekbe, de nagyon-nagyon sok feltétel kell ahhoz, többek között az előbb említett online értékesítés, közvetlen online értékesítés is ahhoz, hogy alacsonyan tudjuk tartani a költségeket. Hiszen ha mondjuk partnerekkel dolgoznánk, akkor nekik kéne jutalékot fizetnünk, az már emelni a mi költségünket, és ez természetesen ilyen domino elv szerint hatással lenne a jegyára is.
2: Nem tudom nem észrevenni, hogy azért a hirdetéseitek már olyankor szembe jönnek, amikor az ember még tudja, hogy majd elmegy szabadságra, meg tudja, hogy lesz egy kis szabad ideje, de még maga a döntés, hogy hova, az nem született meg. Ezt hogy éritek el? Tehát ez egy fontos lába az üzleti modellnek például, hogy én bennem felkeltse az igényt arra, hogy én akkor most repülőjegyet vásároljak?
3: Természetesen, és két vagy több oldalra közelíteném. Még egyrészt megközelítenem klasszikus reklám oldalról, tehát igen, nyilván a marketing csapatunk ezek szerint jól dolgozik, hogyha nektek dobja fel a hirdetéseket különböző platformokon, és tízereket rak be, hogy hova lehet, mennyiért, mikor utazni, hiszen ezzel felkelti az érdeklődést. Van egy PR vonal is, ami hozzám tartozik, a újságok, a cikkeken keresztül, különböző podcasteken keresztül népszerűsítjük a céget, az utat, a szolgáltatásainkat, esetleg az új utakat. És akkor van egy másik oldala is nyilván, hogy mi egy disztruptív vállalat vagyunk. Tehát mondjuk, ha belegondoltok az Apple-be, senkinek nem volt tabletje azelőtt, nem volt okostelefonja, ezt ők alakították ki. Tehát mi kialakítjuk a saját magunk keresletét is, azáltal, hogy bizonyos úti célokra kínálunk jegyeket. Mondjuk egy példát, COVID alatt az Egyesült Királyságban volt ez a traffic light system, tehát vagy piros, vagy sárga, vagy zöld volt egy ország, és volt olyan, hogy Spanyolországot egyik pillanatra átrakták zöldből pirosra. Szóval azt mondták, hogy aki csütörtökön, aki vasárnap este 8 óra után ér haza Londonba, vagy Angliába, az karanténba kerül, és Spanyolországban nem lehet többet menni. És akkor, mint a váltót átállítottuk, itt a Szívvel beszélgettünk a MÁV-ról az adás előtt, átállítottuk a váltót Görögországra, és nem Spanyolországba repültettük az embereket, hanem Görögországba. Tehát kialakítjuk a saját kínálatunkat, és ezáltal befolyásolni tudjuk nyilván az igényt.
2: Az is egy tök jellemző, szabad ne feled, Szilvi, hogy olyan úti célok irányt élesztettétek fel az érdeklődést, mint az embernek a perifériáján nem is volt nagyon. Hát ugye a magyarokén ott van Horvátország, ott van Görögország, ott van Olaszország, de hogy mondjuk elmenjünk Tbilisibe, most mondok valamit, mert meghökkentő módon egyre több ismerősöm megy ebbe az úti célba.
3: Kutaisziba.
2: Vagy Kutaisziba. Tehát, hogy vagy nem tudom én, a Billundi Lego birodalom, az így nem nagyon volt benne a magyar köztudatban.
3: Nem, de mi ezeket behozzuk, és nem gondolom, ti sem akartok minden nap rántott húst tenni, tehát kell a változat, kellenek új úti célok, és egyébként ezek részben a turizmus szempontjából is sokkal izgalmasabb úti célok, mint mondjuk egy Párizs, egy London, egy Róma, amit meg kell nézni egyszer, kétszer, többször egy életben, de a fiatalokat általában elvitték már a szüleik ezekbe a nagyvárosokba, és már a könyökük jön ki. Én nem szeretek nagyvárosba járni például nyáron, mert egész egyszerűen meggyulladsz, de egyre több. Például, ha már említetted Billundot, az egy kicsit északabbra van, Reykjavik, és még mondhatnék pár északi destinációt, nagyon jó ellentétes szezonban, tehát nyáron oda mennek az emberek, mert hűvösebb van. Tehát ezeket felkeltjük, ezeket az igényeket, és ki is elégítjük őket.
4: Pont ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen csak magamból indulok ki. Ha mondjuk el szeretnék valahova utazni, akkor elsősorban ugye az első szempont az a repülőjegy ára lesz. És akkor ahhoz igazítom azt, hogy hova szeretnék majd elmenni pihenni. Ez mikor fordult meg ez a trend? Vagy ez a diszkont légitársaságok bejövetelével változott meg, vagy valami magyarázat van erre?
3: Alapvetően igen. Tehát alapvetően a diszkont légitársaságok jelenlétével magyarázható ez.
4: Tehát akkor ti irányítjátok tulajdonképpen, hogy melyik desztinációba érkezzenek minél többen.
3: Hát, tulajdonképpen igen, aha, részben igen. Nyilván az is fontos, hogy ott a helyszínen milyen szolgáltatásokat, termékeket kapnak az emberek, milyen a szállás, milyen az egész környéknek az étteremmel, a tömegközlekedéssel való ellátottsága. Ez azért sok mindentől függ, de az biztos, hogy mi valljuk azt, hogyha van, mindenkinek van egy büdzséje. 100 egység büdzsét tudsz elkölteni a nyaralásra. Azt eldöntheted, hogy abból 70-et költesz repülőre és 30-at élményre, vagy pont fordítva. Mi azt gondoljuk, hogy miért nagyon fontos, de akkor csak egy része vagyunk az utazásnak, és nem okvetlen rajtunk kell, hogy legyen a hangsúly. Tehát, hogyha mi 30-ért nekünk megéri, neked meg jóval olcsóbb egy repülőjegy, akkor miért fizetnél többet, inkább költsd el a helyszínen. Tehát ilyen szempontból is tudjuk befolyásolni nyilván.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történik a háttérben, mégiscsak Digiturizma az adás címe. Azért mindenkinek voltak olyan élményei, hogyha nem ugyanarról a telefonról keresel rá, de ugyanarra az úti célra, nem ugyanaz nap, hanem vársz 2 napot, előtte egy héttel ránézel, utána nagymama a telefonjáról, anyuka telefonjáról, majd foglalsz a sajátod, akkor nagyon-nagyon változatos árak jönnek. Tehát mi történik onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, legyünk hipotetikusan egy célpontot, ha már mondtad az ellentétes irányú repülést, hogy én most ma eldöntöm azt, hogy na, én elmegyek Reykjavikba, de először informálódom, megnézem, hogy nagyjából mennyi az annyi repülőjegyben.
3: Városi legenda, ez, hogyha ugyanarról a készülékről többször nézed meg, akkor drágább lesz a jegyenek, semmi közelhez. Elég sok mindenem múlik az, hogy adott napon, adott járaton, és azért mondom, hogy adott járaton, mert például Budapestről Londonba, vagy Rómába, vagy Milánóba naponta többször repülünk, 2-3-szor is repülünk. Tehát, és nem mindegy, hogy ez egy reggeli gép, egy napközbeni gép, vagy egy esti gép, oda-vissza. Most egy érdekes példa, egy picit, bocsánat, egy félre húzom a beszélgetést, de a Bajnokok Ligája alatt az egyik ismerősöm jött haza Londonból, és nézte a jegyeket, és 200 euró volt, és azt egyszer csak az esti gép az volt 13, vagy 39, már nem emlékszem, szóval nagyon, nagyon alacsony ára volt, és mert azokkal a 200 plusz eurós jegyekkel még elérték volna a meccset a szurkolók, de utána már leesett az ár, hiszen már azzal a későbbi járattal nem érte volna el a meccset. Tehát, hogy nagyon sok minden befolyásolja a jegyárakat. Vannak jegyosztályok, tehát amit kérdeztél, hogyha ma nézem ennyi, holnap nézem annyi, ha ugyanarról a készülékről nézem, teljesen mindegy, hogy melyik készülőkről nézed, nem ezen múlik, azon múlik, hogy van egy adott jegyosztály, ami mondjuk 20-tól 30 euróig, a következő 31-től 50-ig, stb. Vannak. És ha azok a jegyek egész egyszerűen elfogynak, akkor téged automatikusan egy nagyobb jegyosztályba fog sorolni. Tehát te nem fogod tudni megvenni. több ilyen megkeresésem is volt az elmúlt évek során, ahol azt mondta valaki, hogy én elkezdtem foglalni, az elején azt írtak, hogy 20 euró fejenként, és mire kicsekkoltam, 40 euró lett fejenként. Egy, ez hogy működik, micsoda átverés ez. De lehet, hogy közben valamelyikőtök megvette az utolsó 4 jegyet abból a jegyosztályból, és egészen elfogyott. Tehát neked mire te kicsekkolt, mert te fizetéshez jutottál, azért elfogytak azok az olcsó jegyek.
2: Mi a jó stratégia? Van egyáltalán jó stratégia? Ismerek embert, aki nagyon jól és mesterien űzi ezt a dolgot, de mindig azzal szoktam ugratni, hogy azon az áron, ahogy ő utazik, nekem sosem sikerült.
3: Hát, mert ő megvette.
2: Igen, ja.
3: Ne, viccet félretéve, szerintem nincs nagyon jó stratégia, tehát, illetve minél előbb, annál jobb, tehát minél előbb vásárolsz, annál olcsóbb a jegy általában. Ha fölmész az applikációnkba, vagy fölmész a honlapunkra, ott látod, hogy a különböző napokon mennyibe került, tehát van egy ilyen opció, csak egy kis nyilacskára kell rákattintani, és akkor felugrik, hogy az elkövetkező egy hétben, két hétben, amilyen idősávot szeretnél, mutatja, hogy mennyibe kerülnek a jegyek.
4: Nem tudom, emlékszel-e rá, valamelyik vendégünk itt a 33 adás során azt mondtam, hogy ha a digitalizációban megjelenik valami újdonság, az először ugye a repülőtársaságoknál fog megjelenni. Igen. Ezt szeretnénk, hogyha elmagyaráznád, hogy ezt vajon miért mondta nekünk, a nem tudom melyik vendégünk.
3: És bocsánat, mire válaszolok, jó. Még az előző kérdésre viszont, de szerintem az a jó stratégia, hogy akkor vedd meg, amennyit te rászánnál. Tehát, hogy annyiba kerül egy jegy, amennyit te rászánsz, akkor vedd meg. Jó eséllyel sokkal olcsóbb nem lesz, és akkor, és mondom, minél előbb vedd meg. És a szolgáltatásokat is akkor a foglalásnál vedd meg, akkor a legolcsóbb. Ha utólag akarsz hozzáadni bőröndöt, extra legroomot, bármit, az mindig drágább lesz. De a digitalizáció és a fejlesztések. Ez egy nagyon-nagyon dinamikus iparág. És azon belül a low-cost, ultra-low-cost légitársaságok extrán dinamikusak, nagyon gyorsan reagálnunk kell a piaci körülményekre, és egyébként, ahogy mondtam, részben irányítjuk is. Tehát emiatt nekünk valóban nagyon sok és nagyon gyors digitális fejlesztést kell végeznünk ahhoz, hogy megtartsuk ezt az előnyünket. Ha egy picit más területe talán kapcsolódik ide, hogy az elmúlt 20-25 évben a hívjuk hagyományos légitársaságok gyakorlatilag egy addicionális ülés nem raktak be Európába. Tehát ami forgalomnövekmény vagy üléskapacitás növekmény történt, azt mind a low-cost légitársaságok rakták be, a Wizzert is beleértve. Ez is mutatja, hogy mennyire agilisak, mennyire gyorsak, mennyire folyamatosan növekvő cégek vagyunk, és ehhez nyilván elkerülhetetlen a digitalizáció. Az AI használata itt egyre inkább, hiszen így tudjuk megtartani a versenyelőnyünket, és így tudunk gyorsan reagálni a piaci változásokra is.
2: Ha már urbánus legendákat említettél, akkor beszéljünk egyről, van egy mindentudó algoritmus a háttérben, aki mindent figyel, és hogyha éppen telítődik a gép, akkor nyomja fel az árakat, ha éppen megtorpan az érdeklődés, mert éjjel kettő van, akkor leviszi az árakat, ha éppen az Istennek nem akar elfogyni a maradék öt jegy, akkor meg agyoncsapja az árakat, tehát létezik ilyen, vagy ez hogy kell elképzelni?
3: Nem egy ilyen AI, és nem egy ilyen algoritmus van, hanem több, de természetesen figyeljük az árakat, figyeljük a telítettséget, figyeljük az érdeklődést egy bizonyos útvonal iránt, hiszen nekünk gyorsan kell döntéseket hoznunk, és hogyha nem telik egy gép, akkor igen, az algoritmus, az AI által támogatott algoritmus az akár csökkenteni is tudja a jegyárat, azért, hogy fogjon, ha túl sok, vagy időarányosan túl sok az eladott jegy, akkor lehet, hogy emeli az árat. Nekünk nem az a célunk, hogy az elején eladjuk az összes jegyet, 5-6 hónappal, vagy 3 hónappal az utazás előtt, hanem hogy folyamatosan fogyjon, hiszen nekünk akkor tud optimálisan, hogy nekünk akkor alakul optimálisan a bevételünk. Nyilván nekünk, ha túl alacsony adjuk, akkor azok, akik holnap szeretnének utazni, azok ma már nem fognak tudni jegyet venni, mert akkor láttuk az összes jegyet. De nyilván más egy Santorini nyaralós járat, nyilván más egy reggeli Luton, egy hétfő reggeli vagy vasárnap esti Luton, amikor mennek vissza mondjuk dolgozni az emberek. Santorinire nyilván jobban előre terveznek az emberek, de az AI-t használjuk több területen is, nem csak az árazásban, használjuk az operációban is, hogyha lerobban egy gép valahol, akkor hogy tudjuk minél gyorsabban megoldani, hogy oda juttassunk egy másik gépet, hogy egy új személyzetet. Még nem teljesen automatizált és AI által vezérelt minden, de néha redundánsan használjuk már az AI-t is a döntéseink ellenőrzésére, támogatására.
2: Az ár mindenek felett? Tehát az marketingbe is mindent visz, árbevételbe is mindent, tehát minden az ár köré épül?
3: Szerintem nem. Uh-huh. Tehát ha jársz-kelsz a városban, akkor látod, hogy a trappista sajt és a csülök és a különböző élelmiszerek hány forint helyett mennyivel olcsóbbak. De szerintem mi ezen már túl vagyunk, tehát főleg Magyarországon, meg az alappiacainkon. Tehát azért mi alapvetően élményt próbálunk eladni, egy szolgáltatás csomagot próbálunk eladni, és az alkalmazás, illetve onnantól kezdve, hogy neked fölugrik a képernyődön a kis reklám Kefalóniáról, egészen odáig, hogy te leszállsz Kefalóniában vagy Billundban, mi szeretnénk téged végigkísérni, és megpróbálunk olyan színvonalú szolgáltatást nyújtani, amivel jobbak vagyunk, mint a versenytársaink. Nyilván az ár fontos, mert valahol az egy döntő tényező, vagy egy erősen befolyásoló tényező, hogy te nálunk veszed meg egyet, vagy máshol, de nem az ár minden.
1: Marsall Szilvia és Mihálovics András, Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs igazgatójával beszélgetett az elmúlt percekben. A digiturizmo rövidesen folytatódik a turizmus és a digitalizáció legújabb trendjeivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Üdvözlöm Önöket, ismét itt a hétvégi menetrend, Péli Nagy Kata vagyok. Folytatjuk a Digiturizmo című műsort Marsall Szilviával és Mihálovics Andrással. A diszkont légitársaságokra szóló online jegyvásárlás kulisszatitkairól van szó. Jó-e az, ha a személyes kontaktusok visszaszorulnak a vásárlásban, de a fedélzeti kapcsolatokra azért nagy hangsúlyt fektetnek? Radó Andrással, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával beszélgetnek továbbra is.
3: Ugye az árképzésről elég sok elhangzott az előző blogban, most egy kicsit beszéljünk magukról, az ügyfelekről, az utasokról. Mennyire maradt meg a személyes kapcsolat az utasokkal? Mert ez is egy ilyen berögződés, pletyka, legenda, hogy addig jó ez a modell, amíg nincs valami gondod, mert ha gondod van, akkor utána nagyon nehéz kontaktálni, nagyon nehéz ezt a problémát megoldani, stb. Erre milyen válaszokkal készültök?
4: Több kérdést is elrejtettél ebben az egyben. Kezdjük a kontakt, hogy mennyire maradt meg a személyiség. Az egyik válaszom az, hogy egyre kevésbé, és ez a cél is, a másik pedig az, hogy egyre jobban, és ez is cél. Azért egyre kevésbé, mert a digitalizáció miatt, amiről korábban beszéltünk, eltűnik, illetve igazából főleg a foglalásnál sose volt meg ez a személyes kapcsolat, és amikor 22 évvel ezelőtt elindult a Wizz Air, akkor mindenki balonnak tekintett minket, hogy hát itt csak kártyával lehet fizetni, hát meg vagytok őrülve, senki nem fog jegyet venni. Aztán szépen a piac, mint disztruktív vállalatként befolyásoltuk a piacot, szépen elkezdett hozzászokni ahhoz, hogy csak bankkártyával vagy utalással lehetett fizetni. És ez ma már 22 év táblatában teljesen normálisnak mutatkozik, vagy normális. Tehát ez a része, ilyen szempontból szeretnénk. És
3: bocsáss meg, ezt egyébként maguk az utasok sem igénylik most már?
4: Egyre kevésbé. Uh-huh. Tehát egyre kevésbé, hiszen azért egyre fiatalodik a népesség, és ahogy én tapasztalom, egyre kevésbé szeretnének felhívni embereket, és uh-huh. beszélni valakivel. Ha akarnak, egyébként erre megvan a lehetőség, tehát most már nem is MLD-es az ügyfélszolgálatunk, tehát fel lehet őket hívni, lehet valakivel beszélgetni. Én éppen délelőtt foglaltam egy étteremben egy asztalt, és csak rákerestem az étterem nevére, kidobta, és Bookatable, és azonnal lefoglaltam, és nem kellett. Én szívesen fölhívtam volna, de beírtam az e-mail címem, hogy mikor akarok menni, hányan, és lefoglaltam. Tehát hozzá vagyunk szokva az, hogy minden sokkal gyorsabb, nem kell beszélgetni, nem tudom, nem beszélek ilyen nyelven, nem beszélek olyan nyelven. Tehát szerintem ez jó. Az ügyfélszolgálat egyébként, ha már itt a költségekről beszélünk a korábbiakban, az addicionális költség. Tehát, hogyha mi sokkal több call center agentet foglalkoztatunk, annak van egy költsége, az a végén meg fog jelenni a jegyárban. Ezt el lehet dönteni, hogy ezt valaki szeretné, vagy nem szeretné. Ha szeretné, akkor fölhívja, ha nem szeretné, akkor meg akkor pedig online el tudja intézni. Viszont ahogy meg erősítjük szerintem, és abban szerintem egyébként Európán belül mindenképpen vezetők vagyunk, az a fedélzeten lévő személyes kapcsolat. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk a személyzetünkre, hiszen kb. Kétharmada egyetemi végzettséggel rendelkezik, kedvesek, biztos a hallgatók is utaztak már más légitársaságokkal. Van különbség szerintem egy Wizz Air járat, pozitív irányban egy Wizz Air járat és egy más légitársasággal való utazás során. Egészen minden légitársaság elvisz A-ból B-be biztonságosan, de más az az élmény, amit te kapsz egy Wizz Air járaton, abban az 1, 2, 3, 5, 6 órában, amit...
5: De már ott is működik az applikációs rendelés.
4: Ott is működik az applikációs rendelés, igen, lehet Bluetooth-on rendelni, sőt, ha lesz majd jövőre Starlink internet a repülőgépünkön, akkor még több dolgot lehet majd online csinálni. De ez is az igények kielégítéséről szól, hogy lehet már Bluetooth-on előrendelni, te kapod meg először, amit rendeltél. És ugye most még most még oda jön a kolléganőm vagy kollégám, és ott nála kell kártyával fizetni, de ha majd lesz, tovább lesz fejlesztve az applikáció, akkor akár már applikáción belül is ki lehet fizetni.
3: Viszont, hogyha nagyon nagyon online, és nagyon ezáltal valamelyes személytelen ez a kapcsolat, akkor, akkor ugye nehéz azt, vagy kérdezem inkább, nem nehéz azt megjósolni, hogy mit akar az ügyfél, mivel elégedett, mivel nem elégedett, mi az, amit változtatni kell, mi az, amit igényel, mi az, amit nem igényel, pedig megkapja?
4: Nem, nem nehéz, mert egyrészt azért követjük nagyjából, elég pontosan az igényeket, látjuk, hogy milyen utak iránt van, milyen szolgáltatások.
3: De ezt is online teszitek?
4: Persze. Mire van igény, illetve vannak kérdőívek, amiket utazás után kitöltenek nagyon sokan, hála Istennek, és abból elég sok visszajelzés jön. Egyébként még egy picit visszatérve oda, hogy ez a személyes, nem személyes, és mondtad, hogy ha baj van, akkor de minden jól megy, amíg nincs baj. Igenis, meg nem is, mert ha baj van, idézőben baj van, tehát nem tudom, késik egy gép, törlünk egy gépet valamiért. Most már olyan egyébként által is támogatott megoldásaink vannak, amik nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan több százezer embert el tudnak érni egy pár percen belül. Uh-huh. Tehát van egy Amelia nevű chatbotunk, az például a telefonál, az üzenetet küldés. Egyszer kiszámoltuk, amikor kitört az izraeli közel-keleti háború, hogy azt a mennyiségű embert, utast, akit azt hiszem 10 perc alatt elértünk, az kb. 2 hét lett volna call center agentekkel felhívni. És ami fontos, hogy mindig a légitárságnál kell közvetlenül foglalni, mert akkor tudunk mi hatékonyan információt közölni, mivel akkor érünk el téged, akkor van meg az e-mail címed, a telefonszámod, minden. Tehát bármilyen online utazási irodán, platformon keresztül foglal az ember, akkor általában nekünk nincs meg az utas adata, és egész egyszerűen mi küldjük valamilyen megadott számra, ami ennek a platformnak a száma, az SMS-t, az e-mailt, de az sose jut el az ügyfélhez. Uh-huh. És ezekből szoktak lenni általában aztán a problémák, uh-huh. hogy a vízer nem értesített, de csak te nem nálunk foglaltál uh-huh. közvetlenül. És uh-huh. akkor a legjobb szándékunk ellenére se érjük el az utast.
3: Beszéljünk a jelenről egy kicsit, meg majd a jövőről, és megint csak itt ugye elengedhetetlen a közösségi média, meg a nagy tech óriások szolgáltatásai. Ezeket ti használjátok? Ez nálatok fontos? Használjuk. Mert ez lehet, hogy az én szegénységi bizonyítvány, lehet, hogy virális TikTok csatornátok van, csak én ugye nem találkoztam még vele.
4: A TikTokhoz azt hiszem, én is egy kicsit öreg vagyok, de van, és használjuk. Természetesen, tehát ennek részben van egy hirdetési funkciója is, de amúgy meg nyilván egy közösségépítés, egy információ átadó funkciója is van. Nyilván a fiatalokat, illetve nem csak a fiatalokat, a különböző generációkat, különböző platformokon lehet elérni, és mi ennek megfelelően használjuk ezeket a platformokat. Nyilván egy LinkedIn-t másra használunk, mint egy TikTokot, és egy Instagramot, vagy egy Facebookot. Uh-huh. Tehát mindegyiken jelen vagyunk, ezek fontos részei természetesen a uh-huh. stratégiánknak. Bár ez a marketinghez tartozik, nem a PR-hoz. Uh-huh.
3: Mi a helyzet a jövő technológiájával? Ugye mi ebben a műsorban már többször jutottunk arra a következtetésre, hogy nem is, hogy távoli jövőben az lesz, hogy beütök, hogy irány a Billundi Legoland, kedves AI agentem, aki mindent tudsz rólam, meg a gyerekeimről, sőt, még a kutyámról is, légy szíves, szervezd meg ezt az utazást. Enter. És akkor kinyomja, hogy ekkor menj ki a repülőtérre, itt a repülőjegyed, itt a transfer, itt a szállásjegy, itt a belépőjegy, és légy szíves, a kártyáddal fizess ki ennek az ellenértékét, ennyi eurót viszontlátásra. Erre már készültök?
4: Készülünk, de ha jól tudom, akkor ez így vagy részleteiben már ma is létezik egyébként. Tehát, uh-huh. hogyha bizonyos AI platformokra te beírod ezeket, amiket elmondtál, akkor ő ezt megcsinálja neked. Tehát ez a jövő természetesen. Tehát,
3: csak még nem tömeges, és azért az nem mindegy, hogy egy-két ilyen első fecske csinálja ezt, vagy gyakorlatilag mindenki, aki veletek utazik.
4: Előbb-utóbb ez lesz a valóság, ahogy uh-huh. 22 évvel ezelőtt nem tudtuk elképzelni, hogy kártyával lehet csak fizetni, és nem az asztal alatt odaadni a papírpénzt az utazási irodának. Valószínűleg nem tudom hány év múlva, ehhez nem értek annyira, de pár év múlva biztos, hogy ez is sokkal fejlettebb lesz.
5: Engem még az is érdekelne, hogyha még visszatérnénk, hogy a fedélzeten az applikáció szolgáltatások bővítéséről beszéltél. Mik lesznek ezek, ha lehet tudni?
4: Hát sok minden nem árulhatok még el, de az biztos, hogy az a célunk, hogy minél kényelmesebbé tegyük az utazást, minél stresszmentesebbé tegyük az utazást, és olyan szolgáltatásokat biztosítsunk, ami egyrészt végigkísérnek a teljes utazásodon, a foglalástól tényleg az érkezésig. Már most nagyon sok minden van ebből egyébként, tehát hogy kapsz push notification-t, hogy melyik géttől indul a géped. Van egy timeline, amit hogyha utazás előtt megnézel, akkor megmondja, hogy mikor indulj el, mikor érj ki, mikor menj a kapuhoz, tehát végig fogjuk az utasok kezét. És hát az a lényeg, hogy minél kényelmesebb és minél jobb legyen az utazás.
3: A megint ugye a digitalizációs és online megoldások kapcsán kérdezem azt, hogy azért, aki végig kattintgatja egy repülőjegy foglalással az oldalatokat, az látja, hogy az már nem is egy repülőjegy értékesítési platform, hanem egy ilyen utazási központ, mert lehet szállást foglalni, lehet autót bérelni, lehet utasbiztosítást kötni, nyilván felárér, de ha nagyon úgy van, akkor mindent meg tudok oldani. Ez szándékos?
4: Szándékos természetesen, és ha megnézitek a nemrég bejelentett, július elején bejelentett Wizz Holidays-nek a kínálatát, vagy az egész felépítését, az is ebbe az irányba megy elő. Ez egy csomag, nem tudom, hogy mondják magyarul, talán Package Holidays, angolul platform, de egy kicsit más, mint a többi. És azért más, mert a többiben azt mondják, hogy itt van egy repülőjegy, egy szállás, menj el egy hétre Egyiptomba, ebbe a szállodába, és azt vagy megveszed azt a csomagot, vagy nem, vagy veszed egy másikat. Itt úgy, mint egy étteremben kapsz egy menüt, és abból össze tudod válogatni magadnak, és mi megfőzzük neked. Tehát nem neked kell megfőznöd, és megtalálnod a kairói reptértől a transfert a szállodádba, hanem az ott mi azonnal mellé rakjuk. Ha te több helyet szeretnél meglátogatni egy héten, akkor azt összerakjuk neked, neked csak ki kell választanod, hogy mikor és hova szeretnél menni.
3: Tehát, melyik láb az erősebb, a repülőjegy, vagy ez az utazás szervező?
4: Hát egyelőre még azért egyértelműen a repülőjegy, de megint csak a kényelem és a szolgáltatási színvonal, hozt érek vissza, mert ez is mind azt célozza, hogyha te ott vagy nálunk, akkor te kényelmesen meg tud venni azokat a szolgáltatásokat, amiket te szeretnél. És azért ne felejtsük el, hogy az emberek nagy része, főleg Közép-Kelet-Európában nem gyakorlott utazó, tehát vagy életében nem repült még, vagy évente repül egyszer-kétszer, vagy párszor repült egyáltalán életében. És az idegen nyelv használata sokaknak nehézséget okoz, sokaknak a digitális tudásuk se kielégítő. Tehát ha egy helyen mindent el tud biztonságosan intézni, és ezért szerintem a Wizz Air egy elég nagy garancia arra, hogy itt jó minőségű szolgáltatásokat tud foglalni, akkor sokkal egyszerűbb, nem kell 26 helyről, akár helyi, külföldi portálokon megvenni ezeket a szolgáltatásokat.
3: Megint csak egy gyakran felbukkanó kritika veletek kapcsolatban, hogy olyan dolgokat is ilyen extraként vagy fizetősként kínáltok, amit más légitársaságnál benne van a repülőjegyárban. E mögött mi az üzleti logika?
4: Egyrészt egyre kevesebb légitársaságnál vannak bele ezek az extrák a jegyárban, tehát ha megnézitek a hagyományos légitársaságokat, és most csak rövid távról beszélünk, tehát ne beszélünk tengeren túlról, mert ez egy teljesen más piac, azzal nem is szabad összehasonlítani, akkor azt látjuk, hogy ők is elkezdtek pénzt kérni a csomagért, akár a felvihető csomagért. Rengeteget repülök, nem csak Wizz Airrel, és már azt a száraz croissant se kapom meg reggel néha, ha nem velük repülök, hanem azért is fizetnek, kapok egy műanyag pohárban egy pohár vizet, jobb esetben. De ennek a mi oldalunkon az a lényege, és az egész ultra low cost modellnek az a lényege, hogy te csak azért fizessél, amit te szeretnél, amire neked szükséged van. Hát ha te elmész egy kétnapos hétvégére város nézni, akkor szerintem a legtöbb utas befér egy hátizsákba, nem kell semmi extrát fizetned. Ha te szeretnél Milánóból visszatérve telerakott bőröndel megérkezni, akkor el tudod dönteni, hogy hány kilós bőröndöt vegyél visszafelére, ha egyáltalán kell bőrön. Ha te magas vagy, és neked hosszú a lábad, és te szeretnél egy nagyobb lábteret, akkor azt is meg tudod venni. Tehát, hogy rengeteg opció van, mi nem csomagban áruljuk ezeket a szolgáltatásokat, ami a repülőjegy árát garantáljuk, hogy az viszonylag alacsony, és te meg vedd meg magadnak azt, ami kell. Ha kifele csak 10 kilós bőrönt kell, de visszafele 32, mert nem tudom, parmezán sajtot hozol Rómából, akkor az teljesen jó, nem kell kifele is megvenned a 32 kilós bőröndöt. És ez Bevételi szempontból is fontos, egyrészt az utasoknak kiadási szempontból fontos, hiszen még egyszer mondom, csak azért fizetnek, amiért kell. Nekünk meg bevételi oldalon azért fontos, mert ez több mint 40, majdnem 50%-át jelenti a bevételünknek.
3: Uh-huh. Az utolsó néhány percet szálljuk a jövőre. Mi lehet a diszkont légitársaságoknak a jövője? Mondok néhány ilyen felsejlő irányat. Van például a Wizz Class, ami ugye egy prémium szolgáltatásotok, ami meg a diszkont légitársaságoknál elsőre felszalasztja az ember szemöldökét a homlok a közepére, hogy hát ez a modell, és akkor most prémium, ezt most hogy jön össze. A másik meg ez az All You Can Fly modell. Ez az, amivel így a jövőtöket vázoljátok? Ez egy ilyen két jó iránynak tűnik?
4: Igen. Röviden és tömören igen. Kicsit bővebben pedig elindultunk egy olyan irányba, ahol ilyen addicionális szolgáltatásokat, kényelmi szolgáltatásokat is tudunk már nyújtani, anélkül, hogy hozzányúlnánk a repülőgéphez, anélkül, hogy változtatnánk bármit az ülések közti távolságon, tehát ugyanazzal a konfigurációval tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Az elmúlt 20-22 évben a közép-kelet-európai utasoknak és népességnek egyre több elkölthető jövedelme lett. És ezáltal ugye a Wizz Air 2004-ben indította első járatát, akkor azért főleg Lengyelország, Magyarország, Románia, tehát ezekből az országból mentek külföldre dolgozni az emberek. Ez részben lelassult, megszűnt, és az itthon maradottaknak egyrészt sokan haza is költöztek már, főleg a Brexit után azért visszajöttek Európába sokan, és egyre több elkölthető jövedelmük van, ami azt jelenti, hogy ők tudnak most már nyaralni is menni. Tehát nem csak ezt az ingázás, családlátogatást tudják Nyugat-Európa és Kelet-Európa között tenni, hanem egész egyszerűen meg tudják engedni, hogy elmenjenek Görögországba egy hétre nyaralni, vagy bárhova. Na most, és van egy üzleti szegmens is, főleg a kis és középvállalkozások, akik elkezdtek velünk is repülni, akinek meg simán beleférhet, és lehet, hogy egy olyan anyagon dolgozik a laptopján, hogy nem szeretné, hogy ezt valaki elolvassa mellette, akkor meg tudja venni maga mellett a középső ülést. Ez egyelőre az elsősorban, aztán majd meglátjuk, hogy ezt fejlesztjük-e tovább. Uh-huh. Az All You Can Fly az pedig megint csak...
3: Hát ez egy előfizetés.
4: Az egy előfizetés, ahol...
3: Olyan, mint az All You Can Eat, csak repülőutakat
4: vagy
3: lehet
4: az All You Can
3: fogyasztani.
4: Move, igen, csak másfajta movement ez, de ez arról szól, hogy befizetsz egy 499 eurót egy évre, és akkor 72 órával a járat indulása előtt bizonyos járatokra, egyébként körülbelül a járataink majdnem 20%-ára van mindig ilyen jegy, és ami éppen elérhető, azt a 10 euróért meg tudod venni. Ez a digitális nomádoknak nagyon jó, ami szintén az elmúlt években előjött, hogy most akkor Milánóból dolgozom 3 napot, most Tenerife-re dolgozom 3 napot, most akár onnan dolgozom 3 napot, és akkor ők rugalmasabbak, vagy bármilyen másik szegmens rugalmasabb, akkor ő ezt meg tudja venni magának.
3: Uh-huh. A nagyon távoli jövő?
4: Nagyon távoli
3: jövő. Szüksége lesz-e, nem tudom én, utazási irodákra, vagy ezt ti magatokra vállaljátok, nem tudom én, lesz-e konszolidáció, vagy tovább fejlődik-e hagyományos légitársasága a Wizz Air, vagy lesznek-e hagyományos légitársaságokhoz hasonló járatai, tehát ilyenek merülnek fel az emberben.
4: Én nem gondolnám, hogy eltérnénk az alapüzleti modellünktől, hiszen ezért vagyunk sikeresek most már 22 éve, tehát ez a ULCC modell, ez a költségek alacsonyan tartása, ez a nem összecsomagolt terméke, szolgáltatások értékesítése, ez biztosan meg fog maradni. Meglátjuk, mit hoz a jövő, hogy tudunk még olyan szolgáltatásokat bevinni, ami nem sérti a modellünket, ami a jegyárakat nem bántja, viszont akit érdekel, az viszont meg tudja vásárolni. De maradunk hűek a modellünkhöz, maradnak az alacsony jegyárak és a magas minőség. Konszolidáció, erről sokat beszélünk, meglátjuk. Most jön az ősz.
3: Hát 10 éve beszélnek a piac konszolidációjáról.
4: Volt is némi konszolidáció, sokan elestek. Amikor a Wizz Airt alapították, abban a pár évben kb. 50 légitársaságot alapítottak Európában. Mi vagyunk az egyik, vagy talán az egyetlen, akik még mindig életben vannak. Szóval azért a piac nyilván szedi az áldozatait, de azért a Wizz Air elég stabil ahhoz, anyagilag is, és tervek szintjén is, hogy velünk ne legyen gond.
2: Az elmúlt fél órában a Digiturizmo című műsorunkat hallották Marsall Szilviával és Mihálovics Andrással, valamint vendégükkel Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs igazgatójával. Most hírek következnek, majd a hétvégi menetrend az Egészségkód műsorával folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.

0: Magyarország kincseit. Töltsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni, valamint beküldeni. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-e között rendezett meg a PET kupa egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalok közötti folyószakaszon. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyókárterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET kupa egyesület új hulladékgyűjtőhajója a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők. Az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktorpengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett.
1: Időjárás jelentés.
2: Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Wanna move on.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Péli Nagy Kata vagyok. A hónap utolsó hétvégéjén ismét a mozgásé lesz a főszerep a Műegyetem rakparton, a Generali Night Run nyárzáró sportünnep keretében, ami újdonság, hogy ismét lesz Duna átúszás. Kutasi Judit egészségkód című műsorában Sallai Györggyel, a Generali OVT Duna átúszás társszervezőjével és Old Boglárkával, a Generali a Biztonságért Alapítvány szakértőjével beszélgetett.
2: A Generali a Biztonságért Alapítvány csak nem 10 éve támogatja ugye a Night Run. Miért álltok ilyen hosszú ideje a rendezvény mellett, és mit jelent számotokra ez az együttműködés?
3: Igen, a Generali a Biztonságért Alapítványnak az egyik legfontosabb célja az egészségmegőrzés és a diák és szabadidős sport támogatása. Ezért olyan együttműködő partnereket szoktunk keresni, akik ezt a célt segítenek nekünk megvalósítani. Maratonmen az a szervezet, aki évek óta együtt dolgozunk, és a futásra azért esett a választás, mert ez az a sportág, mihez tényleg így nem sok minden kell, nem kell drága felszerelés, bárki felhúzza a futócipőt és elindulhat, nekivághat, vannak rövidebb távok és kihívásosabb távok, igazából mindenki számára hozzáférhető. Mi annak vagyunk a hívei, hogy ezt a szemléletformálást az életmódjába beépítse minél több ember a futást, ezt támogatja ez a verseny is.
2: Igen, és hát felvillantottam a beszélgetésünk előtt, hogy itt egy egész napos több sportágat felvonultató eseményé bővült ez a program. Miért tartottátok fontosnak, hogy ne kizárólag a rendszeresen futókat, hanem ennél egy jóval szélesebb közönséget szólítsatok meg, és akkor utána áttérünk az úszásra is?
3: Igen, igazából azért is fontos számunkra, hogy ez egy ilyen fesztivál hangulatú esemény, tehát hogy kedvet is tud csinálni azok számára, akik mondjuk eddig maguktól nem kezdtek el tudni úszni vagy kerékpározni. Úgyhogy arról is gondoskodunk, hogy a jó hangulat meglegyen, zenei pontok vannak végig a pályán, illetve ez egy nagyon szép, hangulatos, panorámás, kivilágított, a Budapest látványosságain végigvonuló útvonal, úgyhogy aki nem fut rendszeresen, az is inspirációt vagy kedvet kaphat ahhoz, hogy ez változzon. És ezen a napon igazából ki lehet minden sportágat próbálni, lehet azt, hogy valaki reggel úszik, este fut, akár egy biciklizéssel zárja a napot, hogy ez egy ilyen egész napos kedvcsináló és az egészségmegőrzés jegyében zajló program, kint lesznek a Generali egészségügyi szűrőbuszai is, még egy jótékony célú gyűjtést is beépítünk a programok közé, úgyhogy tényleg így kicsik és nagyok, kezdők és haladók, és rövid és hosszú távot preferálók is megtalálják a számítást.
2: Gyuri, hozzád fordulnék, hogy a nap egyik legizgalmasabb eleme lesz kétségkívül a Duna átúszás visszatérése. Te személy szerint mit éreztél, amikor kiderült, hogy több év kihagyás után újra meg lehet ezt az eseményt rendezni, és Budapesten?
4: Hát nem kérdés, hogy hatalmas örömöt, és a társaimmal, akikkel 7 évvel ezelőtt szerveztük az első budapesti Dunántúszást, kifejezetten felvillanyozottunk, amikor eljutottunk arra a pontra, hogy megvalósulni látszódott a Dunántúszás idén újra. Jó magam egyébként különböző szerepkörökben, meg különböző módokon valamennyi Night Run eseményen jelen voltam, úgyhogy én egy igazi Night Run fanatikus vagyok, vagy munka, vagy kikapcsolódás szempontból, de én is azt tudom mondani, hogy szerintem az egyik legkiválóbb és legkülönlegesebb sportesemény Budapesten a Generali Night Run esemény, amely tényleg, ahogy Bogi is említette, egy kifejezetten jó sportos kikapcsolódás a nyár végére, ahol mindenféle sportot szerető és sportot kedvelő ember megtalálja maga számára megfelelő sportos kikapcsolódás lehetőségét. Ezért is volt külön öröm számunkra az, hogy évekkel ezelőtt, amikor felvetődött annak a gondolata, hogy a Dunántúszást, amely 2020-ban rendeztük legutoljára a mostanhoz képest.
2: Gondolom itt a Covid azért.
4: Igen, a Covid az beleszólt, ott nyilván volt egy leállás, és újraindítani nehéz volt ezt az egészet. Mindeközben mi a Covid-ot követően egy országos nyíltvízi úszóverseny sorozatot kezdtünk el építeni, aminek szintén az előbbzőekben elmondottakhoz hasonló célja volt, hogy azokat a amatőr vagy akár professzionális úszókat megszólítsuk, akik nem versenyszerűen, feltétlenül versenyszerűen egyszerűen szeretnének küzdeni egymással, hanem egyszerűen jól érezni magukat és beúszni velünk Magyarország különböző szuper nyílt vizeit, ami egyébként egy csoda Magyarországon. Akkor ez volt a célunk, hogy építsünk egy olyan eseményt, amelyet mi is imádunk, tehát ez egy igazi szerelemprojektként indult, valójában mi magunk szerettünk volna csámborogni az országba és beúszni helyeket, és épült egy közösség erre, és ez az elmúlt 6 évben, vagy 5-6 évben ez folyamatosan épült, és a két dolog gyakorlatilag a Night Run szeretete, a Generálival való egyébként régi jó kapcsolatunk, a Generál Biztonságért Alapítvánnyal való régi jó kapcsolatunk, illetve maga az Open Water az összeért ezen a ponton, és itt keresztezték az utak egymást, hiszen egymásra találtunk olyan értelemben, hogy a Generália Biztonságért Alapítvány és a Marathonman által kifejezetten jó színvonalon megrendezett Generali Night Run eseményben mi implementálni tudtuk azt a típusú úszóversenyt, amit egyébként korábban ugyanezen a helyszínen a Corvinus és a BME Egyetem között tartottunk. És gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor azt láttuk, hogy ez egy ilyen mindenki számára örömteli és ilyen win-win helyzet, hogy itt van egy esemény, ami ki tudja egészíteni a korábbi Generali Night Run eseményt, viszont van egy olyan platform és egy olyan felület a budapesti Duna átúszás számára, ami kifejezetten nagy közönséget tud elétárni, és itt van az egész mögött a Generália Biztonságért Alapítvány, aki odaállt mögé, és tényleg fantasztikus támogatásban részesít minket olyan értelemben, hogy meg tudjuk ezt valósítani.
2: Hát nem egy könnyű dolog, főleg ezt Budapesten megvalósítani, és akkor Bogihoz fordulnék, hogy milyen plusz kihívás volt ebben, hogy az úszás mellé álltatok?
3: Hát nagyon szerettünk volna bővíteni, mindig valamivel újítani, bővíteni a sportágakat, és Gyuriék megkerestek bennünket ezzel, és ez tényleg találkozott a elképzelésünk az végkel, és nagyon inspiráló volt hallani azt a lelkesedést a szervező oldaláról is, hogy ez tényleg így beszippantott bennünket is, hogy ez milyen klassz esemény. Nyilván nekünk nagyon fontos a biztonság, úgyhogy az első kérdéseink egyike az volt, hogy hogyan garantálják azt, hogy itt a időjárás, a vízminőség, a sodrás és minden, mert együttvéve ez egy élmény legyen, és egy biztonságos élmény legyen, úgyhogy ez az alapítványunk profiljából azon ez kiemelten fontos. Az is fontos, hogy megfelelő orvosi vizsgálat után ugorhatnak vízbe a részvevők, hogy 18 pluszos a korhatár, tehát hogy ezt nagyon körüljártuk, hogy ez tényleg biztonságos legyen, és maradandó élmény maradjon.
2: Hogyha itt még a kihívásoknál tartunk, vagy nehézségeknél, ugye sokan elsősorban a hajóforgalom, vagy a vízminőség miatt tartanak a dunai úszástól. Hogyan gondoskodtok résztvevőként erről a fajta biztonságról?
4: Ketté bontom a témát. Az egyik a vízminőség. Minden egyes úszóversenyünkön, ami az ország bármely területén van, kifejezetten a budapesti Duna-átúszás esetén, ott minden esetben egy vízvizsgálatot hajtunk végre az esemény előtti 24 órában, olykor a 48 órában, és ezeket az eredményeket közzé is tesszük teljes transzparenciával, és hát jelenthetem egyébként, hogy az elmúlt 8 évben az egyik versenyünkön sem volt olyan jellegű probléma, ami megakadályozta volna bármelyik eseményünket. Ez egyébként igaz a budapesti Dunára is, tehát a közhiedelemmel ellentétben egyébként a Duna vize, ha csak nincs valami extrém probléma, ami környezetileg bárhonnan is ered, akkor ez egyébként egy tiszta és egyébként úszható víz.
2: Igen, a budapesti szakaszról beszélünk, és itt szoktak lenni kétségek.
4: Igen, ez is egy régi sztereotípia, amit egyébként mi kifejezetten a természet imádójaként így kifejezetten törekszünk arra is, hogy ezt a közhiedelmet így próbáljuk bontani, és ezek az események, ezek kifejezetten alkalmasak arra, hogy itt bemutassuk azt, hogy egyébként ez nincs így már, ahogy egyébként korábban valamikor még volt. Úgyhogy a vízvizsgálatot végrehajtjuk, ezt közzétesszük, ezt szakemberek nem is mi kommunikáljuk, hanem van erre egy kötelezettségünk is. És akkor áttérve a vízibiztonság kérdésére, való igaz, hogy egy jó kihívás a Dunában úszni, a budapesti Dunában az egyik oldalról átúszni a másikra az egy még kiemeltebb kihívás, de azért meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, hogy ez marad a kihívás szintjén olyan értelemben, hogy azt a fajta vízi biztonságot és ezt a fajta versenybiztonságot, amelyet mi ott megvalósítunk, azt hosszas tervezés alapján dolgoztuk ki.
2: Itt azért a fodrás, a hőmérséklet, kiszámíthatatlan viszonyok. Ugye ezt sorolhatnánk, így hogy van, mennyi mindenre van. Kell figyelnetek.
4: Így van, nagyon sok olyan természeti jelenség van, amelyet mi kommunikálunk is az oldalainkon és minden platformon, de azért nem, tehát azt én hobbiúszóként mondhatom, hogy azért ez nem egy rémisztő dolog a Dunában. Ami nagyon fontos, hogy a Dunai Vízirendészet rendőrkapitánysága az, aki gyakorlatilag egy olyan szervezetként ezt engedélyezi és kontrollálja ezt az eseményt, ami megadja azt a típusú szakmai biztonságot és azt a típusú szakmai hátteret az egész mögé, ami gyakorlatilag a teljes biztonságot jelenti. Kialakult egy komoly megvalósítási terv, amely a vízirendészet alapján, vagy az ő határozatai és döntései alapján került kialakításra, és a Pest vármegyei kutató mentőszolgálat az, aki az összes versenyünket biztosítja, és egyébként a kezdetekkor még 10 évvel ezelőtt velük kezdtük el a budapesti Dunaátúszásnak a komplett biztosítási tervét kitalálni. És
2: tehát megnyugtathatunk mindenkit, ha valakit egy picit lejjebb sodor a víz, akkor azt összeszedít.
4: Igen, nagyon fontos, hogy óriási erőkkel, itt ilyen 20-as nagyságrendű hajókkal és hatalmas személyzettel vagyunk jelen a vízen, illetve vannak jelen a mentő osztagok a vízen, és tényleg, ha itt bárkinek egy elfáradás, vagy bármilyen jellegű probléma van, azonnali segítséget adunk, úgyhogy ez egy működő dolog. Egyébként hajózár lesz, a teljes hajózár lesz az esemény idején, abban a 4 órában, amikor van a bruttó 4 órában, amikor zajlik az esemény, akkor a
2: akkor
4: hajók
2: nem lesz keresztező hajóforgalom. Bogi, mire számítotok itt a Dunaátúszás kapcsán, aztán még beszélünk a többi programotokról is, milyen érdeklődésre számítotok?
3: 1000 fős az a létszám, amit tudunk fogadni, és már több mint a fele betelt a jelentkezéseknek, és még vannak adott helyek, úgyhogy abban bízunk, hogy teltházas lesz az esemény. Nyilván az időjárás az mindig egy zsákba macska, de abban bízunk, hogy kedvezni fog nekünk, és ez egy tényleg egy ilyen különleges, kuriózum esemény lesz. És most azon dolgozunk, hogy magát az úszást a kivetítőn is figyelemmel tudják kísérni majd a hozzátartozók vagy a szurkolók, és ez egy nagyon látványos, és a nézőként is látványos esemény lesz, és részvevőként is.
2: Hogyha még az úszásra egy pillanatra, és Gyurihoz visszatérünk, pontosan mekkora táv az, amit megtesznek az úszók, és mennyi ideig lesznek a vízben?
4: A vízben nagyságrendileg a gyors úszók, vagy a gyorsan átérők, azt hiszem az egyik rekordról számolhatok be, ott 8-9 perc alatt sikerült teljesíteni korábban.
2: Ez nagyon gyors.
4: De alapvetően nem korlátozzuk ezt, tehát ha valaki 25-30 perc alatt ér át, az sem jelent problémát. Az indítás egyébként nem egy tömeges rajtként zajlik, hanem a pesti oldalról, a Corvinus Egyetem előtti pontonról van az indítás, és néhány másodpercenként ugrik be egy-egy úszó, ahogy azt a vízirendészet szabályozza számunkra, mert számunkra a legfontosabb kontrollpont az, hogy egy bizonyos mennyiségű, bizonyos létszámú embertömeg lehet csak egy adott időszakban a vízen.
2: Hogy mindenkire tudjanak figyelni.
4: Hogy mindenkire tudjanak figyelni, tehát a kiszállások arányába indítjuk mindig az új és új versenyzőket. Tehát alapvetően tényleg az a célunk, hogy azok az úszók is, akik nem versenyszerűen úsznak, de szeretik a kihívásokat, és van egy vízibiztonságuk, ők is ezt az élményt megélhessék.
2: Az úszásról akkor térjünk rá, akkor egy picit a rendezvényre, és Bogihoz fordulnék ismét, ugye talán említetted is, hogy egészségügyi szűrőbuszok is várják majd az érdeklődőket. Milyen vizsgálatokra lesz lehetőség, és kiknek érdemes majd ezt igénybe venniük?
3: Ezek ingyenes prevenciós szűrővizsgálatok, igazából egy 20 percet vesz igénybe egy vizsgálat, van teljes testtömegindex elemzés, van olyan vizsgálat, ami a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére szolgál, vagy kiszűrésére szolgál, csontsűrűség vizsgálat, van férfiak számára PSA vizsgálat, ami újbegyszúrásból vér alapján a prostata problémákat szűri ki, illetve gluténérzékenység teszt is van még. Körülbelül ez, nyilván ezek közül lehet választani is, hogy ki melyiket szeretné, de alapvetően ez a kínálat a szűrőbusz, 2 szűrőbusszal is jelen leszünk. És lesz a délelőtt és a délutáni programblokk között egy streetball kupa is, amire szintén lehet nevezni, csapatok nevezését várjuk, és nyilván a gyerekprogramok, a szórakoztató vicces programok, például a Fitelem a párom, és egyéb ilyen felvezető programjai lesznek az esti 6 kilométeres és a 10,5 kilométeres futamnak, amit utána a kerékpáros futam zár majd.
2: És úgy tudom, hogy jótékony célra is gyűjtötök az eseményen. Kit szeretnétek most segíteni, támogatni, hogyan kapcsolódhatnak mindehez a résztvevők?
3: Igen, a The Human Safety Net programunk támogatott partnere a Magyar Vöröskereszt, és a az ő budapesti szervezet által támogatott Csepeli Családok Átmeneti Otthonának a játszóterét szeretnénk egy kicsit felújítani, és erre fogunk gyűjteni.
2: És gondolom akkor az úszásban résztvevők számára is ezt majd Gyuri igyekeztek népszerűsíteni, és az egész rendezvényt támogatni. Egyébként mire számítotok, aki úszik, futni is fog, vagy fordítva?
3: Hát van olyan csomag, tehát hogy lehet úgy nevezni, hogy délelőtt úszik valaki, és délután pedig fut. Tehát lehet így csomagban is, és én abban bízom, hogy több vállalkozó szellemű ember ezt kipróbálja. Ilyen 4-5 ezer emberre számítunk, hogy ezen a napon megmozdul.
2: 4-5 ezer fő, tehát Gyuri, ti mire számítotok, vagy a saját köreitekben mit tapasztaltok? Mekkora a lelkesedés úszás és futás iránt?
4: Elég nagy lelkesedés mutatkozik. Ahogy a Dunántúszást bejelentettük, ott egy óriási üdvrivalgás volt az úszók közegben, és én azt látom egyébként, hogy kifejezetten örülnek egyébként az úszók annak, hogy ez a fajta kollaboráció megszületett, hogy gyakorlatilag egy futóverseny mellett, vagy közösen egy futóversennyel zajlik az esemény, és szerintem nagyon sokan kedvet kapnak a futáshoz, már mi elég sok visszajelzést kaptunk, akik már konkrétan neveztek is kombinált versenyt, számokra, és ugyanígy visszafele is igaz ez, hogy a maratonmen csapat részéről kaptunk elég sok jelzést, hogy a futók is egyébként nagyon örültek, és elég sokan jelentkezni fognak az úszásra, és úgyhogy ez tényleg egy ilyen mindenki számára előnyös és boldog együttműködés, úgyhogy ez a célunk, hogy ennek megvalósítása is hasonló jó kedve zajlódjon.
2: Kíváncsi vagyok a ti terveitekre is. Ilyenkor az ember szervezőként vesz részt és van jelen, vagy akár a programokon is részt tud venni?
4: Hát mi szervezőként vagyunk jelen, itt tényleg az egész eseménynek az a fajta fókusza azért egy olyan ott létet kíván meg, ahol...
2: Tehát akkor most nem tudsz úszni, vagy futni?
4: Nem, azt majd más alkalommal tesszük meg, de alapvetően az viszont fontos, hogy tényleg mi, amikor ezt az egészet elkezdtük, akkor azért kezdtük el, mert ezt imádtuk és szerettük, és ez a mai napig is így van, és bár annak ellenére, hogy nem úszunk, futunk, de azért az egésznek a lelkületét meg tudjuk élni, és szerintem ez is azért ahhoz hozzájárul, és itt kifejezetten igaz ez a maratonmen csapatra is, hogy két nagyon lelkes társaság a saját eseményébe lelkileg és így mentálisan involválódva vesz részt szervezőként, és ez tényleg sok hozzáadott értékkel bír.
2: Bogi, nálatok mi a helyzet? Ez gondolom én azért egy nagy munka.
3: Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy több mint 100 generális dolgozó is fog indulni ezen a versenyen, úgyhogy így hitelesen tudjuk tényleg így magunkról mondani, hogy mi elkötelezettek vagyunk a tömegsport iránt. Én magam egyszer a 6 kilométeres távot kipróbáltam még néhány évvel előtt, és tényleg nagy élmény volt átfutni a Lánchídon, és az esti fényeket csodálni Budapesten, úgyhogy én bízom benne, hogy sok emberrel tudunk majd osztozni ebben az élményben.
2: Zárásként hol lehet a részvételhez szükséges tudnivalókat, illetve nevezési feltételeket megtudni?
4: Gyakorlatilag mivel hogy tényleg egy ilyen multi esemény szerveződik, több összetevővel és több olyan egy igazi menüsorral, ezért akár a Night Run Budapest, akár a Generali Night Run, akár a Maratonmen, akár az Open Water oldalairól elérhető az esemény valamely pontja, ahonnan viszont át tudunk linkelni bármilyen más versenyszámra.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, illetve hogy itt voltatok velünk a mai napon, és akkor Generali Night Run nyárzáró sportünnep augusztus 29-én a Műegyetem rakparton és környék félmaratonnal kezdődő program délelőtt, Dunántúszás délután, streetball kupa, sportbemutatók és gyermekfutamok várják a résztvevőket. Sötétedés után pedig, ahogy hallottuk, elrajtolnak az éjszakai futamok, majd a napot a Night Bike zárja. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
1: Kutasi Judit Sallai Györggyel, a Generali OVT Dunántúszás társszervezőjével és Old Boglárkával, a Generali a Biztonságért Alapítvány szakértőjével beszélgetett. Rövid szünet után folytatjuk az Egészségkód műsorát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Demi?
6: Yes, Hayley?
5: I've got the strangest story to tell.
6: So do I.
5: I was starving to death.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, én Péli Nagykata vagyok. Folytatjuk az Egészségkód című műsort méghozzá azzal, hogy milyen a tiszta víz összetétele. Mik lehetnek benne, mire figyeljünk a medence vizének tisztításakor. Adamec Zsuzsannát, a SynLab mikrobiológiai részlegvezetőjét, Farkas Bencét, a cég környezetanalitikai üzletágvezetőjét és Póda Tamást, kereskedelmi marketingkutatót kérdezte mindenről Kutasi Judit.
2: Elhangzott, hogy nem mindig tudjuk megítélni, hogy ez a víz mennyire tiszta, mennyire biztonságos, milyen élethelyzetekben válhat, ezért különösen fontossá, hogy ne csak ránézzünk a vízre, hanem laboratóriumban is megvizsgáljuk.
3: Hát egy poénnal indítanak, ez a puding próbálja az evés, de ugye nem
2: akkor
3: feltétlenül.
2: Akkor már baj van.
3: Igen, akkor már baj van, hogyha ugye a puding nem volt jó. És hát a vízzel is előfordult, hogy nem jó, és ugye lehetnek eléggé kellemetlen tünetek utána. Ugye főleg most nagy meleg van, kánikula, reméljük az emberek sok vizet fogyasztanak, mert hiszen ez kell az egészségük megőrzése érdekében, de hát ugye tudjuk azt, hogy ilyenkor azért bőszen látogatjuk a fürdőket, esetleg veszünk mindenféle műanyag felfújható medencét, és ebbe pancsizunk otthon, de nem mindegy az, hogy a víz, amit beleteszünk, és pancsizik benne a gyermek, vagy akár saját magunk, annak az összetétele milyen, vagy esetleg hogyan változik, hiszen azért a medence az ugye ki van téve annak is, hogy a környezeti hatásokra változhat. Az összetétel a benne lévő anyagok, baktériumok, azok hogyan fejlesztik saját magukat, és lesznek olyan kórosak számunkra, amiből mindenféle problémánk lehet. Ezért érdemes, mint mindig, az egészségünkre nagy fókusszal olyan vizsgálatokat igénybe venni, ami a víz összetételét vizsgálja meg, és ugye erre kiváló kollégák segítenek akár a szervezetünkön belül is, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy mondjuk megfelelően tisztítjuk a vizet, megfelelő adalékokat teszünk hozzá mondjuk a medencevízhez, vagy akár a vízrendszerünk, amit otthon használunk, az mondjuk belemosódik-e az ivóvízünkbe, kicsit csúnyán magyarosan fogalmazva. Tehát ezek azok a vizsgálatok, amiket ilyenkor is, és egyébként egész évben bármikor is érdemes elvégezni.
2: Szerintem beszéljünk arról, hogy mit keresnünk, vagy kerestek a vízben. Zsuzsa, amikor egy vízminta megérkezik hozzátok a laborba, akkor mikrobiológiai szempontból mit kerestek benne? Tehát milyen baktériumok, mikroorganizmusok azok, amelyek mondjuk leggyakrabban problémát okoznak?
4: Köszönöm a kérdést. Ez igazából le van írva, hogy egyes víztípusokból milyen baktériumokat kell vizsgálni. A leggyakoribb vizsgálataink közé egyébként egy ilyen telepszám vizsgálat tartozik, ami a vízről egy általános képet fog nekünk adni, illetve amivel talán nagyon gyakran találkozhat mindenki, vagy már hallhatta a nevét, az az úgynevezett E. coli, Escherichia coli baktérium, Enterococcus baktérium, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, tehát ezek a leggyakrabban előforduló vizsgálati kéréseink, illetve megemlíteném még az úgynevezett Legionella vizsgálatokat, amit azért érdemes elvégeztetni, mert ő egy nagyon veszélyes kórokozó tud lenni, ugye tüdőgyulladást tud például okozni, és minden olyan közeg, ahol aeroszol tud képződni, például egy zuhanyzóban, vagy hogyha valakinek van otthon jacuzzia, és azt ugye üzemelteti, ebben a meleg vízben, ahol ezek a kis aeroszolt szemcsik utána terjednek ott körülöttünk, gyönyörű szépen ez a baktérium tud terjedni, és fertőzéseket tud okozni.
2: Milyen szépen fogalmazta, hogy gyönyörű szépen tud terjedni. Beszéljünk akkor, Bence, még arról, hogy te pontosan mivel foglalkozol, ugye környezetanalitika, hol jön ez a képbe?
5: Így van, itt Zsuzsi válasz előtt visszalépnék egy kicsit, tehát, hogy alapvetően a SynLab környezetanalitika laboratóriuma két laboratóriumból tevődik össze, és az egyik a víz- és élelmiszervizsgáló laborunk, ahol értelemszerűen vizet és élelmiszer mintákat vizsgálunk, ezen kívül vannak olyan speciális minták, erről majd Zsuzsi fog ejteni pár szót, hogy milyen speciális mintákat vizsgálunk még, de a fő irányunk az a víz és élelmiszer minták. Nagyon fontos az, hogy a hatóság konkrétan nézi a mi mintavételeinket olyan formában, hogy nekünk egy akkreditált folyamaton és státuszon kell végigmennünk, tehát minden évben maga a központi hatóság ellenőrzi azt, hogy mi megfelelünk az adott jogszabályoknak, vagy nem felelünk meg. Legtöbb mintánk a vízmintából van, itt alapvetően ivóvízmintákat nézünk, technológiai vizeket, fürdő, ahogy Tomás is említette, fürdővizeket, ezek lehetnek medencés fürdővizek, vagy akár az országban lévő felszíni szabad strandok, tehát leginkább ezekkel foglalkozunk, emellett van elég nagy számú élelmiszer mintánk is, ami elég fontos terület itt a labor életében.
2: Egyébként, ha már a vizsgálatokról beszélünk, mennyire gondolunk előre, mennyire gondolunk a prevencióra, tehát már csak akkor megy el valaki a vizét megvizsgáltatni, ha nagy baj van, vagy esetleg szeretnénk tudni, hogy mi van a vízben, ami a csapból folyik?
3: Bár csak mondhatnám, hogy mindenki rendkívül tudatosan gondolkodik a saját medencéjével kapcsolatban, de akkor ugye nem lennék 100%-ban hiteles, sem mondanék igazat. Igazság szerint, ugye, ha hatóságról beszélünk, a hatóság meghatározza azt, hogy milyen vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy mondjuk medencéket üzemeltesse mondjuk egy fürdő, vagy mondjuk egy hotel a wellness részlegében megtalálható vízzel kapcsolatos szolgáltatásait hogyan tudja azt a lakosság számára szabályszerűen értékesíteni. Itt ugyanezek a szabályok lennének érvényesek egyébként saját magunkra, hiszen ugye ne várjunk már el többet mondjuk egy szállodától, vagy egy fürdőtől, mint amit egyébként saját magunk megteszünk. Ugye kolléganőnk említette, hogy le vannak írva, hogy milyen vizsgálatok szükségesek. Ha már valaki mondjuk kíváncsi rá, akkor ezt megnézheti, hogy a hatóság milyen vizsgálatokat ír elő, és akár saját maga előírhatja saját magának, hogy ezeket a vizsgálatokat megcsinálja, mint minimum a medencéjébe, amiben ugye saját magát vagy bárkit áztat. Ebben nem vagyunk preventívek. Általában itt is az a megfigyelhető, hogy amikor valamilyen probléma van, vagy valaki fölkapja a fejét arra, hogy mondjuk a sajtóban megjelenik, hogy mondjuk Budapest valamelyik kerületébe túl nagy a réz szennyezettség a csövek miatt, akkor ez tök jó, mert a sajtót megfutja, a média ráugrik, cserébe nálunk is csörög a telefon egy csomó esetben, hogy akkor menjünk ki, és akkor nézzük meg a részt. De hogy igazából nem feltétlenül egyébként a rézzel van a legnagyobb probléma. Ez csak egy mondjuk média hír, ami tök jól eladható. Lehet, hogy más összetevője a víznek sokkal nagyobb problémát okozhatnak, és ezért érdemes itt is egy kicsit tudatosabbnak lenni, és olvasgatni róla. Esetleg itt is javaslom azt, hogy megkeresni azokat a szakembereket, akik ezzel foglalkoznak, akár természetesen fel lehet hívni azokat a laboratóriumokat, akik ezzel foglalkoznak, és ott biztosan van olyan szakember, aki ebben tud segíteni.
2: És hát felmerült, hogy milyen speciális dolgokat vizsgáltok, Bence említette, úgyhogy kérlek, Zsuzsa, beszélj erről is.
4: Így van, tehát ahogy a nevünkben is benne van, a víz- és élelmiszervizsgáló laboratórium, tehát a mintáinknak a nagy részét ezek a jellegű mintatípusok fogják nekünk adni. Azonban szükséges azt megemlíteni, hogy nem csak ilyen mintákkal foglalkozunk, hanem van egy környezethigiénés mintacsoportunk is, ahol igazán különlegességekkel találkozhatunk. Itt, amit én kiemelnék, az, hogy műtőkből például levegővizsgálatokat végzünk, illetve műtőkben különféle eszközöknek a felszínét meg tudjuk vizsgálni, és ugye ezáltal is biztosítva, hogy minden megfelelően legyen ezekben a kórházi helységekben előkészítve az egyes beavatkozásokhoz, de nem csak műtőkben és kórházakban, hanem különféle tisztaterekben, gyárakban, üzemekben is lehet ilyen levegővizsgálatokat végeztetni például, ami lehet, hogy így elsőre furcsának hangzik, de igen, egy levegőből is tudunk akár baktérium számot, akár penészgomba számot mondani.
2: Most felmerül a kérdés a mintavétel szempontjából, a biztonság kérdéséből, hogy az a minta, amit eljuttatunk a laboratóriumba, azt hogyan lehet biztonságban megtenni, tehát hogy az a bizonyos minta, az a minta legyen, amivel elindultunk.
5: Itt két külön lehetőség van. Az egyik ugye vannak, amit említettem az előbb, az akkreditált mintavételek, amit Tomás mondott, itt alapvetően ezt a fürdőknek írják elő, szállodáknak és olyanoknak.
2: Az sokkal egyszerűbb helyzet.
5: Ez egy egyszerűbb helyzet. Ha valaki magánszemélyként informálódni szeretne a saját vízállapotáról, akkor van arra lehetőség, hogy akár PET palackban, vagy kifertőtlenített bármilyen palackban bejutassa egy laboratóriumba a vízmintáját, és akkor a laboratórium már információt tud neki adni arról, hogy milyen okozók, vagy esetleg kémiai anyagok lehetnek az ő vizében.
2: Egyébként számít az időfaktor, hogy mondjuk mennyi idő alatt visszük be ezt az adott mintát?
5: Abszolút számít.
2: Igen, itt Zsuzsa is bólogat bőszen.
4: Igen, igen. Hát ugye mikrobiológiai vizsgálatok esetében mintavételtől számítva egy 24 órán belül ezeket a mintákat fel kell dolgozni, tehát itt ugye élőlényekről beszélünk, és ezért szorít minket az idő, hogy őket életben kell tartani, tehát hogyha valaki leveszi hétfőn a mintát, és szeretné a kútvizét megvizsgáltatni, de a laborba az csak pénteken jut be, és mi akkor tudjuk elkezdeni a feldolgozást, akkor előfordulhat, hogy ugye nem a valós eredményt fogja megkapni. Tehát itt tényleg törekedni kell arra, hogy az adott mintát minél korábban bejuttassuk a laborba, és hogy mi minél korábban el tudjuk kezdeni az adott vizsgálatot.
2: Jó is, hogy említetted a kútvizet. Itt felmerül azért bennem a kérdés, hogy rengeteg tévhit van például a kútvízzel kapcsolatban, hogy az mennyire tiszta, mennyire lehet ivásra alkalmas. Itt fontos azért minden esetben a mintavétel?
3: Abszolút. Nem tudhatjuk, hogy a kútfúrásnál milyen réteget sikerült ugye eltalálni, milyen kvázi talajvíz réteget fogunk ugye fölhozni a vízzel, vagy ugye a felszínre. Itt minden esetben egyébként, hogy hát hatóságilag is elő van írva ugye a furtkutaknál, hogy a víz felhasználására mik vonatkoznak, de hogyha mondjuk saját magánhasználatra használom, akkor nem biztos, hogy amivel locsolok, azt érdemes meg is inni. Ezt érdemes megvizsgálni, és megint csak elkerülni a későbbi nem várt eseményeket, mert ez persze lehet egy mondjuk egy vicces hasmenés, meg lehet mondjuk egy kevésbé vicces, komolyabb probléma is. Úgyhogy minden esetben, ha kutat furunk, minél előbb juttassuk be a mintát a laboratóriumba, és ott az összetevőit egyébként a kollégák el fogják mondani. Azt is meg tudják mondani egyébként, hogy a hatósági előírásoknak megfelelően ivásra alkalmas a víz, avagy sem. Úgyhogy itt mindenképpen szorgalmaznám a lakosságot arra, hogy ha ilyenben gondolkodnak, akkor ezt mindenképp tegyék meg.
2: Legyen.
3: Meg hát egy saját privát példát is szívesen megosztok, vettem én is olyan ásványvizet rendesen hétköznapi boltban, aminek furcsa volt a szaga, és amiatt én kivizsgáltattam. Ugye az előbb mondtad, hogy a szagra és a állagra, igen, vagy hát az áttetszőségre vonatkozóan nem lehet megmondani, hogy mi van a vízbe, ám de ez is egy nagyon fontos vizsgálat, ugyanis meg szokták ugye szagolni az élelmiszerlaborba, meg hát stb. A lényeg az, hogy kiderült, hogy nem volt rendesen elöblítve a PET palack, amiben beletöltötték az ásvizet. Magának a víznek az összetevővel nem volt probléma, de a PET palack nem volt jól elmosva, és ezért volt gyakorlatilag vegyszer szaga a víznek, de egyébként meg lehetett volna inni, a kollégáim mondták, hogy nyugodtan igyen meg, hát nyilván nem fogok egy mosogató szagú vizet inni, de egyébként az például nem volt egészségre káros. Ezzel nem azt mondom, hogy a boltban egészségre káros vizeket lehet találni, de mindenféleképpen érdemes ezeket a vizeket kivizsgáltatni, ha valami gyanús, és ha valami nem gyanús, akkor is.
2: Ha a kútvízre még egy pillanatra visszatérünk, akkor egy mérés elegendő ilyenkor? Tehát első alkalommal, amikor ugye először dönti el az ember, hogy használja ivóvízként vagy nem, de ugye bármilyen környezeti hatás is érhet.
5: Ez eredményfüggő, eléggé, hogy elég egy mintavétel, uh-huh, vagy nem elég egy
2: tehát
5: mintavétel.
2: Lehet, hogy itt, vissza kell mérni?
5: Lehetséges, igen. Itt, amit Tamás mondott, azt annyival egészíteném ki még a kútvizeknél, hogy vannak olyan eljárások, amivel lehet javítani a kútvizeknek a minőségét. Tehát ott, hogyha én azt gondolom, hogy jelenleg nem iható a kútvizem, A, lehet, hogy kijön, hogy igen, amúgy alapvetően iható a kútvizem, vagy B, valamivel, valamilyen eljárással adott cégek tudják javítani a kútvizünknek a minőségét. Ilyenkor érdemes visszamérni, hogy ez az eljárás ez hatékony volt, vagy nem volt hatékony.
2: Hogyha még a labor mintavételt, illetve hát a ti munkátokat nézzük, Zsuzsa, akkor mennyi idő alatt születik eredmény, mire számíthatunk?
4: Hát igazából ez egy nagyon fogós kérdés, mert erre nem tudok egy egyértelmű választ adni. Itt ugye, ahogy ezt már korábban említettem, nagyon sokféle baktériumot vizsgálunk, és mindegyiknek más-más igényei vannak. Másféle táptalajon kell ezeket a baktériumokat tenyészteni, más inkubációs időt kell alkalmazni, és van olyan vizsgálatunk, amiről már 24 óra alatt tudunk bármilyen eredményt mondani. A vizsgálatainknak az öme egyébként egy 48 órás tenyésztéses módszer, módszeren alapul, viszont vannak olyan vizsgálataink is, amelyek ilyen 7-12 napot igénybe vehetnek, úgyhogy ez mindig hát attól függ, hogy a megrendelő és a partner mit kér, milyen vizsgálatot kér, illetve még azt hangsúlyoznám, hogy nagyon sokszor ugye itt lemegy a tenyésztés, feldolgozzuk a mintákat, tenyésztjük, megfelelő táptalajon, megfelelő ideig, és hogyha kinő bármi baktérium, ami számunkra gyanús, azt nekünk mindig meg kell erősíteni, tehát hogy itt nem csak úgy vaktába zajlik az eredményeknek a kiadása, hanem egy nagyon komoly megerősítő munka is zajlik mögötte, ami ugye plusz időt tud igénybe venni, akár plusz 24-48 óra még szükséges lehet.
2: Tamás, úgy látom, hogy még
3: igen, kiegészítenéd. Egy gondolat támadt, amit a Bence mondott előbb, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogyha a kútvizünket fel tudjuk úgy javítani, hogy ihatóvá válik víztisztítóval, vagy bármilyen egyéb berendezéssel. Annak ugye vannak előírásai, hogy azt hogyan kell, van egy használati utasítás. Ugye rendkívül hanyag eleganciával általában ezeket nem szokták betartani az emberek. Most én mondjuk magamból indulok ki, valószínűleg én se tartanám be. De nagyon fontos, hogy éppen ezért erre nagyon hangsúlyosan figyeljünk, hogyha mondjuk tisztított a vízünk, kútvízünk, és azt isszuk egy valamilyen berendezéssel. Egyrészt mérjük vissza, hogy biztos jól működik-e a berendezés, nehogy valamilyen meghibásodása legyen, vagy nem megfelelő szűrője van. Mérjük vissza, hogy még hatékonyan szűrje mondjuk X időn belül. Nézzük meg a használati utasítását, hogy mit ír elő a tisztítással kapcsolatban, és ezeket elég fontos betartani, mert ebben az esetben akár az egészségünkkel játszunk.
4: Így van, erre rácsatlakoznék, hogyha lehet, hogy tényleg ezeket a szűrőberendezéseket, illetve az ilyen házi vízszűrő készülékeket is érdemes időközönként ellenőriztetni, mert tényleg egy olyan biofilm keletkezhet, ami többet árt, mint használ. Tehát, hogy ezekben a biofilmekben a baktériumok nagyon jól meg tudnak telepedni, ők ott jól érzik magukat, elszaporodnak, és tényleg ezek kórokozó baktériumok lehetnek, amik utána több bajt fognak okozni, mint azt gondolnánk. Úgyhogy érdemes tényleg itt ilyen szempontból is időközönként vizsgáltatni azt a vizet, ami a csapból folyik.
2: A lakossági ivóvízről beszélgettünk most az utóbbi pár percben, leginkább egy picit térjünk még vissza itt a természetes fürdőhelyekre, illetve arra, hogy itt miért fontos, akár például a Balaton esetében a rendszeres és több pontról, mint a vétel.
5: Nyilván ez egy alapvető népegészségügyi elvárás, hogy ahol emberek bemehetnek a vízbe, ott az ellenőrizve legyen állami oldalról, hogy ez a víz megfelel-e az adott előírásoknak. Itt nyilván mindig frissítik a jogszabályokat, jönnek be új trendek, jönnek be új olyan paraméterek, ami fontos lehet akár egy medencés fürdővízben, akár egy felszíni vízben, természetes fürdővízben. Tehát itt alapvetően az emberek védelme az elsődleges.
2: Hogy és ez egy különleges terepmunka, gondolom.
5: Ez egy nagyon különleges terepmunka, igen, itt a kollégák nagyon sokat tudnának mesélni arról, hogy ők milyen helyeken vettek már mintát. Itt, hogyha a Balatont említjük, akkor gyakori az, hogy hajóznak a kollégák, és akkor hajóval mennek végig a mintavételi pontokon, ami ugye ki van jelölve előre, hogy a fürdő területén belül legyen meg az, hogy az adott ponton megfelel-e az előírásoknak a vízminősége.
2: Rövid záró kérdésre maradt időnk. Mire hívnátok fel a figyelmet, kifejezetten a lakosság figyelmét? Mit tegyenek, mi az, amikor érdemes a vízmintavételt igénybe venni?
3: Én azt gondolom, hogy ebben a stúdióban is nagyon sokszor mondtuk a megelőzést. Uh-huh. Itt is erre hívnám fel a figyelmet, hogy jót tegyünk, jót ígyunk. Tudjuk azt, hogy mit iszunk meg, és hogyha saját kutat használunk öntözésre, medence feltöltésre, bár akármi, ami a vízzel kapcsolatos a saját háztartásunkban, ott legyünk tudatosak a vízfelhasználással kapcsolatban. Tudjuk meg, hogy mit iszunk. Ha pedig ellátogatunk bármilyen medencés helyre, fürdőbe, bárhol, nem feltétlenül kukacoskodás egyébként megkérdezni azt az üzemeltetőtől, hogy elvégezte a megfelelő vizsgálatokat. Egyébként Magyarországon az a tapasztalat, hogy ezeknek a fürdőknek az üzemeltetői rendkívül nagy figyelemmel rendelkeznek, és mondjuk odaadással a hatósági előírások bentartásának, tehát senkit nem ijesztenék, meg nyugodtan menjenek fürdeni az emberek, mert hál' Istennek az üzemeltetők nagyszerűen figyelnek erre, de jó az óvatosság.
1: Adamec Zsuzsannával, a Színlab mikrobiológiai részlegvezetőjével, Farkas Bencével, a cég környezetanalitikai üzletágvezetőjével, és Póda Tamással, kereskedelmi és marketing igazgatóval beszélgetett az elmúlt percekben Kutasi Judit. Nos, ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, következzenek a hírek, és persze a vasárnapi ebéd. Jó pihenést kívánok Önöknek, Péli Nagy Katát hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jegyvásárlás AISummit.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsifürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi Fürdő és Wellness Ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén, egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota.
1: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Szeptember 10-én újra egy színpadon zenél a Bohemian Betyársz és a Parnograszt a Budapest Parkban. A két zenekar külön-külön is garantálja a pörgést, együtt viszont egészen más szintre kapcsol a buli. A két formáció zenéjében közös a népzenei alapokra épülő, energikus és felszabadult előadásmód, de mindketten saját karakterrel teszik hozzá a magukét. A koncerten természetesen nem csak a színpadról érkezik majd az energia, a közönség is aktív rész vevője lesz az estének pogóval, közös énekléssel és tánccal. A szeptemberi koncert így igazi örömzenei találkozásnak ígérkezik, ahol a balkáni, cigány és magyar népzenei hatások találkoznak a pánkos világzenei lendülettel. Ha valaki tehát úgy érzi, hogy az ősz elején még túl korai lenne letenni a fesztivál szezon életérzést, ez a koncert jó ürügy lehet a folytatásra.
0: Film.
1: Három új szekcióval bővül idén a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A fantazma, a sci-fi és a horror kedvelőit célozza, a Hidden Gems elfeledett kultfilmeket fedez fel újra, a Cinekids pedig a gyerekeknek kínál különleges filmélményt. A fantazma versenyprogramban olyan filmeket láthatunk többek közt, amelyek misztikus, sci-fi vagy horror elemekkel mozdítják ki a nézőt a megszokott komfortzónából. Ott lesz például a neves japán rendező Korida Hirokazu új filmje, a Bárány, akit akarsz, amelyben egy házas pár egy humanoid robotot saját fiúkként kezd nevelni. A horror rajongók pedig az Éjszaka szülötte című filmet is megnézhetik. A Hidden Gems olyan kevés pénzből készült, mégis hatásos filmeket és elfeledett kultikus alkotásokat mutat be, amelyek valamilyen módon a jelen nagy kérdéseire reflektálnak. Idén 380-as évekbeli sci-fi került a válogatásba, köztük a kultikus robotzsaru, a Gyilkos Robotok című film, valamint a Daryl a múlt nélküli fiú. Érdekes módon ezek a több évtizedes filmek olyan témákat feszegetnek, amelyek a mesterséges intelligencia és a robotika miatt talán aktuálisabbak, mint valaha. A legkisebbeknek szóló Cinekids programban pedig klasszikus és új animációk találkoznak. Ingyenesen láthatjuk Dargai Attila Vukját, amellyel az idén elhunyt Henrik Irénre emlékeznek. Világpremiérként érkezik a legújabb Sauna Bárány mozifilm is. A 22. Cinefestet szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg Miskolcon.
0: Színház.
1: Szeptember 18-án mutatja be a Centrál Színház Neil Simon klasszikus vígjátékát, a Furcsa párt, Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész már a bemutató előtt 8 teltházas előadáson tesztelhette, mennyire működik közöttük a kémia. A történet két jó barátról, Oszkárról és Félixről szól, akik aligha lehetnének különbözőbbek. Oszkár számára a rend és a pontosság szinte életforma, Félix viszont egészen másképp áll a szabályokhoz és a mindennapokhoz. Amikor összeköltöznek, a különbségeikből természetesen sorra születnek a komikus helyzetek. Neil Simon 1965-ben írt darabja egyszerre szól barátságról, együttélésről, és arról, hogy néha mennyire nehéz elviselni azt, aki hozzánk a legközelebb áll. A Centrál előadása Puskás Samu és Puskás Dávid új fordításában, Puskás Tamás rendezésében kerül színpadra. Alföldi és Tóth mellett Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Marianne is szerepel az előadásban. Aki szereti a karakteres színészi párosokat, a gyors helyzetkomikumot és azt, amikor két teljesen eltérő személyiség összezárva próbálja túlélni a hétköznapokat, annak érdemes lesz figyelnie a Centrál szeptemberi újdonságára.
0: Tánc.
1: Kulka János is színpadra lép a jubileumi Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozón. Szeptember 10-e és 14-e között 20. alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót, amely idén is a hazai táncművészet különböző irányzataiból válogat. A jubileumi fesztivál különlegessége, hogy minden este két különböző előadást láthatunk egyetlen jeggyel. A nyitónapon a Bozsik Ivett Társulat, a Belső Gyermek, valamint a Feledi projekt Cseresznyés kert című produkciója szerepel. Utóbbiban ráadásul különleges vendégként Kulka János is színpadra áll, aki hosszú idő után tér vissza a Pécsi Nemzeti Színház színpadára. A következő napokban többek között a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Magyar Állami Népi Együttes és a Transdance produkcióit láthatjuk. A programban a klasszikus balettől a kortárs táncon át a néptáncig és a kísérletezőbb formákig sokféle művészi világ megjelenik. A szeptember 14-i zárónapon az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat, a PB2 Company, valamint Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc Manga Ballet Play című előadása is várja a közönséget. A színház téren pedig idén is megrendezik a tánc színtér programjait, így a tánc nem csak a színpadokon, hanem a város szívében is megjelenik.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. Suhanás az erdő felett, Canopy Fun Extreme kötélpálya, Visegrád. Céges csapatépítő programnak, de akár családi, baráti szórakozásnak is kiváló, ha benevezünk egy száguldásra a visegrádi Nagy Villám csárda mellől induló drótkötélpályán. Legalább 10 éves, 40 kilós és legalább 110 cm magas gyerekekkel érdemes ideérkezni, és nem árt az sem, ha a társaság tagjai közül senki nem küzd tériszonnyal. A vállalkozó kedvűeket cserébe fantasztikus suhanás várja a lombkoronák fölött. A pálya egy szakaszáról egészen egyedülálló a panoráma. A visegrádi fellegvár, a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis hegyei tárulnak a szemünk elé. A Canopy bejáratától néhány lépése pedig vár a kalandpark, ahol két szinten 40 játékelemmel fejleszthetjük a mozgáskoordinációnkat, és tehetjük próbára az erőnlétünket és a bátorságunkat. A család minden tagja élvezheti Match Extreme Park, Pécs. A szemedgyönyörködtető mecseki környezetben található Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb erdei kalandparkja, a Match Extreme Park, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak izgalmas szórakozást. Erdei bob, alpesi kötélpálya, mászófal, íjászat, lőszimulátor, gokartpálya várja a bátor látogatókat, de nyáron akár az emberi mosógépet, a spinfist is kipróbálhatod, ha egészen különleges, más kalandparkokban nem található élményre vágysz. A 25 kocsiból álló erdei bob pálya is párját ritkítja Európában. A 8 méter magas és 6 különböző nehézségű útvonallal felszerelt mászófal a kezdő és a haladó falmászók számára is kiváló. A kicsiket pedig 100 négyzetméteres játszóházban és 40 méter hosszúságú játszóvárral szórakoztatják. A park jelentős része akadálymentes, így a játékok egy részét a mozgáskorlátozottsággal élők is élvezhetik. Aki pedig az adrenalin löket után nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, az a 4,5 kilométer hosszú mókustanösvényen ismerheti meg a helyi élővilágot és az erdészek munkáját.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit. Peter Jones, a mai beszélgető partnerem.
2: Sziasztok, jó napot!
1: Mostani téma az a FIRE ingatlanból. A FIRE azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, tehát aki nem ismeri ezt a szót, annak mondom, hogy ez azt jelenti, hogy minél korábban nyugdíjba menni, és lehetőleg anyagilag függetlennek lenni. Tehát nem azt a nyugdíjast képzeljük el ilyenkor, aki a mindenki által ismert kis nyugdíjas, és megy az akciós farhátér, hanem egy normális életet összerakni, hogyan lehet, mondjuk belátható időn belül, ingatlanból. És mostanában ugye felmerült ezzel kapcsolatban sok aggály, így a szakmai körökben, mert hogy változik az ingatlanpiac, de hát ugye nincsen jobb alkalom, mint hogy beszéljünk erről a témáról, és hát kit hívjak beszélgető partnerként, mint Peter Jones, aki nem ismerne téged, mennyi ingatlanod van most per pillanat?
2: Ami saját, az 80 darab.
1: 80 darab.
2: És ebből sok hitelem van, és 165-öt kezelek összesen.
1: Na, tehát ez azért nem semmi portfólió. Akinek van 80 darab saját ingatlan, az legyen szíves, írja be a komment mezőbe, hadd lássuk. Tehát egy egyedülálló figura vagy, mert nem sok olyan embert ismerek. Biztos van még egy-kettő, aki neres vagy egyébként?
2: Nem, akkor
1: ez is megdőlt. Na, szóval kit kérdezzek arról, hogy a FIRE hogy lehetséges ingatlanból, ha nem egy olyan figurát, akinek sikerült összerakni a 80 darabos ingatlan portfóliót az elmúlt évek alatt. Még mielőtt belemegyünk a témába, lesz megint élő rendezvény. Mikor?
2: Október 24-e, szombat, ingatlan D. Passzív jövedelem, flipping, hard cash, tehát sok új témát szeretnénk behozni.
1: Tehát ingatlan befektetésről lesz szó, akit érdekel a téma, az jöjjön. Az Airbnb mostában nem téma már?
2: Hát vidéken nagyon, de Budapesten most nem.
1: Oké, tehát akkor ez sem kerek így, hogy Airbnb nincsen, hanem ugye mindenhol máshol van kivéve Budapesten. Jó, tehát érdekes lesz a program, úgyhogy gyertek, mindketten ott leszünk, mindketten előadók leszünk aznap, és akkor lehet tőlünk kérdezni, lehet velünk beszélgetni. A link benne lesz szokás szerint a leírásban. Na, vágjunk bele, mert az idő megy. Első kérdés az, hogy meg lehet-e csinálni szerinted a mai világban azt, amit te csináltál. Mikor kezdted?
2: Én 20 éve kezdtem egy szobával, Akácfa utca, Király utca, sarok. Meg lehet csinálni. Én azt mondom, hogy ha újból kéne kezdenem, akkor azt mondanám, hogy egy 10-12 év alatt lehet, el tudnék érni egy ilyen havi 1,5 millió forintos nettó passzív jövedelmet ingatlanokból.
1: Te meg tudnád csinálni jelenlegi tudásoddal, meg kapcsolataiddal, de aki nullából indul, mondjuk azt majd végigszámoljuk.
2: Nem, ezt is úgy mondom, hogy nulla kapcsolat, nulla, ha a nullából kéne megint, és nincs semmi kapcsolatom, akkor lenne 10-12 év. Ha most mindent elvennék tőlem, és tegyük fel, Afrikába elhelyeznének, vagy Németországba, ahol semmi kapcsolatom, semmim nincs, akkor nekem körülbelül egy 4-5 év alatt meg tudnám csinálni. A mostani tudásommal, igen.
1: Nekem egy kicsit, na szóval tudva azt az utat, amit felírtam majd a következő részben, amit ki fogunk fejteni, hát azért a magyar átlagnak ez nem egy könnyű pálya, tehát én azt gondolom egyedülálló vagy abból szempontból is, hogy te ugye Ausztráliában nevelkedtél, és ugye amikor először találkoztunk, akkor mondtam neked, hogy légy szíves, beszélgessünk többet, mert nekem, tehát nem azért, mert nem akarom ekézni a magyar iskolarendszert, meg viszonyokat, de annyira más a hozzáállásod például a hitel témaköréhez, meg úgy alapvetően üzlethez, a cég szervezéshez, hogy nem vagyok abban azért ennyire meggyőződve, hogy minden magyar, tehát egy átlagos magyar fiatalnak mondjuk ez sikerülne 12 éven belül, de legyen úgy, elhiszem, amit mondasz. Oké, a Magyarországon szerinted a FIRE ingatlanból az megoldható, tehát lehet csak ingatlanból megoldani azt, hogy hátra dőlsz és mondjuk semmit nem csinálsz. Tehát ugye a FIRE-nek azért van egy ilyen Na, kicsit menjünk vissza. A fire-nek vannak szintjei, mert ugye van a teljes fire, az azt jelenti, hogy mostantól fogva nem dolgozol, csak azt csinálod, amit téged érdekel, meg akkor dolgozol, amikor neked ehhez kedved van. Tehát ez a teljes fire, mondjuk. Ugye a részleges fire az, amikor bár megtehetnéd, uh-huh. Tehát lehet, hogy már csak egy-két lépés választ el, de még nem vagy ott, viszont már egy jó színvonalon tudsz létezni, tehát mondjuk nem kell heti 7 napot dolgoznod 12 órába, hanem mondjuk elég, mit tudom én, heti 3 napban 4 órába dolgozva tudod uralni ezt a dolgot, ez még egy részleges fire, ez se rossz, vagy mit tudom én, ez csak egy biztonsági tartalék tud lenni, és egyébként ugyanúgy kell húznod az igát, mint egyébként. Szerinted mi az, ami reálisan elérhető?
2: Ismerek valakit, aki most nagyon fontos megdefiniálni, hogy ismerek valakit Tengődön, Somogy megyében, aki 800 ezer forint nettóból fire, van neki Siófokon 4 lakása, azok ki vannak adva hosszú távon, leadózva minden nettó 800 ezer nettót keres havonta, és ő kényelmesen Tengődön él, és ő fire-nek minősül. Ő azt csinálja minden nap, amit szeretne, a tyukokkal, ő kertészkedik, és szeretem, amit csinál. Pesten ismerek olyanok, akik havi 3 milliót keresnek, de, és még nem fire-ök, és el is költik, sőt azt mondom, hogy még többet költenek el. Ami nagyon fontos, azt hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon sok ember nem tudja konkrétan elkülöníteni az aktív jövedelmet a passzív jövedelemmel. És az aktív jövedelem, ahol egy munka, be vagyunk jelentve egy munkahelyre, és a hónap végén ugye megkapjuk a fizetésünket, a passzív jövedelem, ugye, ahol meg egyszer megdolgoztunk mondjuk keményen valamiért, összespórt, megtakarítottunk pénzt, vettünk egy tárolót, egy garást, egy részvényt, ami hozamot hoz, mert ugye nem minden részvény hoz osztalékot, és akkor onnantól már nem kell, vagy kevésbé kell megdolgozni, ezt hangsúlyozom, hogy kevésbé, és ami nagyon érdekes, hogy általában akiknek nagy fizetésük van, tegyük fel, egy millió nettó fizetése van, és dupláját elkezdi keresni, akkor a kérdés az, hogy azt a 2 millióból azt ő mire fogja költeni. És általában most a világ nagy átlagról beszélek, nagyobb autót le fogja cserélni nagyobb autóra, nagyobb lakásba fog költözni, vagy otthonba, nagyobb utazásokra fog menni, és nem passzív jövedelmi hozó eszközökbe hozza, hanem elkölti, ami másnap már lemegy az értéke, mondjuk 30-40%-kal. Szóval ez egy nagyon fontos dolog.
1: Tehát ez, amiről beszélsz, ez az életszínvonal infláció. Tehát a többlet jövedelmet az emberek hajlamosak arra költeni, hogy többet utazunk, nagyobb autó. Van egy viccem ezzel kapcsolatban. Ezt most akkor elmondom. Amikor megy a fickó haza, és berúgja az ajtót, asszony, öltöz, ötösön van a lottón, úristen, mit vegyek fel? Mindegy, csak takarodj. Na, szexista, meg minden, meg gusztustalan, tudom, tehát ezt én mondtam, mert én tök ilyen hülye vicceket, de a lényege az egész történetnek, az embernek a nyakába szakad a vagyon, akkor mit csinál? Azt az asszonyt, mit tudom, mondjuk a 40 éves feleségét, aki főz, most takarít, viszi a háztartást, eljár dolgozni, rendezi a gyerekeket, nem visz, hanem hoz, uh-huh. Azt ugye elküldi, lecseréli 2 darab 20 évesre, aki meg mit fog csinálni? Víz, de nem keveset. És most nem beszólni akartam a 20 éves lányoknak, csak én magam is nagy rajongója vagyok a gyengébbik nemnek, habár mostanában el vagyok kelebe, tehát most már ugye ezt a szerepemet letettem. De azért, tehát őszintén szólva, tehát megint csak azt példázza az a vicc, hogy mire költik az emberek az ebből szerzett jószágot, ami ebülvészel, ahogy ezt szokták mondani, tehát easy come, easy go. Oké, mennyi idő alatt érhető el szerinted ez a fire ingatlanból? Mennyi idő kell ez?
2: Én azt mondom, hogy kb. 10 év. Szóval én ingatlanból szereztem a vagyomat, most is van nekem részvény, összesen van 2 részvény, a cég, amiben befektettem, ezek a Berkshire Hathaway, a Warren Buffettnak a cégei, amiben ő fektetett, és azt én hosszú távú, én nem daytrade-elek.
1: Bocsánat, nem ajánlás akart lenni, tehát amit elhangzik, ez ugye elmélet, ez a mi tapasztalatunk, a mi véleményünk, nem tanácsadásról van szó, tehát ha ezt, azt, amit itt hallasz, ha ezt beépíted, és abból nyersz, az a tied, ha buksz, az is a tied, tehát nem vállunk semmiféle garanciát azért, hogy ez másolható, vagy megismételhető, mi elmondjuk, hogy mi ezt hogyan látjuk. Egyébként jó magamnak is van elég, hát majdnem azt mondtam, elég széles, de nem annyira széles részvényportfólium, de azért egy, mit tudom, 20-25 elemből álló részvényportfólium nekem is van, ami szintén nyugdíjra, illetve ilyen biztonsági tartaléknak épül, úgyhogy ezzel egyetértek. Na, szóval az idő kérdést feszegettük.
2: Az idő a 10 évnél úgy, nekem úgy sikerült, és úgy, hogy teljesen hitelt, ahogy fel tudtam venni hitelt, és a hitelnek a hiteléből mind így tudtam minél hamarabb egy olyan vagyon, olyan passzív jövedelmet felépíteni, ahol elmondom a saját példámat, az első lakásonál úgy volt, hogy a Raiffeisennél volt nekem egy hitelkeretem, 1 millió forint. Össze megtakarítottam 1 millió forintot, az már kettő. 2 milliót kellett leraknom önerőt, egy 10 millió forintos Akác utca, Akác liget, ez egy újépítésű társasház volt, 2 milliót leraktam, és 8 milliót felvettem az OTP-től. Ugye ez 17 éve most már. Az 1 milliót, amit hitelkártyára felvettem, annak 34%-os volt az éves kamatja, az OTP-nél meg 12,5, ha jól emlékszem, 12,5% volt, még 17 éve. Az volt a dolgom, hogy minél hamarabb természetesen visszafizessem a 34%-os kamatot, ez meg is történt, ezt meg tudtam csinálni olyan 6 hónapon belül, mert ugye én Airbnb-ztem a lakást, és így lett meg az első lakásom. De a alacsonyabb kamatozású hiteleket, azt mindig megtartottam, és az volt a célom, hogy minél több hitelt vegyek fel, hogy ha most nézünk egy 10 éves skálát, hogyha ugye a Budapesten már kicsit magasabbak lettek az árak, ha vidéket nézünk, vannak bizonyos városok, ahol még mindig 8%-os nettó, 7-8%-os nettó hozamokat lehet hozni.
1: Adózás után?
2: Teljesen adózás, 15%-os SZIA.
1: Te minden költséget nem számoltál, üresen állást, karbantartás, stb. Azt nem számoltál ebbe?
2: Hát ebbe beleszámolok egy évi két hetes ürességet. Uh-huh. Szóval nem jó, többet, okay. De körülbelül két
1: hét. Tehát valamennyivel számoltam.
2: Valamennyivel számoltam. Akkor így, ha azt nézik, hogyha 8% nettó, tegyük fel, ez 12 éven belül visszatérül a teljes összegünk. Most vannak panel lakások vidéken, amik 20 millió, Miskolc, Baja, Szolnok, csak egy pár, Békés Csaba például, ott ezek mind viszonylag jó városok, ahol jó árértékhozamban lehet kiadni a lakásokat, akkor itt, hogyha 10 évet nézünk, akkor 10-12 éven belül vissza tudom fizetni a teljes összeget, ugye a teljes hitelt. De nem én fizetem vissza, hanem a bérlő. De nekem figyelnem kell, hogy jó minőségű bérlőket találjak, akik rendszeresen fizetnek. Szóval azt nekem meg kell dolgozni, ez nem, nincs ingyen pénz, meg kell dolgozni érte, de ez egy nagyon jó út a FIRE, 10-12 éves FIRE-höz.
1: Mindjárt kiemelnék néhány dolgot, amit megüthette a fülét a hallgatóknak is. Ugye erre mondta az elején, hogy szét foglak szedni. Annyira nem egyébként, de azért mégiscsak érdemes megemlíteni, hogy említett az Airbnb-t. Akkoriban az Airbnb-nek a vételárakhoz képest volt egy igen brutál hozama. Tehát javíts ki a tévedek, de ilyen 20% körül itt ki lehetett sajtolni évente.
2: Igen.
1: Tehát hol vagyunk már ettől? Tehát Budapest, jó, tehát más városokban van Airbnb, ha van olyan vonzereje a helynek, mint Budapestnek mondjuk, mert azt is vegyük hozzá, hogy azért Miskolcra talán nem megy annyi turista, mint mondjuk Budapestre, tehát ezt is tegyük hozzá, de oké, ott még mondjuk ezt meg lehet csinálni, tehát el lehet érni egy magasabb hozamot, mert Budapesten ugye az átlagos hozam ingatlan bérbeadású jelenleg ez ilyen 4%, de ha nettóba számolunk, akkor 3-4% között tartózkodik. Tehát ebből ezt összerakni viszonylag nehéz, és ugye említed az Akác, mi volt a neve?
2: Akác
1: Liget, igen, ismerem az épületet, abban én is adtam el több lakást. Hát az, amit te 10 millió forintért vásároltál akkor, az most 70? Tehát valami...
2: Igen, 65, egy stúdió.
1: Okay, tehát 6,5 szereződött az ár, még akkor is, ha a hitelkamat egyébként 6,5 jelenleg, meg ugye 3%-a az otthon startal, egy kicsit más a pálya azért, mint valamikor volt, de majd ezt részletesen átbeszéljük úgyis. A következő kérdésem, hogy azt te az elején tudtad, hogy ebből egy rendszer lesz? Tehát, hogy ebbe úgy álltál bele, hogy te ebből vállalkozást építesz, vagy mint ahogy az átlag vállalkozó, vagy ahogy én csináltam annak idején, hogy hát majd lesz valahogy, és akkor vállalkozzunk. Te hogy álltál ez?
2: Bennem az volt, hogy ez annyira más vállalkozáshoz okoz képest, például egy étterem, egy büfé, ahol mindig a minőséget mindig fent kell tartani, és nagyon fontos, hogy a kaja szolgáltatás, hány vállalkozás van, ami nagyon emberigényes, és itt csak egy idézőjelben csak tisztán kell átadni egy kulcsot, és akkor 3-4 nap múlva visszakapod a kulcsot, és megint ki kell takarítani. Szóval viszonylag kevesebb ennek a felelőssége,
1: a szakmunka része,
2: mint nagyon sok más vállalkozás. Ez volt az egyik része. A másik része az, hogy amikor én béreltem lakásokat havi 80.000 forintért, egy szoba nappal is lakást, és én azt ki tudtam adni napi 20.000 forintért, akkor, és 1 millió volt a bruttó bevételem akkor, ez 18-19 éve, akkor egyértelmű volt, hogy itt láttam, hogy itt tudok skálázni, hogy ezt nagyon kevesen csinálják akkor, és nagyon tudok skálázni. Szóval ez... És mondtál egy érdekeset, hogy akkor 10 millió volt, most meg 65-70 millió egy stúdió. Én úgy érzem, hogy az inflációt követően, meg a rendszerben, amiben vagyunk, és a bankrendszer, amiben vagyunk, én úgy érzem, amik most vannak 60-70 millió stúdió, újszerű vagy újépítésű lakások, én szerintem ez 5-6-7 éven belül ezek 100-120 milliós lakások lesznek. Szóval ki hol, melyik pontnál száll be, ugyanúgy érzem, hogy itt lesznek növekedések. Szóval hosszú távon, hogyha nézzük Magyarországot, vagy egész Európát, akkor az hogy évi 8-9%-kal volt egy növekedés, szinte majdnem, hogy világszerte, és a másik része, amit sok FIRE témában nem említenek, hogy a tőke növekedés, ami akkor 10 millió volt, most 70, a hitel, amit én felvettem akkor, az ugye 8 millió forint volt. Szóval ha várok 8 évet, az ingatlan mondjuk tegyük fel akkor már 40 millió, vagy 35-40 millió, de a hitelem még mindig a fennmaradó 8 millió maradt.
1: Hát illetve csökkent, mert törlesztetted.
2: Plusz csökkent, de plusz a kamatok, azt most nem adtam hozzá, illetve igen, csökkent egy része, hogy itt a Kiyosaki method, a cashflow társasjátékban és azt tanítja, hogy hogyan lehet utána újból a bankba bemenni, egy friss értékbecslést kérni, kijönnek a bankból, megmondják akkor a jelenlegi értékét, és annak egy még magasabb hitelt felvenni, aszerinti hitelt felvenni, és abból vásárolni még egy lakást, vagy még kettő lakást. Szóval én ezt csináltam, ezért tudtam ilyen rövid idő alatt skálázni.
1: Mondjuk ez is a te sajátosságod, hogy az átlag magyar a hiteltől úgy fél, mint a tűztől. Ugye hát aki ingatlant akar vásárolni, az belátja, hogy másképp nem lesz esélye, de aki befektetésén nagy arányú hitelt használ, hát, olyan ember nem sokat ismerek, őszintén szólva, meg aki ezt úgy teszi, hogy ilyen hótnyugalommal, hogy akkor ez így működni fog. Na jó, tehát ez is egy olyan dolog, ami neked egy ilyen sajátosságot, tehát emiatt is tud sikerülni. Oké, nézem itt a kérdéseket, hogy mit nem érintettünk. Igen, fontos kérdés, hogy ugye Airbnb per pillanat Budapesten nem. De akkor felmerül a kérdés, hogy akkor most hogyan faragnál hozamot az ingatlanokból? Uh-huh. Tehát flippingelnél, a hosszú távra adnád ki, vagy van valami alternatív ötleted?
2: Most ugye moratórium van január 1-ig, utána ha nincsenek más változások, akkor elvileg visszamegy minden a normál karika vágásba. A 9. kerület még mindig viszonylag a leg... Ott, ott a Calvin tér környéke, ott még januártól remélhetőleg ott lehet még Airbnb-zni. A hetedik kerületben már csak a földszinten lehet frisseket kikérni januártól.
1: Nyolcadik kerület is hozott valami.
2: Nyolcadik is most, igen, most döntik el, hogy akkor olyan, csak olyan házakban esetleg, ahol megvan az 51%-os SMS szavazat, hogy lehessen turistáknak kiadni. Lehet, hogy csak azok a házak fog, ez még nem derült még ki, ezt most szavazzák meg. A hatodik kerület ugye ott semmi. Ott nem, és a ötödik kerület meg ott az épületeknek csak az 5%-a engedélyezi az Airbnb-t. Tegyük fel, hogy nem Airbnb-ből. Uh-huh. Én a külön szoba kialakításokat nézném, hogy külföldi diákoknak vagy diákoknak kiadni szobánként, szoba egységenként, mert nagyon ennek az ára nagyon felment, és itt van egy nagyon nagy rés, ami nincs kihasználva. Ha nézzünk egy 55-60 négyzetméteres lakást, ahol van három kicsi szoba, mondjuk a nappaliból is kialakítanak gipsz kartonból szobát, akkor azokat lehet 150 ezer forint bruttó, ugye benne van a közös költség, benne van a vízgáz, de 150 ezer forint per hóért kiadni. Uh-huh. Ott azért a 450 ezer bruttó az elég szép pénz a három szobáért. Szóval én vagy ebbe vágnék bele, vagy vidéken ezeket a panellakásokat is nézném, vagy még pluszban az Airbnb-t vidéken csinálni.
1: Uh-huh. Oké, okay. Köszönöm. Utolsó kérdés ebbe a blogba, hogy szerinted mik azok a hibák, amiket elkövetnek azok, akik a FIRE-be gondolkodnak ingatlanból?
2: Szerintem a legnagyobb hiba az a cselekvés. Nagyon sok ember egy fél évig gondolkozik, hogy hú, ezt lenne jól megcsinálni, azt kéne, akkor elkezdek egy vállalkozást, inkább elvét kiváltom, és nem haladnak, nem teszik meg azt az első lépést. Szóval nagyon sok, van is egy amerikai ingatlan guru, az a neve, hogy Chris Corner, egy olyan videót csinált, ahol mondta, hogy képzeld el, hogy te egy lakatlan szigeten vagy, és teljesen egyedül vagy, és látod, hogy 10 kilométerre van egy sokkal nagyobb sziget, és ahhoz, hogy te túléljél, neked egy kis hajót, valamit meg kéne csinálnod, és át tudsz menni a hajóra. Na most, hogyha ezt, az emberek ezt látják Facebookon, Instán, tegyük fel, az 1000 embernek ezt ki kéne vetítned minden nap, hogy te ezt mit csinálsz, akkor teljesen más, hogy szerkesztenéd meg ezt a hajót. Az emberek annyira félnek, hogy mások mit szólnak, mit gondolnak, a visszautasítástól való félelem, vagy az első lépésnek, a cselekvésének a félelme, hogy ez a legnagyobb dolog, ami miatt az emberek nem mernek belelépni, mert annyira félnek, hogy elveszítik is, amelyük van. Ez az első. A másik, meg visszatérek erre az aktív és a passzív jövedelemre, hogy az átlag ember, amikor dupla annyit keres, vagy 50%-kal több lesz a fizetése, akkor azt olyan dolgokra költi általában, ami nem hoz passzív jövedelmet, aminek az értéke nem megy fel, hanem lemegy. És én hozzátenném, nekem amúgy most 44 éves koromban nehezebb lenne, mint akkor, amikor 24 voltam, 25, mert megszoktam egy életszínvonalat, most sem költek ezek túl, azt hozzáadom, de akkor nem volt semmi luxus autó, semmilyen luxus óra, semmit nem költöttem pluszban magamnak, csak évente egyszer elmentem Ausztráliába, az volt mondjuk 1 millió forint, ott voltam 10 napot, az volt az egyetlen, amire költöttem, de minden mást 100%-ban visszaraktam, visszafektettem a lakásokba, és hitelt vettem fel mindig. Ezt kevés ember tudja, ezt kevés ember látom, hogy erre képes. Tényleg mindent félrerakni.
1: Köszönöm szépen.
0: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a

0: Államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárca vezető Facebook oldalán. Vitézy Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technópartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet, ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek.
1: Időjárás jelentés.
0: Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: no more. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Igazi autóipari nagyágyú, úgyis mondhatnánk, az első kínai mohikán érkezett Magyarországra. Az ázsiai ország 1958 óta kifejezetten autógyártóként működő állami vállalata BAIC, amely az ottani viszonyok között elsőként kezdte gyártani az amerikai Jeep Cherokee-t még 1983-ban, majd jöttek sorban a Hyundai, a Volkswagen és a Mercedes termékei. Önmagáért beszél, hogy a BAIC résztulajdonosként ma már a Mercedes részvényének közel 10%-át birtokolja. Szóval ez a működésének első percétől 66 éven át járműiparral foglalkozó cégóriás megkezdte a terjeszkedést a magyar piacon. Első bemutatkozó modelljük a BAIC X55 típus számú közepes aszfalt terepjáró. Az 1,5 literes benzines elsőkerekes alapáron 7 sebességes automata SUV divatos modern külsőt kínál és bőséges lábteret a hátsó üléssorban, miközben tele van tömve fejlett vezetést támogató rendszerekkel és nem utolsó sorban nagyon kedvező az árazása. Nem kis autó az X55, jóval nagyobb, mint például a Nissan Qashqai. A 2,7 méteres tengelytáv és a sok lengőkörös hátsó futómű pedig mindent elmond a kényelmes utazási feltételekről. A hosszú garanciaidő, a korszerű és bőkezűen alkalmazott járműipari technológiák, no és a financiális feltételek kecsegtetőek. Egy menetpróbát mindenképpen megér, tehát annak eldöntése, mennyire vagyunk fogékonyak vagy maradiak az egyre élesedő kínai kontra európai autóipari versenyben. A BAIC térnyeréséről és a bemutatkozó sikergyanús modellről két vendégemet kérdezem. Tóth Norbert, a BAIC Magyarország ügyvezető igazgatója, és Györke Orsoly, a marketing igazgató a vendégünk. Köszöntelek a stúdióban, menteket, szervusztok!
2: Köszöntjük mi is a hallgatókat!
3: Köszöntjük mi is!
1: Norbert, az első kérdés hozzád szól, mert ez kifúrja az oldalamat, mióta megismertem a gyári adatokat, szóval egy ilyen hatalmas reputációval rendelkező márka, kínai cég, miért az utolsók egyike, amelyik föltűnik a magyar piacon?
3: Igen, egyébként azt gondolom, hogy nem is az utolsók, de az utolsó nagyok között az egyértelműen. Igazság szerint BAIC-nak már amennyire én megismertem az ő üzletpolitikájukat, egyszerűen a világ másik részeibe sokkal könnyebb betörni, sokkal egyszerűbbek a szabályozások, nem ennyire szigorú, ugye? Hát azt gondolom, hogy két hely van, ugye az USA, ahol a Trump politikája miatt, illetve az Európai Unió, ahol egy kínai autót az európai jóváhagyás meg kapni, az nem csak nagyon sok olyan hát, felszereltséggel, műszaki adottsággal és hasonlóakkal kell rendelkezni az autónak, hanem az komoly pénzekbe kerül. Tehát nyilván ők ezt akkor kezdték el csinálni, amikor látták, hogy van potenciál Európában. Én azt gondolom, hogy a BAIC-nál is egy folyamat, ahogy beszéltünk itt, vagy említetted a bemutatkozóból, hogy offroadból indult el ez az egész márka. Náluk is ez folyamat, hogy hogyan fejleszték a márkáikat, hogyan fejleszték magát a BAIC-ot, és ugye én egyébként már 3 éve beszélek velük, tehát hogy ez nem egy ilyen új keletű dolog, tehát hogy bőven még a mindenki indulás előtt, viszont egy kicsit lassabb volt az idő, míg a BAIC beért, viszont azt gondolom, hogy ez az idő kellett ahhoz, hogy ezt a tökéletes autót, amit én tényleg szentül hiszek, tökéletes autót, tökéletes fejlesztést el tudják hozni. Ugye Magyarországon indult el most, viszont az elsők között Lengyelország volt, akik már 3-4 éve beindultak, akkor mi is mondhattuk volna, hogy igen, de akkor még úgy éreztük, hogy várjunk egy kicsit, nézzük meg mindenkinek a tapasztalatát.
1: Miért az X55 az első bemutatkozó modell?
3: X55, meg ugye az X75.
1: Az a nagyobbik modell.
3: Az a nagyobbik. Egyébként, ami nagyon jó a két modellben, hogy X55, X75, de nem csak a nagyobbik verzióját kapjuk meg az autónak, hanem egy másabb verziót kapjuk meg az autónak. Az X55, azt gondolom, hogy első körben ez egy emészhetőbb, nagyon jó árértékarányú autó, amivel könnyebb nevet szerezni akár a márkának, vagy könnyebb az ügyfelekkel megismertetni ezt a márkát, és hogy miről is szól a bike. X55 maga egyébként egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó családi autó. A 1.5-ös turbós benzines autó, amit egyelőre hoztunk, tehát sima belső égésű, viszont nagyon-nagyon jó fogyasztása van, tehát hogy ezt már többen...
1: 7 liter körül.
3: 7 liter körül. Nyilván olyan, mint az elektromos autó, mindig ezt mondom, tehát hogyha az elektromos autót letaposva jár vele valaki,
1: akkor
3: igen, tehát akkor nem 500 kilométert, hanem 250 tud menni. Nyilván itt is ugyanaz, ha valaki mindig teligázzal megy, akkor nagyobb lesz a fogyasztás.
1: Tehát X55 az első, X75 a második,
3: igen.
1: És következők lesznek a sorban?
3: Igen. A BY30E a következő, ez egy hibrid terepjáró, és érdemes ezt a modellt megnézni, és erre a modellre akár bármelyik kereskedésbe, akikkel együtt dolgozunk, bemenni és kipróbálni. Ez a modellvilág fog egyébként érkezni a jövőben leginkább. Ez egy összkerekes hibrid terepjáró, körülbelül 300 lóerő összteljesítménnyel, és valóban egy terepjáró, tehát több teszt van akár az interneten, de mi is csináltunk teszteket, hogy el tud menni olyan terepen, mint ahol egy alvázas terepjáró is.
1: Offroadot említettél, hát ugye ez a cég alapvetően egy offroad gyártó. Mikor érkeznek ezek a csodajárgányok?
3: Bízunk benne, hogy a jövő folyamán folyamatosan. Most volt nem régen nálunk a product manager, egyébként csak zárójelbe itt betenném, hogy a bike ebben is mennyire jó. Itt volt egy product manager, és kikérdezte a véleményünket az autókról, a jövőbeli autókról, és például most majd, ha bepromózhatom, fogunk a Facebookon egy színnekkel kapcsolatban egy ilyen szavazást tartani, ahol egyébként majd lehet nyerni a tesztvezetést, de a lényeg, hogy nyitott a bike a visszajelzésekre, tehát mi lényegében megmondhatjuk, hogy milyen színt szeretnénk Magyarországra, vagy Európába, és az kikeveri nekünk, de így egyébként pontosan jönnek majd a további offroad modellek, plug-in hibrid, hibridben, és a...
1: Ezt a végén igen. Mondjuk el, hadd okay. Hallgassák addig a hallgatók a igen. Konkrét X55-ös minőségét, illetve műszaki tartalmát, ezt pedig Györke Orsitól szeretném megkérdezni. Orsi, ugye ez egy jó közepes méretű, 4,5 méternél hosszabb terepjárószerűség, tehát ilyen városi terepjáró, 1,5 literes, tehát egy tisztességes, nem fűnyíró benzinmotor van benne, és ugye, ha jól tudom, 177 lóerő környékén ad le.
2: Igen.
1: A fogyasztását mondta Norbert, tehát durván 7 literes, ez egy vegyes fogyasztás. Itt tehát egy nagyon kedvező ajánlatnak tűnik. Mit emelnél ki elsősorban? Hogyan néz ki az autó? Mi a lényege a külsejének? Ha beülünk, akkor mi fogadja a vezetőt?
2: Igen, nagyon jól mondtad, tehát hogy ez egy nekünk, a mi modellcsaládunkban az egyelőre a belépő modell, fogalmazzunk így, de ez egy C-SUV, tehát egy közepes méretű családi városi terepjáró kategóriába érkező modellünk. Amit én kielemelnék egyébként a dizájnjáról, erre nyilván van egy márka sztori felépítve, hogy ez a spaceship design, tehát hogy itt az ihletettséget azt a tervezők onnan kapták, hogy az űrbe kilövődő asztronautákat befogadó kis kapszula, hogy nézhet ki. Letisztultságot emelnék ki, ami a modellben jellemző, ugyanakkor nagyon magas minőséget, tehát mind az anyag használatban, mind a például az öltések, a bőr üléseken, az mind egy magas kategóriájú autóban vannak jelen egyébként, és kiemelném a felszereltségét is, hiszen ez nekünk egyetlen egy felszereltségi modell érkezik az X55-ben, amiben minden benne van.
1: Egyébként, hogyha a küllemét megnézem az autónak, itt van két fotó előttem, csak azért, hogy felfrissítsem a memóriámat, mert valamikor február-márciusban volt módom általatok kínált félórás tesztvezetésre, és kipróbáltuk az első még nem magyar rendszámú autót. Szóval az autó, ha körbejárjuk, nyugodtan rátehetnénk bármelyik európai gyártónak az emblémáját, annyira európai a formavilág.
2: Igen, itt ugye sokat segít ebben a tekintetben, hogy van ez a klasszikus városi terepjáró forma, ez a picit csepp formájú, de kiemelném, hogy ennek a modellnek kategóriájában az egyik legjobb a légellenállása, amire ugye különösen figyeltek a tervezés során. Ezt még pluszban elősegíti az, hogy ebben ilyen kiugró kilincsek vannak, tehát amikor menet közben teljesen besüllyed a kilincs a karosszériába, ezzel is ugye hosszú távon a fogyasztást lehet csökkenteni, de az autónak a küllemét is alapvetően meghatározza az, hogy milyen légellenállású tényezővel tervezik ezeket a modelleket. Ami még fontos, hogy tényleg a vezetőt és utasát itt az a luxus várja, ami egy magas felszereltségtől elvárható, ülés-hűtés, ülés-fűtés van az autóban, az összes kamerarendszer 540 fokban gyakorlatilag körbe kamerázott az autó, minden európai vezetés segítő nyilvánvalóan benne van, tehát a sávkövetés, követési távolságtartás, a sávközéptartás.
1: Tolatolás, mi egyéb?
2: Tehát minden, igen.
1: Ami számomra egyébként még fontosabb, mint néhány ilyen elektronika, mert megmondom őszintén, néhány tesztautót vezetve azért én szívesen ülök vissza az enyémbe, abban nincs ilyen. Uh-huh. Szóval nagyon-nagyon fontos a láptér. A láptér, a váltér, a fejtér, ezek az alapvető dolgok, ha egy autóba beülünk, a többi az mind mellékes, majdnem. Uh-huh. És ha ide beülünk ennek a hátsó ülés sorára, megmondom őszintén, hogy meghökkentően nagy a térd távolság az első üléstől. Hogy sikerült ezt elérni? A 2,7 méteres tengelytáv nyilván közrejátszik.
2: Igen, igen, tehát ez elsődleges szempont volt a fejlesztésnél, hogy 2735 mm a tengelytáv, ez akik ugye tudják a számokat más modelleknél, ez így kategóriájában az egyik legnagyobb, és ez az, ami a kabint tágassá teszi igazából. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ez volt az elsődleges szempont, ez e köré tervezték az autót, és ebben az értelemben egyébként az X75-ös modellünk majd, amiről majd később fogunk beszélni, az még nagyobb lesz, tehát az tényleg kategóriájának a legnagyobb lábterét biztosítja.
1: Majd arra visszavárlak, arról beszéljünk, mikor megérkezik. Jó, most marjuk az 55-ösnél. Amikor a kormányműré huppan a vezető, akkor két nagyon szép képernyő tárul elé. Azt tudom, az emlékeimből mondom előszedve a február-márciusi tesztvezetést, hogy egészen gyorsan és szép rajzolattal dolgoztak ezek a képernyők. És azt hiszem, hogy az is nagyon előnye ennek a modellnek, hogy vannak fizikai gombjai továbbra is. Kínára ez nem egészen jellemző.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jól eltalánt balanszban van az, hogy mi az, amit érintőképernyőről kell vezérelni, és mi az, amit a biztonság és egyébként a vezetési komfort miatt a fizikai gombokkal, vagy pedig a képernyőn olyan egyértelműen kitett kis első touch screennel, hogy ne kelljen almenükben keresgélni a klímát például, de gombbal nyílik a panorámatető például, és van még számtalan egyéb gomb, amivel lehet vezérelni az egyes felszereltség.
1: Másfél literes turbós, négyhengeres benzinmotor, hétsebességes, dupla kuplungos, hát ez egy nagyon jó párosításnak tűnik így elsőre, másodszorban is jónak, hiszen az adatok azt mutatják, hogy durván 7 liter körüli átlagfogyasztás kihozható belőle, nagy autóról van szó, tegyük hozzá. Viszont jó lenne tudni, hogy például mennyit tudunk azért elmenni egy tankbenzinnel. Mennyi fér a tankba? Azt hiszem 53 vagy 50...
3: Igen, igen,
1: 53
3: igen,
1: liter, ugye? Tehát ez egy lényeges dolog. A fogyasztás is a hatótáv szempontjából. Hatalmas kerekei vannak az autónak, már alapáron is. Azt hiszem, hogy extrában meg még nagyobbakat lehet vásárolni hozzá. Tehát az autó gördülési komfortja azért elég érdekes.
2: Igen, erre szoktuk mindig elmondani, hogy nem véletlen ez az offroad múlt, tehát ugye a Baik a 60 plusz éves gyártási tapasztalatát azt az offroad gyártásból szerezte, és ezért mi azt gondoljuk, hogy ez ebből származik, hogy a futómű, fékrendszer, az különösen jól hangolt, tehát hogy ők erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és nagyon jól sikerült ebben a modellben, ez egy nagyon jól, agilisan vezethető, nagyon jó kanyartartású autó, ahogy te is mondtad, nem egy kis autó, de ennek ellenére ugye megvan az az agilitása, amit elvárhatunk.
1: Egyik kollégám a vezes.hu-tól hosszabb tesztet is végzett, és ő például kifejezetten kiemelte a kanyar tulajdonságait.
3: Így van.
1: Tehát végre egy olyan kínai autó, ami nem imbolyog.
3: Így van.
1: És viszont miután a menetválasztó, sebességválasztó karba, ugye tudunk takarékos, kényelmes, sportos és intelligens smart beállítást is beállítani, elég széles határok között lehet a kocsi mozgását szabályozni.
3: Így van.
2: Igen, meg a vezetési stílushoz, ahogy Norbi is említette, nyilván a fogyasztás meg a hatótáv az attól fog függeni, hogy ki hogyan szeret vezetni, de hogy ezek az üzemmódok még segítenek azért ezt finom hangolni. Aki sportosan szeret vezetni, annak van ugye sportüzemmód, vagy van eco üzemmód, amikor lehet a takarékosabb szempontokat előtérbe helyezni.
1: Azt olvastam egyébként az egyik tesztben, hogy nagyon steril a kocsi menet komfortja, tehát alig érzik az ember az útról visszaelő jelzéseket, a szintetikus a kormánymű. Ezért pozitívum is lehet. Tehát nem érzi az ember az úthibákat, Magyarországon rendkívül sok van, mondjuk az én autóban érzem, az nem ennyire szintetikus. Annak vannak jó oldalai, általában a mai korszerűbb, csendesebb autókban ez kifejezetten kívánatos.
2: Igen, bár ez szerintem részben betudható, ugye az első tengelyen McPherson, a hátsón pedig független több lengőkarós, ilyen multilink futómű dolgozik, tehát ez segít abban, hogy a kátyúkat, ezeket a nagyon rossz útburkolati viszonyokat egy kicsit kiegyensúlyozza, de valóban egy kellemes, komfortos utazás van ebben az autóban, amihez párosul az az agilitás, amit ez a jó kis futómű biztosít az autónak.
1: Úgy tudom, hogy mankó kerék van a csomagtérben, ami szintén ritkaság manapság. Hát kínai autó között meg különösen. Emiatt valamivel kisebb a csomagtér mérete, mint amit az ember elképzelne, de jól pakolható, alacsony a rakodási magasság.
2: Igen, illetve minden modellünkben az egy szempont, hogy így teljesen síkban lehet dönteni a hátsó üléseket, és így ezt úgy szokták szemléltetni, hogy akár még egy ilyen 190 centis matracot is be lehet tenni, ahol akár aludni is lehet. Ez főleg a nagyobb modellekben, ugye, amik tényleg off-road képességekkel bírnak, ott a kempingezésnél ez egy nagyon fontos szempont, de ez a gyártó ugye innen jön, tehát az összes modelljében ezeket a jó gyakorlatokat alkalmazza.
1: Sok ember csak elektromos autónak tudja elképzelni a kínai autókat, már pedig ez nem így van. A kínaiak nagyon ügyesek voltak, amikor az európai gyártók levetették és majdnem kidobták az ablakon a jó minőségű motor terveket, mondván, hogy most már a világ az elektromossági, akkor gyorsan fölvásárolták ezeket. Hát ezt itt látjuk viszont egyébként ezeknek a kínai változatait. Kérdés az, hogy az X55-öst hol tudjuk megvásárolni Magyarországon? Mikortól hány kereskedés lesz, Norbi?
3: Igen, jelen pillanatban két helyen lehet megvásárolni, Budapesten, illetve Budaörsön, a Gablininél, illetve Budaörsön, a Baik Budaörsnél. Viszont október 1-e környékén fog nyílni még nagyon sok kereskedésünk, többek között Pécsen, Győrben, Sopronban, Budapesten még egy, Debrecen, Szegeden, Miskolcon, és most még Cegléden is fog nyílni.
1: Ez kb. 10-12?
3: Hát egy ilyen 10-12, nyilván van, akikkel még tárgyalásban vagyunk, ki tudja még addig ki fog befutni, de őszintén milyen 10-12 kereskedésbe szeretnénk a legnagyobb városokban.
1: Ez ennyi szervizpontot is jelent.
3: Így van, ugye? Az értékesítés és szervizpont.
1: Megjegyzem, hogy a gyári anyagok szerint ennél többre nincs is szükség, hiszen hogyha 7 év a garancia, meg 150 ezer kilométeres teljesítmény, futás teljesítmény, akkor gyakorlatilag nagyon nincs szükség az embernek szervizt keresni, hogyha nincs nagy baj.
3: Így van, így van. Hát csak a kötelező szervizek, a többi meg ugye a garanciális. Az, amiben én azt gondolom, hogy mi kivételesek vagyunk, hogy ezeknél az autóknál lesz egy 5000-es szerviz is. Mi szeretnénk, hogy az ügyfelek mindig biztonságban tudjanak lenni, ha bármi kérdésük, óhaj-sóhajuk van, akkor ne az legyen, hogy egy évet kell rávárniuk, hanem már visszajöjjenek hozzánk.
1: Az első 5000-es?
3: Az első 5000-es,
1: utána már nincs tovább.
3: Utána nincsen. Itt lesz csak egy olajcsere, meg egy olajszűrőcsere, ugye ebben most szakilag belemelhetnénk, hogy ez miért fontos, ez egyébként javasolt, ha kötelező, ha nem. Mindenféleképpen a lényeg, hogy ezt mi mindenféleképpen szeretnénk az ügyfelekkel beszélni, akkor bármi kérdésük van, vagy szeretnének extra dolgot venni hozzá, akkor ez egy nagyon jó alkalom lesz.
1: Ez egy marketing találkozó, úgy tűnök.
3: Nem, nyilván ez fontos, az 5000-es szerviz ahhoz, hogy a motor tényleg hosszú távon kiszolgálja az ügyfelünket és az autónak a tulajdonosát.
1: Két percünk maradt, viszont nagyon érdekel, és beléd folytottam a szót. Igen? Az elején, hogy amit a végén elmondott, hogy mi várható, milyen autó modellek érkeznek. Uh-huh. Azért. Mire számíthatunk, ha megegyeztek a kínaiakkal?
3: Igen. X55-ösből, illetve a 75-ösből úgy néz ki, hogy érkezik hibrid, amit ők Rehevnek hívnak, majd mi, hogy ezt hogyan fogjuk hívni, hogy a magyarok számára is elő tudjuk tárni, ezt majd még ezen gondolkozunk, de fog a lényeg egy hibrid változat jönni ebből a kettőből. Ugye a BE30-e itt van, fog egy BE40 Pro és BE60, ugye ez a két...
1: Ez még milyen modell?
3: Ezek terepjárók, uh-huh. Ezek a alvázas terepjárók, így
1: az
3: van.
1: Igen.
3: Ugye a BE60-as már itt van, a BE40 Pro az szeptember vége környékén fog a első pár darab megérkezni, és aztán az valószínűleg évvége, jövő év elején majd a többi. Illetve hát egy 4-5 modell fog majd érkezni az elkövetkezendő időszakban. Ahogy említettem, a BE, ami egyébként később B-széria lesz, ez a modellcsalád fog B10, B20, B50, B31, most
1: és
3: nem sorolom ezeket.
1: Mit tud ez a modellcsalád?
3: Ezek mind, mint a BE31, tehát ez a városi fogasvárosi SUV, ugye itt szoktam fogasvárosi SUV, illetve kemény terepjárók közötti kategória, kocka kinézet, akár összkerekes verzióban, és modell függő lesz, de hibrid, illetve plug-in hibrid verzióban fog érkezni, illetve lesz egy 2 literes turbos is.
1: Hát ez legalább 20 modell, hogy itt felsoroltál.
3: Sok modell.
1: Tehát elektromos nem is lesz?
3: Elektromos lehetséges, hogy lesz, 2 modellből lehetséges, hogy lesz. Egy ilyen kisebb modell, ami 4 méter 1 jelen pillanatban, amit látunk, az hibrid, elektromos és plug-in hibrid verzióban, illetve lesz egy ilyen 4 méter 8 környéki autó, ami, ha minden igaz, elektromosba, és láttunk egy 5 méterest is, ami lesz elektromos. Meglátjuk majd, viszont kevés az időnk, de a Baiknak van egy almárkája, ugye Baik a nagy esernyő, aminek van a Baik, és az alatt van az Arcfox. Az Arcfox az elektromos márkája, tehát mi az Arcfox-szal is terveink szerint fogunk foglalkozni, tehát a Baikot kiegészítendő, ha valaki elektromos autót fog keresni, az az Arcfox-ban fogja megtalálni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor Orsi, ezek szerint még sokat fogunk beszélni a modellekről a következő hetekben,
2: mindenképpen,
1: hónapokban. Igen. Köszönöm, itt voltatok. Kedves hallgatók, önök Tóth Norbertet, a Baik Magyarország ügyvezető igazgatóját és Györke Orsolya marketing igazgatót hallották.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Minden közlekedésbiztonsági tervezés és jogszabályi szigorítás ellenére egyre több a frontális ütközés és a sok résztvevős ráfutásos baleset útjainkon. Sok esetben már a felelősség kiderítése is emberpróbáló feladat a hatóságok és a bíróságok számára, a biztosító intézetek pedig a betonbiztos és megnyugtató kárrendezés érdekében talán még inkább kénytelenek az időt húzni. És akkor még egyáltalán nem biztos, hogy belenyugodhatunk a végeredménybe. Ha pedig olyan különleges helyzetekből kerekedik tömegbaleset, mint például az emlékezetes porvihar, ott valóban úgy nézhet ki, akár évekig is, hogy megállt a tudomány. A reményen túl vajon van-e esélyünk a valódi felelősség tisztázására és a kártérítés megítélésére egy baleset után? Kérdezzük dr. Pencz János ügyvédtől, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, jó napot kívánok! Kérdés az, hogy ha baleset van, mit csináljunk? Nekem is volt már sajnos benne részem. Az első percben az ember valóban nem tudja, hogy mihez kezdjen. Elővegye ezt a kék-sárga papírt, azzal bajlódjon, vagy lökje arrébb az autóját, hogyha járásképtelen. Nyilván ez mind a személyisérülésre balesetre nem így vonatkozik. Tehát amikor nincs semmilyen személyisérülés, mit csináljunk elsőként?
2: Először is örüljünk annak, hogy nincsen személyisérülés. Ez a legfontosabb. Majd pedig az az elsődleges, hogy tisztázzuk a baleset körülményeit. Ugye az úgynevezett baleseti kárbejelentő, vagy sokak által kék-sárga bejelentőnek ismert nyomtatvány, az arra szolgál, hogy a két fél felrajzolja azt, hogy hogyan történt a baleset, illetve nyilatkozzanak arról, hogy melyikük ismeri el azt, hogy felelős a balesetért.
1: Mindenki maga szemszögéből rajzolja meg ezt a rajzot.
2: Nem, alapvetően ez egyféle módon készül el, amelyben a felek között vita van, tehát nem tudnak megállapodni a pontos tényállásban abban, hogy hogyan következett be a baleset, akkor nyilvánvalóan érdemes rendőrt hívni, ami természetesen el fogja egy kicsit húzni az eljárást, de akkor, ha a rendőrségi határozat birtokában már biztosak lehetünk abban, hogy a másik résztvevő fél volt-e a károkozó, tehát nyugodtan fogjuk tudni megkezdeni a kárrendezési folyamatot.
1: Annak van kockázata, ha a rendőrt hívunk természetesen, hiszen ott már büntetés is kijárhat.
2: Nyilvánvalóan, hogyha vétlenek voltunk, akkor kockázata nincsen. Amennyiben károkozók voltunk, akkor ott természetesen van kockázata, de alapvetően, hogyha nincsen a felek között megegyezés, akkor nincs más mód ilyen esetben, mint a rendőrségi intézkedést igénybe venni. Fontos az is azonban, hogyha a felek meg is egyeznek abban, hogy milyen módon történt a baleset, és valamelyik fél elismeri a károkozás tényét és a felelősségét, az még egyébként nem köti a biztosítót, tehát előfordulhat az is, hogy a károkozó elismeri, hogy ő okozta a balesetet, de például az ő felelősség biztosítója az alapján, a nyilatkozat alapján nem kívánja megtéríteni a kárt. Ennek nyilvánvalóan egyébként az az oka, hogy sajnos az elmúlt évtizedekben nagyon sok biztosítási csalás volt, tehát önmagában az, hogy valaki nyilatkozik egy balesetről, ami egyébként nem is pontosan rekonstruálható a felrajzolt skicc alapján, adott esetben a kárkép sem teljesen felel meg a leírtaknak, tehát például a személyautóban vagy motorban keletkezett kár, akkor ugye az felveti a biztosítóban azt a gondolatot, hogy adott esetben csalás történt. Nyilván ez a ritkábbik eset, de lényeges tudni, hogy önmagában a baleseti bejelentőn történő elismerés az nem jelenti azt, hogy a károkozó biztosítója teljesíteni fog.
1: Olyannyira nem, hogy előfordult az én ismeretségi körömben is, hogy súlyos baleset után a helyszínen a kár okozója elismerte a vétkességét a rendőr jelenlétében is, tehát jegyzőkönyv is született, ő is elismerte írásban, majd megváltoztatta egy pár nap múlva, így aztán az egész ügy nagyon bonyolódott, hosszú időt vett igénybe, mire tisztázódott az egész.
2: Igen, ebben az esetben nyilvánvalóan a kárrendezést nem fogja lefolytatni a felelősségbiztosító, sajnos ilyenkor ki kell várni a rendőrségi eljárás végét, és annak ismeretében fog tudni teljesíteni a biztosító. Ilyenkor még annyira van esetleg lehetőség, hogy amennyiben kaszkó biztosításunk van a gépjárműre, akkor a kaszkó biztosítás terhére megjavítatjuk. Nyilvánvalóan ott az önrészt sajnos ki kell fizetni, majd pedig a kaszkó biztosítónk fog a felelősségbiztosítóval szemben, tehát a károkozó biztosítójával szemben fellépni, és érvényesíteni az általa kifizetett biztosítási szolgáltatást.
1: A bónusz-malusz rendszert akkor nem fogja érinteni ebben az esetben?
2: Ebben az esetben nem, és nagyon fontos még az is, azt az előbb elfelejtettem, hogy ilyenkor ugye mi pedig az önrészt tudjuk majd még érvényesíteni a károkozón.
1: Mi van akkor, hogyha az ellenérdekedő, tehát a károkozó félről utóbb kiderül, hogy se kötelezője, se kaszkója nincs?
2: Ugye a kaszkó biztosítás a károsulti szempontból irreleváns, hiszen a kaszkó biztosításnál ott ugye a károkozó javára teljesített volna biztosítási szolgáltatást az ő biztosítója. Károsulti szempontból ugye a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás hiánya az, ami releváns. Ebben az esetben sem kell azonban megijedni. Ilyenkor a MABISZ az, ami teljesít a károkozó helyett. Tehát a MABISZ, mint a Magyar Biztosítók Szövetsége egy erre meghatározott alapot kezel, és abból teljesíti a kártérítés összegét a károsultnak. Ami az ilyen esetekben talán érdekes, és a károkozó számára problémás, és a végén rájön, hogy többe került a leves, mint a hús, az az, hogy míg ha KGFB biztosításunk van, akkor ugye a KGFB biztosítónk az rajtunk kevés kivételtől eltekintve nem érvényesíti a kifizetett összeget, tehát nem követeli rajtunk, ezzel szemben a MABISZ a kifizetett összeget a károkozón utóbb érvényesíti, tehát ha például akár 80-100 millió forintos kárt okoz valaki, mert egy olyan értékű autóba csapódik bele, vagy olyan személyi sérülések vannak, akkor azt már a MABISZ kifizeti, de utóbb érvényesíteni fogja a károkozó személyen.
1: Említetted, hogy a kaszkó ugye nem vonatkozik ilyen esetben az arra személyre, ugye, akit kár ér, hiszen az a károkozónak a biztosítása. De amennyiben nincsen kaszkója a károkozónak, akkor nyomás alá van helyezve, hogy mindenáron az bizonyítsa be, hogy a másik személy volt a vétkes. Ne kelljen neki fizetnie, és az ő autóját is esetleg az ő kötelező biztosítására lehessen megjavítatni, hogyha még erre van lehetőség.
2: Elméletben ez nyilván igaz, de azért a legtöbb közlekedési baleset esetében annyira tiszta a szituáció, hogy erre nehéz hivatkozni, hát amennyiben pedig mégis vitás helyzet van, akkor ugye a rendőrség bevonásával egy hatósági eljárásban ez tisztázva lesz.
1: De mit kapunk készhez? Mit fizet a biztosító? Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy egy autó értéke az X összeg, és amikor tönkre megy valami, és újra meg kell javítani, vagy pótolni, az már Y összeget jelent a kocsi vételárát tekintve, tehát lényegesen csökkenhet a kocsi értéke. Kompenzálja ezt például a biztosítás?
2: Ugye a kártérítésnek az az alapvető elve, hogy olyan helyzetbe kell hozni a károsultat, mint hogyha a kár be sem következett volna. Ez nyilvánvalóan minden esetben nem lehetséges. Ketté kell bontani a károkat a vagyonban bekövetkezett, tehát vagyoni károkra, illetve a személyi sérüléses esetekre, amikor teljesen más kártípusokkal találkozunk. Ha maradunk a gépjármű esetében, akkor nyilvánvalóan a gépjármű helyreállítását, javítatását, a kárkori állapotba hozását kell kifizetnie.
1: Gyári eredeti alkatrészekkel természetesen.
2: Így van. Ugye ebben főleg, ami vita szokott lenni a biztosítók, autószervizek, károsultak között, az egyrészt az autó érték csökkenése, amit most már a bírói gyakorlat elfogad, ami ugye lényegében azt jelenti, hogy egy törött majd egyébként gyári minőségben helyreállított autó értéke nyilvánvalóan valamivel kisebb, mint egy egyébként balesetmentes autóé, illetve az avultatás kérdése szokott vita lenni, ami viszont a polgári törvénykönyvből levezethető, hogy ez a káronszerzés tilalma. Ennek az a mögöttes oka, hogy egy 20 éves autóban a 20 éves lengőkar nyilvánvalóan kevesebbet ér, mint az egyébként újonnan beszerelt új alkatrész. Ilyenkor szoktak ugye a biztosítók káronszerzés tilalmára hivatkozni, tehát nem kerülhet jobb helyzetbe a károsult, tehát nem kaphat egy jobb minőségű autót a javítás után, mint amilyen az a károkozás pillanatában volt.
1: De ez mit jelent akkor? Most egy használt alkatrészt fognak beépíteni?
2: Nem, jellemzően ilyenkor az alkatrészek árát avultatják, és az újkori alkatrész árnak csak egy bizonyos százalékát kívánják megfizetni.
1: Na de hát tehet róla a sérült, a károsult, hogy neki az autóját javítatni kell.
2: Igen, ugye itt két szemlélet ütközik. Az egyik a biztosítói, ami ragaszkodik a PTKZR rendelkezéséhez.
1: A haszonhoz.
2: Ez egy kicsikét ennél összetettebb, ebben nagyon szívesen belemegyek, de ragaszkodik ahhoz, hogy a károsult nem kerülhet jobb helyzetbe. Nyilván a károsulti oldal pedig azt mondja, hogy ő nem kérte, hogy összetörjék az autóját. Ő nem tehet arról, hogy neki új alkatrészt kell beépíteni. Itt alapvetően, ha például már pereskedésre kerül a sor, akkor ugye ezek az érvek szoktak ütközödni, és két kérdés szokott felmerülni. Az egyik egy szakértői kérdés, hogy lényegében mennyit avult az adott alkatrész, és mennyi a tényleges avulása mondjuk egy lengőkarnak 20 év alatt, illetve az a jogkérdés, hogy a káronszerzés az ilyen esetben megvalósul-e. Mindegyik oldal kapcsán találunk pernyertes ítéleteket. Alapvetően ez nagyon sokszor a bírói mérlegelésen és a körülmények mérlegelésén múlik.
1: Eddig a személyiség, nem, tehát olyan balesetekről beszéltünk, hogy nem történt személyisérülés. Amikor valakit olyan kár ér, hogy esetleg kisebb-nagyobb törése lesz, vagy akár tartós időre kiesik a munkavégzés alól, akkor mi történik a biztosítással? Ki kinek és mit fizet?
2: Főszabályként ugye már ilyenkor is a károkozó biztosítója köteles megtéríteni a károkat. Itt a személyi sérüléses baleseteknél a károkat több csoportra kell bontani. Egyrészt korábban nem vagyoni kárként volt jelen a magyar jogban, jelenleg sérelemdíj néven ismert a nem vagyoni kártérítés fogalma. Ez lényegében a személyiségi jog megsértéséért járó összeg. Ugye baleset esetén ez tipikusan az életben, egészségben, testi épségben történő károsodás, de például egy hozzátartozó elvesztése esetén szintén kérhet sérelemdíjat a balesetben elhunyt hozzátartozója, házastársa, gyermeke, unokája, ugye különböző rokonsági fokok. Ott például személyiségjogként ismerik el a családban éléshez való jogot, ami PTK-ban nem nevesített személyiségi jog, de mégis elfogadja a bírói gyakorlat. Tehát ez az első nagy csoport, ami gyakorlatilag a nem vagyoni károkat tartalmazza. Ez az idézőjelben egyszerű bokatöréstől, a ténylegesen a halálos balesetekig a hozzátartozóknak szintén jár.
1: Ilyenkor ki fizet?
2: Ilyenkor is a károkozó biztosítója fizet.
1: Kötelező biztosítás.
2: Így van, a kötelező biztosító. Gyakorlatilag a kérdés az csak az, hogy mennyit. Nincsen egy díjtáblázat, hogy mennyit ér egy bokatörés, mennyit ér egy hozzátartozó elvesztése. Ezt mindig az ügy körülményeiből kell vagy a biztosítónak, vagy perben majd a bíróságnak megállapítania. A PTK az gyakorlatilag annyit mond, hogy a károsultra és környezetére gyakorolt hatást kell vizsgálni. Nyilvánvaló, hogy egy atlétika versenyzőnek a bokatörése az sokkal nagyobb sérelem számára, mint ugyanez egy egyszerű irodai munkát végző személynél, akinek ugye gyakorlatilag a munkájához, a mindennapi életében kevésbé jelentes szerepet.
1: Kifejezhető ez pénzben?
2: Nyilvánvalóan nem fejezhető ki pénzben, mint ahogy egy hozzátartozó elvesztése sem, vagy akár egy végtagbénulás sem árazható be. Ugyanakkor a biztosítónak, vagy adott esetben a bíróságoknak mégis ezt kell megkísérelnie. Ez egy kifejezetten nehéz munka. Jellemzően hosszas bizonyítással, tanúmeghallgatásokkal, a károsult életkörülményeinek vizsgálatával, a baleset előtti életkörülmények, a baleset utáni megváltozott életkörülmények vizsgálatával, és az alapján kell megállapítani. A kúriának az a gyakorlata, hogy nem lehet az egyes ítéletek alapján egy táblázatot, egy, elfogadott mértéket megállapítani, ezek legfeljebb kiindulási alapok lehetnek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert az egyik ügyben valaki egy bokatörésre 5 milliót kapott, akkor a másik is annyit fog. Lehet, hogy nála az 10 millió lesz, vagy 15 millió, de az is lehet, hogy csak 3 millió.
1: Eddig ugye két szereplős balesetekről beszéltünk. Mi van akkor, hogyha tömegbaleset történik? Ne adj Isten olyan károkozás, amit például a porvihar okozott, annak idején emlékszünk rá, vagy éppen egy jégeső vált ki ilyen tömegbalesetet. Ki az okozó ilyen esetben?
2: Az ominózus M1-es porvihar esetén én úgy tudom, hogy talán még nincs megállapítva, hogy ki volt a tényleges károkozó. Emlékeim szerint ott felmerült az autópálya kezelőnek a felelőssége is. Amennyiben az bizonyosodik be, akkor ott az autópálya kezelőnek a biztosítója lesz köteles helytállni. Amennyiben nem, hát akkor viszont az biztos, hogy nagyon hosszú rendőrségi eljárás lesz, hiszen azt kell figyelembe venni, hogy minden egyes balesetben részes félnél vizsgálni kell.
1: Ki az első például, ugye?
2: Ki az első, illetve, hogy ő a KRESZ szabályainak megfelelően közlekedette. Hiszen mindenkinek ugye megfelelő követési távolságot tartva, látási viszonyoknak megfelelő sebességet betartva kell közlekednie. Tehát, hogyha azt állapítják meg, hogy nem az autópálya kezelő a felelős, akkor gyakorlatilag minden egyes részes félnél egyesével végig kell venni azt, hogy ő a baleset okozójának minősül-e, illetve a mögötte haladó szempontjából akár, meg ugye a baleset károsultjának.
1: De hogyan lehet ezt kinyomozni, hiszen például itt ebben az esetben a porviharnál ott kiégett egy csomó autó. Tehát az megszűnt a fizikai jelenlét, nem lehetett a féknyomot sem látni, meg egyáltalán.
2: Nyilván ez egy műszaki szakértői szakkérdés. Ilyenkor a műszaki szakértők egyrészt nyilván a rendőrség készít fényképfelvételeket, videófelvételeket, tehát az autók elhelyezkedése az lényegében látszódni fog. És ilyenkor a műszaki szakértők modellezik lényegében tized másodpercekre egy erre szolgáló szoftverrel a balesetet, és tized másodperc pontossággal vizsgálják azt, hogy ki milyen sebességgel haladva tudott volna megállni, vagy kellett volna fékeznie, és hát erről nyilvánvalóan egy nagyon hosszú szakértői vélemény fog készülni.
1: Visszatérve a személyi sérülése balesetre, ugye elhangzott, hogy ki hogyan fizet egy halálesetnél, vagy egy súlyosabb törésnél. De mi van akkor, hogyha egyszerű hétköznapi problémáinkkal kell küzdenünk, és akár hónapokon keresztül mondjuk etetni kell, öltöztetni, a munkába járás problémás tesz, valakinek vinnie, hoznia kell, füvet kell nyírni. Ilyenkor ki fizet? Fizet egyáltalán valaki?
2: Igen, ilyenkor is a károkozó biztosítója, ez a másik nagy csoportja a károknak, ami ugye nem a személyiségi jogsérelem miatt, hanem úgynevezett vagyoni károk miatt jár. Ennek is több fajtája van. Az egyik az úgynevezett költségpótló járadék. Költségnek kell tekinteni minden olyat, ami felmerül költségként, vagy költségként közvetlenül nem merül fel, de mégis valaki ellát helyettünk valamilyen munkát. Tehát ha például hozzátartozunk, minket ápol, gondolsz, füvet nyír helyettünk, takarít, akkor az ő munkáját akkor is ki kell fizetni a károkozó biztosítójának.
1: A családtag.
2: A családtag, és egyébként ezt ingyenesen végezte. Erre is nagyjából megvan a kialakult gyakorlat, hogy milyen óradíjjal. Ugyanígy ki kell fizetni nyilvánvalóan az elmaradt jövedelmet, adott esetben járadék is megállapítható élethossziglan.
1: Ezt a tehát, biztosító fizetni?
2: Így van. Uh-huh. Tehát ha például valakinél megállapítják mondjuk egy végtagbénulás miatt, hogy a kertjét nem tudja már gondozni, akkor akár élete végig a kertrendezésre, az otthonápolásra járadékot fizet a biztosító, vagy a kiesett jövedelmére jövedelempótló járadékot. Ugyanígy egyébként tartáspótló járadék jár az balesetben elhunyt személy hozzátartozóinak is. Tehát például nemrégiben egy minisztériumi főosztályvezetőt ért ilyen baleset, ha ott kiderül, hogy ő a vétlen fél volt, és ha jól emlékszem, több gyermeket hagyott hátra, akkor ott a családja nem csak sérelemdíjat, hanem az ő kieső otthoni munkáját is követelheti gyakorlatilag élethossziglan, illetve a gyermekei ilyen tartáspótló járadékot.
1: Itt a beszélgetés végén azért szövkezzük már le, hogy milyen eséllyel indulhat valaki egy ügy lebonyolítására. Tehát ezekkel, amiket felsoroltál, milyen követeléssel léphet fel a biztosítóval szemben egy károsult. Magyarországon van-e esélye ezeket végrehajtani, behajtani?
2: Természetesen, ugye a KGFB rendszer miatt szerencsére fizetőképes biztosítók, illetve a MABISZ az, aki a nap végén ezeket kifizeti. A kérdés igazából csak az, hogy valaki kellő tudással, megfelelő képviselettel lépe fel. Gyakorlatilag egy kárrendezési folyamat akár több hónapos, vagy a pereskedéssel akár több éves is lehet, de a legfontosabb az az, hogy aki képvisel minket ebben az eljárásban, azzal üljünk le őszintén, beszéljük át, akár több lépcsőben, több körben azt, hogy ténylegesen milyen problémák merültek fel, és egy alapos, alátámasztott, mindenre kiterjedő kárigényt tudjunk előterjeszteni a biztosítónak, és majd a kárrendezés során meglátjuk azt, hogy sikerül-e megállapodni peren kívül, vagy tovább kell vinni az eljárást.
1: Nagyon köszönöm szépen. Kedves hallgatók, önök dr. Pencz János ügyvédet hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a Rádió Keli, ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek,

0: 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technópartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a harmadik éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Szeptember 10-én újra

0: egy színpadon zenél a Bohemian Betyársz és a Parnograszt a Budapest Parkban. A két zenekar külön-külön is garantálja a pörgést, együtt viszont egészen más szintre kapcsol a buli. A két formáció zenéjében közösen népzenei alapokra épülő, energikus és felszabadult előadásmód, de mindketten saját karakterrel teszik hozzá a magukét. A koncerten természetesen nem csak a színpadról érkezik majd az energia, a közönség is aktív résztvevője lesz az estének pogóval, közös énekléssel és tánccal. A szeptemberi koncert így igazi örömzenei találkozásnak ígérkezik, ahol a balkáni, cigány és magyar népzenei hatások találkoznak a pánkos világzenei lendülettel. Ha valaki tehát úgy érzi, hogy az ősz elején még túl korai lenne letenni a fesztivál szezon életérzést, ez a koncert jó ürügy lehet a folytatásra.
1: Film.
0: Három új szekcióval bővül idén a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A fantazma, a sci-fi és a horror kedvelőit célozza, a Hidden Gems elfeledett kultfilmeket fedez fel újra, a Cine Kids pedig a gyerekeknek kínál különleges filmélményt. A fantazma versenyprogramban olyan filmeket láthatunk többek közt, amelyek misztikus, sci-fi vagy horror elemekkel mozdítják ki a nézőt a megszokott komfortzónából. Ott lesz például a neves japán rendező Korida Hirokazu új filmje, a Bárány, akit akarsz, amelyben egy házas pár egy humanoid robotot saját fiúkként kezd nevelni. A horror rajongók pedig az Éjszaka szülötte című filmet is megnézhetik. A Hidden Gems olyan kevés pénzből készült, mégis hatásos filmeket és elfeledett kultikus alkotásokat mutat be, amelyek valamilyen módon a jelen nagy kérdéseire reflektálnak. Idén 380-as évekbeli sci-fi került a válogatásba, köztük a kultikus robotzsaru, a Gyilkos Robotok című film, valamint a Daryl, a múlt nélküli fiú. Érdekes módon ezek a több évtizedes filmek olyan témákat feszegetnek, amelyek a mesterséges intelligencia és a robotika miatt talán aktuálisabbak, mint valaha. A legkisebbeknek szóló Cine Kids programban pedig klasszikus és új animációk találkoznak. Ingyenesen láthatjuk Dargai Attila Vukját, amellyel az idén elhunyt Henrik Irénre emlékeznek. Világpremiérként érkezik a legújabb Sauna Bárány mozifilm is. A 22. Cinefestet szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg Miskolcon.
1: Színház.
0: Szeptember 18-án mutatja be a Centrál Színház Neil Simon klasszikus vígjátékát, a Furcsa párt, Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész már a bemutató előtt 8 teltházas előadáson tesztelhette, mennyire működik közöttük a kémia. A történet két jó barátról, Oszkárról és Félixről szól, akik aligha lehetnének különbözőbbek. Oszkár számára a rend és a pontosság szinte életforma, Félix viszont egészen másképp áll a szabályokhoz és a mindennapokhoz. Amikor összeköltöznek, a különbségeikből természetesen sorra születnek a komikus helyzetek. Neil Simon 1965-ben írt darabja egyszerre szól barátságról, együttélésről, és arról, hogy néha mennyire nehéz elviselni azt, aki hozzánk a legközelebb áll. A Centrál előadása Puskás Samu és Puskás Dávid új fordításában Puskás Tamás rendezésében kerül színpadra. Alföldi és Tóth mellett Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Marian is szerepel az előadásban. Aki szereti a karakteres színészi párosokat, a gyors helyzetkomikumot és azt, amikor két teljesen eltérő személyiség összezárva próbálja túlélni a hétköznapokat, annak érdemes lesz figyelnie a Centrál szeptemberi újdonságára.
1: Tánc.
0: Kulka János is színpadra lép a jubileumi Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozón. Szeptember 10-e és 14-e között 20. alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozót, amely idén is a hazai táncművészet különböző irányzataiból válogat. A jubileumi fesztivál különlegessége, hogy minden este két különböző előadást láthatunk egyetlen jeggyel. A nyitónapon a Bozsik Ivett Társulat, a Belső Gyermek, valamint a Feledi projekt Cseresznyés kert című produkciója szerepel. Utóbbiban ráadásul különleges vendégként Kulka János is színpadra áll, aki hosszú idő után tér vissza a Pécsi Nemzeti Színház színpadára. A következő napokban többek között a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Magyar Állami Népi Együttes és a Transdance produkcióit láthatjuk. A programban a klasszikus balettől a kortárs táncon át a néptáncig és a kísérletezőbb formákig sokféle művészi világ megjelenik. A szeptember 14-i zárónapon az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat, a PB2 Company, valamint Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc Manga Ballet Play című előadása is várja a közönséget. A színház téren pedig idén is megrendezik a tánc színtér programjait, így a tánc nem csak a színpadokon, hanem a város szívében is megjelenik.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. Suhanás az erdő felett, Canopy Fun Extreme kötélpálya, Visegrád. Céges csapatépítő programnak, de akár családi, baráti szórakozásnak is kiváló, ha benevezünk egy száguldásra a visegrádi Nagy Villám csárda mellől induló drótkötélpályán. Legalább 10 éves, 40 kilós és legalább 110 cm magas gyerekekkel érdemes ideérkezni, és nem árt az sem, ha a társaság tagjai közül senki nem küzd tériszonnyal. A vállalkozó kedvűeket cserébe fantasztikus suhanás várja a lombkoronák fölött. A pálya egy szakaszáról egészen egyedülálló a panoráma. A visegrádi fellegvár, a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis hegyei tárulnak a szemünk elé. A Canopy bejáratától néhány lépése pedig vár a kalandpark, ahol két szinten 40 játékelemmel fejleszthetjük a mozgás koordinációnkat, és tehetjük próbára az erőnlétünket és a bátorságunkat. A család minden tagja élvezheti Match Extreme Park, Pécs. A szemedgyönyörködtető mecseki környezetben található Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb erdei kalandparkja, a Match Extreme Park, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak izgalmas szórakozást. Erdei bob, alpesi kötélpálya, mászófal, íjászat, lőszimulátor, gokartpálya várja a bátor látogatókat, de nyáron akár az emberi mosógépet, a spinfist is kipróbálhatod, ha egészen különleges, más kalandparkokban nem található élményre vágy. A 25 kocsiból álló erdei bobpálya is párját ritkítja Európában. A 8 méter magas és 6 különböző nehézségű útvonallal felszerelt mászófal a kezdő és a haladó falmászók számára is kiváló. A kicsiket pedig 100 négyzetméteres játszóházban és 40 méter hosszúságú játszóvárral szórakoztatják. A park jelentős része akadálymentes, így a játékok egy részét a mozgáskorlátozottsággal élők is élvezhetik. Aki pedig az adrenalin löket után nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, az a 4,5 kilométer hosszú mókustanösvényen ismerheti meg a helyi élővilágot és az erdészek munkáját.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlőadásunkat hallják. A magyar tőzsde két befektetési sztoriával ismerkedhetünk meg közelebbről. A Gloster csoport az elmúlt 5 év során organikus és akvizíciós növekedésnek egyaránt köszönhetően egy látható fejlődést ért el. A társaság működése két egymást kölcsönösen erősítő üzleti egységre épül, a nemzetközi szoftverfejlesztési és a felhő alapú üzletágakra. Műsorunk második részében pedig a regionális kiskereskedelmi ingatlan portfóliót építő és hosszú távon is stabil euróhozamot ígérő Shopper Park Plus NRT működését, stratégiáját tekintjük át, milyen növekedés várható a cégtől, és mekkora lehet a fenntartható osztalékhozam. Többek között erre keressük a választ. Tartsanak velünk! Egy hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Itt van a vonalban Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk!
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szervusztok!
1: A legfrissebb tényszámok, amit publikáltatok, 2025-ös évre vonatkozik. Az éves jelentésetekben konkrétan az szerepelt, hogy az IFRS szerinti árbevétel 8,65 milliárd forint, az EBITDA pedig, amit elértetek, az 751 millió forint. Mind a két kulcsadat 16%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbi bázishoz képest. De milyen folyamatok álltak a számok hátterében, hogy éltétek meg az elmúlt időszakot?
2: Igen, a számok tekintetében azért egy kis kontextus érdemes hozzáadni. Az árbevételünk az azért csökkent, mert 2024 novemberében hoztunk meg egy olyan döntést, hogy az egyik üzletágunkat értékesítjük. Ez volt a rendszerintegrációs üzletág, ők elsősorban ilyen hardverkereskedelemmel foglalkoztak, annak is leginkább ezt az állami szektor részében voltak erősek, és az a stratégiai döntés született, hogy sokkal inkább a felhő és a szoftveres szolgáltatásokra kerül át a fókusz, és ennek megfelelően őket értékesítettük. Egyébként az ebből befolyó vételárat szoftverfejlesztő cég megvételének a vételárára fordítottuk. Szóval ez az egyik oka annak, hogy a sok éves trendhez képest, ugye, ahol eddig mindig évről évre növekedést tudtunk kimutatni, itt most ebben az évben nem tudtunk növekedést kimutatni. Hozzáteszem, erre egyébként számítottunk, mint menedzsment, egész egyszerűen a hardware kereskedelemnek az árbevétel lába nagyon magas volt, ellenben a profit oldala az viszont nagyon alacsony, úgyhogy ezért is szerettük volna, hogyha ez az üzletág kikerül. A másik indok az pedig az, hogy egészen 2025 óta egy elég kemény árfolyam nyomás alatt vagyunk. Ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi alapvetően egy exportáló cég vagyunk, nekünk az árbevételünknek a zöme az euróban érkezik, vagy külföldön, de még a belföldi árbevételeinknek is a zöme is euró alapú, tehát nekünk nagyjából így a 80-90% az árbevételnek dollár és euróból érkezik, tehát nekünk egy magas forint árfolyam az, ami egyébként javít a számainkon. Hát az elmúlt időszakban ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltuk. Azok a szintek, amik pedig ugye mostanában vannak a piacon, azok még ennél is lejjebb vannak, úgyhogy e tekintetben az árfolyam oldalon túl sok jóra nem számítunk idén is. Hát érdemes csak elképzelni. Ugyanannak a mérnöknek ugyanaz a munkája, a jelen piaci körülmények között 15-20%-kal kevesebb forintot kapunk érte, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt kaptunk úgy, hogy közben az országban az árak csak felfele mentek.
3: Hogyha körültekintünk a nemzetközi piacokon, akkor azt láthatjuk, hogy a szoftver cégek árfolyamai az egyébként jó számok ellenére is nyomás alatt vannak. Az S&P Composite 1500 szoftver a legrosszabbul teljesítő iparág az amerikai indexekben, mert a befektetők azt árazzák, hogy a szoftver cégek jelentős részére vagy nem lesz szükség ilyen formájában, vagy legalábbis az árbevételi modell nyomás alá kerülhet a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően. Te hogy látod, hogy mennyire megalapozott ez a félelem általánosságban, illetve a Gloster életére milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia?
2: Szerintem a piac tekintetben elég bölcs. A hagyományos értelemben vett szoftvercégeknek valóban vége van. Tehát, hogy az a modell, hogy nem tudom, adunk embereket nagy nemzetközi projektekben, és akkor kifejlesztünk szoftvereket, jobban járt megrendelő is, hiszen egy alacsonyabb bérű embert tudott bevonni a projektben, mi is jól járunk, hiszen az embereknek a tudását külföldre tudjuk eladni. Szóval szerintem ez a modell, ez recsegropog, ez itt nagyjából a végét járja. Ma egyébként egy szoftveres cég túlélésének a kulcsa, hogy AI-os céggé tud-e válni. Hogy ebben az új AI korszakban van-e olyan mondása, amitől az ő terméke és szolgáltatása ugyanolyan keresett marad, mint szoftverfejlesztő korában volt. Egyébként nekünk van ilyen mondásunk, mi most arra mentünk rá, hogy nagy, meglévő, legacy szoftvereket keresünk, tehát olyan ügyfeleket, akiknek ilyen 10-15-20 éve egyedileg fejlesztett szoftvereik vannak, nem mernek, nem tudnak hozzányúlni, nem tudják őket felfrissíteni, és nekünk van olyan saját speciális AI eszközünk, aminek a segítségével ezeket a szoftvereket le tudjuk dokumentálni, és ezeket a szoftvereket új modern szoftver környezetben meg tudjuk írni. Ezáltal a cégeknek az ilyen 10-15 éves tudása, doméntudása, munkája nem vész el, viszont kapnak egy új, modern szoftver technológiákkal megírt, mesterséges intelligenciával megtámogatott szoftvert. Mi most ezt látjuk egy kellően nagy és masszív piacnak ahhoz, hogy az egész cégünknek az irányvonalát most sokkal inkább ebbe az irányba kezdtük el elvinni.
1: Változik tehát a piaci környezet, és említetted a forint, euró, forint, dollár árfolyam jelentette komoly kihívásokat. Így felmerül a kérdés, hogy milyen lépéseket tettetek a működési költségek optimalizálása érdekében, illetve lehet-e, hogyan lehet kezelni ezeket a változásokat, úgyhogy a cég egy növekvő profitabilitási pályára tudjon állni a következő időszakban.
2: Így van, tehát jelenleg az történik, hogy a megváltozott környezet miatt is meg kell változtatnunk azt a struktúrát, amit ebben működünk. Úgyhogy igazából azt szoktam mondani, hogy mi az összes tőlünk elvárható lépést megtesszük annak érdekében, hogy a profitabilitást magas szinten tartsuk. Egyrészt ugye a zuhanó árfolyam erejénket van házon belüli treasuring, és amikor magas az árfolyam, akkor váltunk határidőre. Most is egyébként ez történt, még ha jól emlékszem, még februárban volt egy jó váltásunk, majd most júniusban fut ki. De hát azért ez is ugye ideig óráig tart. Hiszen, hogyha egyszer van egy csökkenő trend a piacon, akkor lehet neked a legjobb treasuryd is, de valójában mindig csak az adott piachoz képest tudsz egy kicsit jobban váltani a fő piaci trendet, hogy egész egyszerűen a forint az folyamatosan erősödik, azt nem fogod tudni megtörni, akármilyen jó treasuryd van. Viszont amivel tudunk mit kezdeni, azok a belső költségeknek a struktúrálása, egyébként ez el is indult, volt is ilyen közvétételünk a múlt héten, itt azon kezdtünk el most dolgozni, hogy négy cégünket is összevonunk egy cégbe, ettől jelentős szinergia hatáshoz kapcsolódó megtakarításokat várunk el, kevesebb vezető, kevesebb adminisztráció, azok a folyamatok, amiket csináltunk a múltban is, csak ezt most már jogilag is egy cégben egyesítjük, kevesebb könyvvizsgálat, olcsóbb könyvelés és végre egységes értékesítés, mindaz, ami ezt jellemzi. Erre egyébként most megérett a helyzet, és most minden kisebbségi tulajdonos is szívesen csatlakozik ehhez a gondolathoz, és ettől azt reméljük, egy ilyen áramvonalasított céggel, ahol kevesebb belső működést kell menedzselni és fizetni, az jó hatással lesz az összcégcsoportnak a profitabilitására.
3: A szervezeti átalakításon, illetve a profiltisztításon, a hardware üzletág eladásán kívül viszonylag friss hír, hogy új vezérigazgató is kinevezésre került Csillag Péter személyében. Mit vársz, milyen képességekkel, készségekkel tudja támogatni a Gloster működését?
2: Az új vezérigazgatónktól tulajdonképpen nem kevesebbet várunk, mint hogy hajtsa végre ugyanazt a programot, amit annól még a saját cégében is végrehajtott sok-sok évvel ezelőtt. Ugye Csillag Péterről azt kell tudni, hogy ez társéva nevű cégnek volt a tulajdonosa és az ügyvezetője, hogy ők olyan nagy ügyfeleknek dolgoztak, mint a Facebook, meg az Apple, és még sorolhatnám. Úgyhogy ő az az ember, aki már azt a fajta software sztorit, amit mi itt építünk, ő azt már vitte sikerre külföldön. Az ő idejében akkor még a Big Data volt az a technológia, ami hát nem annyira robbanásszerűen, mint most az AI, de akkoriban nagyon robbanásszerűen terjedt, és hogy gyakorlatilag az ott megtanult mechanizmusokat, az ott megtanult üzleti modelleket szeretnénk a jelen helyzetben alkalmazni, de így már a mesterséges intelligencia AI-ra, nyilván annak is az a részére, amit egyébként hajlandóak megvenni, a cégek hajlandóak beimplementálni. Úgyhogy igazából az ő személye is talán a befektetők számára egy garancia arra, hogy az a jó sztori, amit már egyszer az ő keze alatt megszületett, az meg fog tudni születni még egyszer itt az elkövetkezendő években.
1: Az Erste hosszú időn keresztül követte a Gloster részvényeket, célárakat is meghatározott. Mi a helyzet jelenleg ezzel az együttműködéssel, és hogyan látod, mint alapító, meghatározó tulajdonos a részvényeknek a jelenlegi értékeltségét, milyen tartalék, milyen potenciál lehet véleményed szerint a Gloster papírokban a következő időszakban?
2: A Gloster papírokban tavaly év eleje óta egy átmeneti időszak van. Egész egyszerűen az a korábbi struktúra, amiben gondolkodtunk, hogy megtartjuk a megvásárolt cégekben a kisebbségi tulajdonosokat, és az ő segítségükkel közösen fogjuk tudni sikerre vinni a Gloster sztorit. Az úgy tűnik, hogy ebben a mostani piaci környezetben nem bizonyult kellően erős struktúrán, úgyhogy most átalakítjuk az egészet, egy nagy központi céget szeretnénk létrehozni, és oda szeretnénk bemürgyölni az összes operatív tevékenységet. Itt már azt látjuk, az előjelek itt azt mutatják, hogy sokkal egységesebben tudunk döntéshozni, a stratégiai irányokat sokkal könnyebben el tudjuk dönteni, és sokkal látványosabban tudunk haladni azon az úton, amit ott közösen meghatározunk. Egy másik hír például ez, hogy a jelenleg például csak Budapesten 3 irodában működünk, ezt most összevonjuk ősztől egy irodába, úgyhogy végre egy közös irodában, egy közös helyiségben, egy közös térben lesz az összes fontos stakeholder, aki a rossz életében meghatározó, ez is mind-mind azt szolgálja, hogy együtt közösen erősebbek legyünk, mint amilyenek vagyunk jelenleg. Annyira volatilis, annyira gyorsan mozgó időszakban vagyunk jelenleg, hogy ahhoz, hogy a bármilyen elemző egyébként reális célárat tudjon megfogalmazni, ahhoz ugye először nekünk, mint kibocsátónak kell kirakni jövőre vonatkozó konkrét elképzeléseket. Meg ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, nekünk ehhez még időre van szükségünk, nekem még meg kell látnom azt, hogy az a mostani menedzsment csapat az új helyen, az új felállásban milyen jövőt tud kirajzolni, ami egyébként elfogadható mindannyiunk számunkra, és amikor ez megvan, akkor érdemes ezt közzétenni, és akkor érdemes visszamenni az elemzőkhez, akik ebből ki tudják számolni a befektetők által elérhető célárat.
1: Várható tehát akkor egy stratégiai frissítés majd nálatok. Ennek körülbelül az idő horizontjára van-e valami prognózisod, hogy ez mikor tud kijönni?
2: A terveink szerint az idei évnek a második fél évében ez nekünk házon belül rendelkezésre fog most már állni. Addigra most már nagyon jól ki fog kristályosodni, hogy a megváltozó stratégia részeként melyek azok az emberek, melyek azok a szervezeti egységek, amiket megtartunk, viszünk tovább, melyek, amelyeket tovább erősítünk, veszünk fel még embert, mert nagy piaci igény mutatkozik arra, amit ők tudnak, úgyhogy az én vízióm szerint ennek az évnek a második felére végére már ki kell tudjon kristályosodni előttünk egy olyan stratégia, amit az, amikor abban az állapotba kerül, hogy az nyilvánosan is vállalható és megosztható a befektetőkkel, akkor természetesen ki fogjuk rakni.
3: Egy sarkalatos kérdés a befektetők számára, az mindig a piaci likviditás, illetve te szorosan kapcsolódóan a közkész hányad, a részvények azon aránya, ami effektíve kereskedni lehet. És azt látjuk, hogy sok más egyébként kisebb tőzsdei céghez hasonlóan itt is te, mint alapító tulajdonos, illetve a Széchenyi tőke alapok együttesen több mint 70%-nyi részvény pakettel rendelkeztek, és így a közkész hányad 30% alatt van. Ebben terveztek-e bármilyen változást a részvények likviditásának növelése érdekében?
2: 30% alatti közkész hányat szerintem, hogy ekkora papír esetében az úgy nagyjából rendben lévőnek találjuk. Nem gondolnánk, hogy ennél sokkal több papír lenne szükség a piacon, hogyha valaki most is szeretne értelmes mennyiséget vásárolni a tőzsdén, azt ugyan egy nap alatt nem tudja megtenni, de egy néhány nap alatt egyébként meg tudja tenni, hiszen megnézzük a könyvet, azért most azt látjuk, vannak olyan árszintek, ahol már azért bújnak elő olyan eladók, akik ugye jelenleg inkább még várnak, hogy megérkezzen az ároda, ahol ők már ott szívesen eladnának. Nekünk van árjegyzőnk is a piacon, ők állnak be a könyvbe mind a két oldalon is, és ez pontosan azt segíti elő, hogyha mondjuk valaki kisebb mennyiséggel szeretne üzletelni Gloster részvényekkel kapcsolatban, akkor mindig lesz, aki megveszi, illetve mindig lesz, akitől ő meg fogja tudni venni. Én azt látom, hogy mióta van ez az árjegyzés, ott igazából nem is annyira a piacon elérhető részvényeknek a darabszám a szűk keresztmetszet, hanem hogy egy-egy hír kapcsán, most mindegy, hogy pozitív vagy negatív, van-e annyi befektetői érdeklődő, hogy tudják venni és el tudják adni azokat a részvényeket. Szerintünk önmagában a likviditás most már nem az elsődleges kérdés, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt.
1: Júniusban saját részvény visszavásárlási programot indítottatok. Mi volt ennek a célja, és mit lehet róla tudni?
2: Nagyon sok olyan belső kötelezettségünk van, amit egyébként a szerződés szerint nekünk részvényben lesz szükséges, hogy kifizessünk, és az ehhez szükséges részvényeket nem kibocsátással szeretnénk előteremteni, hanem sokkal inkább a piacról szeretnénk visszavásárolni részvényeket. A cég ugye sokféleképpen jutalmazhatja a befektetőt, jutalmazhatja jó árfolyammal, ugye azt, hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, ezt most nem mondható el a mi részvényünkről, jutalmazhatja őket osztalékkal, ami jelenleg az osztalékot visszaforgatjuk a jövőnek a növekedésébe, illetve jutalmazhatja a befektetői saját részvényvásárlással. Mi ezt a módszert választottuk arra, hogy egyik oldalon a meglévő befektetőket egy kicsit jutalmazni tudjuk, a másik oldalon pedig nyilván nekünk, mint társaságnak is szükségünk van saját részvényekre.
1: Végezetül a kilátásokkal kapcsolatban, hogy látod a piacnak a jövőjét, mennyire tűnik ez egy olyan szegmensnek, ahol jelentős növekedési lehetőségeket lehet kiaktázni?
2: A software modernizáció az, ami a mi tevékenységünknek a középpontjában áll. Ez talán azért is van, mert ehhez vannak nagyon jó senior szoftverfejlesztőink, ráadásul sokan, akik nagyon jól ismerik ezeket a korábbi legacy rendszereket, illetve rendelkezünk olyan rendkívül modern AI-os technológiával, amivel képes vagyunk ezeket a régi szoftvereket megérteni, ledokumentálni és újraírni egy modern szoftverfejlesztői környezetben, és tenni bele AI-t, hogy a funkcionalitás is javuljon. A mi érdeklődésünkben jelenleg ez a piac van. Tartottunk rendezvényeket Magyarországon, Németországban és Angliában és a témában. Mindegyik teltházzal ment le nagy érdeklődéssel, és azt tapasztaljuk, hogy egészen nagy multicégek is eljönnek ezekre a rendezvényeinkre, mert ott bizony ez egy core probléma, ott ez egy nagyon súlyos problémának látszik. És ez egy dolog, hogy súlyos a probléma, de mostan hajlandóak erre pénzerőforrást is költeni, hogy ezzel a dologgal kezdjünk valamit, és viszonylag kicsi még itt a verseny, hiszen ezekhez a legacy rendszerekhez viszonylag kevés cég mer hozzányúlni, sokkal inkább arról próbálják meggyőzni az ügyfeleket, hogy írjon az nullából egy újat, de hát egy igazán nagy core informatikai rendszer esetében ez tulajdonképpen nem járható út. Az egyedüli számukra elfogadható út az, hogyha ezeket egy profi csapat újraírja úgy, hogy a korábbi tudás ugyanúgy megmaradjon a szoftverben, ahogy eddig volt. Nekünk most ez a fő stratégia irány, ehhez keressük az ügyfeleket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak első visszajelzései alapján ebben elég sikeresek is vagyunk.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, figyelni fogjuk akkor továbbra is a Gloster bejelentéseit, illetve a publikált tényszámokat, információkat. Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen, szervusztok!
0: Ismerjük a gazdasági trendeket! 94.2 Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újabb részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárca vezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz.

0: változzanak. Kedden újra indul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában, tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Egy újabb tőzsdei céggel ismerkedünk meg mai adásunkban. Itt van a vonalban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk, szervusz!
2: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
3: A kelet-közép-európai térségben immár 30 kiskereskedelmi ingatlanból álló portfóliót tulajdonló társaság célja, hogy a régió leg

0: nagyobb retail park tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon. 8 lengyel, 4 csehországi, 4 szlovákiai és 14 magyarországi kiskereskedelmi park, és összesen több mint bruttó 600.000 négyzetméter bérelhető terület, amely a Shopper Park Plushoz köthető. Hogy néz ki pontosan az üzleti modell?
1: Alapvetően nem bevásárló központokról, hanem retail parkokról van szó. Ezek egyszintes épületek, dobozok, nagyon nagy parkolóval, tehát például, amit szerintem mindenki ismerhet, az a budaörsi Tesco, de ezen kívül gyakorlatilag a legtöbb vidéki nagyvárosban is van Shopland, ez a Shopper Park brandje, Shopland alatt működő bevásárló park, vagy retail park. A céget magát, a Shopper Parkot meg 2023-ban vezettük be a tőzsdére, azóta több sikeres tőkeemelésen vagyunk túl, és folyamatos euróosztalékot fizet a papír, tehát amiben még speciális az az iparág, hogy itt gyakorlatilag euróban fizetik a bérlők a bérleti díjat, euróban van a bankhitel, így módon a cég is euróban működik, és euróban fizeti az osztalékot. Most már Buxindex tagok vagyunk, és azt hiszem a 8. legnagyobb cég vagyunk a budapesti értéktőzsdén, és nemrég fizettünk 92 cent osztalékot részvényenként, ami ilyen 7% körüli euróhozamot jelent a befektetőknek az osztalékágon.
2: Kicsit több, mint 2 hónappal a választások után, hogy látod most a hazai piaci környezetet? Jelentős csökkenés volt a magyarországi befektetések kockázati megítélésében. Ez konkrétan hogy csapódik le nálatok, akár a finanszírozási költségekben, akár az ingatlanok értékelésében?
1: Így van, tehát az elmúlt hetekben, most már talán hónapokban egy óriási kockázatcsökkenés volt Magyarországon. Megnézzük az államkötvény hozamokat. Mindez ugye azt jelenti, hogy a külföldi befektetői bizalom Magyarország és a magyar eszközök iránt visszatért, és hát nagyon erősen vásárolják a forintot, illetve a magyar eszközöket. Az ingatlan piaci hozamok, azok egy kicsit lassabban követik ezt a hozamcsökkenést. Tehát például ugye a mi legutóbbi negyedéves jelentésünk az első negyedéves jelentés, ott gyakorlatilag ez a hozamcsökkenés a magyar eszközök értékeltségében még nem jelenthetett meg, hiszen ez a március 31-i állapotot tükrözi, illetve egy elég nagy portfóliónk van, aminek körülbelül 35-40% a magyar, ugyanakkor az egész egy magyar struktúrában szabályozott ingatlantárság formájában működik a magyar tőzsdén. Tehát nyilván ennek a kockázat csökkenésnek a struktúra és az eszközök oldalán is azt várjuk, hogy lesz egy jelentős pozitív hatása. Azt gondolom, hogy azért ennek egy része már megfigyelhető, ha az árfolyamra tekintünk. Ami a banki finanszírozást illeti, eddig Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban a kamatfelár, amit tipikusan kaptunk, az 2% körül volt, ugye Magyarországon 2,5% körül, és most azt látjuk, hogy már Magyarországon is elérhető a 2%-os kamatfelár ilyen típusú hiteleknél, ami nyilván középtávon megint egy megtakarítást jelent a finanszírozási oldalon.
0: Térjünk is át akkor a legfrissebben publikált számaitokra. Az első negyedéves jelentést említetted. Itt a netto profit az egészen elképesztő mértékben 167%-kal nőtt éves alapon, és elérte a 28 millió eurót. Ennek a döntő része frissen vásárolt lengyel portfólió felértékelésből származott. Hogy látod, mennyire fenntartható a növekedés?
1: A lengyel portfólió akvizíció az nyilván egy nagyon fontos lépés volt, és már egy jó ideje előkészítés alatt állt. A novemberi 100 millió eurós tőke bevonásunk tulajdonképp ezt a célt szolgálta, hogy ezt le tudjuk zárni. A magyar tőzsdén nagyon régen nem volt ekkora elsődleges tőkebevonás, erre elég büszkék vagyunk. És arra is, hogy nagyon gyorsan lezártuk ezt a tranzakciót, tehát novemberben vontuk be a tőkét, és márciusban lezártuk a tranzakciót. Itt a felértékelődés oka, hogy nagyon jó áron vásároltuk ezt a portfóliót. Tehát 9,1%-os euróhozamon, tehát a tőkeáttétel előtti úgynevezett yield-en vásároltuk ezt a portfóliót. úgy, hogy a legnagyobb részét az Osán 15 évre fix bérleti szerződéssel visszabérelte, és a piaci yield retail parkokban Lengyelországban valahol 7-7,5% között van. Tehát nyilván az értékbecslő azt vette figyelembe, hogy a 9,1% az egy piacit jóval meghaladó yield, és valahol a kettő között lőtte be az ingatlan értékét, de ugye így is egy nagyon jelentős felértékelődést tapasztalhattunk. Ami még itt nagyon lényeges, hogy a cash flow-ból csak szűk egy havi jelentkezett abba a negyed évbe. Ennek ellenére ez a negyed év nagyon erős volt. Az erősség másik oka az a like for like, tehát a meglévő eszközök bérleti díj és NOI, tehát ez egy ilyen EBITDA proxy növekedése volt, ami 10% fölött volt euróban évfel év alapon, tehát a meglévő eszközökre, ami azért egészen elképesztő mértékű növekedés. Ugye az ingatlannál azt szoktuk mondani, hogy egy inflációs növekedést szeretnénk legalább elérni. Itt euróinflációról van szó. Nyilván ez 2-3% között mozog jelenleg. Tehát a 10% az sokkal magasabb, mint az infláció. Ez azt jelenti, hogy a bérleti díjakat érdemben tudtuk növelni, illetve egyéb bérleti díjbevétel termelő tevékenységet is tudtunk végezni. Például nagyon nagy telkek vannak itt az ingatlanoknál, és ezeket drive-thru és egyéb telek bérleti konstrukciókra is tudtuk használni. Tehát a két legnényesebb elem az egyik ez a felértékelődés, tehát eddig mindig, amikor vásároltunk, az a befektetőknek jó volt, hiszen egy nagyon jó áron, nagyon magas hozammal vásároltunk, illetve hogy a bérleti díj tömeg a meglévő eszközökön bőven az infláció felett, tehát két számjegyű euró növekedést produkált. Kérdés másik része, azt hiszem, hogy a jövőbeli terveinkre irányult, hogy folytatjuk ezt a növekedést, de van egy 5 éves guidance-ünk, abból azt látjuk, hogy ha megnézzük most a cash-sel korrigált tőkeáttételünket, az 40% körül van Q1 végén, tehát ez azt jelenti, hogy a megcélzott 50-55%-os tőkeáttétel eléréséhez ugye még tudunk idegen tőkét igénybe venni. Nyilván ennek az az előnye, hogy ez sokkal olcsóbb, mint a saját tőke, és ebből kívánunk tovább növekedni a következő fázisban, tehát még egy 130 millió euró körüli akvizíciót tervezünk, ez több eszközből fog vélhetőleg összeállni, ami még jelentősen tudja növelni az egy részvényre jutó eredményt, és az egy részvényre jutó osztalékot is.
0: A Concord elemzője követi a részvényeket, és a májusi frissítés során is 15 eurós célárat határozott meg. Ugye ez a novemberi kibocsátási sávhoz képest egyébként még egy jelentős emelkedési potenciál volt, viszont jelenleg ilyen 14,5 euró magasságában forognak a papírok. Hogy néz ki a tulajdonosi struktúra, illetve a közkészhányad jelenleg, és milyen további potenciál az, amit menedzsment szempontból látok, mi fogja tudni elősegíteni azt, hogy likvidebbé válhasson a részvény a tőzsdei kereskedésben?
1: A 100 milliós tőkeemelés követően nagyon szignifikánsan nőtt nem csak arányaiban, hanem volumenében is a közkészhányad. Alapkezelők által kezelt több alap tart részvényt, és kereskednek ezekkel a papírokkal. Tehát azt gondolom, hogy ami nem kereskedik, ugye az az általunk kezelt alapoknak a befektetései, ami már bőven 50% alatt van. Tehát a többi rész a pénzügyi befektetők kezébe van, ami azt jelenti, hogy ők kereskednek is ezzel. A magánbefektetők aránya is látványosan emelkedett, ennek mi nagyon örülünk, tehát nyilván azt szeretnénk, hogy minden befektető, aki a magyar tőzsde iránt érdeklődik, tudjon erről a papírról, tudja, hogy van egy euróban denominált, viszont magas és kiszámítható osztalékhozamú papír, amely ráadásul mindemellett euróban kifejezett 10% feletti éves növekedést produkált NOI és EBITDA alapon is, illetve ahogy látjuk, egy nagy növekedési pályán is van, ami nyilván tovább emelheti a likviditást, és tovább emelheti a portfólió értékét. És azt gondoljuk, hogy amúgy ezt nagyon támogatja a magyar környezet megváltozása és a magyar kockázat csökkenése, hiszen most már nagy nemzetközi befektetők is vannak a Shoppers Park tulajdonosi körébe, és ez az érdeklődés az utóbbi hetekben, hónapokban még erősebb lett. Tehát azt gondolom, hogyha még nagyobb lesz ennek a cégnek a market cap-je, akkor még több nemzetközi befektető tud ebben részt venni. Nyilván az ő forrásköltségük alacsonyabb, így az várható, hogy ez a befektető igény ez még tovább növelheti a részvény árat. Azt látjuk, hogy nagyon komoly ingatlan befektetők mozdultak meg, akik eddig nem voltak Magyarországon, és vásárolni akarnak. Ez a hozamokat lefelé, az értéket fölfele fogja vinni. Illetve ha megnézzük a guidance alapján az előretekintő osztalékhozamunkat, akkor gyakorlatilag 7% felett vagyunk még mindig euróban, amivel azt gondolom, hogy a legmagasabb osztalékhozamot fizető papírok között vagyunk még mindig Magyarországon is, és nemzetközi összehasonlításban is, illetve 5 év alatt egy 50%-os EPS növekedést látunk megvalósíthatónak, aminek az első évben, tehát 27-re több mint 20%-a megvalósul. Nyilván, ha ez kiderül és bebizonyosodik, hogy ez így van, akkor az azt jelenti, hogy az osztályfizetési képességünk is arányosan nő.
2: Magyarországon a lakossági megtakarítók még mindig nagyrészt állampapírban, vagy akár közvetlenül ingatlan kitettségben ülnek. Szerinted mi kellhet ahhoz, hogy a hazai kisbefektetők is bátrabban nyissanak a részvénypiac, vagy akár a tőzsdei ingatlanos cégek felé?
1: Az ingatlan befektetések terén ugye nagyon sok befektető Magyarországon, de a régióban is lakásba fekteti a pénzét. Amúgy ez egy elég jó, nagyon stabil befektetési forma, és ugye az elmúlt években azért nagyon magas hozamot termelt a befektetőknek. Nyilván itt a hozam egy lakásbefektetésnél gyakorlatilag a felértékelődésből áll, hiszen a bérleti díjtömeg, amit ezen lehet realizálni, az értékhez képest elég alacsony, tehát néhány százalék. Ugye mi ezzel szemben 8-9%-on adjuk bérbe ezeket az eszközöket nagy intézményeknek, ami azt jelenti, hogy egy sokkal magasabb cash on cash, tehát hozamot lehet elérni, és ugye ezt fizetjük ki, illetve ennek a nagy részét fizetjük ki osztalékban a befektetőknek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó diverzifikációs lehetőség, hogy ne csak olyan ingatlan befektetéseink legyenek, amiknél az értéknövekedésre appellálunk, hanem olyan is, ahol van egy nagyon magas cash hozam, és e fölött lehet még egy felértékelődés.
2: Az ingatlanpiaci szereplők körében sok a találgatás arról, hogy a kormány eltörli-e a sok éve érvényben levő plázastopot. Ha ez megtörténik, akkor szakértők szerint nagy beruházási hullám indulhat el az iparágban. Ti hogy látjátok, hogy nektek ez mekkora növekedési potenciált jelenthet?
1: A plázastop, azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy rossz szabályozás. Tehát az elmúlt években Közép-Kelet-Európában, Csehországban, Lengyelországban közel 50 új belépő volt a retail piacra, tehát kiskereskedő, míg Magyarországon 11 néhány. Na most ez azt jelenti, hogy nincs megfelelő verseny, ami mit jelent, hogy kevesebb termékből, szolgáltatásból választhatnak a fogyasztók, valószínűleg ennek is van hatása az inflációra. Tehát nyilván, ha többen versenyeznek egy kiskereskedelmi piacon, akkor alacsonyabbak lesznek az árak. Plusz ugye ennek azonnali GDP hatása van, hiszen ha ezek a bérlők bejönnek, új üzleteket nyitnak, új embereket vesznek fel, új supply chain-eket alakítanak ki, az mind azonnal és elég intenzív GDP emelkedést tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon eljött az ideje a plázastop eltörlésének, hiszen szerintem mindenkinek érdeke, hogy a fogyasztók nagyobb kosárból választhassanak, több kiskereskedő termékeiből, illetve hogy ez a tőke megmozduljon, és gyakorlatilag egy gazdasági növekedést okozzon az országban. Úgyhogy mi ezt nagyon várjuk, és bízunk benne, hogy ennek hatására nagyon sok új retailert tudunk behozni az országba. Amúgy az elmúlt években a tizenvalahány retailerből 2-3-at mi hoztunk be. Ennek a portfóliónak a nagy előnye, hogy nagy, tehát ha valaki be akar lépni egy országba, akkor gyakorlatilag velünk leszerződve be tud lépni Magyarországra egy megfelelő méretben, ami már hatékony az operációhoz.
0: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
3: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a Reggeli Monitorban.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

0: minden álmom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Egy nemesi család, amely királyt is adott. Igaz, nem nekünk, hanem Lengyelországnak. Nyírbátorban csak nem 2 éve nyílt meg a felújított Báthory István Múzeum és annak kiállítása. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
3: Ez 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Bátorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
2: Ezután a főváros területének török koráról beszélgetünk a nemrég megjelent Budapest története című könyv első kötete kapcsán.
4: Budán magyar szó van, meg Rácz, tehát az valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a rácvilág jön ide, de ez a rácvilág másfelől muszlim, jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot, és hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van, ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomáshelyről a másikra vezénylik őket.
2: Végül Bándon az Esekvárban járunk, ahol az idén is kutattak a szakemberek.
5: Minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Nyírbátorban Báthory Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumának igazgatójával beszélgettem.
3: Nyírbátorban vagyunk, a bátoriaknak, a tecseri bátoriaknak a birtok központjában, a közben szépen megújult Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumában.
2: Itt a kiállítást csak nem 2 évvel ezelőtt nyitották meg, és hogy szétnézzünk benne, tényleg pazar, vannak tárgyaik is, van terepasztal, illetve nagyon sok mindenhez hozzá lehet nyúlni, vagy lehet őket forgatni, például ott a pénzeket a sarokban közelről is meg lehet nézni.
3: Így van, arra törekedtünk, amikor 2024. október 12-én újra nyitott egy hosszabb leállás után a kapuit a múzeum, és fel kellett újítani az épületet, ami a városnak az 5. legrégebbi épülete, egykori kolostor, és új kiállítási koncepciót kellett megfogalmazni, hogy legyen ez a megújult múzeum a bátoriaknak az egyik legfontosabb tudásközpontja, hogyha lehet ezt a kifejezést is használni. Egy állandó kiállítás keretében mutatjuk be a ecsedi és a somlyai Báthory családnak a szerepét a középkori magyar királyság történetében. A kezdetektől kezdve egészen 1279-től 1680-ig, amikor Báthory Zsófia II. Rákóczi György felesége, II. Rákóczi Ferenc nagymamája lehúnyt a szemeit. Ez a kiállítás tényleg egy nagyon patinás környezetben sikerült, hogy megvalósulhasson, hisz a múzeumnak a legelegánsabb egységében, a refektóriumban, amit egy kicsit megnagyobbítottunk, gyönyörű boltívekkel megpróbálja visszahozni azt az arisztokratikus környezetet, amiben a középkori főúri családok élhettek, és itt végig lehet követni a legendáktól kezdve a tényeken keresztül mind a két ágnak a legfontosabb tetteit.
2: Közben sétálunk itt a kiállításban, és visszatérve erre a terepasztalra, ezen egy csata látható, ez kenyérmező volna?
3: Igen, ez 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Bátorban, a birtok kutatóközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
2: Ugye jó nagy volt a zsákmány.
3: Hát a zsákmány is, meg a preszt is Báthorinak hatalmasan megugrott, de ha kinizsire gondolunk, a Vázsonyi vár építése is ezt követően kezdődhetett meg. Tehát Mátyás jutalmazta a hűséges főurait, és mint országbíró Báthori kastély, illetőleg két gyönyörű templom építésével kezdődött el. Tehát a kenyérmező nem csak az országnak jelentett egy fényes győzelmet és 10 évenként megkötendő békét a törökkel, hanem Báthor város számára egy gyönyörű középkori művészeti építészeti örökségnek a kezdetét is.
2: Nem csak ez a kiállítás van itt lenne a földszinten, ez az állandó kiállítás, ami a Báthoriak történetét mutatja be, hanem vannak más kiállítások is fönn az emeleten. Ugye, utoljára én akkor jártam ott, amikor még ezeket elkezdték berendezni.
3: Igen, egy érdekes játékot kezdtünk mi itt a Báthori névvel. Ha három B betű szót mondok, akkor talán mindenki megérti, mire gondoltunk. Az első szó az a Báthori, THY-nal, a családnak a szerepe országban és a városban. A másik B betű Báthor, tehát a mezőváros, a birtokközpont, az ecsediek birtokközpontja, illetőleg kis B betűvel, H nélkül Báthoriak, a mindenkori nemzedék, hogy hogyan élt azzal az örökséggel, amit ez a 334 éven keresztül jelentő földesori kapcsolat, akik ráadásul Európában is ismerté váltak, tehát nem csak egy regionális földesorak voltak, hanem az országos politikában, nemzetközi politikában is részt vettek, királyt adtak.
2: Lengyelországnak.
3: Lengyelországnak, és hogyha belegondolunk, a főúri családok közül az Árpádok, a Hunyadiak, a Szapolyaiak mellett csak a Báthori família tudott királyt adni, és ezt a hármas egységet próbáltuk a állandó kiállítás mellett az emeleti szinten bemutatni, hogy a művészeteket szerető Báthoriak hatása hogyan érvényesült a későbbi évszázadokban, hogyan érvényesült az ország védelmében kifejtett tevékenységük a nemzedékek során a 19. században, 20. században, és a gazdasági erő, amit jelentett a 16. században ennek a családnak a nyírbátori jelenléte, az most per pillanat hogy néz ki. És ez a együttes, ez a három B-betűs dolog látható itt egy csomagban a Báthori István Múzeumban. Megmondom őszintén, hogy az volt a, de tűnj a nagyképűségnek, elképzelésünk, hogy ha a Nemzeti Múzeum múzeumai közül Esztergom, Visegrád vagy Sárospatak egy-egy fajsúlyos témát felvállalt, Sárospatak a Rákóczyakat, Visegrád a középkori reneszánsz korszakot, Esztergom pedig tudjuk, hogy szintén fontos szerepet játszott, akkor a kis filia a Báthori István Múzeumét nyilvánt legyen a Báthoriaknak a zarándok helye, hogyha ezt lehet így fogalmazni, és jönnek a látogatók, nem panaszkodunk, nyilvánvalóan körülményekhez, a távolsághoz képest szerényebbek a mutatóink, mint a előbb említett három nagy, már bejáratott múzeumnak, de ahhoz képest, ahogy a felújítás előtt a kiállításainkat összevetjük, több mint duplájára nőtt a látogatók száma.
2: És hát úgy tűnik, hogy nagyon fontos része a kiállításoknak, a helyi identitásnak a megerősítése. A városban élők, meg a környéken élők hogy fogadták ezt?
3: Hát való igaz a gondolat, hisz itt a helyi identitás, a Báthori identitás megőrzése, vagy erősítése, vagy átadása, vagy megerősítése az nagyon fontos szerepet játszik. Ezért is gondoljuk azt, hogy a város egyetértésével találkozva, hogy előkészítve a várossal, elsősorban a várossal, hisz a városi identitás az ő kezükben van elsősorban, pénzügyi szempontból egy 2-3 napos középkori fesztiválnak a megteremtését hozzuk itt létre, ami én azt gondolom, hogy azt a törekvést, amit itt az előbb mondtam, a család szerepének bemutatása, az hűen fogja majd szolgálni.
2: Mikor lesz az első ilyen fesztivál?
3: Hát most vannak az előkészítések, van egy pályázat, amit szeretne a város megcélozni, meg is fogja célozni, és hogyha ezek eredményesen zárulnak, meg a helyi erők is, ugye pénzügyi erők is megmozdulnak, akkor én azt gondolom, hogy 2027-ben elkezdődhetnek az első modulok ebben a fesztivál programban, hisz nem lehet egyből totális teljes dolgot letenni, ezt össze kell szépen rakni, türelem, évek során mennek ezek a mindig többet és többet bemutatni ebből a középkori magyarországi hangulatból, a Báthoriakból. Ez jövőre biztos vagyok benne, hogy el fog kezdődni.
2: Hogyha jövőre megrendezik, milyen időpontban lesz ez majd? Valamilyen olyan naphoz kötik, ami a Báthoriakhoz is köthető?
3: Hát vannak évszámok nyilvánvalóan, és 2027 az egyik bátori lánynak, Somlyói Bátori Annának a születésének éve, 1527-ben született, aki nővére a lengyel királynak, Bátor Istvánnak, de majd keresünk nyilvánvalóan olyan időpontot, hisz itt azért a nyár, a kora ősz, kenyérmezői csata is felmerülhet még, akkor még nincsenek olyan hidegek, de ezt majd itt a helyi erők el fogják majd dönteni, és akkor indulhat a banzáj.
2: És akkor gondolom, hogy ebbe bevonják majd a városnak a többi jelentős épített emlékét is, hiszen ugye itt van mellettünk egy minorita templom, kicsivel odébb van egy hatalmas református templomuk, illetve van egy ebédlőpalotájuk is.
3: Igen, tehát ez nélkülük nem lehet teljes. Egy történelmi sétány köti össze ezeket a műemlékeket, ez a történelmi sétány adhatja a helyszínét, egyik fontos helyszínét ennek a koncepciónak, és ha csak arra gondolunk, hogy a református templomban négy bátori nyugvóhelyét is találhatjuk, és történelmi emlékhelyének van minősítve a kastéllyal együtt, akkor én azt gondolom, hogy nem is lehet kérdés, hogy nélkülük ezt nem lehet megcsinálni.
2: Nyírbátorban Bátori Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumának igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a főváros török korával folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Nemrég jelent meg a Budapest története című könyv első kötete. A török kor bemutató rész szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, amelynek az első részéről, az őskorról már beszélgettünk itt a közkincskeresőben. Az ugye egy hiánypótló fejezet volt, hiszen Budapest területének az őskoráról nagyon keveset tudunk. Most az utolsó fejezetről fogunk beszélgetni, a török korról. A török korról sokkal több az információnk, már csak azért is, mert hogy nemrégiben írtak egy könyvet, ami ugyan nem a teljes Budapesttel foglalkozott, de Budavár törökkori történetével, és az sokkal részletesebb nyilvánvalóan már a terjedelménél fogva is, mint ez a kötet.
2: Igen, hát az egy rész területet ölel át, egyébként nyilván egy csomó szempontból a teljesség igényével, hiszen a kultúráról nem tudok úgy írni, hogy egy kerület igen, másik kerület nem, vagy a gazdaságról, vagy az irányításról. Másfelől az tényleg csak a Budai Vár negyed területére koncentrál, ebben a kötetben pedig teljes Budapestről van szó, tehát Budáról, Pestről, meg még egy icipicit Budáról is.
1: Mennyiben különbözik egyébként a török korban Budavárának, illetve Pest városának a története?
2: Hát azért különbözik több szempontból is, hiszen mondjuk Pest egy másik igazgatási egységhez tartozik hivatalosan, az egy másik bírósági körzet, ami egy másik irányítási egységet jelent. Tehát ennyiben különböznie kéne, de gyakorlatban pedig mindenkinek világos volt, hogy Pest Budának a szatellitvárosa valójában, és hát a törökök azok, akik össze is kötik Budát meg Pestet egy hajóhíddal, egy állandóan fennálló hajóhíddal, tehát minden korábbinál szorosabb kapcsolat van Pest és Buda között, és ezért aztán a két város osztozik nagyjából egymás sorsában. Persze van olyan, amikor Pest a 15 éves háború idején két évig magyar kézen van, Buda meg nem, akkor éppen ugye ellenséges városokká változnak, tehát vannak ilyen kisebb különbségek, de azért általában nagyon szorosan összefonódik a két település története.
1: Hogyan képzeljük el akár Budának, akár pedig Pestnek az eltörökösödését 1541 után? Ez egy hosszabb folyamat volt, tehát szépen lassan vált balkánivá ez a terület, vagy pedig egy csapásra gyakorlatilag, mikor beköltözött az adminisztráció?
2: Hát kérdés, hogy balkánivá vált-e tényleg egyáltalán. Mindenképpen egy lassú folyamatról beszélhetünk. Budán is, meg Pesten is ugyanis a polgári lakosságot a legkevésbé sem rámolták ki a törökök, azok helyben maradtak, az ingatlanaikban maradtak benne, jogbiztonságot garantáltak nekik, tehát nem lehetett őket csak úgy kifosztani, meg elvenni a javaikat. Persze ehhez azért nekik is lojálisan kellett viselkedni nyilván. Akiket kitessékeltek, az a magyar udvar meg a magyar nemesség volt. Tehát ők nem maradhattak benne, katonák nyilván nem maradhattak benne a falak között, és az egyház jelentős része is eltávozott, Pestről is, meg Budáról is, de például plébánosok maradhattak, tehát hogy a vallás gyakorlat is megmaradt, és én azt gondolom, hogy a magyar közösség az ugyanúgy élte az életét, mint korábban. Tehát a kézművesek ugyanúgy lementek reggel a műhelybe, nekiálltak dolgozni, a kapások kimentek a szőlőbe, készítették a bort a pincékben, kereskedtek, az ő körülményeik nem nagyon változtak meg. Nagyon érdekes, a 17. század derekán jár egy utazó Budán, és Isztambulból jön hazafele, és akkor elszállásolják egy házban, egy keresztény házban a törökök, és akkor mondja, hogy német az úriember, hogy hát neki már teljesen elege volt ebből a balkáni vircsavból, amiben eddig élnie kellett, ugye ez hosszú hónapok volt, és végre otthoni körülmények között van, már most olyan, mintha otthon lenne, hát jó, egy kicsit ilyen elmaradott meg, kicsit korábbi a dizájn, de hogy ez már Európa. És akkor ez már egy nagyon eltörökösödött Budán van egy magyar polgárházban. Tehát a magyar jelenlét, meg a nyugati jelenlét az mindig megvan, talán Budán a legvégére csökken ez le, igazság szerint. Pesten pedig úgy tűnik, hogy megvan ez a magyar jelenlét folyamatosan. Emellett inkább az a kérdés, hogy hogyan költöznek be a jövevények, hogyan foglalnak teret maguknak, és hát ennek megvannak az egészen pontos helyei. Tehát mondjuk Budán eléggé egyértelmű, hogy a víziváros az, ami muszlim lesz. Azért, mert a vízivárost mindig elsodorják az ostromok. Ugye 1541-ben is egy nagyon hosszú ostrom van, csak ez egy Habsburg ostrom, de az még ugyanúgy elviszi a vízivárost, és a kiürült területre költöznek be a törökök mindig. Pesten pedig csak egy-két városnegyednyi részt foglalnak el, valójában az elején nagyon kisebbségben vannak, és akkor utána bevásárolják magukat. Tehát utána ők megveszik a házakat, hogyha meg tudják venni, meg eladják nekik. Azért Budán ez eléggé lassan megy, tehát a Mátyás templomtól észak felé, tehát a Bécsi kapu felé, az ott egy teljesen magyar régió, leszámítva a Dunai oldalt, ahol egy utca az a zsidó utca, ahol a zsidó közösség lakik, ami viszont az egész hódoltságban egy nagyon komoly és virágzó közösséget alkotott.
1: Ugye azt mondta, hogy beköltöznek a törökök, de egyáltalán törökök költöznek ide, vagy pedig más balkáni náció?
2: Igen, hát pontosan fogalmazott, török nem, a mai értelemben vett török nem költözik be. Ugye töröknek hívják őket, de ez egy állampolgárságot jelent ebben az időben. Azt jelenti, hogy az Oszmán Birodalom állampolgára, az Oszmán Birodalmat meg magyarul Törökországnak hívják akkor is. Annak a polgára pedig török. Náció szempontjából ezek alapvetően délszlávok, teljesen egyértelműen délszláv lakosság van. Fekete Lajos azt mondta, hogy nem török hódoltságról kéne beszélni, hanem rác hódoltságról, mert etnikai értelemben erről van szó, és mindenki ezt írja, hogy hát Budán magyar szó van, meg rác. Tehát az valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a rácvilág jön ide, de ez a rácvilág másfelől muszlim. Jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot. És hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van. Ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket. Ez a csúcsértelmiség, a vezetők, Isztambul mindig jönnek a janicsárok, azok előbb 3 éves váltásban vannak, aztán ez egyre rövidül, de folyamatosan felvezényelnek a központi kaszárnyákból janicsár egységeket, nem kis számban egyébként. Budára ők is bekötik ezt a várost a központba. Szóval megjelenik a Balkán, a maga balkániságában, és megjelenik az oszmán kultúra, tehát az igazi birodalmi kultúra, na ezt érezzük mi töröknek, ezt az utóbbit.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében.

0: mentőszolgálata Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A főváros történetének egy kevéssé dicső, ám annál érdekesebb szakasza a törökkor. Folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával. Mennyire válik Buda, illetve Pest erődvárossá a 17. századra?
2: Teljesen. Ugyanez egy igazgatási centrum továbbra is, és ugyanúgy egy országnyi területnek a központi városa, mint a Magyar Királyságban, tehát hogy ez nem változik meg, de azért egy csomó minden mégis megváltozik, mert például a gazdaságnak, meg a kultúrának a centruma a budai tartományban az nem Budán van, hanem Belgrádban, mert Belgrád az lényegesen délebre van és lényegesen védettebb város, tehát ott nem kell félni a támadásoktól, ezért egy csomó minden oda telepszik le. Nem? Belgrád az akkor hízik nagyvárossá, akkor lesz egy ilyen óriási gazdaság centrum, depóváros, tehát akkor lesz egy igazán nagy és

0: komoly település, Buda meg megmaradt politikai és katonai centrumnak. De hát ugye itt a határ mindig nagyon közel van, itt a magyar portyázók, vagy a naszádosok bármikor feltűnhetnek, tehát nem is tudnak másképp élni, mint erődvárosi keretek között, és hát ezt építik. Tehát Buda, amikor először a törökök meglátogatják, ugye 1526-ban, akkor katonai értelemben védhetetlen, gyakorlatilag alig vannak erődítmények, mert minek lennének.
1: Gyakorlatilag a középkori magyar királyságnak a szíve.
0: Így van, és a kellős közepén van, tehát nem számít senki semmilyen támadásra. Aztán 26-ban megtanulják, hogy de, bármikor jöhet bárki, és Szapolyai nagyon gyorsan reagál is, tehát a 30-as években neki áll kiépíteni egy új erődítményt Buda körül, már a Várhegyen, és abból egy csomó minden elkészül. És aztán, amikor a törökök átveszik, akkor az első perctől az utolsóig javítgatják ezt az erődrendszert, és próbálják egyre-egyre jobbá és védhetőbbé tenni, és Pesten ugyanezt történik. Tehát Pesten is építkeznek, a magyarok többször is, a 15 éves háború idején is építkeznek, de a törökök is, úgyhogy mind a kettő egy jól védhető erődvárossá válik az utolsó időszakra.
1: Mi lett azokkal a falvakkal, amik a középkorban itt voltak Pest körül? Ugye másfél tucat falunak az emlékét ismerjük, még hogyha pontosan a helyüket nem is tudjuk, hogy hol voltak. Ezek eltűnnek a török korban, vagy megmaradnak?
0: Nem feltétlenül tűnnek el, néhány eltűnik. Azt hiszem, hogy azt nem szabad kihagyni a számításból, hogy azért, amikor itt egy ostrom van Buda ellen, mondjuk, akármelyik irányból, hát akkor itt azért sok tízezres seregek jönnek-mennek, és hát azok lepusztítják a környéket adott esetben, és előfordulhat, hogy ez véglegessé válik, de a falvaknak a fele azért az megmarad, és a többinek is tudják a helyét, tehát pusztaként művelik ezeknek a területét is, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag fennmaradnak, egyébként még az is lehet, hogy lakosok vannak bennük, csak már adózó erejű lakosok nincsenek ott. Tehát egy lazább település szerkezet lesz, de hát Budát ugyanúgy el kell látni, tehát ugyanúgy valakinek meg kell termelni azt a zöldséget, vagy azt a búzát, amit majd Budán meg fognak enni. Tehát a környék lakossága szépen jár be piacozni, megvásározni, meg minden. Ami megerősödik, szerintem az Óbuda például, ami egy egészen rendes várossá válik ebben az időszakban komoly lakossággal.
1: Ez minek köszönhető?
0: Hát általában az szokott lenni, hogy ilyen veszélyesebb helyeken összeszorod a lakosság egy helyre, és akkor egy nagyobb közösséget alkotnak, és az ellenállóbb tud lenni ilyen veszélyhelyzetek idején. Nem is beszélve arról, hogy ugye mondjuk a törököknek is abszolút érdeke megvédeni ezeket a területeket bárki ellen is, hiszen hát nekik adózik, úgyhogy vigyáznak rájuk. Óbudát egyszer kitelepítik a 15 éves háború idején, akkor Érsekújvár közelébe költöznek, de aztán hogy nem visszaköltöznek egy idő után, mert mégiscsak jobb otthon, meg mégiscsak működik. Szóval, hogy Óbuda az egy eléggé jó, prosperáló város lesz a két nagy központ árnyékában.
1: Az, hogy Buda, illetve Pest is erődvárossá válik, illetve tulajdonképpen egy birodalomnak a perifériájára kerül. Mennyire veti vissza a városias fejlődést általában? Ugye Óbuda esetében nem, de a másik kettőnél mennyire?
0: Hát semennyire. Tehát, hogy ezek városként fognak tovább élni, hiszen ezek a funkciók nem vesznek el, a piac funkciók nem vesznek el, az, hogy útkereszteződéseken vannak, az nem veszik el. Hát ott van a Dunahíd, ami egyértelműen húzza a kereskedelmet, tehát a gazdasági szerep az talán csökken, de ugyanakkor meg bekötődik egy egész birodalmi rendszerbe. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ez a birodalom azért eltart Jemenig, meg Tunéziáig, meg Irakig, szóval, hogy ez egy óriási területet fed le, és ennek a vérkeringésébe kerül bele Buda is egyébként. Buda egyébként azért lényeges még, meg Pest is, mert a magyar területekkel való kereskedelem az itt zajlik. Tehát ez egy átmenő pont a két világ között, igazság szerint, ami azt hiszem, hogy elég lényeges az ő szempontjukból, és a kulturális élet is megmarad. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ezek a centrumok, mint városok, centrumok maradnak továbbra is, főleg Buda egyértelműen kulturális centrum is, csak hát nyilván a fejlődés iránya változik meg. Tehát nem a középkori fejlődés vonalában megy tovább ez a fejlődés, hanem attól masszívan elkanyarodik, mert ugye egy muszlimos fejlődés lesz, nem a keresztény kultúra fog fejlődni benne, hanem a muszlim.
1: Ugye ön azt mondta, hogy bekapcsolódnak egy másik világnak a vérkeringésébe, viszont Buda és Pest visszafoglalásával, keresztény visszafoglalásával ismét egy új vérkeringésbe kell bekapcsolódniuk. Ez mennyire lesz majd zökkenőmentes? Mi lesz a lakossággal?
0: Hát ez a legnagyobb zökkenő, ami lehet. Tehát Buda esetében én azt gondolom, hogy elkezdődik a fejlődése valahogy ott ugye az ismert körülmények között a 13. század közepén, Pesti jóval korábban, és a visszafoglaló háborúk idején ennek így vége van. Tehát azt elvágják. Tehát a nagy töréspont az nem 1541 vagy 1526, hanem 1586. Pest esetében ugye nagyon sok olyan ostrom van, amikor el is foglalják a várost, tehát ott azt nagyon megszenvedi a polgári lakosság mindig. Buda esetében 1686 a kérdés, semmi nem marad, semmi. Tehát Budának nincs tovább élő lakossága, egyáltalán semmilyen túlélő lakosság nincsen. A város teljesen romokban hever, néhány tucat ház, ami ezt valahogy túléri, a falak jelentős része szét van lőve, tehát itt mindent előről kell kezdeni, és hát ez a 18. század jelentős része az azzal telik, hogy hát újjáépítik valahogy, és ugye tudjuk is, hogy a 18. század derekán azért Buda egy nagyon rendes, poros vidéki városka tulajdonképpen, már legalább az, mert a nullából ideig is fel kellett jönni, és aztán hát majd a század végére kezd el ismét valahogy a rangjához visszatérni a város. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy zökkenő. Én azt gondolom, hogy Budapest történetének ez a legnagyobb töréspontja, ami volt.
1: Pest kevésbé szenvedte meg a visszafoglalást?
0: Hát ezt nem nagyon mondanám, mert egyrészt Pest is eltörökösödik, tehát egyre több muszlim van benne az idő előre haladtával, tehát ők nyilván eltűnnek a városból. És hát Pesttel az van, hogy a 15 éves háborúban kiderül, hogy hát lehet tartani Pestet egy ideig, de olyan túl sokáig azért nem, és csak a baj van vele. Úgyhogy a 1686-os és a 84-es hadjárat idején is a török hadvezetés úgy dönt, hogy aztán túl sokáig nem kéne védeni, úgyhogy felgyújtják lényegében mind a két esetben a várost, tehát elpusztítják. Szóval nem éri Pest sem jól meg ezt a dolgot. Csak mások a betelepülési viszonyok mondjuk, tehát Pestre magyarok is költözhetnek, Budára nem költözhetnek magyarok 1580 után egy ideig, de Pestre költözhetnek. És Pestnek ez az alföldi kapcsolatrendszere az azért eléggé jól működik, tehát az alföldről érkeznek az utak és jönnek a termékek meg a termények, és akkor ez a hídon keresztül megy át a nyugati ország részbe, ez egy nagyon fontos szerepkör lesz.
1: Ön azt mondta, hogy ugye etnikai szempontból nem is török korról, hanem Rácz korról is lehetne akár beszélni, hiszen elsősorban Rácok telepedtek be, de hát a Rácz betelepedés a későbbiekben is folytatódik. Tehát a délszlávok továbbra is telepednek be, csak most már keresztények.
0: Igen, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és azt se pontosan tudjuk szerintem, hogy persze vannak ezek a nagy Rácz bevándorló hullámok, akik szerbek, akik keresztények, csak hogy vajon mennyi az, aki muszlimként élte meg a visszafoglalást, aztán átigazolt a túloldalra, mert ugye tudjuk, hogy rengeteg ilyen van egyébként, és mi van akkor, hogyha egy csomóról meg nem tudjuk hivatalosan, tehát ugye tudjuk, hogy melyik átadott városban hányan keresztelkednek ki, de aki keresztény volt, az már ugye eleve keresztény volt, na most miből tart egy muszlim rácnak azt mondani, hogy ő tulajdonképpen ortodox keresztény, hogyha a család fele amúgy is az. Szóval ezt azt hiszem, hogy még teljesen nem dolgoztuk föl a kutatás szempontjából, egy csomó szempontból én ezt egy picit mitológikusnak érzem, ami itt történik, de a törökkort felfoghatjuk egy nagy délszláv betelepedési hullámnak is, ami ugye az ország déli részét azt teljesen elviszi, és hát egyébként meg foltokban itt ott megjelenik.
1: Ugye most megjelent ez a Budapest története első kötet, ami tényleg egy hatalmas összefoglalója Budapest történetének, de akkor ezek szerint még például a törökkor tekintetében is van kutatnivaló.
0: Kutatnivaló mindig marad, tehát az sosem okoz problémát. Én azt gondolom, hogy annak kell örülni, hogy ismét sok-sok év után született egy nagy, egységes szemléletű összefoglalás, és reméljük, hogy megjelenik hamarosan a második kötet is. Tehát, hogy egy modern, a mostani tudásunknak egy jó minőségű összefoglalása született meg ebben a kötetben, gyönyörűen kivitelezve, jó térképekkel, képekkel, tényleg nagyon szép kivitelben. Úgyhogy most letettük az asztalra azt, hogy most mit tudunk, aztán majd 50 év múlva az akkoriak leteszik az újabb összefoglalót. Mi most ez a lépcső vagyunk a tudomány lépcsőházában.
1: A Budapest története című könyv első kötete törökkor bemutató részének szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész-muzeológusával, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Hamarosan Bándon, az Esekvárban folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Hatalmas érdeklődés mellett folytatódott idén a Bándi Esegvár feltárása. Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt állunk Veszprém megyében, Veszprém városához nagyon közelő Bánd településen. A Bánd település fölé egy 20-30 méterre emelkedő dombon, Várdombon, Esegvárban.
1: Alig egy évvel ezelőtt, sőt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt álltunk már itt, akkor éppen befejezték, hogy nagyjából a végén voltak az ásatási évadnak, most viszont most kezdték el. Elképesztően sok ember van itt körülöttünk a vár területén, és hát ahogy elnézem, azért nagy részük dolgozik is.
2: Igen, idén valahogy nagyobb publicitást kapott ez a lehetőség, hogy minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
1: Összesen hány helyen ásnak most a vár területén?
2: Most jelenleg 6 szelvényünk van nyitva, néhányan hamarosan várhatólag végezni fogunk, és akkor lehet, hogy még lesz idő, lehetőség továbbiakat nyitni.
1: Ahogy látom, folytatják itt ennek a feltételezett várkapunak a feltárását is.
2: Igen, itt a Várdom északi részén van egy izgalmas, szimmetrikusan visszaugatott építmény, aminek a magyarázatát keressük. Talán most már egész közel vagyunk hozzá, hogy valami biztosabb választ is kapjunk rá.
1: De hát valószínűleg egy olyan védmű lehetett, ami mondjuk egy bejáratot őrzött.
2: Valamilyen módon könnyen lehet, hogy az a bejárattal van kapcsolatban, ez egy logikus hely lenne a külső várnak, a belső vártól távol lévő pontján egy bejáratnak, ráadásul nagyon látványos, kiemelkedő pontján van a várnak, ami a környékről is jól látható volt.
1: Az előbb volt alkalom körbesétálni itt a várat, és hát ugye a legmagasabb és messziről is látható része az egy kőből épített torony, viszont mellette nem sokkal van egy téglatorony is, legalábbis egy téglatoronynak a maradványa, ott is folytatják a feltárást?
2: Igen, itt a most is álló magas kőből épült torony és a tőle 20 méterre lévő téglatorony közötti részt több szelvénnyel is kutatjuk. Több kérdésre is keresve a választ, az egyikre szerintem hamarosan megkapjuk, hogy például a most álló leglátványosabb kőfalú toronynak az egykori szintjeit hogyan kell értelmeznünk. Az a bejárat, amit most használunk, az hogyan viszonyult az egykori külső járószinthez, mennyire beszéltünk egy emelt földszintről, esetleg egy emeleti szintről, vagy az alatta lévő helyiség az pinceként szolgált, vagy már lényegében ilyen földszinti térként, erre hamarosan választ fogunk kapni. Illetve a két épületet, a két torony között a várfalhoz épült az a feltetőleg egykorulag egy épületszárny, egy déli épületszárny. Ennek eddig nagy részt csak gerenda fészkeit láttuk a várfalban, egy-két ponton a kőfalait az épületnek, most ezt sokkal jobban látjuk, például gyönyörűen látszik a falnak a sarka, vörös homokkőből faragott kváderkövekkel megerősítve sarokarmírozással.
1: Ezt a téglatornyot, ezt egy időben építették a kőtoronnyal, vagy később?
2: Ezt tavaly sikerült egészen biztosan igazolnunk, hogy ez korábbi a téglatorony, mint a vár. Egy a vár építését valószínűleg jócskán megelőző, de még feltétlenül 13. századi látványos, nagyméretű, talán lakhatásra is alkalmas tornya volt az Igmánt nemzetségnek, aki akkor ezt a területet birtokolta, Várdombot is.
1: Tehát gyakorlatilag egy öreg torony volt?
2: Nem biztos, hogy szeretnék rögtön egy ilyen címkét rágatni, mert az öreg toronyról azt szoktuk gondolni, az ilyen elsődlegesen védelmi célú torony, a lakótorony neve szerint inkább lakócélú, de valószínűleg a tornyok egy része nem feltétlenül ilyen nagyon szorosan csak az egyik vagy a másik szerepet töltötte be, főleg mert abban az időszakban ez volt az egyetlen tornya feltetőleg ennek a nemesi lakóhelynek, ennek a nemesi birtokközpontnak, volt nem túl távol tőle egy földszintes favász szerkezetes épület, de hogy ez a torony ettől függetlenül valószínűleg lakhatási célokra is alkalmas volt, viszonylag tágas volt belülről, de minden bizonnyal a védelmi célokat is jobban ellátta, mint a favázas, fachwerkes szerkezetű, többosztatú házacska.
1: Miért építettek? Hát tulajdonképpen mellé egy kőtornyot a későbbiekben, mert a kettő építése között akkor csak néhány évtized telhetett el.
2: Sőt, azt látjuk most, hogy ez a téglatorony, ami tehát korábbi, mint a vár, és a másik favász szerkezetű épület, ami szintén korábbi a várnál, a kettő között az időrendi viszony az úgy tűnik, hogy vagy a téglatorony a korábbi, vagy egyidőleg épültek. Tehát, hogy ez a földszintes favász szerkezetes épület, ez nem előzi meg a téglatorony építését. Hogy lakhatási célokra szolgált ez a földszintes épület, vagy inkább gazdasági célokra, ezt pontosan nem tudjuk. Azt látjuk, hogy volt benne egy kemenc, ami feltétlenül sütésre, főzésre volt alkalmas. alkalmas, semmit más ilyen kifejezetten ipari jellegű vagy kézműves jellegű tevékenységnek nyomait nem látjuk benne, meg hogy alapvetően a méretei megengednék, hogy egy ilyen lakócélú földszintes épület legyen. Hogy hogyan egészítette ki egymást itt a szerepeket, illetően a két épület, az még nem tiszta, főleg azért sem, mert valójában azt sem mernénk kijelenteni, hogy ebben az időszakban, tehát itt a 13. századnak mondjuk a közepe táján, csak ez a két épület állt volna a várdombon, hiszen a várdomnak a nagyon nagy része még továbbra is kutatatlan.
1: És a kőtorony?
2: A kőtorony az együtt épült a várfallal, a várfalnak a valószínűleg védelmi szempontból is hangsúlyos pontjain épült föl. Jelen tudásunk szerint legalább három a várfalak síkja elé kilépő, és ezáltal bizonyos módon oldalazásra is alkalmas kőtorony a várfallal együtt, de ezek ilyen négyzetes vagy közel négyzetes tornyok voltak. Az egyikben, amelyik legjobb magasabban áll, úgy tűnik, hogy azért úgy alakították ki, hogy adott esetben még többé-kevésbé komfortos lakhatásra is legyen lehetőség, kandalóknak a nyomait látjuk két szinten is benne.
1: Pillanatnyilag itt állunk az egykori külsővárnak a területén. Ez mennyire volt valóban külsővár, és mennyire település?
2: Ez jó a kérdés. Amikor a vár felépül, azt gondolom, hogy ez már alapvetően külsővár, annak a tároló állattartásra is, istálózásra is, gazdasági tevékenységre is alkalmas tereként lehet talán elképzelni. Ugyanakkor a várat megelőzően itt a külsővár területén már egy falusias településnek a temploma épült, és a templom körül temetővel, tehát mint egy bekebelezte a vár ezt a területet, és utána talán egy darabig elképzelhető, hogy van egy ilyen kettős használat ennek a külsővárnak, hogy a falu még használja az eredeti céljára a templom és a temetőre, miközben a vár is használja, mint a vár kőfala lövezett részeként a saját céljaira.
1: Az imént mondta azt, hogy még ugye teljes egészében nem kutatták meg ezt a várat, sőt, hogy a nagyobbik részét nem kutatták meg, és hogy megfordulunk itt, és elnézünk a külső és a belső vár határa felé. Ez a most üres plac, ez tele van hatalmas nagy huplikkal, gödrökkel, megemelkedőkkel. Ezt mikor fogják majd megkutatni? Mert ez alatt biztos, hogy kell lennie valaminek, mert a talaj magától nem lesz ilyen egyenetlen.
2: Igen, a 2013-ban, amikor az első kifejezetten tervásatás jellegű régészeti kutatások megindultak, akkor különösebb szándék nélkül, véletlenszerűen lényegében, de pont ebben a huplis középső részben húzott az egyik kutatóárok, ez Feld Istvánnak volt az ásatása, és akkor derült ki, hogy mi a fő oka itt a huplisságnak, hogy a külső várat és a belső várat nem csak egy kőfal választotta, hanem egy viszonylag széles, de nem túl mély árok is, és legnagyobb részt ez tükröződik ma is a mikrodomborzati különbség. A várdomb területén.
1: Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy rengeteg itt az ember, a segítőkéz, nem csak hallgatók, illetve tanulók, hanem önkéntesek is, illetve közben, amíg beszélgettünk, addig is több turista is megfordult itt ezen a területen. Hogyan képzelik a várnak a jövőjét?
2: A vár jövője szempontjából ez a jelleg, hogy az ásatásokat próbáljuk egy ilyen nyílt jelleggel csinálni, azt mondom, hogy ez egy követendő vagy tartandó irány. Azt gondolom, hogy ez hasznos lehet a tényleg, aki csak egy fél órára, 10 percre jön föl és rácsodálkozik a munkákra vagy a szebbleletekre, ennek is azt hiszem van egy pozitív hatása szélesebb körben, de annak is van haszna, hogy aki akarja, ténylegesen ki tudja próbálni magát az ástással, persze, hogyha idejében jelentkezik, mert hogy idén is aztán beteltek a helyek. Ezen túl szeretnénk majd egy kicsit átgondoltabb jelleggel ilyen régészeti tanösvény jellegű információs táblákat fölhelyezni, hogy ugye sok mindent már feltártunk a várból, kisebb részleteket, és hogy azokról vannak érdekes adataink, hogy ezekből valamit vissza lehessen adni még úgy is, hogy a felszínen ma ezek a falmaradványok, régészeti maradványok nem látszódnak, hiszen vissza lettek temetve. Az már egy nehezebb kérdés, hogy a feltárt falakból, épületekből mennyit lehet ténylegesen bemutatni, visszafalazni, renoválni. Ez is befolyásolja ennek a kérdésnek az eldöntését, hogy itt a hosszú távú karbantartásra, fenntartásra is kell gondolni, és arányban kell állni a bemutatott, később karbantartást igénylő falaknak azzal, hogy mennyit bírja a helyi közösség.
1: A Bándi Esekvár feltárásán Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai vendége Dankó Dalma, aki a Szőnyi István Emlékmúzeum igazgatója Zebegényben, és különösebb apropója nincsen a beszélgetésünknek, ha csak nem az, hogy tavasz van, és egyre többen áramlanak valószínűleg a Duna kanyarba és ejtik útba a Szőnyi István Emlékmúzeumot, úgyhogy azért gondoltam, hogy kifagatom Dalmát, hogy mit láthatunk, hogyha ellátogatunk a kis ékszerdoboz múzeumába, ami a világ egyik legtündéribb helye, azt el kell mondani. És hát, hogy milyen programokat csináltok mostanában, meg mit terveztek nyárra, említetted, hogy nyáron több különleges kiállítás is lesz, meg is beszéltük, hogy akkor majd külön is találkozunk itt a stúdióban, de most azt mesélt, hogyha most kimegyünk a múzeumba, akkor mit látunk Zebegényben?
2: Hát, nagyon köszönöm a lehetőséget, meg ugye ezeket a kérdéseket is, mindenre van válasz. Most tényleg elindult ugye ez a tavaszi pezsgés, a Dunakanyarba tényleg egyre több kiránduló jön. Nálunk a fő szezon, miután mondhatni nem szezonálisan működő intézmény vagyunk, de nekünk van egy téli nyitvatartásunk, meg egy tavaszi, tavasztól őszig terjedő nyitvatartásunk. Most már a teljes nyitvatartásban, ugye csak hétfő kivételében minden nap látogatható 10-től 6-ig a múzeum. Ugye tudni kell erről a múzeumról, mondhatod, hogy egy ékszerdoboz, tényleg az, és egy nagyon összetett dolog, minél tovább vagy régebb óta vagyok itt, ugye annál inkább.
1: Mióta vagy?
2: Most már ez a negyedik évem, és ugye egyre szorosabb kapcsolatom van a múzeummal. Nem tudom, hogy más nagyobb múzeumokban dolgozó embereknek milyen viszonyuk van ugye a saját gyűjteményükhöz, vagy a saját múzeumokhoz, de ez ugye annyira, tehát ez egy lakásmúzeum is egybe, valamikor ez ennek a művésznek, a Szőnyi Istvánnak és a családjának az otthona volt. Tehát van egy Kós Károly által némileg polgári nyaralóvá változtatott egy ilyen nagyon-nagyon szép régi parasztház, egy igazi ilyen művészmillió az udvar hátsó részében, egy még a család által építetett nagy műteremépülettel, ami szintén, bár sokak számára furcsának tűnik, ugye egy téglaépület, hogy oda van ragasztva ez a házhoz, de mégis az is egy nagyon fontos hely építészeti szempontból is. Tehát az igazság, hogy az egésznek van egy ilyen nagyon jó kisugárzása, ugye dombra fölkúszó kertjével, ahol Szőnyi rengeteget festett, alkotott, ugye nézte a Dunakanyart. Jelenleg egyébként nálunk még tart egy olyan kiállítás, ami szintén egy, mert nagyon sokat kísérletezek, vagy hát próbálok mindig valami új dolgot kitalálni így a következő évre. Ugye a kezdetben ugye szisztematikusan haladok egyébként a gyűjtemény, grafikai gyűjtemény anyagának, így a tematikus bemutatásával volt. Falusi élet.
1: Ami egy kicsit egyébként egy ilyen marginálisabban kezelt
2: hát
1: téma.
2: Amúgy maguk a grafikák. Hát
1: Szőnyi esetében, nem onnan ismerjük elsősorban.
2: Igen, de Szőnyinek egyébként a grafikai munkái azért nagyon jelentősek. Egyrészt például a gvassai gyönyörű, teljes értékű kisméretű festményekként értelmezendők, nagyon fantasztikusak, és nagyon termékeny festő volt, és ő mindent, gyakorlatilag mindent jegyzetelt, ilyen vizuális jegyzeteket készített, mindent, ami körülvette őt, hát nyilván zebegényi témákról elsősorban, de hogy ezeknek a bemutatása, vagy a tényleg a tematizálása egy külön élmény, és külön feladatot is ad. Emellé most tavaly év végén bejött egy olyan hát próba, vagy lehetőség, aminek egyébként volt előzménye még bőven előttem, ez a mester tanítvány, vagy inkább követő és Szőnyi. Tehát egy kortárs szobrászművész, akinek pompás grafikái vannak, Nagy Attila. Ő maga érez nagyon sok kapcsolat, kicsit misztikus is, amúgy ő készítette el a Szőnyi portrészobrát, ami Zebegényben látható, ismerte a családot, illetve Szőnyi István lányát, és maga Szőnyi Zsuzsa dicsérte meg ezt a portrészobrot annak idején, hogy a legjobb, amit az apjáról készítettek. Tehát ez az ő alkotásai szobrai, állatábrázolásai, tájábrázolásai szerepelnek most együtt Szőnyi hasonló témájú alkotásaival, grafikáival, aminek ugye a címe Panteisztikus párhuzamok. Ez még most március közepéig 15-ig látható. És nagyon érdekes, hiszen ugye bekerültek az időszaki kiállító térbe ezek a szobrok is, és olyan állatszobrok, illetve állatábrázolások, és Szőnyi is, és ő is nagyon erős ez a közös pont, hogy belelátnak olyat a természetbe, vagy egy állatba, amire még azt sem mondanám, hogy emberi, de mindenképpen nagyon személyes, és tényleg amit csak ők vesznek észre, és ez mind a kettőjükre nagyon jellemző, meg ez a kicsit, ez tényleg ez az szinte szakrális, vagy ilyen áhítattal átitatott állat, tájrészletek, fák, ami számomra, és ez egy kicsit kapcsolódik majd a jövőbeli, vagy az idei tervekhez, például a Szőnyi fái, mondjuk például az Új Tátra füredi grafikái, ahol szerepelnek fenyők. És ezt mindig kiszoktam emelni, hogy korai mű, tehát még nem is az az érett Szőnyi alkotás, nem annyira rutinos, 22 évesen készítette ezeket a rajzokat, mikor TBC miatt a frontról előtte már 2 éven át harcolt az első világháborúban, rögtön a háború elején őt besorozták, és Új Tátra Füreden kezelték őt a tüdőbetegsége miatt. És akkor készített rengeteg katonaportrékat, és nyilván betegtársakról, de sok természetet, fát, növényeket. És a fái azért meghatóak így számomra, mert hogyha összekapcsolom azzal, amit már időskorában írt a lányának, hogy a Kodály-köröndön sétálva mindig látott egy platánfát, és írja neki, hogy szép az, amikor elhullatja a leveleit, szép, amikor kopál, amikor ügyezik, akkor a legszebb, de hogy minél többet nézem, annál inkább megtaláltam benne magamnak Istent. Tehát, hogy ezért ez a szakralizálás meg a természettel, ez egy kicsit ilyen panteisztikus összekötődés, ez nagyon jellemző rá, meg a természet iránti imádat, áhítat, és ezeknél a korai Új Tátra füredi fenyőknél valahogy ennek egy ilyen nagyon korai előzményét látom, ahogy ugye elképzelem ezt a kétszeresen is halálveszélybe, vagy élet veszélyben lévő fiatalt, aki ugye 1 évet jár Ferenczi Károly osztályában, művész osztályban, a képzőművészeti főiskolán, rögtön a háborúba folytatja már a 2. évet, és hogy nagyon hektikus, zaklatott ugye a pályakezdése is, a történelem. Ről tudjuk, hogy miért, meg az ő élettörténetéből is, és hogy mégis, amikor ezt a fát rajzolja, szinte érezni azt, hogy valaki, aki rá, oda van kényszerítve a földre, és lőnek rá, és ő is lő, és helyt kell állnia, és nagyon fiatal még, tehát ennek a félelme, ez a fajta elvágyódás, amikor végignézünk ugye egy fa törzsén, és ugye amit kiállítottunk, például az Új Tátra füredi fenyők, ahogy így fölemeli az ember a tekintetét, tényleg, mint egy gótikus templomnál, hogy fölviszi az égig a szem. Tehát, hogy szinte érezni azt, hogy nagyon sok érzelem meg gondolat van ezekben az ő képeibe, ez nagyon jellemző, ugye Szőnyire, ő nem egy naturalisztikus festő, nyilván valóságból kiindul, mindig fölismerhető a motivum, de már fiatalon is érezhető ez. Úgyhogy itt igazából ez az, amit most márciusban zárunk, ezt a panteisztikus párhuzamok kiállítást, ahol tényleg rengeteget lehetne még így a pici részletekről, meg egy-egy Szőnyi, illetve Nagy Attila alkotásról beszélni.
1: De milyen érdekes egyébként, hogy arról beszélünk, hogy egy festő központi témája tényleg a természet, és a természet valahogy az Istenivel köti össze, azt próbálja megfogalmazni a művészetével, és hogy manapság ez mint téma mennyire nevetségesnek tűnik, hogyha egy kortárs festő próbál ilyet, illetve hát nem tűnik szerintem nevetségesnek, de sokan nem fogadják el, mint témát, mert hogy nem elég pörgős, nem eléggé reagál a szociális problémákra, nem eléggé ez, nem eléggé az. Milyen érdekes, hogy itt teljesen valid mondjuk egy abban a korban, vagy egyáltalán Szőnyinél.
2: Egyébként Szőnyinél nagyon érdekes az, hogy ő nem egy túl gondolkodó festő, viszont az eszményített valóság, amire persze most egy pszichológiai megközelítéssel mondhatnánk azt, hogy aki traumatizálódik az első világháborúban, nem véletlenül menekül a természetbe, találja meg ott a saját idilli világát, a saját árkádiáját, ahogy szokták mondani, tehát őnek is vannak ugye nagybányai gyökerei, közel áll hozzá a természete, valami festésmód, és akár kortársa Egri József, a Balaton festőjelet, ő a Dunakanyar festőjelet, de az az elköteleződés városi születésű, újpesti születésű
1: és fiú
2: volt, és igazából ő a házasság révén került Zebegénybe, de nagyon megszerette, és ugye többször is hangsúlyozott a nyilatkozó, hogy mindent megtalált ott. Neki ez így egybecsengett az életével, tehát akkor lett úgymond családfő, neki már volt ugye 16-ban pont az első világháborút egy szerelme, akitől lett egy kislánya, tehát az apa már korábban lett, de nem férj és nem családfő, és az Ebegényt is ugye a Bartóki Melinda révén, az ő vele kötött házasság révén és a két közös gyerekükkel együtt találta meg ott Zebegénybe, és hogy ez az intenzív kapcsolat aztán, amit szerintem tudatosan épített, hiszen örök témát ad a természet, és ő nagyon ráállt arra, hogy ami kezdetben lehetséges, hogy egy traumatizáltságból is fakadt, tehát ezt nem is kell nagyon magyarázni, sokan voltak ugye a kortársai között, akik hosszabb, rövidebb időre a kertjeikbe, a természetbe húzódtak be, és találták ott a témákat. Ugyanakkor ez számára egy egész életprogramot adott, egy művészi programot, hiszen mindig újabb és újabb témákat fedezett föl, tehát itt tényleg nem ragadt le, bár soha nem unta meg a Dunakanyart festeni, de hogy ő tovább ment ezen, tehát a falusi emberek tanulmányozása, meglesése, ez nyilatkozza is, hogy a kukucskálásra ott az Ebegényi ház nappaliának az ablakába kapott rá, amit egyébként még a Baross utcába költözve a nagy műterem lakásból is csinált, mondta, hogy ő szeretett úgy nézelődni, mint ezek a fotósok, direkt nem lesi fotós mondok, meg paparazzó, hanem természetfotós, akik mondjuk beássák magukat nyakig a sivatagba, és akkor nézik, hogy egy szöcske arra jár, és megvárják türelmesen, hogy a legtökéletesebb fotót vegyék. Tehát ő hasonló módon szerette, anélkül, hogy őt lássák, akár a családját, a feleségét, amint ágyaz, szinte észrevehetetlenné válva húzódott be így a háttérbe, és nagyon sok mindent megfigyelt, és mindent ugye rögzített ezeken a vázlatokon, ebből születtek ugye a képei. De hogy visszatérve tényleg erre a természettel kapcsolatban, ő örökre köteleződött emellett, és igazából tényleg a műalkotásainak a jelentős alkotásának a nagy része tényleg Zebegényhez is köthető, és itt azért rákapcsolódnik arra, hogy a kiállítási terveink ugye idén nem is olyan sokára, de májusban fog nyílni a Vigadóban, a Pesti Vigadóban Magyar Művészeti Akadémia fogadja be, meg támogatja is, illetve még a Polgári Művészeti Alapítvány is támogatójának a kiállításnak, tehát egy nagyszabású szőnyi kiállítást tervezünk Bodnár Zita társkurátorral. Egy több, tehát a tematika abszolút Zebegény köré csoportosul, és több altematika, résztematika lesz, és igyekszünk közgyűjteményekben, tehát nyilván nem állandó kiállításokban, vagy kiállításokban szereplő műveket kölcsönkérni, azokat kiállítani, és úgy, hogy egy kicsit illusztrálni azt, és megmutatni, hogy nálunk ugye a rengeteg grafikai anyag szinte végigvezet egy alkotói attitűdön, egy folyamaton, nagyon jó érdekes megfigyelni, hogy mikor mit tart meg, mit hagy el, hányféle technikával, grafikai technikával készít elő egy nagyobb képet, és hogy ezeknek a úgymond grafikai anyagai, amik szinte, hát vagy hasonló témák, vagy teljesen egyező tematikák, vagy motivumokra épül, vagy kompozíciók, hogy ezeket egyszerre mutatni meg, ami szerintem azért is nagyon izgalmas, nem csak, hogy olyan festményeket lehet majd látni, amik tényleg raktárakban, illetve tényleg nem szerepelnek úgy kiállításon, és ritkán láthatóak, de hogy egy picit így fölépíteni azt, hogy egy olyan ember, aki nem a szavak embere volt, hanem ténylegesen egy ilyen nagyon erős vizuális típus, aki tényleg minden gondolatát, és ugye ezért is mondtam, hogy ő az eszményített valóságot találta meg, vagy adta vissza Zebegényből, nem a valóságot, és hogy mennyire izgalmas az, hogy ezeknek a technikái, vagy az, hogy megérezzünk egy érzelmet, vagy egy hangulatot, egy nagyon összetett, komplex hangulatot minden szőnyi műben, és ahogy épülnek ezek, és ahogy esetleg megragad egy-egy momentumot, azután vagy visszaköszön, vagy egy picit módosul már a végleges táblaképen, de hogy maga a folyamat nagyon izgalmas.
1: Egyébként a közönség a művészetének melyik részét szereti legjobban? Mit keresnek, amikor kimennek látogatni?
2: Nálunk, a mi múzeumunkban ugye kettős a hatás. Az egyrészt lenyűgözi őket ez a, már eleve a veranda, tehát az egy tényleg egy annyira magával ragadó hangulatot áraszt, a család is imádta. Ugye ez adódott abból, hogy Kós Károlyt kérte meg még Szőnyi Apos, a Bartók József, hogy egy picit polgári nyaralósítsa, vagy alakítsa át. Hozzáépítettek ugye az utcafront felől egy kis szobát, és hogy ezáltal létrejött egy ilyen nagyon intim tér, egy ilyen elalakú tér, gyönyörű vadszőlővel befutatva, tehát az a látogató kedvenc helye. Uh-huh. És bent is a ház, ugye ezzel a nagyon megkapó ilyen hűvösség, ez a nyugalom, és ugye amit szoktunk érdekesnek találunk, hogy tehát egyfelől ugye ezt keresik, vagy ezt fedezik föl
1: a
2: maguknak.
1: Lakótereket is.
2: Igen, tehát magát ezt a lakásmúzeumságot a tárgyakkal, a Biedermeier bútorokkal, a Szőnyi műteremmel, tényleg a Szőnyinek olyan apróra hegyezett szeruzái is megvannak, ebből is látszik, egy egész jellem kirajzolódik, hogy ő az utolsó centiméteres szeruzát is még elrakta, mert még azzal is lehet rajzolni, mindent újra hasznosított, tehát ilyen nagyon érdekes szemléletmódú, vagy olyan, tehát ezekre az egyediségekre, ezekre a kis, mint az ember valakinek a lakásába elmenne látogatóba, de már az illető ugye nincs ott, nem ő nyitja ki az ajtót, tehát tényleg megvan ez a megállt az idő feeling, és hogy emellett természetesen a táblaképek egy nyilván Zebegényhez kötődő témák elsősorban, de még Zebegény előtt is. Tehát maguk a táblaképek leírnak egy évet, mondhatni nagybányai tanuló évek, meg az a korszaktól kezdődően egészen a 60-a, tehát a halála évéig, 1960-ig, és maguk a grafikák, ugye azok nincsenek az állandó kiállításban, az viszont tényleg folyamatosan tematikus egységenként kerülnek kiállításra, és ezt tényleg azt mondtam is, hogy ez nekem egy ilyen nagyon fontos célom, mert hogy abból rengeteg van a gyűjteményben, és hát szintén ugye ritkán mutatkozhatnak meg így a közönség előtt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, összetett hatású hely, és nagyon sokan egyébként fölmennek a kertbe, keresik azokat a helyeket, ahol ő ült, mert fotók is vannak természetesen a házban, családi fotók, ahol lehet tanulmányozni, hogy ő hogy kötötte be a tehenet az istálóba, a másik kezébe tartotta a festőládikát, és már ment föl a lépcsőn festeni. Több anekdota, ugye kirakva az ő nyaraikról, tehát ahova egyébként a úgymond Zebegényi Művész Kolónia barátok, a festőtársak, Berény Róbert, Bernát Aurél, és sorolhatnám hosszan, jöttek családostul ugye a két világháború között. Tehát ennek az egésznek ez az öröm, ott lét, a nyarak, a falu, a természet, tehát ez valahogy ott megmaradt, és összehasonlítottam egyébként így, mikor Dél-Franciaországban volt alkalmam például a Renoir házat megnézni, tényleg gyönyörű ezekkel az olajfaligetekkel, azok abszolút autentikusan megmaradtak, gyönyörű az épület, tényleg sugározza ezt a hangulatot, a pici pavilon is megvan a kertben. De hogyha bementünk, ugye ez egy újra gondolt belső tér, minimalista mondhatni idézőjelbe, tehát hogy tényleg van egy koncepció, kevés tárgy van visszatéve, nagyon kevés kép, vagy nagyon kevés alkotás, mondhatni meg rajzok, meg stb. És hát ugye több ilyen hát múzeumot, ami kicsit ez a, úgymond az otthona volt a művésznek, meg a műterme típusú helyen jártam, és azt figyeltem meg, hogy mindig nagyon ízléses, nagyon gazdag, tehát nagyon informatív, de valahogy ez a hazamegyek, leveszem a papucsomat, fölveszem, vagy a cipőmet, belépek, tehát szinte ez az érzés fogja el szerintem nálunk az embereket, én legalábbis ezt erősítem mindig, hogy ez ugye hazajöttem, otthon vagyok, vagy vendégségbe jöttem, de mégis szeretnek, hogy ott legyek, ugye a veranda, mondom, már eleve mint fogadótér.
1: Hívogató.
2: Igen, hívogató. Úgyhogy, és most például idén egyébként még az is fontos számomra, mert ugye mindig vannak ilyen központi témák, ez az otthon, ugye ez megmarad, ez a lakással, a házzal, ez így adja magát, ez az otthon, ez a lakás, múzeumság, a tárgyak. Most például a könyvtárat is föl akarjuk majd dolgozni egy ilyen tematikus program keretében, az is nagyon sokakat érdekel, hanem hogy amit idén, az nagyon kiemelt, és már volt is egy kiállításunk, az Erzsébetvárosi zsidó történeti tárban, a Csányi utca 5-ben, egy nem csak festő című kiállítás, amit egyébként most, hát nem volt olyan sokáig, ez egy időszaki kiállítás, volt gyönyörű helyszínen, nagyon szép, a gettó felszabadulásának a napján, egyébként Szőnyi születésnapjával egybeeső napon, január 17-én nyílt, és csak február elejéig volt látható, de mi ezt még egy picit meg fogjuk most ismételni nálunk, az anyagot még kiállítjuk, hiszen akik nem láthatták, hogy meg tudják még nézni, nézni, úgyhogy ez is lesz még március után egészen májusig kihúzódva, de hogy az a nem csak festő, ugye egy nagyon fontos szőnyi, abban szerintem nem volt, hogy is mondjam, kevés olyan művészről tudok, illetve nyilván léteznek, de ő mélységes humánumáról és az embermentő tevékenységéről is ismert, egyébként nemzetközileg is, hiszen voltak megkereséseink Franciaországból is, akik pontosan elolvasva az ő élettörténetét, az, hogy zsidókat mentett, rengeteg embert mentett meg hamis papírokkal, a családja segített ebben, többek között ugye a Jolán lánya és Péter fia lesz egyébként az ő születésének a századik évfordulója kapcsán, úgymond a mi Zebegényi Múzeumunk időszaki kiállításának a főszereplője májustól, hiszen róla keveset tudunk, és neki egy gyönyörű története van egyébként, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy majd ez is izgalmas lesz, hogy hogy jelenik meg a kiállításban, ő sokat fotózott, egy antik paté kamerával, egy kis filmfelvevővel családi videókat készített már fiatalon, tehát őt a fotó és a film nagyon érdekelte, ezek a tárgyak, meg ezek a képek, meg 9,5 milliméteres filmek, ezek is meg fognak jelenni a kiállításban, most dolgozzuk, digitalizáljuk őket, most dolgozzuk fel őket, illetve hát egy csodálatos szerelmi történet, ugye a Párizsban élt Hantai Simon festőművész, az ő felesége Bíró Zsuzsa, most 100 éves, vele is most egy riportot szeretnénk készíteni, részben archiválni, dokumentálni ezt az egész időszakot, tehát ő a Szőnyi Péternek volt a nagy szerelme, fiatalkori, gyerekkori szerelme mondhatni, és már most így az első részletek, vagy amit eddig tudni lehetett az alapján, nagy izgalommal várjuk ezt a találkozást, mert hogy ő bizony, hát számára egy óriási tragédia volt, vagy dráma, hiszen azt említettem még korábban, hogy Péter túlélte a világháborút, rengeteg embert mentett meg az apjával és a család többi tagjával együtt, ezért egyébként ugye 86-ban a Jad Vashem kitüntetést is megkapták Izrael államtól. Tehát, hogy ő is hasonló kvalitású ember volt, mint az apja, és a családjának ugye többi tagja, és Zsuzsát ő mentette meg, nem csak, hogy a szereme volt, de az életét is köszönheti neki Zsuzsa, és hogy ez az egész egy ilyen nagyon csodálatos történet, amit most ugye az ő születésének a századik évfordulóján ki akarunk bontani, és mondtam, hogy a Szőnyinek ez a Nem csak festő című kiállítása, és ebbe az irányba bontakozódott ki, tehát, hogy egy embert is bemutatni, nem csak egy alkotót, a csakot azt idézőjelbe kell érteni természetesen, hanem hogy az ő komplex személyiség, meg egyáltalán az a egy olyan történelmi időszakban, amiket ő ott végigélt, meg személyes tragédiák, hogy tudott megmaradni valaki ennyire higgadtnak, ilyen nagyon stabilnak, és egy lírai festőnek, mert hiszen még a Péter fia halála után is, ha megnézzük az alkotásait, nincs törés. Tehát ez a fajta líraiság, ez az életszeretet, ez a szépségnek, meg a természetnek az imádata, ez az összehangolás, harmónia, ez tényleg végigkísérte az egész életét.
1: Hát ez nagyon, nagyon izgalmas, és annak örülök, hogy még akkor lesz nyáron ez a kiállítás, aminek kapcsán megígérem, hogy ismét találkozunk itt a rádióban, és akkor arról is részletesebben tudsz majd még mesélni. Addig pedig mindenki menjen Zebegénybe a Szőnyi Emlékmúzeumba, a Szőnyi István Emlékmúzeumba, ahol Dankó Dalmával is találkozhat, meg szoktál vezetéseket is tartani. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Dankó Dalmával, a Szőnyi István Emlékmúzeum vezetőjével, igazgatójával beszéltem. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Épül a fenékküszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenékküszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a

0: tiltása mellett érveltek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari műsora. Virág Attila, a Centrál Média Csoport AI szakembere lesz velünk, akivel azt fogjuk megbeszélni, hogyan hat a hírekre, a hírportálok működésére az, hogy a Google és más platformok is egyre inkább csak szívják be a tartalmaikat, de visszafele nem adnak nekik forgalmat, nem terelnek el az internetezőket a különböző hírportálok és egyéb tematikus portálok, szájtoknak az oldalaira. Vajon teljes átalakulását látjuk a internetnek és az internetezőknek? Vagy már láttuk is talán.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatódik a Rebrief Virág Attilával, a Centrál Média Csoportnak az AI szakértőjével. Mekkora a szerepe volt a keresőknek abban, hogy az emberek olvassák, ugye maradjunk a Centrál kiadványainál, mondjuk az NLC vagy a 24.hu-nak a cikkeit, és mekkora a szerepük van most ebben a keresőknek, illetve az AI platformoknak?
2: Aki bármilyen weboldalt épít, akár legyen ez egy webáruház vagy egy híroldal, akkor elengedhetetlen, hogy figyelembe vegye, hogy a Google-ben megjelennek-e a keresési találatokban a linkje, és onnan átkattintanak-e a látogatók. És ez a klasszikus úgynevezett keresőforgalom, ez ami megváltozik, nagyon gyakran már konkrét kék 10 linkes találat helyett, vagy az elé a Google berak valamilyen összefoglalót, úgynevezett AI overview-t, AI mesterséges intelligencia alapú szövegbetekintést, amit a top oldalak tartalmaiból rak össze, azaz már megadja a választ anélkül, hogy te átkattintanál, és ez egy ilyen úgynevezett zero click, nulla átkattintásos hatást vált ki, azaz pont azok az oldalak nem kapnak átkattintást, akik előtte a legnagyobb forgalmakat kaptak.

0: és ez főleg kevésbé a híroldalakat, inkább a tudásmegosztás, recept, egészség, ilyen jellegű, vagy például ilyen nagyon egyszerű, hogy milyen
1: de
0: néplap
1: miért?
0: Van ma. Azért, mert rögtön megkapja a Google-ből a választ a felhasználó, míg korábban ugye beírta a kérdését, a keresést, akkor megkapta a 10 kék linket, és kiválasztotta, hogy melyikre kattint rá.
1: Most arra gondolsz például, hogy a hőségben miért fáj gyakrabban a fejem, mondjuk erre vagyok kíváncsi, ez egészséges-e, vagy orvoshoz kell-e menjek. Erre ugye azelőtt kapott 5-6 linket, házi patika, webbeteg, stb., illetve hát sokat, de hogy ez volt az, amennyit így kb. Átnézett, most viszont ugye fog kapni egy AI-generált választ, és valószínűleg az számára kielégítő lesz, és nem kattint tovább, erről beszélünk.
0: Igen, abszolút. Nagyon gyakori az, hogy ilyenkor nem kattintanak már tovább. Ez konkrétan kimérhető, tehát erre vannak olyan nagyon egyszerű eszközök, a média cégek ezeket használják is, a Google is biztosít erre most már újfajta mérőeszközöket is, és megmutatja, hogy mennyiszer jelentél meg ebben az AI overview-ban, de az abból való átkattintás az mindenféle kutatás alapján a nullához közelít.
1: Miért mondtad azt viszont, hogy a hírek olvasását, hírfogyasztást kevésbé befolyásolja az AI-nak a ténylegesítése? Ezek az AI áttekintések, ezek még sokkal bénább híreket írnak, mint az újságírók?
0: A hírfogyasztás az kevésbé a keresőből működik, inkább a keresőt elindítod, akkor rögtön kínál híreket telefonon, vagy például a Chrome böngésző telefonon szintén, vagy az Android telefonokon elhúzod balról jobbra a képernyőt, akkor szintén van egy hírfolyam. Ezt a Google úgy hívja, hogy Google Discover, és ezen keresztül nagyon sokan fogyasztanak híreket, és ebben is már megjelent ugyan AI overview, viszont sokkal kisebb ott az erózió, sokkal nagyobb még ott az elérés, onnan még nagyon nagy forgalmakat tudnak kiszedni a híroldalak.
1: Lehet-e egyáltalán szerepe ezeknek a generatív AI platformoknak abban, hogy az emberek a nyílt internetnek a blogjait, kiadványait, cikkeit olvassák, vagy gyakorlatilag az, hogy a Google is egyre hátrább sorolja a kék linkeket, és egyre inkább az AI válaszokat tolja a felhasználók felé. A többi platformnál ugye egyáltalán nem jellemző az, hogy linkeket ajánlanának a felhasználóknak. Lehet-e valamilyen szerepe ezeknek az AI platformoknak abban, hogy az emberek tovább kattintsanak és tovább jussanak a nyílt internet oldalaira, fórumaira, cikkeire, blogposztjaira, videóira?
0: Mi tavasszal beszéltem arról, hogy van kifejezetten erre fejlesztett, tehát például hírfogyasztás segítő AI platform, ilyen például a Perplexity, azonban ennek a használata nagyon kicsit az országos átlaghoz képest, tehát hogy például a ChatGPT a legjobban használt, utána pedig már ott lovol a nyakában a Gemini, tehát gyakorlatilag azokat a platformokat érdemes ilyen tekintetben figyelembe venni, AI fogyasztás vagy AI alapú tartalom előállítás és fogyasztás tekintetében, amelyek a piacot uralják, és ott az látható, hogy pont a Google Gemini az kevésbé ad be linkeket, a Google keresőben adott AI válaszokban vannak linkek, és a ChatGPT kérésre ad linkeket, de ott mérhetően kisebb a kattintás, mert annyira emberszerűek a válaszok, hogy elfogadja a felhasználót, teljes mértékben hisz a kapott szövegnek, még akkor is, hogyha egyébként bizonyíthatóan nagy százalékban tartalmaznak ezek a szövegek úgynevezett hallucinációkat.
1: Tehát gyakorlatilag semmiféle módon semmi sem támasztja alá azt, hogy az AI keresők azok így jót tennének így a portáloknak, a nyílt internet fejlődésének, értékes vagy jó forgalmat vinnének websájtokra, portálokra vagy cikkek.
0: Mind a mellett, hogy hiszem és vallom azt, hogy az AI eszközök használhatóak nagyon hasznos dolgokra, ez a fajta terjeszkedés, ez a fajta piaci verseny, ami az OpenAI ChatGPT és a Google Gemini között kialakult, ez egy olyan erős verseny, hogy ebbe be mindenki áldozata lesz. Tehát ha csak azt nézzük, a ChatGPT nagyon behízelgő modora az éppen afelé visz, hogy te minél többet az AI platformot és az övékét használd. A Google pedig az, hogy a keresések helyett, a keresési átkattintások helyett már a keresési találattal elégedj meg, az is afelé visz, hogy minél inkább elhidd az, hogy őket érdemes használni az adott célra, és ha ennek az az ára, hogy hallucinációkat kap a felhasználó, akkor nagyon úgy néz ki, hogy jelenleg vesztésre állunk.
1: Maradjunk még egy pillanatra a Google-nél. A Google nagyon sokszor tett hitet a nyílt internet, a portálok, a websájtok, blogok mellett. Gyakorlatilag a világ információinak a rendszerezése, iránytűként működni a portálok között, körülbelül ilyen missziókat mondott az elmúlt években. Most viszont ugye ez a legutolsó átalakítása a Google keresőnek, amit bejelentettek, ez kifejezetten a nyílt internetre mutató kék linkeket lefele tolja. Szerinted a Google letett a nyílt internetről? Tehát, hogy ez egy teljes szemléletváltás ennél a cégnél, és a Google is elmegy egy ilyen zárt kert irányába, mint ahogy a Facebook, Instagram és a többi közösségi média portál sem ösztönzi azt, hogy kikattintsunk a felületeiről?
0: Igen, nagyon úgy néz ki, hogy a Google felrúgta azt a kimondatlan megállapodást, miszerint összegyűjti az internetes tartalmakat, azokat katalogizálja, és közben értékesíti a keresési találatokat, és cserébe látogatói forgalmat biztosít a média cégek számára, vagy bármilyen weboldal számára. És ez a forgalom biztosítása, ez hal meg, miközben egyébként ezeknek az oldalaknak a tartalmából építi fel az AI válaszokat. Tehát gyakorlatilag levágja az aranytojást, tojótyúkot, lehet azt mondani, és csupán azért, hogy megnyerjen egy versenyt. Ez azért érdekes, mert ugye a Google kereső az egyik fő bevétele a Google-nek, valamint az is egy nagyon fontos bevételi forrás, hogy a híroldalakon Google hirdetések jelennek meg. Na most, hogyha a keresési találatokban már nem jelennek meg hirdetések, amire nem kattintanak rá felhasználók, mert megkapják a válaszokat, valamint a túloldalon nem keletkezik forgalom, ahol Google bevétel, hirdetési bevételt generálnak a látogatók, akkor egy ilyen gyorsított eljárásban nyírja ki a saját bevételeit a Google, mind a mellett, hogy maga az AI használat annak ellenére, hogy a jobb csomagok azért fizetősek, azért nem rentábilis még, tehát nem éri meg jelenleg ennyiért AI-t üzemeltetni valójában, mint amennyiért a Google a piacnak adja, vagy amennyire az OpenAI a piacnak adja, és akkor a kínai szolgáltatókat még nem is említettük.
1: Hogyan tudnak erre reagálni a portálok, a híroldalak erre a változásra?
0: Kénytelenek stratégiát váltani. Tehát a média cégeknek át kell gondolni, hogy a tömeg alapú elérésből, ahol nagy tömegnek hirdetéseket kínálok, milyen más módon tudok úgy tartalmat kínálni, hogy a bevételek ne a szokásos módon jöjjenek létre, és ilyen például a regisztrációhoz kötött tartalmak elérése, vagy ilyen például az előfizetői modellek, vagy ilyenek a hűségprogramok, vagy ilyenek a rendezvények, amikor kiterjesztjük az online elérést egy offline térbe is, és akkor innen vannak rendezvénybevételek, tehát egy újfajta eléréseket kell produkálni, vagy ilyen akár egy előfizetéses hírlevél, vagy egyéb olyan kiegészítő szolgáltatások, mint például a The Washington Postnál, már a fő bevételi forrás, az például az online webes játékokban van, és nem pedig az előfizetőkből, ami egy nagyon furcsa dolog. De gyakorlatilag egy médiacég így teljesen át kell, hogy skálázza a bevételi struktúráját. Ez nem feltétlenül lesz ugyanakkora, úgyhogy nagyon nagy kihívások elé áll a portál, és át kell definiálnia azt a szerepét is, amit korábban úgy neveztek kapuőr szerep, amikor rajta keresztül értelmezte az olvasó a világot, hiszen most már a social médiában nagyon sokféle csatornán elérhetőek az információk, plusz az AI is generálja a halucinált valóságot, és akkor itt viszont felértékelődik azoknak az újságíróknak, azoknak a szerkesztőknek a szerepe, akik a valóságot úgy igyekeznek bemutatni, hogy azt mutassák valóban, amiről szól a világunk, és hogyha sikerül átadni ezt az olvasóknak, akkor megkapják a megfelelő elköteleződést és a megfelelő figyelmet, és akár a támogatói támogatást is. Valamint felértékelődik az is, hogy egy állam mennyire figyel arra, hogy ez a médiája a saját országában fent tudjon maradni. De ez már egy másik kérdéskör, ezt nem szeretném kinyitni.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és legjobbakat kívánjuk így az átalakulásokhoz, illetve az adaptálódáshoz az új helyzethez.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Vendégünk Fenyvesi Anikó, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TVK-i vezető kutatója. Köszöntünk a Rebriefben.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Anikó nagyon érdekes dologgal foglalkozik, ugyanis az első információ, ami számomra kiderült róla, és viszonylag véletlenszerűen, hogy a felelős reklámozással foglalkozik, ami még nem egy olyan különös dolog, de hogy ennek a mérésével és számonkérésével, ebben nekem az volt az érdekes, hogy ugye a reklámozással, márkákkal, kampányokkal kapcsolatban elég sok mindent mérünk, olyan egyszerű dolgokat is, hogy elérés, ismertség, márkapercepciók, viszont egy-egy reklám felelősségét nem nagyon mértük eddig, legalábbis a reklámkészítői oldalon, marketing kommunikációs napi gyakorlatban a reklám felelősségének a mérése nincs benne, ahogy szerintem a reklám felelőssége sincsen pontosan definiálva így a szakma fejében. Nyilván mindenkinek van erről egy valamilyen benyomása, meg vannak etikai normái, amihez próbálja magát tartani, de mondd el inkább te, hogy ti hogyan csináljátok a reklámok felelősségének a mérését, és miért?
4: Jó, hát egy kicsit ki kell zoomolni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is az, amivel mi foglalkozunk. Hát először is nagyon fontos lenne arról beszélni, hogy mi ugye az antropocén korszakban élünk, ami azt az időszakot jelzi, amikor az emberi civilizáció már jelentős hatást gyakorolt a föld ökológiai rendszereire, és az éghajlatunk elkezdett megváltozni emiatt. Azt is el lehet mondani, hogy globális ökológiai válság van, és ha rögtön ugye a reklámra szeretnék rátérni, akkor az egy nagyon fontos ismérv lehet, hogy óriási tömegeléréssel bírnak a reklámok, gyakorlatilag úgy működnek, mint egy felnőtt oktatási forma, és komoly hatással vannak a viselkedési normákra, a vágyakra, mintákra. És amivel mi foglalkozunk, és itt tudok rákanyarodni a kérdés válaszára is, hogy mi a hirdetői szándékon túlmutató, valós és mérhető hatásokat próbáljuk mérni a társadalmon belül. És ebben a tekintetben több kategóriánk is van. Az egyik az az, hogy van egyfajta ökológiai fenntarthatóság, ugye ezzel az ember folyamatosan nap mint nap találkozik, hogy mi az, ami fenntartható, és mi az, ami nem.
3: De ezzel kapcsolatban mire gondolsz? Arra, hogy például mennyi közterületi felületre kerülnek ki reklámok, és akkor az arra elhasznált papír az milyen környezeti terhelést okoz, vagy másról van szó?
4: Nem, itt összességében inkább is az üzenetekről van szó, a reklám üzenetekről, és azokról a tartalmakról, amik gyakorlatilag a fogyasztóhoz eljutnak, és a kérdés az az, hogy hogyan jutnak el, és hogyan ösztönzik ezek az üzenetek, vagy adott esetben az adott terméknek az értékesítése a túlfogyasztást. És akkor itt kell egy picit arról is beszélni, és majd mindjárt leszek praktikus is, nem csak elméleti, hogy mi is az, hogy anyagáramlás, ami egy fontos alappillére a mi kutatásunknak. Ez angolul a material throughput, másképp magyarul anyagáramlás. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a természetből kivett anyagok feldolgozásra kerülnek, értékesítik őket, használjuk őket, és a végén kidobjuk őket a szemetesbe. Most ez vagy a hulladéklerakóba kerül, vagy füst formájában a levegőbe, de valamilyen módon gyakorlatilag...
3: Vagy újra felhasználjuk,
4: igen, de amire mi kíváncsiak vagyunk, az az, hogy ennek a material throughputnak a sebessége, jelen gazdasági környezetben és a jelenlegi társadalomban folyamatosan növekedésre van ítélve. Állandóan gyorsítani próbáljuk. Úgy lehet elképzelni, mint egy futószalag, amin keresztül folyamatosan dolgozzuk fel a bolygó erőforrásait, és ez folyamatosan ösztönözve van.
3: Na most a reklám... egy olyan szerepe lehet, hogy az is még egy csomó esetben arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy vegyenek még többet egy adott dolog dologból.
4: Ezt vizsgáljuk, igen.
3: És nem eléggé a mértékletes fogyasztás, vagy az újrafelhasználás irányába mutatnak a reklámos üzenetek?
4: A reklámos üzeneteknek egy része ténylegesen így működik, és ezt a részét viszonylag egyszerűen ki lehet szűrni. A kutatásunk fókusza többek között erre is koncentrál. Az a célunk, hogy megértsük, és egyértelműen, tehát nyilvánvalóvá tudjuk tenni azt, hogy melyek azok az üzenetek, amik gyakorlatilag ezt a túlfogyasztást ösztönzik. De ahhoz, hogy ezt praktikusan jobban meg lehessen érteni, fontos egy kicsit arról is beszélni, hogy lehet ezt a témát úgy szétszálazni, hogy milyen eszközökön, milyen módszereken keresztül lehet kommunikációban eljutni oda, hogy ténylegesen egy olyan erőteljes ösztönző hatást érjünk el, ami lehetséges, hogy hosszú távon már tényleg nem abba az irányba mutat, hogy itt mindenkinek ugyanolyan jó legyen egy generációval később, mint most. És akkor itt jön egy olyan kérdés, ami egy külön szakterület, egy külön szakma. A pszichológiában rendkívüli mennyiségű kutatás és szakirodalom áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet például kognitív torzítások segítségével elérni azt, hogy mondjuk az embereket ösztökéljük egyfajta döntési irányba. Vannak például olyan érzelmi, nevezzük így manipulációk, amiken keresztül szintén viszonylag könnyen hatást lehet gyakorolni. Hogyha visszacsatolunk, és megnézzük, hogy mondjuk az 50 évvel ezelőtti reklám gyakorlatokban sokkal inkább jelen volt a USP, azaz a Unique Selling Proposition alapú üzenet, mint megközelítés, mint az érzelmi alapú.
3: Hát ugye, amikor ez a régi iskola, amikor ugye még az volt a gondolat, hogy termékelőnyöket az emberek racionálisan befogadnak, és ezt a racionálisan befogadott termékelőnyök alapján racionálisan eldöntik, hogy megveszik a terméket, és ugye a reklámozásban kevés kivételtől eltekintve, vagy teljes termékkategóriától eltekintve, ez a mi zsákutcának bizonyult.
4: Igen, ez így van, viszont a kérdés az, mert hogy még mindig a mérhetőség válaszban próbálok maradni, hogy van-e olyan ismérv, van-e olyan felelhető mechanizmus, amivel tényleg azt tudjuk mondani, hogy igen, mi most alapvetően nem materiális igényeket próbálunk materiális irányba ösztönözni azért, hogy ösztökéljük a fogyasztást. Megint csak mondom, a hirdető szándékán túlmutató módon próbáljuk mindezt úgy kezelni, hogy valós és mérhető hatásokat próbálunk mérni. És az érzelmi alapú megközelítésnek nagyon-nagyon sok olyan praktikus, gyakorlati megjelenése van a mai reklámkommunikációban, ahol tényleg tetten érhető, hogy olyan eszközökön keresztül jutunk el egy adott termék értékesítéséhez, ami nem biztos, hogy valós igényeken alapul, hiszen ha belegondolunk, és most megint visszatérek a nagy képhez, az igények összességében szintén azoknak is van egy bizonyos határa, a valós igények, és hogyha az emberiség valós igényeit túlmutató fogyasztást szeretnénk ösztönözni, amire amúgy a kreatív szakma fantasztikusan kreatív megoldásokat hoz, és ez nagyon jó, hogy van egyfajta óriási kreativitás, de nagyon fontos lenne egy picit kizúmolni és elkezdeni azt is figyelni és észrevenni, hogy hogyan tudjuk ezt az óriási kreativitást olyan irányba becsatornázni, amúgy már vannak nagyon jó példái is annak, hogy ez meg is történik, hogy ezt az amúgy nagyon sérülékeny egyensúlyt fent tudjuk tartani, és hogy ne ösztökéljük feltétlenül erőteljesen a túlfogyasztás felé a globális világot.
3: Mit gondolsz, hogy a marketing kommunikációnak melyik szereplőin, illetve a gazdasági életnek milyen szereplőin múlhat ez, hogy ilyen kampányok valósulhassanak meg, amiről te beszélsz, ami kifejezetten a fenntartható fogyasztást helyezik előtérbe. Mi kell ahhoz, hogy több márka kezdjen el úgy viselkedni, mint mondjuk a Patagónia, vagy beszélgetés előtt előtt szóba került egy Renault Captur reklám, amelyik szintén az autó nem használatot helyezte a középpontjába. Szerinted ez a gazdasági környezeten múlik, a márkagazdákon, gazdasági szereplőkön és az ő profit elvárásaikon, vagy maga az marketing kommunikációs iparág, a reklámszakma erre van beállva, és reklámosok csak ilyet tudnak csinálni? Szerinted hol van itt a kérdésnek a nyitja?
4: Szerintem a kérdésnek a nyitja az kettő nagyon lényeges dologban rejlik. Egyfelől ugye mindannyian a saját szakmánkban dolgozunk, és próbálunk meg a lehető legjobb szakmaisággal elkészíteni, létrehozni dolgokat ki, mindenki a saját munkáján belül. De emellett azonban mi mindannyian földlakók vagyunk, ha szabad így fogalmazni, és mindannyian ki vagyunk téve annak az ökológiai válságnak, ami kézzelfoghatóan jelen van most már mindenkinek az életében. Tehát szerintem a megoldás kulcsa az abban is rejlik, hogy el kell kezdeni egy sokkal nagyobb tudatossággal gondolkozni arról, hogy mi is történik jelen pillanatban akkor, hogyha a 123. amúgy kevéssé igényként kevéssé definiálható ötletemet, vágyamat próbálom meg vásárlással kielégíteni.
3: Ez egy nagyon izgalmas végszó, és mert a beszélgetésünknek az ideje az most járt le, viszont azt meg tudom ígérni, hogy ahogy a kutatásatoknak eredménye lesz, várunk vissza a Rebriefbe ezzel kapcsolatban is például, hogy az embereknek, amit elkezdtél mondani, milyen érzelmi kapcsolatuk alakult ki a reklámokkal. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, Monitor délután fél öt múlt, és akkor Földgömb magazin, és a nyári, a júliusi-augusztusi szám, Fekete István fotóriporterrel beszélgetek, és egy bakancslistán egy újabb nagy pipa, mert eljutották Grönlandra, megint futball, ráadásul jéggel fűszerezve, ez egy óriási élmény lehetett.
2: Hát az volt, szervusz, köszönöm a kedves hallgatókat, ahogy mondtad, nagyon régóta szerepelt már ezen a bizonyos listán Grönland, mert hogy mindig a legeket próbálom keresni a futballban, és még korábban, amikor kiderült számomra, hogy itt található a világ legrövidebb ideig tartó bajnokság, akkor úgy döntöttem, hogy ide mindenképpen egyszer el akarok jutni.
1: Hát azért erre nem tudtam volna fogadni, vagy ha fogadtam volna, biztos vesztettem volna, hogy Grönlandon május környékén, ugye meddig tart a hivatalos bajnokság? Mit tippelnek a kedves hallgatók? Szerintem kevesen tudnánk.
2: Igen, hát ilyen szempontból nem a legmegfelelőbb időpontban mentem, hiszen április végén, május elején voltam kint, egy hetet Nuukban, Grönland fővárosában, mert hogy a szezon az... Hát a nyári szezon legalábbis az 3 hónapig tart, és a bajnokság lebonyolítása úgy néz ki, hogy ezen 3 hónap alatt a különböző régiókhoz tartozó városok egymás ellen játszanak, és van egy egyhetes bajnokság tulajdonképpen, ezt augusztusban szokták megrendezni minden évben más és más városban, amikor ezek a régiós bajnokok összemérik az erejüket. És ezért szokás mondani, hogy ez a legrövidebb bajnokság, hiszen ez tényleg csak egy hétig tart, de ez nagyon intenzív, tehát itt a győztesnek 6 győztes meccset kell megvívnia az, hogy bajnoknak mondhassa magát.
1: Egy hét alatt, ugye?
2: Akkor ez egy hét alatt, aha. Igen. Természetesen van teremfoci szezon is Grönlandon. Ez már szeptemberben elkezdődik az időjárási viszontagságok miatt, és hát ott esetben ez májusig is elhúzódhat, ez mind időjárás függő.
1: Nagyon klasszak a felvételek, nagyon klasszak a portrék, de engem megint csak az érdekel, hogy hova jutottál be, olvasom, de mondjad el a hallgatóknak, vagy meséld el a hallgatóknak, hova mindenhova vittek el, kiket láttál, kikkel beszéltél. Hihetetlen intenzív a futball élet egyébként. Minden tizedik, vagy hogyan a lakosság 10, nem, minden a lakosság 10%. Ugye egész pontosan?
2: Igen,
1: regisztrált futbolista.
2: Így van, hát ez a hivatalos adat, ez a 10%, ami egy hatalmas szám, mert tegyük hozzá, hogy Grönland összesen élnek 56 ezeren, és ebben a fővárosban, Nuukban 22 ezeren körülbelül, de ez a szám mindig változik, nő és nő. Nagyon klassz helyeken voltam, például voltam egy teremfoci bajnokságom, a elődöntőt láttam, és hát elképesztő hangulat, olyan atmoszféra fogadott, ahol, amit eddig nem nagyon tapasztaltam, pedig egy pár stadion.
1: Pedig jártál már egy pár helyen.
2: Voltam, igen, de ez elképesztő volt, hiszen azt kell tudni, hogy ide szinte kizárólag csak rokonok, barátok, feleség kísérték el a játékosokat, és emiatt, hogy nagyon családias volt a közeg, teljesen más volt a szurkolásnak az intenzitása. Tehát felrobbant ez a pici kis terem, ahol voltam, és tényleg olyan atmoszféra fogadott, amit mondom, egy futszár DL döntőn sem nagyon tapasztal meg az ember, hiszen nagyon fontos, még egyszer hangsúlyozom, a családi kötődés. Tehát, hogy tényleg azok mentek el szurkolni, akik valamilyen szempontból kötöttek a játékos.
1: Hát egyrészt meg kicsik a stadionok, másfelől meg baromi költséges odajutni. Ugye ezt is írod a cikkben, ez is fontos szempont. Nem csak úgy van, hogy átruccanok.
2: Igen, ugye a bajnokság lebonyolítása szempontjából ez nagyon fontos. Ne úgy képzeljük el akár ezt a 3 hónapos szezont, mint mondjuk egy magyar, vagy egy angol, vagy olasz bajnokságot, mert hogy itt egy déli, egy északival, vagy egy főváros környéki csapattal nem szokott játszani. Mert hogy ennek ugye logisztikai problémái akadnak, hiszen a városokat nem kötik össze utak. Ugye Grönland területén nagyjából 75-80%-a folyamatosan jéggel borított, és a partmenti sáv, ahol a lakosság koncentrálódik, a városok között nincsenek utak, ugye fjordok, hegyek tagolta a terület, nincs út, marad viszont két költséges megoldás, a hajó, illetve a repülő. Tehát vagy hajóval, vagy repülővel kell menni egyik városba a másikba, amiért irdatlan összegeket emész föl, és nem csak a magyar árszintet kell ilyenkor nézni, hanem a grönlandiaknak is ez nagyon-nagyon költséges mulatság. Egyszerűen nem éri meg elutazni egyik városból a másikba, és ahogy a cikkben is lehet olvasni, a csapatok büdzséjének a 95%-a így is az utazásra megy el.
1: Trumpról még nincs elnevező, ugye, stadion?
2: Hát, ha így hagyunk, akkor nem is lesz. Én pont azután érkeztem meg, amikor Trump ugye többször is megfenyegette Grönlandot, egészen pontosan Grönlandot és Dániát, a dán kormányt, hogy vagy békésen, vagy erőszak árán, de ő meg akarja szerezni a szigetet, hiszen hatalmas mennyiségben vannak ugye nyersanyagok,
1: kincsek, nehéz
2: fölszkérnek. A jég alatt. Egyébként érdekes volt, amikor elkezdtem az utat tervezni, akkor még többször belefutottam abba, hogy bizonyos intézmények, egyetemek írták a honlapjukra, hogy annyira megnövekedett az érdeklődés, az újságíró érdeklődés Grönland iránt, hogy nem tudnak a bizonyos megkeresésekre válaszolni. Tehát nekem is lassú volt így a szempontból a szervezés, meg kellett várnom, míg ez az egész konfliktus elmegy.
1: Igen.
2: Viszont most júniusban megint elhangzott Trump szájából, hogy ő már pedig előbb-utóbb el fogja érni a célját, és el akarja ragadni Grönlandot.
1: Ez ott valamilyen módon, az is nagyon klassz volt, hogy írtad, hogy azért a magyar futballistákat jól ismerik, még ott a kis srácok is, Szoboszlait, Kerkezt, sőt Puskást, de hogy ez a politika bármilyen szinten szóba került egy magyar újságíró, amikor odajön a focira kíváncsi, Grönlandra kíváncsi, akkor ez a konfliktus bekerült a mainstreambe?
2: Én nem feltétlenül akartam, hogy feltétlenül ezeket a sebeket, mert akkor még nagyon frissek voltak az élmények, tehát igazából ezt sokként érte Grönlandot ez az egész fenyegetőzés. Amikor erre terelődött a szó, akkor kicsit más tónus lett a beszélgetés, és mondták, hogy tényleg hetekig, hónapokig ez nagyon-nagyon komoly téma volt, és féltek egyébként ettől az egész helyzettől. Tehát így szóba került, én hoztam szóba. Egyébként a főváros Nuuk utcáját járva egyetlen egy ilyen mementót láttam, Grönland nem eladó táblát. Tehát, hogy ez még a mindennapok része ilyen szempontból. De nem feltétlenül erről beszélgetünk. Világos. Azért, de jó, ott van még egyébként.
1: Jó, hát a foci volt a fő szempont. És jókat ettél itt? Hol laktál? Milyen volt ott az életed, igen, napi életed, ritmusod Nuukban?
2: Igen, sokat foglalkoztam ugye a projekttel, tehát próbáltam minél több edzésre, illetve erre a tornára eljutni. Egy családnál is voltam, ha már az étkezésről volt szó. Az egyik edzőt megkérdeztem, hogy esetleg volna lehetőség arra, hogy én meglátogassam őket, megnézni, hogy hogyan él egy grönlandi család. És hát nagy meglepetésemre, amikor megérkeztem, akkor ezt úgy komolyan vették, ezt a kérésemet, és egy háromfogásos vacsorával vártak. Ami részükről teljesen természetes volt, és mondták is, hogy hát nem feltétlenül azért, mert hogy újságíró vagyok, hanem egyszerűen, hogyha van egy vendég, találkoznak egy vendéggel, és úgy alakul a beszélgetés, akkor simán elképzelhető, hogy behívják őket de egy idegen a lakásukba, és megvendégelik őket, mert ez náluk így működik. Igazából én ott a pézsmatulokra szoktam rá, ha lehet szokásokról beszélni.
1: Hát azért azt azért majd ritkán kapsz a Klauzál téren, de mindegy, szóval szokjál rá nyugodtan, de akkor gyakrabban kell Grönlandra menni.
2: Igen, más nem volt módom megkóstolni. A közkettő vélekedés eltérben azért a bálna nem mindennapos fogyasztásra alkalmas, tehát ha csak az árát nézem, tehát a grönlandiak nem bálnát esznek minden nap, ez az éttermek mindenit végig böngészte az árakat, látva ez egyértelmű. De ott is inkább a dán gasztronómia, az ilyen fúziós dán-grönlandi ételek dívnak, például a sültek minden mennyiségben.
1: És akkor mi lesz most a grönlandi focival? Mert az is nagyon izgalmas volt, hogy ugye kicsi, lelkes, hihetetlen, alulról jövő, és ösztönös, és amatőr, meg hogy nincsenek benne semmilyen nemzetközi rendszerben, ezért aztán ugye mondod, hogy, vagy írod, hogy hát a VB az egy nagy álma ennek a kis országnak, úgyhogy hogy lesz ebből VB szereplés?
2: Hát ilyen szerint sehogy, mert ahogy mondod, ugye először vagy az UEFA-hoz, vagy az észak-amerikai szövetséget kellene csatlakozni, hogy aztán a FIFA is felvegye őket. De előbb az UEFA, aztán ez a másik szervezés becsukta az ajtót előttük. Elég nehéz most a grönlandiak helyzete. Ugye felszatottan a kérdés, hogy mi van Feröerrel? Hát ugye hasonló autonóm területe Dániának, mint ahogy Grönland is. De hát ugye Feröer már régóta UEFA tag, tehát indulhat EB-selejtezőkön, illetve VB-selejtezőkön. Grönland számára nem nagyon látszik ebből a helyzetből kiút, ami már csak azért is problémás, mert hogy ezzel az adott esetben FIFA tagsággal rengeteg pénz járna. Tehát a FIFA rengeteg pénzt oszt vissza, amit infrastruktúrára, utánpótlás fejlesztésre lehetne fordítani. És hát ugye Grönlandon sincsen kolbászból a kerítés, se pézsattok kolbászból, se semmilyenből, mert hogy nincs elég pénz stadionokat fejleszteni. Tehát ez itt is probléma. A FIFA-tól jöhetne, de hát az út az egyelőre zsákutcának tűnik. Nincs elég stadion, illetve a másik probléma, hogy nem tudnak fejlődni, nem tudnak olyan csapatokkal akár egy barátságos mérkőzés játszani, ami mondjuk erősebb lenne, mint Feröer. És hát a csapat, illetve egy nemzet számára azon a célra vezető az ideális, hogyha nálánál erősebbekkel tudnának játszani. De Grönland számára ez most úgy látszik, hogy nem fog menni még jó sokáig.
1: Utolsó dolog, csak hogy nézem a nagyon klasszak a képeid, itt van előttem a foci a jégbirodalmában rögtön az első nyitókép, amikor egy ilyen havas, jeges pálya itt a hegyek ölelésében, de a srácok játszanak a két tenyérnyi zöld felületen, latyakba, jégen, minden. Szóval hogy csípődött be nekik a foci? Mert a kézilabda a másik nagyon népszerű, azt értem, azt lehet terembe, lehet fűteni, de ez írt érdekes, hogy a foci csípődött be ilyen körülmények között, nem?
2: Hát igen, adnám magát, hogy egyébként a tollaslabda is még népszerű.
1: Hát az is érthető, igen, terem. Igen.
2: A kézlabdában voltak kint VB-n is, ugye a női férfi válogatott, de valóban a foci az még mindig a legtöbb embert mozgatja meg Grönlandon. Igazából ez egy ilyen dán hagyomány, tehát a dánok honosították meg, és hát nagyjából most már olyan 80 éve valamilyen szervezett keretek között játszanak. Hát így egyébként, hogy dacolva a hideggel, tényleg az volt, hogy láttam, hogy szó szerint csizmát húztak a gyerekek, hogy a műfőn tudjanak futni, focizni. Nem nagyon érdekelte őket, hogy éppen most nulla fok van. Ebből is látszik, hogy az esetben elég egy talpalatnyi hely,
1: meg egy labda,
2: és valami lábbeli, mindegy, hogy milyen cipő, de hogy tudják rúgni a labdát.
1: Igen, azért ilyenkor eszembe jut, hogy ez igazad van, meg annak is igaza van, aki azt mondja, hogy a futball azért a sportok között mindenható, mert lám akkor is, hogyha ha ennyire lehetetlen helyzet van, akkor is, ha van egy labda, meg van láb, meg valami, ahogy mondod, egy talpatnyi, akkor fociznak az emberek. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljutottál Grönlandra, ez tudom, hogy fontos volt. Köszönöm szépen. Foci a jégbirodalmában Fekete Istvánnal beszélgettem, aki fotóriporter, és a társadalom meg a sport vonzása és kapcsolata érdekli mindig. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézy Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technópartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó ráadást mindenkinek, péntek délután fintek világa, a megszokott hármas, már a múlt héthez képest megszokott hármas ül itt a stúdióban, Siklós Bence és Kajum Dani, a PIK tanácsadói, Európa digitális útja szabályzó nagyhatalomból teremtő főszereplő. Pont van a felkiáltójel vagy kérdőjel van a mondat végén, Dani?
2: Még kérdőjel egyelőre, aztán pedig majd reméljük a jövőben pont lesz a végén, és már egy kijelentés lesz.
1: Ez ugye egy evolúció?
2: Egy jelenleg zajló folyamat. Igen, ugye gyakran beszélünk most fintech szempontjából nemzetközi trendekről, eseményekről, adott esetben nagyon lokális hazai témákról, de most arra gondoltunk, hogy fogjuk meg kicsit máshogyan a finteket is, EU-s szinten, és nem is csak trendek, hanem mit jelent a fintech, meg így általánosságában véve a digitalizáció az Európai Unió számára. És sokat így megelőlegezve a választ, sokat jelent. Tehát pénzügyi infrastruktúrában látszik, hogy jelentős lesz a függetlenedés a külső szereplőktől, illetve nagy fókusz lesz azon is, hogy akár pénzügyekben, akár más

0: területeken, mondjuk meglepő módon az AI-ban saját infrastruktúra legyen, saját eszközök legyenek, tényleg maga az EU teremtsen, ne pedig szabályozás által próbáljon kontrollt kiharcolni bizonyos területeken.
1: Ez egyfajta pánik, tehát a menekülés, ugye akkor lett nagyon gyors az afrikai ember is, nem, amikor menekülni kellett a vadállatok előtt, nem? Ez most, ez van benne?
2: Hát ez is közre játszhat valamennyit szerintem, ugye azt látjuk, hogy három úgymond digitális modell van jelenleg a világon, ugye egyrészt, amit az USA képvisel, ez az amerikai modell, ez ami alapvetően vállalat és piac vezérelt, itt a big tech-ek, kockázati tőke, AI, dollár alapú stablecoinok egyre inkább alkotják az ökoszisztéma gerincét, és ennek a legnagyobb előnye a gyors skálázás és a kockázati tőke mélysége. Hátránya viszont, hogy rendkívül nagy piaci hatalom koncentrál, tehát néhány vállalatnál, mondjuk ez, szerintem az amerikai vállalatok azon nem feltétlenül bánják ezt, de mindegy. A másik oldalon ott van Kína, aki a kínai modellben jóval nagyobb szerepet játszik az állam, állami koordináció, az iparpolitika és a hosszú távú infrastruktúra építés, tehát a technológiai célok és a stratégiai állami prioritások szorosabban kapcsolódnak össze. És akkor van az Európai Unió, amely az európai modell a jogalapúságra, az interoperabilitásra, versenyre és alapjogokra próbál építeni. Itt ugye ez egyrészt jó, mert megadja a bizalmat a piac számára, viszont ez vissza is tud, ütni, mert hogyha túl komplex szabályozás van, akkor meg visszavonja.
1: Ha autógyártás, bármire gondolunk, az akkor azt láthatjuk, hogy környezetvédelem millió olyan dolog. Igen. Tehát itt a két óriás között az Európai Unió 8-as pályán hullámzó vizen, szembe, nem tudom, hajókkal próbál valamilyen módon, hogy mondtad, teremtő főszereplővé válni.
2: Igen, és itt ugye a fő kérdés az, hogy hogyan tudja megtalálni, hogyha meg tudja találni az egyensúlyt, így a megfelelő szabályozás és az innovációk között, és erre próbál most megoldást találni az EU.
0: Igen, mert nem lesz az idők végtelenségéig elég az, hogy van egy nyilván történelmi beágyazódottsága az EU-nak, meg egy nagyon erős fizetőképes egységes piaca, mert most ez az egyik fő fegyvertény amellett, hogy tud is szabályozni az EU. Ugye van egy piac, amit ki akarnak szolgálni mások, a piaci hozzáférés az EU kontrollálja bizonyos szempontból, és szabályozással tudja érvényesíteni a saját polgárainak az érdekeit. Ugye így lehet jogalapúan megközelíteni dolgokat. Illetve nem csak az EU-nak az érdekeit, hanem akár a világét is. Tehát van ez az érdekes Brüsszel hatás, amelynek a keretein belül nem éri meg egyébként egy amerikai cégnek mondjuk csak az EU-ra szabott megoldásokat szállítania. Az egy adottság, hogy muszáj az EU szabályozásnak megfelelni, ezért elkezd inkább minden piacán az EU-nak megfelelő megoldásokkal operálni, hogyha az kifizetődő neki, csak azért, hogy csökkentse ezt a működési komplexitást mondjuk, hogy az EU-ra külön szabályok vannak, és az EU-n kívül külön szabályok vannak. Tehát az EU szabályozási szempontból nem csak a saját polgárainak kapuőr, hanem akár a világra is hatással tud lenni. De ugye vannak különböző...
1: Hát ez a cél, ha a világ hagyja. Ez a világot érdekli.
0: Igen. Ez a cél, de hogy nem lehet mindent arra feltenni, hogy az EU lesz a legattraktívabb piac a világon az idők végezetéig. Tehát ugye Afrikában is erős gazdasági fejlődés várnak a következő évtizedekben. Távol-Keleten, Dél-Kelet-Ázsiában is, Dél-Amerikában is. Itt mindenhol kijöhet lényegében egy fizetőképes, attraktív piac, és ugye az EU-nak előre kellene gondolkoznia, hogy ne csak ez a szabályozási eszköztár legyen, hanem akár saját infrastruktúra, saját megoldások is, saját exportok, technológiai, egyéb technikai megoldások.
1: És akkor ehhez jog, környezetvédelem, szabályozás, sok minden hozzátartozik, és ezt kell elfogadtatni a világ, hogy a világ ezt nyelje le, ugye? Tehát ne az amerikai, vagy a dél-amerikai, vagy afrikai, vagy az ázsiai,
2: hát ugye
1: hanem
2: meg
1: az európai.
2: Hogy az EU-nak legyen is egy úgymond védőhálója, hogy saját infrastruktúrával rendelkezik. Mondjuk most, ha most már az építésről beszélünk, akkor ugye itt több fronton is megította az EU a támadást, úgymond, és akkor elkezdte a Vero nevű európai fizetési infrastruktúrát is létrehozni, annak érdekében, hogy kevésbé függjön a nagy amerikai kártyatársaságoktól. Ez igazából egy ilyen összeurópai account-to-account mobil fizetési megoldás, amihez már több ország is csatlakozott, ugye Belgiumban, Franciaországban, Németországban már működik, több mint 56 millió felhasználó használja. Úgyhogy ez ugye az amerikai függőség csökkentését célozza, de ott van ugye a Kivalis nevű megoldás, ez egy európai banki stablecoin, ez nem egy konkrét EU-s vagy LKB projekt, hanem az európai bankok piaci kezdeményezése, hogy egy euróhoz kötött stablecoint hozzanak létre, mert a stablecoinoknak, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de kb. A 95-98% az mind dollár alapú, és az euró alapú stablecoinoknak azért fel kell venni a versenyt ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez egy ilyen kezdeményezés, amit szintén erre hoztak létre, de nem akarom elvenni a szót a Danitól, van még egy csomó más olyan terület is, amin az EU itt próbálja behozni a lemaradást.
1: Hát a mesterséges intelligencia, a chip, meg alapanyagok, meg az összes többi, mink van? Igen, tehát mink van itt az unió? Nem sok mindenünk van ezek közül, ugye?
0: Jelenleg nem sok, igen. Mindenki van szervezve, minden Amerikánál, Kínánál.
1: Tehát a lapok nem az uniónál vannak, hát nem. Az osztásban.
0: Igen, viszont hát ha nem is újraosztás, de igen. Valamilyen saját lapok most kialakításra kerülnek. Ugye a Verónál, ahogy a Bence mondta, ott az amerikai kártyatársaságoktól lehet függetlenedni. Az Open Banking annó nem jött be, így most egy új kezdeményezésben kvázi azt mondta az EU, de nem is az EU, hanem egyébként egy privát vállalat, a European Payments Initiative, hogy tessék bankok, kezdjetek el építeni egy közös alkalmazást, és kártyatársaságoktól függetlenül, országokon átívelően, határokon átívelően küldjetek egymásnak azonnal ingyenesen pénzt, mert ugye tegyétek meg a lehetőséget az ügyfeleknek. Már is van egy alternatíva, egyébként egy kevésbé költséges alternatíva a kártyatársaságokra. Ott a Kivalis, ugye, ami a digitális euró igazából, vagy euró alapú stablecoin, ott megint csak nem akarunk amerikai függést, szeretnénk ezt limitálni, legyen saját stablecoinunk. Ott van két nagyobb hangvételű projekt is, az Appia és a Pontez, itt pedig már teljes mértékben arról van szó, és ez egy aztán a leginkább jövőbe mutató, előremutató kezdeményezés. Itt tokenizált infrastruktúrára szeretnék felhúzni majd az európai pénzügyi rendszereket. Itt az értékajánlat pedig az lenne, hogy a jövő kötvényei, betétei és egyéb eszközei azok biztonságosan rendszereken átívelően bármilyen mértékben fragmentálható módon és bármilyen gyorsan transferálható módon kerüljenek kialakításra. Tehát itt sok szakszó elhangzik most éppen, de lényeg a lényeg, hogy teljesen újszerű infrastruktúra, teljesen európai építkezésben igazából, amiben már bele se lép kb. Amerikai, kínai külső szolgáltató. Tehát, hogy ilyen jellegű kezdeményezések is vannak. Christine Lagarde, ugye az Európai Központi Banknak az elnöke, nem is titkolja, hogy ez a cél, hogy itt teljesen európai alapú, másoktól nem függő megoldás legyen.
1: Az jut eszem, ez nem pont olyan, mint amikor megkörnek a tétje, erről beszéltek, még van egy pár percünk, hogy mi itt a tét, mert az jut eszembe, hogy a világ mi szerint számol el, ugye, hogy dollár szerint számol el, vagy ezt már lecseréli, és most majd ugye jönnek a versenytársak, és ez a fajta egyeduralma a dollárnak, ez hogy szűnik meg, és az euró ebben, meg a yuan ebben majd milyen szerepet fog játszani. De ez pont a digitális térben is nagyjából erről van itt szó, nem? Ez a tétje a dolognak, hogy itt kifizeti a révészt, kinek a pakliával játszák a földrészek, a kultúrák azt a játszmát.
0: Én azt mondanám, hogy ezen a ponton még nem ott tartunk, hogy mondjuk az EU felváltsa a...
1: Tehát kihívó még semmiképpen nem lehetem.
0: Még nem mondanám, tehát hogy nem hinném azt, hogy Brazíliában vagy Afrikában valahol euróval kezdenének el fizetni dollár helyett, viszont első lépésben meg kell védeni a belső EU-s érdekeket
1: alapvetően. De jó a párhuzamom? A digitalizáció meg a pénz. Lehető rosszul volt érthető. Hát az, hogy az eurót mi itt nevelgetjük, meg bővítgetjük, meg próbáljuk partiba tartani, maradjunk most már ennél, a dollár egyeduralmával szemben, és jönnek a feltörekvők, akik már lehet, hogy le is hagyták a dollárt, ehhez képest a digitális térben is nagyjából nem, meg a digitalizációban is ez a helyzet, meg a mesterséges intelligencia, meg az összes többiben, amiről mostában beszélünk.
0: Abszolút, ez így bőven benne van szerintem, csak pont ez a szakaszolás, hogy most akkor még talán ez a védekező felállás, igen. Aztán pedig az újbóli kiterjesztése, ugye az európai hatásnak a világra. Ugye régebben nagyobb hatással volt Európa, akár Amerikára is, jóval régebben. Most ugye más szelek fújnak, de ezeket is így
1: kezelni. Hát csak az autógyártás, azt, mert ne menjünk el ebbe, hogy ez hogy változott meg az elmúlt 10 évben.
2: Hát igen, de amúgy a dollármentesítésről is már évek óta beszélnek. például a BRICS kapcsán, hogy azok is egy új valutát akarnak létrehozni, hogy gyengítsék a dollár hegemóniáját. Ezt már szerintem nem tudom, 5-10 éve halljuk, de mégis ott vagyunk, hogy a dollár a vezető valuta a világon, de az irány az igen, erre megy. A kérdés az, hogy mennyire tudják ezt megvalósítani.
1: És akkor egy utolsó kérdés, hogy nekem teljesen mindegy lenne itt Magyarországon, ha jól élnék, hogy egyébként most dollár hegemónia van, vagy euró, vagy forint, de a digitalizációban kell, ebben a digitális útban kell, hogy én egy európai utat járjak, jobb lesz az nekem valamitől itt az EU-ban, Magyarországon?
0: Hogyan lesz jobb a nap végén az embernek? Mm. Tehát ugye, ahogy beszéltük, az európai hatalom jelenleg az lehetővé teszi azt, hogy erősebb jogvédelem legyen. Tehát, hogy nekünk egy szabadabb és kevésbé korlátozott életünk legyen mondjuk, akkor is, hogyha ez beépül a mindennapokba és nem érzékeljük. De a nap végén az, hogy az EU védekezik, és az EU elkezd építeni, és fenntartja a befolyását, az nekünk azért jó, mert a jogvédelem az valódi érték. Nekünk is, a világ számos részének is, amit az EU képvisel, de hosszú távon tényleg nem helyettesíti az innovációt, ez a jogvédelem, ezért kell építkezni is.
2: Például meg, hogyha bevezetik majd valaha nálunk az eurót, akkor tegyük fel, egyszerűbb lesz határon átnyúló működés, fizetések ebből a szempontból az eurozónában. Erősebb a verseny, például az amerikai versenytársakhoz képest, illetve nagyobb pénzügyi és technológiai reziliencia is fennáll.
1: És van esély? Hogy látjátok? Fiatalok vagytok, szakemberek vagytok, a PIK tanácsadói vagytok, hogy az Európai Uniónak itt van esélye között, az óriások között. Ilyen, megint akkor, ha már itt volt ez az úszó EB, itt azért nagyon, itt a fordulónál nagyon, az Unió nagyon le volt egy csomó minden, vagy le van egy csomó mindenben maradva. Értem a törekvéseket, értem, hogy most a zászlóvívő akar lenni egy csomó területen, de azért...
2: Szerintem az irány jó, de én nem tudnám megmondani, mert tényleg hetente, naponta változik már a világ konkrétan, szemben mondjuk 5 évvel ezelőtt olyan gyors ütemben, hogy tényleg nem lehet megmondani. Most jelenleg azt mondom, hogy jó lenne az irány, de nem tudom, hogy történni fog olyan technológiai, geopolitikai változás jövőben, ami teljesen más irányba vagy mederbe terelni ezt a folyamatot.
0: Álljunk hozzá pozitívan, úszóversenyt is lehet nyerni az utolsó hosszon, de még ott így nem
1: van.
0: Tartunk.
1: De látok ilyet most az elvé, ez jó volt, nagyon szép volt a 5. helyről. Oké, nagyon szépen köszönöm. Európa digitális útjáról beszélt itt a két szakértő, Siklós Bence és Kajamdani, a PIK tanácsadó. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Erős Anita van itt a stúdióban. Elte hidrogeológus, felszín alatti vizek a területe. Azt mondta, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Ráadásul a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetségének magyar nemzeti tagozatának is az elnöke vagy. És a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetsége 50 év után most újra Magyarországra látogat. Szeptemberben lesz egy óriási rendezvény.
2: Igen, ez a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének a világkongresszusa, amelyet minden évben megrendeznek a világ különböző részein, és ez 50 év után látogat újra Magyarországra.
1: Mit fogtok nekik mutatni, mert a Dunába nem nagyon sok látnivaló van.
2: A Dunában is van sok látnivaló.
1: Hát amik most előbukkannak, igen, az országban.
2: Igen, tehát vannak termálforrásaink, amelyek most láthatóvá váltak például a Gellért-hegy előtti Duna szakaszon, de Magyarország különlegesen gazdag felszín alatti vízkészletekben és az ehhez kapcsolódó mindenféle jelenségekben. A kongresszusunk első napján az ország különböző részeire fogunk ellátogatni szakmai kirándulások keretében. Maradunk egy pár helyszínen Budapesten, hiszen itt vannak a világhírő barlangjaink a Rózsadombon, elmegyünk a Tihanyi félsziget környékére, a Balatont megmutatjuk, a Dunatisza közét megmutatjuk, a homokhátság vízkészlet problémáit, a Velencei tavat körbejárjuk, elmegyünk a Bükk-hegység fele, szóval van mit mutogatni.
1: Erről a programról majd beszélgetünk szeptemberben, ez akkor lesz aktuális. Én most más miatt hívtak, nagyon sok cikk megjelent, nagyon sok mindenről lehet olvasni. Látszólag gazdagok vagyunk felszín alatti vizekben, és nagyon fontos kitétel, ezt is tőle tudom, hogy 95%-a a felszín alatt van az édesvíznek a glóbuszon, ugye? Tehát amit mi itt karcolgatunk, meg látunk, meg sopánkodunk, Duna, patakok, meg az összes többi, az 5%, édesvizek 90% felszín alatt van. Ezt akarjátok, tehát ti szakmátok láthatóvá tenni, a láthatatlan, ugye, a felszín alatti vizeket. Szóval nagyon sokan mondják azt, hogy piszok gazdagok vagyunk, mi itt egy ilyen édesvízi tengeren ücsörgünk Magyarországon, miért nem aknázzuk ezt ki? Meg akkor szóba kerül az elszennyezés, a furtkutak helyzete, a tármálvizek, gyógyvizek, nagyon sok minden. De ami még fontosabb ennél, hogy azt mondtad valahol, hogy látszólag gazdagok vagyunk, közben meg vízhiányosak vagyunk, és az egyfőre eső vízkészlet mértéke kritikussá vált. Fölül látjuk, hogy nagy a baj, és a víz az úr, de most nincs víz. Alul is, a felszín alatt is baj van.
2: Az a helyzet ezekkel a vízkészletekkel, legyen szó felszíni vagy felszín alatti vízkészletekről, hogy ezek mind a vízkörforgalom részei. És nyilvánvalóan, hogyha a klímaváltozás, a csökkenő csapadékmennyiség, vagy a csapadékmennyiség eloszlásának a megváltozása hat a felszínen, az nyilván lecsapódik a felszíni víztestekben és a felszín alatti víztestekben is, hiszen ezek a csapadékból kapják az utánpótlódásukat. És a másik nagy probléma, amit föl kell ismerni, hogy ezeket nem lehet külön-külön kezelni. Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy a Velencei tónak a vízszintjét szeretném rendbe tenni, vagy a Duna vízszintjét.
1: Hát máshol sincs.
2: Tehát ezek is aktív kapcsolatban uh-huh. vannak a felszín alatti víztestekkel. Uh-huh. Tehát ezeket úgy komplexen egy uh-huh. egységként kell kezelni, mint vízgazdálkodás.
1: De a felszín feletti vizekkel nagyon sokat foglalkozik a szakmád és a közvélemény, és most hogy baj van. A felszín alatti vizekkel sokkal kevésbé. Pedig akkor ez olyan, mint a jéghegy, ugye? Látszik valami, és jelez is valamit, ugye? Igen. Tehát a felső rész, az 5%, igen, jelzi azt, hogy a 95%-kal mi újság van?
2: Igen.
1: És hogy bajban van?
2: És ugyanúgy, ahogy látjuk azt, hogy vízszintcsökkenés van a tavakban, folyókban, ugyanúgy ez a vízszintcsökkenés a csökkenő csapadék mennyiség által jelentkezik a felszín alatti víz szintjében is, és ezért vannak bajban a felszíni víztestek is, hiszen eltávolítik egymástól ez a két víztest. Például sekélytavak esetében, hogyha a felszín alatti vízszintje már nem éri el a tónak a medrét, akkor egyszerűen nem tud rá segíteni ilyen aszályos időszakokban.
1: Mi most a teendőnk a világban ezzel a helyzettel? Mert eddig láttuk a különböző afrikai, meg nem tudom milyen képeket, képsorokat, és most azért nagyon sokan megtapasztalják azt, látják a saját szemüket, ilyet nem érzett, azt hiszem ez a medence itt nagyon régóta. Ilyen meleget sem, meg ilyen aszályt sem, ilyen vízhiányos időszakot sem. Szóval mi most a teendőnk? Mi a felelősség? Mi a lehetőség? felelősségünk? Nem tudom, hogy ezek jó kérdések.
2: Egyrészt az, hogy ne csak egyenként kezeljük ezeket, amit már mondtam, hogy ezt komplexitásában, egy-egy területet komplexitásában nézzük. Tehát próbáljuk meg ne csak a felszíni dolgokat rendbe tenni,
1: hanem pedig az van a szemünk előtt.
2: Az van a szemünk előtt, hanem megnézni azt is, hogy ez milyen kapcsolatban áll a felszín alatti térrésszel, az ott mozgó felszín alatti vizekkel, mert ezt a kettőt együtt lehet jól menedzselni, és együtt lehet kitalálni azt, hogy mi az, ami által adaptálódni lehet ehhez a megváltozott klimatikus viszonyokhoz. Mert lehet, mert nyilvánvalóan a kevesebb a csapadék, kevesebb az utánpótlás, ezt megérzik a felszín alatti vizek is a csökkenő vízszinttel, de a vízkivételekkel ehhez, meg a vízkivételekhez kapcsolódó felhasználási módokkal tudunk ebben segíteni. Csak egy példát mondok, a csapadékvíz elvezetése. Ugye azt mondtam, hogy a felszín alatti vízkészletek is csapadékból pótlódnak után. A csapadékvíztől az ember, amikor egy óriási eső esik, akkor szeret megszabadulni, gyorsan lefolyjon, betesszük a csatornába, azt elviszi a csatorna.
1: De most már jönnek a szivacsvárosok, legalábbis a koncepciójukat.
2: Nagyon jó, hogy ezt helyben tartsuk. Tehát az a baj, hogy egy nagy-nagy eső esetében a talajnak az elnyelő képessége, ahogy be tudja fogadni ezt a nagy mennyiségű csapadékot, az limitált. Tehát ez mindenképpen
1: főleg most, hogy lebetonoztuk már a félvilágot.
2: Ez a felszín nem fog lefolyni, és nem fog beszivárogni. Ha nem szivárog be, akkor ott lokálisan nem táplálja alattunk a felszín alatti vízkészleteket, hanem elmegy, és nem tudjuk azt a készletet utána.
1: Meg közben párolok, közben fogy, közben szennyeződik.
2: Tehát, és az a lényeg, hogy nem jut el a felszín alatti vízszintig, nem tudja azt táplálni, ezért csökken. Hogyha ezt megpróbáljuk valamilyen szinten gyűjteni, tisztítani, célzottan ott bejuttatni, ahol ez ténylegesen is el fogja érni a felszín alatti víztestet, akkor már jók vagyunk, mert utána a felszín alatti víz az szépen a saját kis áramlási rendszereivel odaszállítja, ahova kell egy tóhoz, egy ökoszisztémához, tehát
1: vagy tudja a dolgát.
2: Tudja a dolgát, vagy pedig egyszerűen csak megemelkedik a szintje ott, ahol lakunk, és akkor nem lesz akkora nagy a problémánk.
1: Azt mondjátok, hogy mozgósítani kell a víztartalékot, mert hogy ez a 95% ott van, nem látjuk, de van egy tartalék, de nem korlátlan, tehát ez butaság, hogy korlátlan, meg itt ringatózunk egy édesvízi tengeren. Ez valószínűleg nem elég szakmai, inkább ezt így fogalmaznám. De a lényeg az, hogy ezt hogyan lehet mozgósítani? Hogyan kéne ezt nekünk használni jobban? Máshol hogyan használják jobban? Nyilván mások már jártak ebben a cipőben, minket ez most ért utol, ez az a szájos időszak.
2: Van egy kulcs szó, ez a fenntarthatóság és a vízmérleg. Megint ugyanoda megyek vissza, hogy ez a csapadékból utánpótlódik, tehát van egy utánpótlódási mechanizmus, egy utánpótlódási mérték. Hogyha mi ebből többet veszünk ki, akkor ez a mérleg el fog csúszni, és csökkennek a vízszintek. Hogy ezt helyileg minden területre meg lehet keresni azt, hogy mi az, ami kivehető, és mi az, amivel lehet gazdálkodni, és mit lehet csinálni, hogy ez a csapadékon kívül még mondjuk esetleg visszapótlódjon. Tehát, hogyha használunk vizeket, most éppen ha termálvizekre egy picikét rátérünk. Tehát, hogy a termálvizeket az, hogy csak korlátlanul csak vesszük ki, és így felszíni befogadókba, patakokba, kisebb vízfolyásokba elengedjük, az nem fenntartható.
1: Hát a Gellértből is, meg a Rudasból is folyik be a Dunába a használt víz.
2: Az egy, igen, az egy
1: rossz példa?
2: Az két, tehát, hogy ez két külön, tehát, hogy igen. Amikor a mezőgazdaságban a termál vízzel fűtik a fóliasátrakat, és utána felszíni befogadóba engedik el a vizet, az egy pazarlás. Az egy pazarlás, mert lehetne ez zárt rendszerben a hőjét hasznosítani, és visszasajtolni, visszatenni abba a víztartóba a felszín alá, ahonnan ez szár, hiszen nekünk csak a hőjére van szükségünk, nem a vízre magára. A termálvizek, a gyógyfürdőkben, az már a balneológia. Ott egy kicsit más a helyzet, hiszen most van egy olyan jogszabály, hogy ami emberi testtel érintkezett víz, azt nem lehet visszatenni a felszín alá. Megjegyzem, Ausztrál világkongresszus tavalyi évben, Ausztráliában a termálfürdők esetében addig tisztítják mindenféle eljárásokkal ezt a termálvizet, és hasznosítják a hőjét és minden egyebet, amíg ezt újra vissza nem tudják tenni a felszín alá.
1: Hát mint ahogy az iparnál is, meg mindenhol a mezőgazdaság a szürke vizeket valamilyen módon, ugye visszajuttatni, visszasajtolni? Tulajdonképpen igen, erről van szó?
2: Igen, erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a vízkészletekkel akkor tudunk jól bánni, fenntartatóan bánni, hogy gondolunk arra, hogy amit elveszünk, azt valahol vissza is adjuk, és ne vegyünk el többet.
1: Hú, annyira eszembe jutott, mert azt mondod, hogy abból indultunk, hogy most gazdagok vagyunk, de csak látszólag most már látjuk, hogy nem, meg azt is mondod, hogy akkor a kritikus az egyfőre eső vízkészlet itt Magyarországon is. Csak eszembe, hogy azt mondják ilyenkor a vízműves kollégák, hogy túl olcsó a víz, ugye, és ezért aztán pazarlóan bánunk vele. Eszembe jutnak az autómok, sajnos sok minden eszembe jut, tudom, és akkor most még moshatnak, azok szürke vízzel mosnak, de hát azért az is ugyanúgy locspocs. Mekkora baj? Mennyire kéne nekünk most észnél lenni? Mennyire kéne nekünk felkapni a fejünket arra, hogy mondjuk jönnek ide a hidrogeológusok szerte a világból?
2: Fel kellene, mert azt gondolom, hogy a felszíni vizeket mindenki jól ismeri, jól érti a folyókat.
1: Aggódik értük most.
2: Látjuk,
1: igen.
2: Látható, de van egyfajta dinamika a felszín alatt is. Tehát, hogy a felszín alatti víztesteket nem úgy kell elképzelni, mint ilyen...
1: Ugye az örökké valóságig igen, azok rendelkezésre állnak.
2: És ott van egy, mondjuk azt mondom, hogy egy medence, vagy egy vízzel teli bármi a felszín alatt, és akkor abból én pumpálom addig, amíg világ a világ, és akkor az úgy is marad. Tehát én azt gondolom, hogy ahol teendő van, és ebben nekünk is szerepünk van, és feladatunk van, hogy megismertetni az emberekkel ezt a láthatatlant, ezt a felszín alatti világot a talpunk alatt, hogy ez hogy működik, mik a folyamatai, és miket lehet tenni egyéni ember szinten, hogy ezt utána lehessen tényleg.
1: És most nem csak arról van
2: kezelni.
1: Szó, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, ugye megzárjuk el a csapat ezeket, ezen már régen túl
2: vagyunk. Ezen már szerintem régen.
1: De itt
2: régen
1: a mezőgazdaság, minden, az ipar és minden, az összes többi.
2: Igen. Mert azt gondolom, hogy szerintem egy kis odafigyeléssel, ezzel a szemlélettel, hogy amit elveszek, mit tudnék abból visszatenni, vagy amit mondjuk elvezetnék, mert nincs szükségem rá, vajon ott tudnám-e tartani helyben, mégiscsak, és a felszín alatt betározni. Tehát, hogyha ezeket így egy kicsit átváltjuk, ezeket a gondolkodás módokat, akkor lehet, hogy mégis lehetne valamit itt alkalmazkodni ehhez a megváltozott klimatikus
1: viszonyokhoz. Az embereknek mihez kell alkalmazkodni a ti szakmátok szerint itt a Kárpát-medencében a következő 5-10-20-30 év alatt? Most ilyen belátható időt mondok, amit azért sokan megélnek még.
2: Szerintem ehhez a pazarló vízhasználathoz, hogy a felszín alól bármennyit és bármikor kivehetek.
1: Tehát ez a mindenkinek, food kút esete.
2: Ez a háztartási
1: ugye?
2: Kutak esete, hogy én töltetem vele a medencét, mert hát akkor nyilván nem a csapvizet pazarlom. És a sekélykutakkal tényleg az a probléma, hogy a sekélyk is háztartási kutjaink, azokat az áramlási rendszereket, az úgynevezett lokális áramlási rendszereket csapolják meg, amelyek szintén a legérzékenyebbek a klimatikus változásokra, hiszen ezek ilyen lokális magaslat, lokális mélypont közötti kis víz összeköttetések, és ezek szint ugye a csapadékból, a lokális csapadékból táplálkoznak. Hogyha én elveszem onnan a vizet, akkor, és egyébként se esik sok eső, akkor ott ezek megszűnnek létezni. A Velencei tónál is én, mint szakember, azt látom problémának, hogy nem olyan túl nagy a felszín alatti víz betáplálása a tónak, mert kutatásaink szerint ez ilyen 5-12%. Tehát ez tényleg nem nagy szám, de egy ilyen...
1: Ha jól tudom, a Balatonnál sokkal nagyobb
2: sokkal
1: terület,
2: nagyobb,
1: ugye?
2: Így van, ez azért ott
1: a
2: morfológia is megengedi azt, hogy nagyobb intenzitással áramoljon a felszín alatti víz. Tehát az a baj, hogy aszályos időszakban sok kicsi sokra megy. Tehát ez a felszín alatti víz általi megtámogatottság nagyon sokat tudna segíteni. És például a Velencei tó már majdnem azt mondhatjuk Budapest agglomerációja, tehát hogy óriási lakosság szemnövekedés volt az elmúlt évtizedekben, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nagyon sok háztartási kút létesült, és azok a beszivárgási területeken létesültek, ami mondjuk a segítette volna a tó fennmaradását. Igen. Tehát, hogyha elszívjuk a tó elől a vizet, akkor ne csodálkozzunk, hogy nincsen.
1: Ez milyen érdekes, ezt a felvetést még nem hallottam, rengeteg mindent hallottam már, mezőgazdaság, betonozás, nagyon sok minden, asszály, de valóban ez is hozzátartozik valamilyen módon. Mi lenne nagy eredmény a ti szakmátoknak, a hidrogeológusoknak?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb
1: az... Itt az adott viszonyok között.
2: Adott viszonyok között, hogyha az emberek értenék, hogy mi van a felszín alatt, hogy nem egy végtelen medence, hanem ez a csapadékból való utánpótlódás, ez áramlik, vannak betáplálási, beáramlási területek, vannak kiáramlási területek, vannak ökoszisztémák, amelyik felszín alatti víztől.
1: Igen, érdekes, mert pont egy vezető mezőgazdásztól hallottam ezt egy másik rádióműsorban, és én általában hiszek neki, hogy ő mondta azt, hogy na de hát ami egyszer ugye itt lefolyik, meg pára, meg akkor a tenger, meg folyó, tenger, föld, tehát ez ugyanaz körforog.
2: Vízkörforgalom.
1: Akkor viszont ha körforog, akkor akármennyit pacsálhatok, mert előbb-utóbb majd újra lejut, és akkor újra pacsálhatok. Akkor ez téves következtetés valahol, valamilyen
2: valahol
1: módon.
2: Igen, tehát hogyha
1: nagy, valami nem stimmel.
2: Igen, a nagy globális vízmérleget nézzük, akkor nyilván akkor ez egy kvázi statikus vízkészlet a Földnek, de nyilván itt a lokális eloszlásokban vannak anomáliák, ami kezdődik azzal, hogy mennyi csapadék esik, mennyi szivárok be,
1: és hát egyrészt nagyon gyorsan esik le, iszonyú mennyisége, ha egyáltalán esik, de kevesebb is esik azért most már hosszú évtizedek óta. Tehát ez pont olyan, mint egy jó zivatar, ugye? Van, ahol úgy kell elvezetni a vizet, és térdig hömpölyög, nálunk pedig asszály van. Tehát ez kell valamilyen módon hozzászokni.
2: Így van.
1: Hát akkor nagyon sok sikert a hidrogeológusok nemzetközi szövetségének és a budapesti konferenciának szeptember 14-e és 18-a. Egyébként a dr. Erős Anita kongresszusi elnök is, ugye?
2: Így van.
1: Kíváncsi vagyok, mit tudtak megmutatni majd Budapestben. Akkor hogy elmondod? De előtte beszélünk még. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában, tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles ma egy vezető? Lehet-e valódi bizalmat építeni egy szervezetben transzparencia nélkül? Mit várnak ma a munkavállalók egy munkahelytől, és vajon mennyit változtak ezek az elvárások az elmúlt években, és egyáltalán mit jelent a megbecsülés a fizetésen túl? Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai műsorban. Mai vendégem pedig a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, Judit.
1: Terveink szerint a mai műsorban beszélgetünk vezetésről, bizalomról, vállalati kultúráról, valamint a munkavilágának változásairól, és, ami nagyon fontos, még női karrier utakról, de előtte induljunk azért azt gondolom a vezetés kérdéskörétől. A HR szerepe, egyáltalán a vezetői szerep, de talán még a munkáról alkotott képünk is rengeteget változott az elmúlt években. És te, hát közel 25 éve már ott vagy a piacon, a munkaerőpiacon vezetőként. Mit jelent ma számodra vezetőnek lenni?
2: Továbbra is azt, amit 25 éven át jelentett, hogy éppen ott és akkor önazonosnak lenni. Hiszem azt, hogy attól tudtam megmaradni ezen a pályán azóta folyamatosan, mert mindig tudtam alkalmazkodni ahhoz, amit éppen a körülöttem lévő makrokörnyezet megkövetelt, de ugyanakkor nem egy szerephez igazítottam saját magamat, hanem mindig az a Kamarás Zsuzsa tudtam maradni, aki oda tud lépni az emberekhez, aki hisz abban, hogy ez az egész transzparencia és bizalom kérdése, ez nem egy HR fogalom, hanem gyakorlatilag ez személyesen mit jelent nekem, mit jelent a kollégáimnak.
1: Tehát egyrészt van egy állandóság, és van egyfajta változás is, amire reagálni kell. Mi az, ami egyébként szerinted az elmúlt 10-15 évben, vagy az előtt még nem volt annyira hangsúlyos, mint most?
2: Hát az első és legfontosabb üzenetem az a hierarchia. Hiszem azt, hogy 20-25 évvel ezelőtt a vállalatok, a vezetők általában a hierarchiában gondolkoztak, inkább feladatokat adtak ki, ezeket kontrollálták, ellenőriztek, ma pedig megérkeztünk oda, hála Istennek viszonylag gyorsan már, és elég régóta, hogy ők is egy a többiek közül, a vezető is egy a csapat tagjai közül, ezért velük együtt kell, hogy működjön, létezzen, velük együtt alkossa meg azokat a dolgokat, ami felé a csapat együtt akar menni. Tehát nem egy külön identitásként,

0: működik ma egy vezető, hanem a csapat részeként.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet ma egy vezető legfontosabb feladata, de akkor az egyik fontos feladat az a csapatépítés?
0: Hát azt szoktam mondani, hogy az együttműködési készség megteremtése a csapaton belül szerintem ez mindent felülír ma. Tehát szakmailag jónak lenni az egy belépő, őszintén szólva ma már, mindenkitől elvárt. És ez persze az elmúlt időszakban is elvárt volt, de az, hogy ki az, aki a változó körülmények ellenére képes együttműködést generálni a csapatba, na szerintem az az igazi kihívás ma.
1: Sokat beszélünk ma a technológiai változásokról, a mesterséges intelligenciáról. Egyébként még a felvétel előtt leültünk már akkor is az AI-ról, meg a változásokról beszélgettünk, illetve hát a generációs különbségek az, ami még sok beszéd témát ad. Egy ilyen környezetben mit jelent ma emberekért felelősséget vállalni vezetőként?
0: Nagyon izgalmas, hogy egyszerre van jelen a techno-optimizmus, és egyszerre a techno-kritika az emberek életében, és hogy ebben a változó gondolkodás közegben tényleg megtaláljuk azt a módot, hogy ők hogyan találják meg azokat a kapaszkodókat, amiben a technológia nem félelmet vált ki, hanem szintén az együttműködésre ad lehetőséget számukra. Hiszem azt, hogy ezen az úton semmi más nem fog segíteni, csak a tanulás. Tehát, hogy együtt tanuljuk ezt a technológiát, és együtt beszéljük át a hibáit, a fejlődését, és aztán együtt alakítjuk közösen.
1: Egy több mint 500 fős szervezet élén vagy HR vezetőként, ugye egy biztosító társaságról beszélünk, ahol, hogyha most már behoztuk az AI-t, akkor egy pillanatig álljunk is meg itt, hogy ahol már ott van az AI, és HR vezetőként szerintem pont te vagy, aki legjobban érzékeli mind a félelmeket, mind a lehetőségeket. Mit látsz?
0: Azt látom, hogy beszélni valamiről nem egyenlő azzal, hogy kommunikálok valamiről, hanem hogyha az egészet értem, hogy mi történik körülöttem, ez a kulcsa. És pláne ebben a változó környezetben, ahol tényleg az identitásunk alakul át és változik, mint munkavállaló, mint vezető, mint munkatárs, ezzel minden nap szembesülünk, és szerintem, ha erre fókuszálunk, akkor tudjuk ezen a változáson a lehető legjobban átvinni a szervezetet.
1: Félnek egyébként? Tartanak a munkavállalók attól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia sok munkahelyet elvesz a jövőben?
0: Ki kell mondani, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi viselkedés és érzés, hiszen amióta ember létezik a Földön, a félelem az egyik ilyen tartós érzelmi szükségletünk is, mert ez egyben meg is véd minket gyakorlatilag, mert annál inkább figyelünk a körülöttünk lévő változásra, minél inkább ez az érzés is jelen van, de ugyanennyire vágyunk arra, hogyha értelmet adnak annak, hogy mi történik velem körülöttem, ebben hol lehet az én szerepem a jövőben, akkor találom meg ezeket a kapaszkodókat. A legnagyobb változást én nem abban látom, hogy elkezdjük használni a technológia előnyeit, mert erre mindenki nagyon lelkes. Így nem tudom, hogy belegondoltatok-e reggel, amikor a GPS-t használjátok, hogy valójában ez mondjuk az izraeli hadseregnek a fejlesztéséből jött át a mindennapi működésünkbe, és ma már mindenki A-ból B-be úgy megy el, hogy megkérdezi a GPS-t, hogy kell elmenni. Ezekre nagyon lelkes tudunk lenni, de amikor az a kérdés, hogy vajon az én munkámat hogyan és milyen módon veszi át, nem pedig segít, támogat, na ott jönnek az igazi kérdések. És hiszem azt, hogy amikor realizálom, hogy nem egy folyamatot vált ki mondjuk a technológiai változás, hanem egy teljes mondjuk ügyfél életutat lefed, na akkor elgondolkodom, hogy hú, hát na ebben hol lesz az én szerepem a jövőben.
1: Igen, és hát erre vezetőként jó válaszokat kell adni. Mi az az üzenet, amit mindenképpen át szoktál adni?
0: Én azt, hogy az üzenet az meg a válasz, hogy azt mondom mindig, ami van. Ezt tudom, hogy ilyen triviálisnak tűnik, de hogyha megnézem, hogy hogyan haladtunk az evolúciónkba, ez a nem adtunk információt, majd kommunikáltunk, de nem adtunk hozzá értelmet, nem adtunk hozzá kontextust, és ma csak úgy lehet működni, hogy nem csak információt adok, hanem az egészet elhelyezem egy olyan térben, hogy ez mit fog jelenteni a jövőbeni működésedre személyesen és a vállalatnak egyaránt. És hogyha adunk egy ilyen értést, akkor tud a munkatársunk is megérkezni ebbe az utazásba. Ha velünk együtt fejlődik, mi is vele fejlődünk. Tehát nem gondolom azt, hogy a vezetők ne lennének olyan érzésekkel tele, mint a munkatársak egészen, pont ugyanazt élik meg a vezetők, és még ehhez hozzájön a felelősségvállalás a munkatársainkért. Tehát a végső üzenetem az az, hogy mindig azt mondom, ami van.
1: Sales területről érkeztél, igen, ha jól tudom, igen. Viszont a HR világába. Mit adott neked ez a tapasztalat, és mi volt a váltás oka?
0: Ugye én nem vagyok a klasszikus HR vezető abban az értelemben, ahogy mondtad is, Judit, hogy az értékesítésben dolgoztam 10 évnél is hosszabb időszakot. Itt nagyon nagy csapatokat kellett irányítani, sok esetben volt olyan, hogy 1500 munkavállaló tartozott hozzám. Én hiszem azt, hogy a nagy számok megtanítják az embernek, hogy hogyan kell nagy csapatokat, nagy szervezetet vezetni. Ez egy teljesen más megközelítést kíván, mint amikor az ember egy kis 20 fős csapatban mindenkivel tudja tartani a kapcsolatot. Ez a hogyan leszel a vezetőidnek a vezetője. Hiszen itt már nem direktben tudsz embereket irányítani, hanem azt, ahogyan te működsz, ahogyan te vezetsz, azt a többi vezető át tudja elvenni, vagy sem. Ezt a szélszben azt hiszem nagyon megtanultam. A nagy szervezetekben. Aztán jött egy ügyfélkapcsolati terület, ez 3 év volt, és ott az, hogy mit jelent az ügyfél. Tehát átülni a másik oldalra, és tényleg azt a mindenki elmondja, hogy az ügyfél a fontos, de ezt egy vezetőtársammal jól megvitattuk, hogy Zsuzsa, de hát mindenki ezt mondja magáról, és mondtam, hogy igen, de ki az, aki megcsinálta? Ez az igazi különbség a cégek között, hogy mindenki zászlójára tűzze, de nem mindenki csinálja meg. Én az ügyfelek hangja akarok lenni a jövőben is. Tehát, hogy az, ami az ügyfélnek jó, az jó lesz a vállalatnak is. Tehát, hogy egyszerre benne lenni a munkatárs nézőpontjában, benne lenni az ügyfél nézőpontjában, és a vállalat vezetése szempontjából, hogy egy vállalatot fenntarthatóan fel kell tartani, hiszen akkor lesz munkája a benne lévő munkatársaknak. Tehát, hogy ezeket a dimenziókat vezetőként megtanulni és összekapcsolni, ez szerintem hihetetlenül fontos és kihagyhatatlan.
1: De ha jól értem, nagyon fontos, hogy ezekbe a különböző székekbe az ember beleüljön, és akkor többféle nézőponttal ismerkedjen meg.
0: Így. Az első és legfontosabb ezekben a nézőpontokban, én szerintem nem lehet szétválasztani a munkatársat és az ügyfelet. Tehát ez a kiteszi elégedetté az ügyfelet. Először van elégedett munkatárs, vagy először van elégedett ügyfél. Tehát a kettő nem fér meg egymás nélkül. Úgyhogy én ezekbe a székekbe, meg cipőkbe így folyamatosan és egyszerre akarok benne lenni, mert így lehet a legjobb megoldásokat megtalálni.
1: És azt mondtad, hogy már az iskolában is vezetői szerep történt. Mikor érezted először azt, hogy a vezetés nem csak pozíció, hanem felelősség?
0: Hát már a suliban ugyanígy. Tehát amikor valaki eltörte a lábát egy kiránduláson, akkor rögtön tudtam, hogy meg kell oldanom, hogy ki fogja kihívni a mentőt, és így tovább. Tehát, hogy az ember a felelősségvállalás, amikor ez megjelenik benned, az az első és legfontosabb egy vezetőnél. Nem hárítani, nem csak akkor vagyok vezető, amikor a szép meg a jó dolgok történnek, hanem pont azért, hogy a megoldások, amikor a kihívások vannak, akkor is ott kell lenned.
1: Mi volt a legnehezebb szakmai időszakod?
0: Hát ez alatt az időszak alatt azért jó néhány válság végigkísérte ugye az életünket. Én azt hiszem, hogy talán a 2008 évvégi pénzügyi válság volt az első, ami úgy igazán vezetőként ugye nagy kérdéseket hozott az asztalra. Mondok egyet, ez a mindenkinek egyszerre csökkentsük a bérét azért, hogy megtartsuk az összes munkavállalót, vagy tartsuk meg a legjobbakat, de hozzájuk ne nyúljunk az ő javadalmazási részeikhez. Itt ugye a szociális érzék, a kiváló munkaerővel mindenkit tartsunk-e bizonytalanságban, vagy nehezebb döntéseket kell meghozni. Itt szerintem hihetetlen sokat kellett tanulni, és nagyon sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetőként. Azóta pedig, ha figyeljük a változó világunkat, gyakorlatilag ezek a kihívások, krízisek már olyan tempóban jönnek felénk, hogy nem az van, hogy mondjuk 5 évente van valami nagyobb kihívás, krízis, hanem ezek nagyon gyors amplitúdóval érkeznek felénk, és hogy ezt megérezni, megtapasztalni, hogy aha, ez most megint az. Itt most megint egy olyan helyzet van, ahol meg kell fogni a kihívást.
1: Lehet, hogy ez épp egy COVID.
0: Ez így van.
1: Vagy egy energiaválság, vagy
0: van. És ezek mind ugye körülöttünk turbulálnak, és a gyakorisága ezeknek, ahogyan szembe jönnek velünk, mint magánember, mint pedig cégként, és ezeknek a megoldása. Őszinte leszek, én ilyenkor ilyen hármas energiára tudok háromszorosra kapcsolni, mert úgy érzem, hogy egyszerűen ki kell nyújtani a csápjaimat, hogy mindenhol tudjak segíteni, támogatni, befolyjak, mint a víz a résekbe, és megtaláljam a kihívásokat és a megoldásokat.
1: Én úgy képzelem el a ti munkátokat, HR vezetői munkát, hogy azért itt azt mondtad, hogy sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetékként egy-egy kritikus időszakban, de hogy nem lehet, még akkor is, hogyha az emberekért vagy az emberekkel foglalkozol, nem lehet mindig engedni.
0: Semmiképpen, én azért két lábbal a földön állok, azt hiszem, és ez jó, mert kiegészíti a két dolog egymást, tehát döntéseket kell hozni. A döntések meghozatala tapasztalatom szerint a legnehezebb általában. A magyar társadalom, nem tudom, tudta, de Judit, kb. 90%-ban nem vagyunk döntésképesek, minden felmérés ezt mutatja. Tehát, hogy szerintem ez tanulandó az egyének a vezetők szintjén, minden döntés jobb, mint amikor nincs döntés. Mert majd a hibákat kijavítjuk, meg tanulunk belőle, de a semmilyen döntés az nem is visz el sehová.
1: Kudarc. Volt olyan, ami így hosszú éveken át elkísért? Egy rossz döntés?
0: Hosszú vagy éveken át nem. Én nem vagyok az a típus, aki ezeket hurcolja. Én igyekszem felismerni a hibáimat, meg nyilván adok is teret annak, hogy mások szembesítsenek ezzel, aztán próbálom kijavítani a lehető legjobb tudásom szerint, de alapvetően van egy önazonos személyiségem, aki működik egy olyan működési modellben, hogy lehet kritikát megfogalmazni, lehet dolgokat megkérdőjelezni, de amikor megállapodunk valamiben, akkor viszont azt egységesen képviseljük. Ezért gyorsan fel tudok állni ezekből a kudarcokból, nem hurcolom magammal. És ezért nagyon hálás vagyok a személyiségemnek ezért a részért, de ezt tudatosan építem is.
1: Beszéljünk szerintem bizalomról, kultúráról, jólétről, emberi kapcsolódásokról, illetve arról, hogy HR-vezetőként te hogyan látod, mitől lesz ma vonzó egy munkahely?
0: Nagyon nagy megtapasztalás az, hogy mit okoz, ha nincs bizalom, és transzparencia, és mi az, amikor viszont megvan. Tehát a különbséget azt leginkább úgy tudnám leírni, hogy ahol nincsen, ott nem meglepő módon elmennek az emberek. Magas a fluktuáció, nem tudod megtartani a jó embereidet, nem tudtok elég innovatívak, kreatívak lenni, lemaradtok a versenyben egyszerűen. Ha viszont megvan a szervezetben a bizalom, és szokták azt mondani, hogy a rendszerek, folyamatok, emberek háromszöge kell, hogy rendben legyen. Én hiszem azt, hogy a bizalom az csak emberek kapcsolódásán keresztül kialakítható. Tehát ezt nem a folyamatok vagy a rendszerek fogják megoldani, annak rendben kell lennie, de a bizalom az a kapcsolatokon keresztül épül. És a vezetőknek ezt a kapcsolatokon keresztül épülő bizalmat fenntartani, ez a legnagyobb feladatuk a mai változó környezetben.
1: Igen, és hát az jutott eszembe, hogy ma már egy munkahelytől jóval többet várunk, mint mondjuk fizetést a hónap végén, mondjuk ki. Hogyan változtak a munkavállalói elvárások?
0: Nagyon jó a kérdésed, mert mindig mosolygok, amikor megjönnek az elkötelezettségi felmérés eredményei, akár a sajátunk, akár a szektor, akár a magyar társadalmi szintű felmérések, és még mindig azt kell mondjam, hogy alapvetően az első és a legfontosabb üzenet a munkavállalók részéről továbbra is mindig az, hogy a béremnek rendben kell lennie. Tehát ez nem változott a sorrendben. De utána rögtön a második, harmadik helyen pedig jönnek azok a dolgok, amik az elmúlt 10 év alatt a legtöbbet változtak. Tehát ez a vezetői támogatás, a rugalmasság, és talán ez a kettő az, ami a legnagyobb fejlődésen is ment keresztül az elmúlt 10 évben.
1: És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy most értünk oda, hogy egyszerre 4 generáció van a munkaerőpiacon, és HR-es legyen a talpán, aki ezt tudja differenciáltan kezelni. Nagyok a különbségek?
0: Nagyon, nagyon nagyok a különbségek, de ugyanakkor behoznék még egy dimenziót, hogy ugye a munkatársak közötti generációs különbség, és hogy vajon annak az adott vállalatnak az ügyfelei átlagosan hány évesek? Mert szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen szektorban egészen más lehet egy gyógyszergyártó cég ügyfelek átlagos életkora, vagy a biztosítási szektorban, és így tovább. Én azt tudom mondani, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy az ügyfeleink átlagos életkora megegyezik a munkatársak átlagos életkorával, ami bizonyos szempontból jó, mert könnyen tudják értelmezni az igényeket, de ha visszamegyek csak a munkatársakhoz, akkor viszont a generációk hihetetlen sokat tanulnak egymástól. És ez mindenkit arra késztet, meg arra inspirál, hogy megértse a másikat, és együtt jobban tudjanak dolgozni. Szerintem ez kihívás, és egyszerre meg óriási lehetőség.
1: És hogyan állnak, ugye beszéltél a bizalomról, meg hogy transzparensen kell bizalmat építeni, de hogy a különböző generáció hogyan állnak ehhez a kérdéshez? Mit várnak? Vagy mit jelent számukra a bizalom?
0: Míg az 50 pluszos korosztálynak hiszem azt, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy megbízható munkahelyen van, stabilitást kapok ettől a cégtől. És ezt természetesen szimbolizálja a vezetőm. Az új generációk ezzel nem elégszenek meg, hála Istennek, azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak, fel akarnak nézni a vezetőjükre, tanulni akarnak tőle, együtt akarnak vele gondolkodni, látni akarják, hogy amikor hibázik, akkor hogyan reagál. Tehát valójában a bizalom nem elsősorban abból épül, hogy én hogyan támogatom a munkatársaimat, ez egy nagyon fontos, általában erre nagyon magas értékeléseket adnak nálunk a kollégáink, de ha azt kérdezném meg, hogy egyébként a vezetőt hogy működik akkor, amikor hibázik, na ez az igazi fejlődési lehetőség. Ott és ahol ezt a vállalat és a vezető felvállalja, tud korrigálni, az nagyon nagy bizalomépítő lehetőség számára.
1: De hogyan csinálod? Mert nyilván mindannyian hibázunk, de hogyan reagálsz?
0: Én egyszerűen azt mondom, hogy bocsánat, hibáztam, és hogy igyekszem máskor máshogy tenni veled, vagy velünk éppen, amiben benne. Nekem nem esik nehezemre elnézést kérni, és ez jó, mert tudom, hogy nagyon sok kollégámnak ez nagyon nehezen megy, mert azt gondolják, hogy ettől nem lesznek hitelesek. Én meg azt gondolom, hogyha végig gondolom az elmúlt 25 évemet, akkor a hibáimból tanultam a legtöbbet. A sikerek kellettek ahhoz, hogy örömteljen tudj fejlődni, na de a hibáimból tanultam a legtöbbet.
1: Azokat
0: valójában.
1: Azokat gondolni.
0: Igen.
1: Mennyire diverz a HR csapat? Mert ugye beszéltünk a munkavállalókról, beszéltünk az ügyfelekről, a HR csapatod milyen?
0: Nagyon izgalmas, mert a mostani HR csapatomban egy úr, és a többi mindenki hölgy, így örököltem a csapatot gyakorlatilag.
1: Három éve volt.
0: Három éve, igen. Az előző csapat viszont majdnem, hogy pont a fordítottja volt, hogy a közvetlen kollégáim szinte mind férfiak voltak, és az velük dolgozó kollégák meg jellemzően hölgyek, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőre volt már megtapasztalásom. Nagyon-nagyon szeretnék törekedni arra, hogy diverzebb legyen a csapat összetétele, nagyon sok hasznosság van benne, innen is szurkolok Norbinak, az egyetlen fiúnak a csapatunkban, hogy továbbra is ilyen lelkesen jöjjön velünk ezen az úton, szerintem hihetetlen mennyit tanulunk tőle és ő tőlünk, úgyhogy jó csapat vagyunk.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Jövünk vissza a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nem lehet már ezt a kérdést, mint hogy home office-ban dolgoznak a kollégák, vissza tekerni, vagy eltüntetni a földszínéről, mert hogy egy igény kialakult, ami szintén a munkavállalói élményhez kapcsolódik, és te azt mondtad, hogy inkább mellette, mint ellene vagy, de mégis nagyon sok vezető inkább visszaterelni a dolgozókat a munkahelyekre. Miért?
0: Ez ugye az iskolák harca, igen. És vezetők dilemmáinak harca is. Egyrészt nyilván a vezető akkor érzi, vannak olyan vezetők, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha a munkatársaik körülöttük vannak, úgy
1: látja,
0: érzik,
1: hogy dolgozik,
0: a munka
1: tudja,
0: el van
1: csinál,
0: végezve. Igen, van, aki azért, mert szeret együtt lenni a többiekkel. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy általában a vezető egyéni preferenciája szokta meghatározni egy vállalatnak az irányelveit, szerintem teljesen helytelenül. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy nálunk erről nyílt vitát lehet folytatni, tehát vezetői álláspontokat pro és kontra be lehet ezzel kapcsolatba tenni, és nyilván voltunk mi is ott, hogy 5 napból 5-öt vissza kell jönni, vagy legyen 2 nap, 3 nap, hetente 1 nap. Én hiszem, hogy megtaláltuk azt a jó egyensúlyt, amiben együtt is vagyunk, együtt is tudunk működni, de az egyéni preferenciák is érvényesülni tudnak. Nálunk ez a minimum 2 napot kell bent lenni hetente, de ez nem azt jelenti, hogy a vezető nem dönthet úgy, hogy most szeretném, ha minden nap bejönnél, mert éppen egy olyan fázisban vagyunk, a munka jellege megkívánja. És ez az, ami egy nagy változást igényel a munkatárstól is, meg a vezetőtől is, mert a munkatárs hajlandó úgy érezni, hogy neki már minden is jár. A vezető meg szinte, hogy behívhatom még. Tehát, hogy itt viszont kell itt kell a tiszta, transzparens, egyértelmű kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.
1: Egyébként mi a tapasztalatod, a munkavállaló meghálálja a bizalmat, ezt a fajta bizalmat és nyitottságot?
0: Amikor azt kérdezzük tőlük, hogy a javadalmazási szempontok közül mi az egyik legfontosabb, akkor ez a második helyen van. Rögtön a fizetés után. És ezen mindig emlékeztetni is kell őket, hogy az a vállalat vagyunk, aki ezt biztosítja számodra.
1: Tehát, hogy ez egy érték?
0: Ez egy érték, és ha szeretnénk ezt fenntartani, akkor kölcsönösen jól kell együttműködnünk ahhoz, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani.
1: Ha már beszéltünk a bizalomról, és beszéltünk az átláthatóság kérdéséről, akkor most egy nagyon konkrét másik területen is ez előtérbe került, ez pedig a bértranszparencia kérdése. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
0: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők 1 hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább 1 éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ennek 2 dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörbe.
1: Igen,
0: bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az, hogy én nagyon támogatom, és nagyon hiszek abba, hogy Az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
1: Meg a vállalaton belül
0: Meg a vállalaton belül is, így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
1: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
0: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
1: Igen.
0: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
1: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
0: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez viszel majd a valódi transzparencia felé.
1: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
0: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk. Nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul?
0: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
1: És így lesz?
0: Nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
1: És a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk, nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és ugye a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer, te ezt hogyan látod?
0: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok, ez nagyon izgalmas. Ugye nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
1: tehát
0: így tovább.
1: Többet keressünk miközben, évről évre.
0: Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárásaink befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Létezik egyébként tökéletes bérezési rendszer, vagy létezhet?
0: Nem. Nem létezhet tökéletes bérezési rendszert, mert mindig lehetnek benne kivételek, lehet, hogy egy cégnek egy űrhajósra van szüksége csupán csak, és nem 12-re, tehát, hogy mindig lesznek olyan munkakörök, amik az átlagtól eltérnek, vagy kilógnak a rendszerből, de én hiszem azt, hogy az a rendszer, ami 90%-ban szolgál minket, és a munkavállalók értik, transzparens információt ad, az egy jó rendszer.
1: Több bizalmat vagy több konfliktust okozhat ez a fajta átláthatóság, a bértranszparencia
0: kérdése? Először konfliktust, uh-huh. Aztán bizalmat. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélünk, abban tudjuk megtalálni a bizalmat utána. De nem elég egy számot közölni, és ezt nagyon ki akarom hangsúlyozni. Tehát az, hogy elmondok egy számot, hogy mennyi az a bérsáv, azzal még nem mondtam semmit, hanem az egészet érthetővé kell tennem, hogy ez a bérsáv, ez hogyan alakult ki, ez hogy viszonyul a vállalat egészében a többi munkakörhöz, hogy viszonyul a piachoz, tehát minél többet kommunikálunk a munkavállalókkal erről, számukra ez A. igény, B. innentől kezdve jogi lehetőségük van arra, hogy ezzel éljenek, a vállalatoknak megkötelezettségük arra, hogy ezt tegyék. Ez több feladat, a vállalat vezetése számára, minden vezető számára, a HR számára, de ha megtaláljuk ebben majd a megfelelő rutint, mert ennek lesz egy éves ismétlődő ciklikussága, ami általában a béremelés időszakához fog kapcsolódni, akkor a munkavállaló is megtanulja az ebben lévő mozgást.
1: De ha jól értem, akkor egy állandó finom hangolásra lesz majd szükségetek nektek is, miközben már 3 éve gyakoroljátok.
0: Így van, hiszen újabb és újabb munkakörök jönnek létre. Pont azért, mert a technológia annyira gyorsan fejlődik, ezért olyan munkakörök is lesznek, amik ma még nincsenek, és azokat ki kell alakítani, és meg kell találnia a teljes rendszerben a helyét annak a munkakörnek.
1: Mik voltak akkor az elmúlt időszakban a legnagyobb félreértések, amikkel találkoztatok?
0: A munkaköröknek van egy elnevezése, amikor azt mondjuk, hogy szakértő, akkor ugye, hát én ugyanazt csinálom. Vagy amikor azt mondom, hogy igazgató, vezető, és itt kötnék vissza oda, hogy nem innen közelít a bértranszparencia, hanem ugyanabban a munkakörben lévő kollégáknak a bérezését kell összehasonlítani.
1: Tehát egyik vagy másik társaságnál egy igazgató feladatkörében más tartozhat.
0: Igen,
1: erre
0: tehát nem
1: gondolsz,
0: a gazdasági területen dolgozó szakértő és a HR szakértő bérének kell a bérsávban együtt mozognia, igen, hanem a HR szakértők bérét kell összehasonlítani egy buborékban, és a gazdasági szakértők, gazdasági területen dolgozó szakértők, például kontrollerek bérét csak a kontrollerekhez, de csak a gazdasági területen lévő kontrollerek.
1: Ha jól értem, voltak ilyen jellegű beszélgetéseitek, akár a toborzás során, akár a későbbiekben a munkavállalóitokkal?
0: A munkavállalókkal még olyan típusú beszélgetések nem voltak, amikor mindenkivel egyesével leülünk, és ezen végigvisszük. Arról már igen, hogy egyébként ez a munkaerő piacon lévő bérsávokhoz ők egyébként hol helyezkednek el. Ez volt az első induló beszélgetési téma, hogy az ő bére az a középértéken van fölötte, alatta, és most ugye egy szinttel mélyebbre megyünk, hogy az unikán belül az ő bérezése az adott munkakörben hol helyezkedik el.
1: De ha jól értem, akkor a titoborzási folyamatotok már nem fog változni a direktíva hatására, hiszen ennek a munkának a nagy részét már elvégeztétek.
0: Van. Hiszen ha van bent egy meglévő bérsávom, és érkezik egy új kolléga ugyanabba a munkakörbe, és őt nagyon eltérően veszem fel a meglévőktől, akkor szétesik a bérsávom értelemszerűen.
1: Egyébként éreztétek ennek az előnyeit, versenyelőnyét akár a szegmensen belül, hogy ti már ebben előrébb jártok a versenytársaitoknál?
0: Mindenképpen egy előny, hiszen ennek a kialakítása, ez egy óriási munka. Tehát, hogy ez a HR részéről egy tényleg masszívan egy éves munkát jelent, főleg ott, ahol több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik. Ez egy nagyon nagy előkészület, amikor minden egyes munkakört egyesével megvizsgálni. Lehet, hogy egy cégnél 200-300 típusú különböző munkakör létezik, és ezt mind-mind meg kell vizsgálni egyesével.
1: Ennek a munkának te voltál a motorja? Mert ugye azt mondod, hogy 3 éve vagy a cégnél, igen, és arról beszélünk, hogy 3 éve működik ez a rendszer nálatok.
0: Hát ezt így megfogtam, és rendbe tettük, igen. Mind a mellett, hogy az anyacég is ezt várta tőlünk, de büszke vagyok rá, amit így a csapattal közösen elértünk ebben a 3 évben.
1: Sok mindenről beszéltünk, arról, hogy egy nagyon komoly fába vágtad a fejszédet 3 évvel ezelőtt, a bértranszparencia kérdése került szóba, ami most már egy must have, amivel rengeteget kell foglalkozni, de arról nem beszéltünk, hogy miközben a HR szakma a munkavállalók jóllétével foglalkozik, vezetőket támogat, konfliktusokat kezel, transzparens vállalatot épít, közben a HR vezetők maguk hogyan működnek a mindennapokban. Te HR vezetőként mennyire figyelsz arra, hogy egy egészséges működésed legyen? És egyáltalán lehetséges ez.
0: Azt mondtuk, hogy őszintén a hibákkal kapcsolatban, igen, is vannak szélsőségeim, de azért 80%-ban szerintem kiegyensúlyozottan tudom ezt kézben tartani. Ami ezzel kapcsolatban kiemelten fontos, és itt sok mindent felsoroltál, Judit, hogy a HR mit tesz és csinál.
1: És lehet, hogy ki is hagytam pár,
0: igen,
1: dolgot.
0: És én egyet szeretnék ide behozni, hogy szerintem ma a HR akkor tud fennmaradni, és elengedhetetlenül szükséges a HR, ha stratégiai partner tud lenni az üzlet mellett, mert enélkül adminisztratív munkakörré
1: silányul,
0: és az nem lehet a jövő HR-e semmilyen módon.
1: Miközben az adatok nagyon fontosak, és rengeteg mindent értékelnetek kell, ahogy egy korábbi mondatodban benne is volt, de akkor ez nem lehet kizárólag az adatok birodalma.
0: Nem, hiszen az adatból információt gyártunk, abból meg jó döntéseket hozunk. Tehát, hogy ez az adatalapú modern HR, ez egy elvárás mindenkivel szembe, de ettől még nem leszel stratégiai partner. Stratégiai partner akkor lesz a HR, hogyha döntésekre van hatása. És a döntésekre úgy lesz hatásunk, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a döntési szempontok, ami alapján a legjobbat tudja egy vállalat dönteni a stratégiáját illetően. Én csak ilyen HR tudok elképzelni, és ilyenne is vagyok komfortos, ebben működöm jól, ezt szeretem, és ezt képviselem.
1: És az mennyire 0-24-es készenlét vagy jelenlét?
0: Most már megtanultam, hogy hogyan ne legyen 0-24-es, de hosszú idő volt, még ide eljutottam.
1: Mert hogy itt a munkavállaló jólétről beszélünk, igen, és nem, igen, a HR vezető jólétéről.
0: Igen. De a saját jólétemért is azért tettem az elmúlt évtizedben. Egyrészt itt és most tényleg szeretném megköszönni a saját HR biznisz partneremnek, hogy engem támogat, és hogy mennyire fontos, szoktuk azt kérdezni, hogy ki a HR-es HR-ese.
1: Ezt a kérdéskört feszegettem,
0: és ezt nagyon, igen, szépen felép építettük nálunk a csapaton belül, hogy személy szerint, mint ahogy vannak HR business partnerek, akik funkciókat, vezetőket támogatnak, nekem is van egy HR business partnerem, akivel minden héten rendszeresen ránézünk a dolgokra, ha kell szembesít, ha kell felhívja valamire a figyelmemet, vagy azt mondja, Zsuzsa, most menj el 3 nap szabadságra minimum. Ezt is szoktam mondani, úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte.
1: Megfogadod?
0: Meg, és tudatos tudom azt, hogy az energiáimat mind fizikálisan, mind mentálisan, ha egyben tartom, akkor nagyon nagy energiával tudok dolgozni, és a többieket is tudom ehhez csatlakoztatni. Ha pedig kifárasztom magamat feleslegesen, akkor nyilván ez nem visz előre.
1: Mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
0: kellett az, hogy néha nagyon kifáradtam, és ezt felismerjem, és a saját utcáimba többször beleléptem ebbe a folyóba, de ma már megtanultam, hogy ezt tudatosan kell kezelni.
1: Hány órát dolgozol egy nap?
0: Nagyon érdekes ez a egy nap, és hogy valahogy ez az egy nap,
1: héten?
0: Igen,
1: nem
0: hogy
1: tudom,
0: így nem válik ugye így szét az az egy nap, hanem tehát ez a jelenlétben, fejben, hogy legalább legyen két-két és fél órám este, amikor nem ezen gondolkodom, azt szerintem nagyon fontos, de hogyha este eszembe jut egy jó ötlet vagy gondolat, akkor simán előkapom a gépemet. És hogy ettől nincs lelkiismeret furdalásom, ettől én jól vagyok, de hogy felismerjem azokat a jeleket, amikor viszont be kell csuknom a laptopomat. És ez ott volt egy fontos döntés, hogy egyáltalán nem viszek ma már be se telefont, se laptopot a hálószobámba.
1: Ez egy nagyon jó megoldás. Miből töltekezel?
0: Fú, nekem rengeteg minden van, én annyi mindent csinálok. Egyrészt van egy családi borászatunk, én abban ott nagyon izgalmas szereplő vagyok, úgyhogy ez engem így teljesen kiemel a hétköznapi munkámból ilyen szempontból.
1: Mit csinálsz ott? Vagy mi mindenbe folysz bele, fogalmazzunk
0: így. Ahogy mondtam is, egy családi borászat, igen. És hát ha egy jó értékesítő van, akinek gondolom magamat, akkor ez az értékesítés az, amiben én segítem ezt a családi borászatot.
1: Hiszen a szélzből.
0: Igen, hiszen a szélzből jövök. Alapvetően egy lokálpatrióta embernek tartom magam, a helyi közösségben nagyon sok szervezetben benne vagyok, egy 8000 fős településen élek, úgyhogy ott tényleg azt gondolom, hogy visszaosztok abból, amit megtanultam az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek gyalogolni, felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy mindannyian gyalogoljunk. Ha semmi más nem csinálunk, legalább gyalogoljon mindenki, és az szinte majdnem mindenre elég is lesz. Fejben kikapcsolsz, fizikálisan újra töltöd magadat, úgyhogy nem unatkozom.
1: Egyszer kaptam egy interjú alanyomtól egy követ, amire az volt ráírva, hogy ha anya boldog, mindenki boldog. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez akkor egy szervezetben is igaz, hogyha a vezető kiegyensúlyozott jól van a feladat körében, akkor az kihat a szervezet egészére?
0: Mindenképpen. Tehát, hogy a vezetőket külön fókuszt kell, hogy igényeljen, hiszen annyi ember mindennapi létére vannak hatással, és itt az én definíciómat behoznám, hogy számomra az a vezető, aki ha egy vagy két kollégáért felel, az vezető. Tehát nem az igazgató a vezető, a menedzser a vezető, a csoportvezető a vezető, hanem akire embereket bíztunk, azt mi úgy definiáljuk, hogy vezető. És ehhez képest támogatjuk, fejlesztjük, és várunk el tőle dolgokat.
1: Tehát ha jól értem, akkor ez egyfajta vezetői hitvallás is nálad?
0: Mindenféleképpen. Tehát ha rád bíztak egy munkatársat is, akkor te azért felelősséggel tartozol, ez azt jelenti, hogy vezetőként funkcionálsz, támogatod, fejleszted, segíted, együtt dolgozol vele, jobb vezetők, jobb világ.
1: Zsuzsa, köszönöm a mai beszélgetést, én azt gondolom, hogy akkor legyen ez a végkicsengése, vagy a végszava a mai beszélgetésünknek,
0: nagyon
1: és
0: köszönöm.
1: Folytassuk majd innen. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, Judit.
1: Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. Suhanás az erdő felett, Canopy Fun Extreme kötélpálya, Visegrád. A vállalkozó kedvűeket fantasztikus suhanás várja a lombkoronák fölött. A pálya egy szakaszáról egészen egyedülálló a panoráma. A visegrádi fellegvár, a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis hegyei tárulnak a szemünk elé. A Canopy bejáratától néhány lépése pedig vár a kalandpark, ahol két szinten 40 játékelemmel fejleszthetjük a mozgás koordinációnkat, és tehetjük próbára az erőnlétünket és a bátorságunkat. A család minden tagja élvezheti Match Extreme Park, Pécs. Erdei Bob, alpesi kötélpálya, mászófal, íjászat, lőszimulátor, gokart pálya várja a bátor látogatókat, de nyáron akár az emberi mosógépet, a Spinfist is kipróbálhatod, ha egészen különleges, más kalandparkokban nem található élményre vágysz. A 25 kocsiból álló Erdei Bob pálya is párját ritkítja Európában. A 8 méter magas és 6 különböző nehézségű útvonallal felszerelt mászófal a kezdő és a haladó falmászók számára is kiváló. A kicsiket pedig 100 négyzetméteres játszóházban és 40 méter hosszúságú játszóvárral szórakoztatják.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában, tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

különleges zenei válogatása 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzen és populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői különdíjat. A különdíj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
0: Trend Night.
1: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Jutasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Jutasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulács Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklore zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és ötödik helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Nights.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, az rólam szól!
0: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.